0: század egyik kiváló primása volt. Zenekara hosszú éveken keresztül a magyar vendéglátás meghatározó együttesei közé tartozott, kiemelkedő muzikalitása, elegáns előadásmódja és magas szakmai színvonala miatt nem csak Magyarországon, hanem külföldön is nagy tisztelet övezte. A cigányzene történetében jelentős szerepet töltött be Boros Lajos prímás is. Játéka rendkívül kifinomult volt, nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a hagyományos magyar cigányzene eredeti stílusát megőrizze. Számos rádiófelvétel és koncert őrzi emlékét, amelyek ma is fontos dokumentumai ennek a gazdag zenei örökségnek. A női cigányzenészek közül érdemes megemlíteni olyan előadókat, akik ugyan nem váltak nemzetközi sztárokká, de közösségeikben meghatározó szerepet játszottak. Sok cigány családban az éneklés generációról generációra öröklődött, és ezek az asszonyok őrizték meg a régi dallamokat, baladákat és népdalokat. Nekik is köszönhető, hogy számos hagyományos cigányének fennmaradt napjainkig. Ezek a művészek nem feltétlenül a hírnevük miatt váltak korszakalkotóvá, hanem azért, mert tudásukat átadták tanítványaiknak, megőrizték hagyományaikat és folyamatosan gazdagították a cigányzenei kultúrát.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsor vezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. január 30-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Beke Farkas Nándor, aki korábban a 100 tagú cigányzenekar elnökmenedzsere volt, és jelenleg a 40 tagú Pannon cigányzenekar menedzsere. A beszélgetésünk során mesélt nekem a munkájáról, az életéről és a hitről. Tartsanak velünk ma este is! Köszönöm, Nándi bácsi, hogy elvállalta a beszélgetést, nagyon örülök.
4: Nagyon szívesen jöttem, üdvözlőnek téged is, és hát természetesen a kedves hallgatókat.
3: Nándi bácsi, mi a legfontosabb az életében?
4: Hogy mi a legfontosabb, rengeteg fontos van, de egy nagyon fontosat, vagy talán a legfontosabbat szeretném kiemelni. Erre már egyszer válaszoltam, külföldön voltunk turnén, és egy interjúnál azt mondták nekem, hogy mi a legfontosabb, de ezt három szóban próbáljam megmondani. Nekem egyből az agyamba bejött, és megjelent a képernyőn az, hogy Isten gyermeke vagyok. Ennyi. És akkor egy nagy csönd volt, és néztek a semmibe. Na akkor szerintem a Szent Szellem megjelent, és őket is megérintette. Tehát ez a legfontosabb. Egy hívő embernek ez a legfontosabb. Természetesen a családom, a gyerekeim, a munkám, de nem szabad semmit se annyira bálványozni. Tehát meg kell próbálni hitben élni, amennyire lehet, és betartani azokat a szabályokat.
3: Tulajdonképpen ez vezérli akkor az embernek a mindennapjait, a cselekedeteit, az életét, igaz?
4: Igen, nekem egy nagyon komoly politikus egyszer azt mondta, hogy az embert a cselekedetei után ítélik meg. Tehát ez a Biblia meg úgy van, hogy milyen gyümölcsöt teremtél. Mert a rossz fa rossz gyümölcsöt, a jó fa az jó gyümölcsöt terem. Tehát mindenre megvan, csak ki így fejezik ki magát, ki úgy.
3: Ha a cselekedetekről van szó, akkor mi az, amit kiemelne az élete folyamán? Hiszen azért nagyon sokáig volt például a 100 tagú cigányzenekarnak az elnök menedzsere. Én természetesen így ebben a minőségében találkoztam Nándi bácsival a legtöbbet, azon kívül, hogy a fiával nagyon jó barátságban vagyunk természetesen gyerekkorunk óta.
4: Így van, együtt jártatok óvodába.
3: Így van.
4: is.
3: Hát sőt, a Zeneakadémiára is. Persze, nagyon sokat kamaráztunk.
4: Édesanyádat, édesapádat is ismertem akkor, mielőtt te még nem születtél meg, mindig jó viszonyban, jó kapcsolatban voltunk, és hát apukáddal sokat muzsikáltunk, és bejártuk az egész világot a száztagóval. Abszolút rendben volt minden. És hát mit tudnék én kiemelni? Hát ha a munkámról kérdezel, az elég hosszú, mert igazából én a száztagú cigányzenekarban az első próbán, az első vonóhúzás, még a próbák előtt. Én 1985-ben a Cini bácsi, hát ezt mindenki úgy mondta, a Mészáros Tivadarnak a zenekarában voltam a Gulyás Partiba, hát a Tivadar bácsi egy nagyon komoly muzsikus karmester, és egy nagy tiszteletben álló ember volt, és hát ugye a Száztagú Cigányzenekarnak a megalapítása az ő személyéhez is kötve, ugye Berki László, idősebb Berki László, Boros Lajos, a Cinege, Mészáros Tivadar, és volt egy Jenes József, aki az első elnök volt, ő nem cigány származású volt, az a Tivadar bácsinak volt a barátja, tehát ők alkották meg a száztagút, és én ott voltam, és már nekem augusztusban szólt a Tibi bácsi, hogy alakul egy ilyen zenekar, és ő nagyon szeretné, hogyha én ott lennék. És igazából szeptemberben kezdődtek a próbák, és 85. november 2-án hivatalosan alakult meg a Száztagú Cigányzenekar. Én mindjárt az első év után kaptam egy ilyen emlékplakettet, hogy ambiciózus és jó képességű egy éves ott létemre kaptam egy ilyen elismerést, hogy tehát elismertek valahogy valamilyen téren, és onnantól kezdve úgy figyeltek is engem, vagy hát a Jóisten engem oda elhívott, és oda rendelt, már előre elhívott, és hát úgymond azt a bizonyos szamár létrát azt úgy megmásztam, mert aztán szalonvezető helyettes lettem, aztán elnökségi tag, koordinátor, szólamvezető, főtitkár, menedzser, elnök. Tehát a legalulról a tetejébe. Tehát én tettem valamit ezért, és van erre is egy amerikai pásztornő, a Merlin Hickey, egyszer azt mondta, hogy hogyha megteszed azt a természetes lépést, amit Isten kívánt tőled, és ez a lépés az ő teljességében, az ő akaratával megegyezik, akkor erre a természetes lépésre az ő természet feletti dicsőségét rádárassza, mert ott állsz azon a helyen, amit ő szeretett volna. Na most engem oda rendelt akkor a száztagúba, és gyerekkorom óta, 20-valahány éves voltam, és onnantól végig, egészen nyugdíjig ott voltam. Tehát most ebben az évben 40 éves a száztagú cigányzenekar. Hát mondjuk 39 évig. De azokat a magokat, amit többek között a nagyokkal én is ültettem, azok már többször virágoztak, és mi voltunk a gyümölcsszedők. Most már vannak olyan magok, amik már vadhajtásként is kirügyeznek, és vannak már olyan gyümölcsszedők, akik nem élték meg azt a rettenetet, azt a sok rosszat, amikor kezdődött az egész a száztagúba, hogy volt egy olyan turné Ausztráliába, ami borzasztóan nagyon ráfizetéses volt, több 10 millió forintos adósság, hát most 87-ről beszélünk, 1987-ről, tehát valahogy ki kellett kerülni a zenekarnak ebből. Akkor nem volt állami támogatás. Ha volt, akkor programra adtak, és nem adtak működésre. Nem tudtunk úgy próbálni, hogy kapjunk érte pénzt. Akkor meghívtak külföldi menedzserek, éppen hogy nagyon kevés pénzt kaptunk. Mindenhova rossz állapotú autóbuszokkal mentünk, hogy a kerék kiesett, meg úton útfélén meg kellett állni, és javították, pótbuszokat küldtek, meleg volt, nem volt jó a légkondicionál, vagy ha hidegben megfagytunk, akkor abból viták voltak. Tehát ezért mondom, hogy ezeket meg kellett szenvedni azért, hogy a száztagú a mai fényében, és remélem, hogy minél tovább azon a helyen marad, amit én 18 évet beletettem, mint vezető. Tehát én, mint vezető, 18 évig menedzseltem a zenekart. Bejártuk az egész világot. Például az én vezetésem alatt lett 2014-ben Hungarikum a zenekar. Azt én terjesztettem föl, azért én kirincseltem, én hajlongattam, én mentem a legnagyobb méltóságokkal tárgyalni, hogy a száztagú cigányzenekar méltó helyre kerüljön a Hungarikumok. A Hungarikumok gyűjteményében egy olyan családba, ami a nemzet kincse. Az összes. Akár a Herendi porcelán, vagy a Pixalámi, bármi, hogy oda kerüljön, ami magyar. A cigányzenekar, ami magyar, igen. Magyar száztagú cigányzenekar. Hát ez én nagyon sokat tettem. És lehetek is büszke, mert a Jóisten ehhez adott nekem talentumot. Nem az ördögtől kaptam, Istentől. És ez nagyon nagy dolog, hogy ki, mitől, kitől és mit kap. Tehát én csak annyit tudok mondani, hogy ezt én a Jóistentől kaptam. Mert hát ott vannak a gyümölcsök, amelyik rossz fa az nem ad gyümölcsöt. A jó fa az gyümölcsöt ad, és a rossz fát ki kell vágni.
5: Térjünk vissza egy picit a gyökerekhez, és azt gondolom, hogy az alma nem esik messze a fájától. Ha jól tudom, én ezt csak legendákból hallottam, nagypapája is egy igen befolyásos személy volt a cigányzenészek körében.
4: Köszönöm, hogy ezt megemlíted. Nagyon kedves vagy. Az én nagypapám a Beke Farkas Gyula, aki az Országos Szórakoztató Zenei Központnak volt a főosztályvezetője, a népzenei osztályvezetője. Hát ő mondta meg igazából, hogy kimegy Kalocsára muzsikálni, vagy kimegy New Yorkba muzsikálni. Uh-huh. Tehát akkor több ezer muzsikus volt a keze alatt, hát olyan 5-6 ezer ember biztosan. Uh-huh. Hát ő kezdte az 50-es évek közepétől a 70-es évek végéig, nyugdíjazásáig, és hát nagyon sok minden fűződik az ő nevéhez. Például a fiatalokat nagyon szerette, ahogy én is nagyon szeretem a fiatalokat, és sokat tettem mindig a fiataloké. Például olyat ő bevezettette azt, hogy a fiatalok legyenek tanulók, tehát mint a mester mellett a műhelybe egy jó inas legyen, és ott tanuljon. Üljön be a zenekarba, majd aztán, ha már 17-18 éves lett, akkor, ha még nem voltak meg az iskolái, akkor kapott egy ideglenes működési engedélyt, amire kellett vizsgázni. Ez volt a IME, regiszter. Ez a hogy regiszteres valaki, hogy ideglenes működési engedély. Tehát ezt is ő vezette be, és hát nagyon sok mindent ő vezetett be. Hát mondjuk többek között a nemzetközi cigánybálokat ő rendezte februárban, minden csonka csütörtökön, több éven keresztül a Royal Nagyszállóban, tehát az is az ő nevéhez. A fiatal cigánlányok már előleg készültek már novemberben, a ruhákat csináltatták, meg a anyukák is, meg mindnyájon. Tehát ez egy igen, hatalmas, nagy fórum volt a muzsikus cigányoknak az életébe, és hát a nagypapa ezt megteremtette, és hát rengeteg, például voltak olyan esetek, hogy valamelyik vendéglátó egység, vagy mit tudom, a belvárosi vendéglátó, vagy a Pannónia, vagy a Hungár Hotels, amiben csoportosultak a vendéglátó egységek, és ott az igazgató mondta, hogy hát most le kell építeni ezt a zenekart, azt a zenekart, és azt mondta a nagypapa, ne építs le, mert sehova nem fogok adni neked zenekart, egyetlen egy éttermetekbe se. Meg is tette volna. Ő nagy hatalmú volt, és nagy tiszteletben állt, és amit említettem volt, hát az ő cselekedetei mutatták meg az ő nagyságát. Az, hogy valamit ebből én hát örököltem, valószínű, de ő is Isten embere volt. Mert ekkora nagy csapatot, ekkora felelősséget, nagyon nehéz. Hát most itt a 100 tagúban is mindig szoktam mondani azt, hogy egy zsákból hát könnyebb összetartani, mint ezeket a meg nem értett művész kollégákat. Szóval nagyon, nagyon nehéz, de abból jó, mert én ugyanabból az alomból jöttem, rengeteg gyerekkori barátom volt ott, együtt kezdtünk zenélni, sokat muzsikáltunk együtt. Nekem annyiból volt könnyebb, hogy értettem a nyelvükön.
5: Igen. Szintén cigányzenés családból jön, tehát így tulajdonképpen természetes volt, hogy cigányzenész lesz, gondolom.
4: Apukája. Nem volt más választásom, ha bár gitáros szerettem volna lenni, de...
5: Apukája is, testvére is természetesen cigányzenészek.
4: Igen, így van. De már a fiam az már nem, amit mondjuk többször már nekem említette, már amikor már művész és hegedűművész, meg nagyon jó helyeken, jó zenekarokban volt, hogy miért nem lehetett cigány prímás. Hát én mondtam neki, mondom, miért most rossz helyed van, vagy nem jó helyen vagy, de csak hogy ő mindig szeretett volna. Hát mondom, érdekes, nekem nem mondtad. De nálunk a cigány családokban ugye nincs az, hogy a gyerek megmondhassa, hogy mi legyen, hanem te ez leszel, fia? Én nem akartam, hogy cigányzenész legyen, én már akkor láttam, hogy azért nehéz lesz. Nehéz lesz. De szerintem ő se bánta meg, mert azért elég szép karriert fut, hála jó Istennek, és hát kiváló hegedűművész.
5: Nagyszerű hegedűs, róla még beszélünk mindenféleképpen. És hogy kezdte a pályafutását, illetve a tanulmányait? A 13. kerületben jelenleg is ott él.
4: Igen, én lokál patrióta vagyok, és bizony kaptam egy díjat, a 13. kerületért díjat, ami a díszpolgár alatt van. Tehát a 13. díszpolgár alatt, egyen alatta. És Budapest Pro Urbe díjas is vagyok, ami Budapest díszpolgára szint alatt egyen van. Hát úgyhogy ilyen örök második, de hát jó a második is. Az olyan csendes. Tudod, arról is van egy ilyen bibliai idézet, hogy jó az, hogyha néha az uraknak az asztalról lecsorgó, lepergő morzsákat az ember úgy összeszedi. Hát, úgyhogy jó ez. Jó ez így.
5: És a 13. kerületben kezdte tanulmányait a Fürst Sándor utcai zeneiskolában, ha jól emlékszem. Kinél kezdett?
4: Jász Pál.
5: Aha.
4: Akinek a fia kiváló hegedűművész. Egy pár szót már váltottam vele, és csak felcsillant a neve, és akkor oda mentem hozzá, hogy nem a... De, azt mondja, hát minden mi van, apukád, de már szegény, akkor már nem élsz. És ő nagyon jó hegedű művész volt, jó hegedűs volt. És aztán a stúdióba mentem, a Szofia utcába, meg Égerland Istvánnál, nagyon sokunkat tanított a tanár úr, érdekes, ő brácsa művész volt az operaházba, de nyilván hegedülni is tudott, de kiváló pedagógus volt, nagyon, hát sokunkat ő tanított, rengeteg hegedűst a a cigányzenészek közül. És hát
5: gondolom a cigányzenét még a zeneiskolai évei alatt azért édesapjától tanulta.
4: Tanultam tőle is, a nagybátyámtól, Bekefarkas Sanyitól, aki sajnos már nincs köztünk, aztán Patyi Farkas Béla, unokabátyám, a Rácz János, Bulhó Rácz János, anyám bátyja, tehát mindenki cigányzenész. Aztán a családi körből kikerülve idősebb Járóka Sándor tanított a lakásán, illetőleg Bártvai Krajcár Gyula, akkor legnagyobb tercese, és ezért is készültem én tercesnek, és annak is vallom magam. Ő tanított engem, ő meg a lakásomra járt, és hát egy kitűnő muzsikus Gyula bácsit nagyon szerettem. Volt olyan, hogy nem volt megbeszélve, mentek vásárolni oda a kispiacra, tudod, a Tomorio, és hát nem messze laktunk, nem volt megbeszélve, de neki valami eszébe jutott, és reggel kimaradtam, és jött oda, hogy jó, ezt hallgass meg, föltette egy magnótoszt, kapcsolat. Hallod, azt mondja, milyen tercezésed? Na látod? Na most megmutatom neked. Hegedűs Gyuri, a Magyar Imlénvel muzsikát, a Hegedűs Gyuri volt a terces, és hát na azt mondja, így kell, és föl kellett kellem, és meg kellett tanulnom. És sőt, mi több az első, úgy vállalt el, azt mondta, én nem nagyon tercet, én nem tanulok, ha bár nagyon sok ember, cimbalmosokat is, klarnétos, nagyon sok embert tanított a Krajcár, ez a művész neve. De azt mondta, hogy nem akar tanítani. Hát mondom, Gyula bácsi, hát tudom, hogy... Na jó, egyet mutatok neki. Ha meg tudod oldani, akkor rendben van. Eljött a fiszmolos tavaszi hórát, mutatta meg. 20 perc alatt bevágtam. Na, nagyon nehéz. Na jó van, azt mondja, akkor járok hozzá. És akkor ő tanított, ő készített fel a vizsgára is, minden.
5: Az OSK vizsgára. Hát országos szórakoztató.
4: Igen, amit sajnos eltöröltek a nagy politikusok.
5: Valahol ez a minőséget hivatott biztosítani, én azt gondolom.
4: Persze, hát most fellazult, nagyon felhígult a muzsikus társadalom. Senkit nem akarok megbántani, mert mindenkinek kell egy darab kenyér. Engem így neveltek. De akkor, amikor valakit olyan helyről túrnak ki, meg olyan muzsikusok, akit éppen kitúrnak, az nem való arra a posztra, azért ideges vagyok, azért az úgy nem megy. Tehát valaki alkalmatlan egy posztra, és valakit úgy löknek ki, úgy fúrnak meg, akkor onnantól az olyan lejtmenet megy az egész. És nem jó kifelé, sajnos.
5: Visszatérve egy kicsit a családra, én azt gondolom, hogy óriási előny, hogyha valaki zenés családban születik. Hiszen akkor olyan pluszt hoz magával otthonról, olyan plusz löketet kap, amit nagyon nehéz bepótolni. És tulajdonképpen akkor ez volt Nándi bácsival is, hát és természetesen a fiával is, Nándival.
4: Igen, hát őnek is volt nagyon mit választania, természetesen hegedűt.
5: Nagyon jó, focizott.
4: Igen, mai napig a foci nagyon oda van. Most ő 3 éves korában kezdett, vagyis hát én szerettem volna, és olyan játékosan már ide ültettem, mint nagyon sok kollega már a gyerekét így kezdte nálunk, ez így szokás, hogy az ölébe ültette, és akkor a vonót a kezébe adta, és akkor én meg lefogtam a hangokat, és akkor nyilván a hegedűt úgy fordítottam, ő csak így húzogatta, és akkor szépen ment bele a fülébe. És akkor 3-4 évesen már úgy elég szépen fejlődött, és 5 éves korában már előkészítőbe vittem ott az ajtósi dűres sor a Becker-Annához. És hát ott 2 év előkészítő után lett elsős. Tehát megvan még neki egy kis ilyen kis papír. És hát végigjárta, ott érettségizett, és onnan ment a Zeneakadémiára. És akkor elérte azt a szintet, hogy Hát több kurzusra is járt, Fenyves Lóránt, Varga Tibor, a Pauk György, uh-huh. aztán...
5: Hát a Vonós négyessel is rengeteg kurzuson voltak.
4: Igen.
5: Már a Zeneakadémia alatt is, de utána igen. is nagyon intenzíven...
4: Így, mert a Takács Nagy Gáborhoz jártak, igen, az nagyon igen. kiváló volt.
5: Nagyon intenzíven csinálta a Nádia Vonós négyeseket. És ezeket hát a kis kamarákat.
4: Én 16 éves korában meg már privátba kihordtam itt Bécsbe a Sivó Józsefhez, uh-huh. a professzorulhoz. És utána meg a Ruha Pista bácsi, Stefán Ruha, az vette kezelésbe, és a Zene Akadémián meg a Szenthelyi professzor úrhoz. Úgyhogy minden jóval el volt halmozva, és azért mindig azt mondja, hát ez egy cigány primás, azért miért nem? Hát nem baj, jó vannál, nincsen semmi baj. Hát egyszer volt egy olyan, volt a Szenthelyi Miklósnak, azt hiszem, még most is van a Virtuóz zenekar.
5: Igen.
4: Hát az elég sok fiatal cigány származású muzsikus, meg régi tanítványai voltak, hát köztük a Gabora Gyuszi, akkor aztán az Ödön, Rácz Ödön is ott volt benn, meg a Mohácsi
5: Gyula,
4: és akkor Nándika, és akkor volt egy felvétel, és elkezdtek itt külföldön piázgattak, és magyarul muzsikáltak. És akkor hallottam, hogy a fiam meg tercezik. Egy felvétel. Hát mondom, azért csak benne van. Az én vélem. A Gyuszika. Nagyon jó muzsikált, a Gabora. Nagyon jó felvétel, tényleg. Na hát azért
6: csak is. Tudják ezt.
4: Hát persze. Hát azért mindegyiknek a vére ott
5: így
4: van.
5: Így van.
4: Kiváló egedűsök, vagy kiváló zenészek, szólisták. De azért ott van a jó cigány véra. Az elejükben.
5: De azért egészen más műfaj, tehát én nem tenném egyiket se a másik alá, sőt, inkább egymás mellé tenném őket, hiszen aki tapasztalatot szerzett akár a cigány zenében, az lehet olyan ez kiváló
4: számtalan
5: musikus.
4: Számtalan példa mert... van, ha csak a Boros Lajost nézzük, amikor Menuhin jött Budapestre, és együtt muzsikálták a Brahms 1-est, és hát ugye Lajos bácsinak hát olyan hangja, meg olyan Vonós keze, meg nem teszem a Menuhin mellé, de nekünk a Lajos bácsi itt Menuhin az ő a mi műfajunkban. Tehát amit mondtál, azt most megerősítem. Nyilván, hogy nem lehet a kettőt, de viszont azért, aki cigány vér is van benne, és nem megbántva, akiben nincs cigány vér, annak egy kicsikét könnyebbsége van ezekkel, mert nekem egyszer mondta egy nem is tudom már melyik szimfonikus zenekarba játszott akkor, és azt mondta nekem, hogy tudod mit irigylek tőletek, cigányzenészektől? Na mondom mit. Azt mondja, azt a zenei szabadságot, ami nektek van. Mert tudni illik, ugye a kotta ki van téve, ha törik a szakad, azt úgy, addig számolnak, pontozva, akármi, betartják kész. Nálunk még azért megvan, hogy tudjuk érinteni a határokat. Uh-huh. Tehát akár még rezeg a léc, és nem esik le, de kicsit megnyújtjuk, egy kicsit csúszunk, egy kicsikét hosszabban, egy kicsit édesebben, hát nem... ugye nem hiába van ez a, hogy a cingaréze, hogy a cigányosan.
5: Így van. Hát
4: most ez a nagy plusz.
5: Lisztnél számtalan ilyen példa van a Rapszódiákban is, és hát sok egyéb műben is fel lehet ezt fedezni. És tulajdonképpen a 100 tagú cigányzenekar is, ha már visszatérünk, akkor ők is ettől különlegesek, hogy ők nem egy hagyományos szimfonikus zenekar, még akkor sem, hogyha egy Strauss keringőt játszanak.
4: Nem, ezt is mindig azt mondtam, hogy pontosan a Strauss keringőnél, hogyha valaki akar a Kék Duna keringőt úgy meghallgatni, ahogy a bécsiek játsszák, akkor azok elmennek oda. De hogyha egy kicsikét aranyosabbat, kedvesebben, egy kicsikét melegebben a Kék Duna keringőt, hát akkor a cigányzenekart kell meghallgatni. Hát ezt mondta Boros Lajos is, hogy hegedülni meg lehet tanulni az akadémián, de muzsikálni csak cigánybandába is. És volt a Fehér Ida nevezetű, egy, azt hiszem Izraelben élt, és ő is azt mondta a tanítványának, hogy most már menjetek, és a Toki Horváth Gyulát hallgassátok meg Münchenbe, a Piroska csártába, úgy kell muzsikálni. Tehát bele kell tenni a szívet. És nagyon sok helyfecni, és észre lehet venni, vannak olyan jó grisszandói, vagy olyan vonóváltásai, ami emlékeztet, nyilván nem az, hogy most ő cigány lenne, vagy, de az a plusz. Uh-huh. Azért ugye erre is megmondta Jóisten, hogy az ajándékot én adom nektek, és az ingyen. Nem akarom, hogy versengés legyen köztetek, hogy most ki hány miatyánkot, vagy ki mit csinál, hanem majd én tudom, hogy kinek adom az ajándékot, a kegyelmet. És ezeket az embereken mind a kegyelem volt. Hatalmas nagy muzsikusok voltak. Az ember hallgatja, valamikor éjjelente hallgatom bármelyik művész, nem csak most a cigány prímásokat, mert annál is megvan, vagy egy jó, akár egy tagembert. Az ember bizony rájön a sírás, és a belső szelleme dolgozik, hogy micsoda, mekkora szív, milyen érzés, és hogy mennyire hatalmába tud keríteni, de ez úgy a pozitív értelemben. Tehát azt hiszem, nálad, bárkiné, ez ugyanúgy működik. Tehát ezek az emberek, ezek egy különleges adottsággal voltak, és mai napig is vannak köztünk, és hála Istennek, hogy ismerek is egy pár olyan embert, például az ifjú Sárközi Lajos, az egy fenomén.
5: Jelenleg a 40 tagú Pannon cigányzenekarnak a menedzsere. Most értek haza egy nagyobb koncertkörútról. Milyen volt, hogy érezték magukat, milyen volt a fogadtatás?
4: Nagy fogadtatás volt, és nagy reményekkel mentünk, és köszönjük a bizalmat a székelyföldi barátainknak, hogy ezt lehetővé tették, mert igazából nem akarom a személyemet bárki elé, vagy a zenekar elé tenni, de az én személyem, ami a szavatosság volt, mert nem ismerték ez idáig a Pannon cigányzenekart. Hát ugye a Száztagú cigányzenekarral könnyű turnézni, mert ott van a brand. Mondhatom, én mondhatom, 18 évig azon dolgoztam, hogy ilyen brand legyen. Az nagyon tartós az a brand. De egy olyat felhozni, ami szintén nagyon jó szakmailag, de egy ekkora ilyen csodálatos zenekar, mint a Száztagú, annak a fényébe csak finoman olyan piánóban lehetett működni a Pannon cigányzenekarnak. Hát tehát ők ott maradtak azon a Nyugat-Dunántúlon, Vas megyében, meg tehát ott közel az osztrák határhoz, és ők inkább arra tendáltak, és arra jártak ki, meg hát más volt a menedzselés, vagy nem volt menedzselés. És akkor engem, amikor Baranyai Lajos felkért, hogy vállaljam el, és szó szerint így mondta, hogy hozzam fel a zenekart, hogy tegyem ismerté, népszerűvé, de úgy, hogy 18 éve léteznek, de igazából még Budapesten nem léptek fel. Hát mondom, hogy van ez? Oh. És akkor gyorsan már 1, 2, 3, 4 koncert már volt Budapesten. Már csináltam. Uh-huh. Úgyhogy azt kell, mert a nemzet az főváros centrikum. És én is. És ha valakit Budapesten nem ismernek, az nagy baj. És akkor potentált, frekventált helyeken kell fellépni. És hogyha azok megvannak, akkor van mire hivatkozni. Tehát nekem nagyon nehéz dolgom volt, és az mellett nekem csak a kapcsolataim voltak. És hála Isten, az első bekopogtatásnál már meg is kaptam azt a löketet. Egyébként ugyanannyi segítséget kaptam anyagilag, mint amikor a száztagúban voltam, és a száztagúnak lobbiztam. Uh-huh. Ott is a személy volt. Tehát ezért a cselekedetek számítanak.
3: Mai vendégem Beke Farkas Nándor volt, aki korábban a 100 tagú cigányzenekar elnök menedzsere volt, és jelenleg a 40 tagú Pannon cigányzenekar menedzsere. A beszélgetésünk első részében mesélt nekem a munkájáról, az életéről és a hitről. Tartsanak velünk jövő héten hétfőn is 22 órától, és hallgassák meg a beszélgetésünk második felét is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
6: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
1: A Rádió D kulturális műsora.
6: Tarts velünk minden hétköznap.
1: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió.
1: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádió Di. Rólunk neked. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: Kevesebb indulat és több kölcsönös tisztelet megteremtésére törekszik Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnökök körét gyakorló házelnök, aki erről napi rendelőt beszélt az országgyűlés ülésén. A köztársasági elnöki jogkörök gyakorlásának átmeneti időszakában azon fogok dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a nagyság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Nem ígérhetem, hogy minden vitát feloldok, de valamennyi döntésemmel és megszólalásommal arra fogok törekedni, hogy kevesebb legyen közöttünk az indulat és több a kölcsönös tisztelet, fogalmazott Forsthoffer Ágnes, akinek felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak bent az ülésteremben. Emlékeztetett, az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követően a köztársasági elnök megbízatása hétfőn megszűnt. A Tisza párt parlamenti frakciójának még nincs új államfőjelöltje. A képviselőcsoport a héten többször is össze fog ülni egyeztetni, folyamatosan jönnek az ajánlások, amiket meg fognak vitatni, mondta kedden a parlamentben újságíróknak Bújdosó Andrea. A Tisza frakció vezetője közölte, ez egy hosszabb folyamat lesz, most alaposabban egyeztetnünk kell. Hozzátette, reméli, hogy találnak egy kiváló pártoktól független jelöltet, aki védi a demokrácia értékeit és alkalmas arra, hogy egyesítse a nemzetet. A politikus lehetséges neveket azonban nem akart mondani. Egy Polgár Juditról szóló kérdésre válaszolva hangsúlyozta, sajnálják, hogy a sakkozó nem fogadta el a felkérést, de tiszteletben tartják a döntést. Egy másik kérdésre felelve kiemelte, hogy a frakcióval megbeszélték a hozzájuk érkezett jelöléseket, és Polgár Juditot kiváló jelöltnek tartották. Több fontos ügyben is döntést hozott a parlament kedden. Az országgyűlés megszavazta a 100.000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló javaslatot. Ezt a kormány szerint az indokolta, hogy az iskolakezdés a szűkösebb anyagi lehetőségek, illetve a tankötelezettség kezdete miatt egyetlen családnak se jelentsen aránytalan terhet. A jogszabály szerint a támogatás nem minősül jövedelemnek, ezért nem kell utána adózni, és végrehajtás alá sem vonható. Elfogadta az országgyűlés 139 igen és 26 nem szavazattal egy tartó mellett a közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló határozatot is. A határozat célja az új közszolgálati média szervezeti rendszer megalapozása. A múlt csütörtöki bejelentéstől mostanáig több mint 131 ezeren töltötték ki a kormány oldalán elérhető közlekedésbiztonsági kérdőívet. Az eddigi válaszok eloszlása alapján sokan egyetértenek az extrém gyorshajtók, a notórius szabálysértők és a közúti versenyzők elleni határozottabb fellépés ötletével. Bár a különböző szankciókkal és szigorításokkal kapcsolatos kérdések egy része megosztja az embereket, a válaszok több mint fele a válaszadók többségének egyetértését jelzi. A szigorítást legalább részben támogató válaszokkal együtt ez az arány összességében meghaladja 70%-ot.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
1: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. február 3-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét Beke Farkas Nándor, aki korábban a 100 tagú cigányzenekar elnök menedzsere volt, és jelenleg a 40 tagú Pannon cigányzenekar menedzsere. A beszélgetésünk második részében szintén mesélt nekünk a munkájáról, az életéről és a hitről. Tartsanak velünk!
5: A zenekar tagjai főleg a 100 tagú cigányzenekarban gyakran a Rajkó zenekarból jöttek, hiszen ott volt az a fajta képzés,
6: abszolút,
5: amit a Farkas Gyula neve fémjelez tulajdonképpen, hogy nagy zenekari műsorokat tanultak, és elsősorban ez volt a profiljuk. És ezért nem is véletlen, hogy a 100 tagú cigányzenekarban sok rajkós volt. Most mi a helyzet a Pannon cigányzenekarral?
6: Ott is rajkósok vannak, és 100 tagúsok. Nem lehet, ez a két zenekar nem lehet, tehát hogy mondjam, tehát nem lehet elhagyni, ha valaki ma már egy nagy formátumú cigányzenekart akar alapítani, az nem hagyhatja ki se nem a 100 tagúsokat, se nem a rajkósokat. Uh-huh, uh-huh. Na most itt ennek az ötvözeted, egyébként a 100 tagokban is az az ötvözet van, és amikor megalakultunk, akkor is az volt, hogy a régi rajkósok, akkor még nem volt régi 100 tagú, tehát a régi rajkósok, a Budapest Együttes, Honvéd Művész Együttes, Duna Művész Együttes, uh-huh, Állami Népi Együttesre alapozva, és a legjobb vendéglátós muzsikusok, és a Rajkóból azok, akik ugye azt tanulták a Gyula bácsitól, nagyon nagy muzsikusokat nevelt ki a Gyula bácsi, és azok az emberekkel lehetett ezt elkezdeni akkor 85-ben. És ma már úgy van, hogy tehát a két zenekarból nem lehet kihagyni senkit se, hogyha valaki valamit csinál. Hát ugye most például Berki László itt van a Pannon cigányzenekarban, aki első koncertmester volt, meg hát édesapáddal voltak koncertmesterek a 100 tagúba, és ugye az alapító idősebb Berki Lászlónak a fia, azt most ott van a Pannonban. Vagy Puka Károly, amikor megnyerte a vonópárbajt, akkor, ahogy alakult a 100 tagú, az egyik vezető primása volt a Puka Karcsi. És most itt van. De mondhatnám a cimbalmosokat, bőgősöket, a klarnétosokat, rengeteg hegedűsök, tehát itt azért ilyen van. És ez a két zenekar, ez nagyon jó táptalaj a magyar cigányzenének. Ebből lehet nagyon fejlődni, és remélem, hogy a fiatalság, mert hogy én a 100 tagúban 18 évvel ezelőtt megalapítottam az ifjúsági tagozatot, egy ifjúsági zenekart, ami 85%-ban a mai 100 tagúnak a meghatározó emberei lettek. Én már akkor tudtam azt, hogy kiket kell kineveznem. Tehát a mai vezető művészek a 100 tagúban, azok 85%-ban én neveztem ki, és azóta is ők vannak. Tehát azért a szimatom jó.
5: A műsor tekintetében miben különbözik a két zenekar?
6: Nem sokban. Mert ugyanis ezeket a számokat, ezek siker preferált számok.
5: Tehát mondjuk a Pacsirta nem hiányozhat.
6: Nem hiányozhat. A Monti Csárdá sem hiányozhat. Mm-hmm. A Brahmsok sem, a Liszt rapszódiák sem, mm-hmm, Nyitányok, tehát nem. Legfeljebb máskor mást, máshol mást, de olyan nagyon sok különbséget nem lehet. Nyilván van a hangszerelésben, mert Farkas Gyula hangszerelés, Berki László hangszerelés, de itt a Pannonban is ugyanaz van. Uh-huh. Mert itt is azért többnyire rajkósok vannak, és azt követik. Uh-huh. És a 100 tagúban is szeretik a rajkósok követni a rajkós, és hát mondjuk azt sajnálnám, hogyha Berki Lászlónak a zenei munkáját azt mondjuk elhanyagolnák, de hát ez a lelkük rajta, de mondjuk Farkas Gyulá is kevesebb. Úgyhogy különben unokatestvérek voltak Berki László és a Farkas Gyula bácsi. Hát szóval itt vannak a talentumok, ugye? Mekkora zenei ész, mekkora nagyságok ezek az emberek.
5: A 100 tagú cigányzenekar azért egy nagy formátumú zenekar. A 40 tagú Pannon cigányzenekar viszont azért valamivel kisebb, tehát könnyebben mozgatható, valószínűleg kisebb színpadon is elférnek. De vajon elbír az ország vagy Budapest két ilyen nagy formátumú zenekarral? Mert igény az bizonyára van rá.
6: Igen, nagyon jó kérdés ez. Hát szerintem, ahogy a többi szimfonikus zenekarok megférnek, megférhet a két nagy formátumú cigányzenekar, az nem baj, hogyha nemzetnek van két kiváló cigányzenekara. Annak annak nem jó, aki esetleg valami más gondol. Tehát itt nem versengésről van szó, mert az én tisztában vagyok azzal a brenddel, amit előbb említettem volt, azt én építettem. 18 évig. Száztagú cigányzenekarra nem lehet szembe menni, meg nem lehet rivalizálni. Lehet jó muzsikálni, lehet egy egészséges versenyhelyzetet teremteni, és valamikor őket idehívják, van, aki minket hív. Most például a történelmi Magyarországot bejártuk a Magyar Kultúra napján. 40 tagú Pannon cigányzenekar Budapesten, Sepsiszentgyörgy és Csíkszereda. Ott ünnepeltünk együtt a Székely testvéreinkkel, és itt a Magyarországon a cigány testvéreinkkel. Tehát ezzel nem szabad így gondolkozni, és tényleg szeretném azt, hogy ne is vegye úgy senki se, hogy a két zenekar versenyezik, nem versenyezik. Tartsuk egymást tiszteletbe, örüljünk egymás sikerének, én örülök, mert nem tudom magam elvonatkoztatni, mert benne van a munkám a mai napig is. A mai napig is benne van. Nem tudom még mennyi ideig lesz benne az én munkám, de látom, hogy jól csinálják a fiúk. Tehát azt követik, amit én ott hagytam.
5: Mi a terve a jövőre nézve a 40 tagú Pannon cigányzenekarral?
6: Hát minden esetre erre kell egy politikai akarat ahhoz, hogy a Pannon cigányzenekar fent tudjon maradni és versenyképes legyen. A piacon, nemzetközi és hazai piacon el lehessen adni. És nem mellesleg ugye itthon a nemzetet boldoggá tenni azt, hogy tudunk választani, hogy most kinek a koncertjára menjünk, de ehhez politikai akarat kell, magyarul az, hogy egy kiszámítható működési támogatás, ami éves szinten van, amire kaptam, hála Istennek, egy ígéretet, hogy hamarosan a 40 tagú Pannon cigányzenekart be fogják sorolni, és kap majd támogatást. Nyilván ez akkor lesz meg, hogyha minden optimális. Tehát nem fogok menni kopogtatni senkinek az ajtaján, ez egyszer le lett tárgyalva. Nekem, hála Istennek, nagyon jók úgymond a kapcsolataim, és azok a kapcsolatok, azok az emberek, azoknak meg nagyon jó benyomásuk van én irántam. Tehát itt a keresztény konzervatív körökben nekem elég ismert a nevem.
5: És milyen tervei vannak Nándi bácsinak, mint Beke Farkas Nándor a jövőre nézve? Következő
6: hát hogyha jó Isten is úgy akarja, és élünk, és van egészségünk, akkor mindenképpen szeretnék egy székházat, hogy tudjunk próbálni. Szeretném azt, hogy amit említettem, hogy legyen egy kiszámítható működési támogatás, eszköztárat, hangszerparkot, kottákat, anyagokat beszerezni, aztán ez már nyilván egy távlati, de nagyon jó muzsikusok vannak a Pannonban, csak a Puka Károlyt említem, azt hiszem mindenki csak a kalapját veheti le, és ő nagyon szeret tanítani, és vannak még ott kiváló pedagógus vénával ellátott muzsikusaink, hogy szeretnénk az új nemzedéket kinevelni. Nekem ez egy régi vágyam, még a száztagúban nagyon sokat tettem ezért, csak sajnos nem sikerült. Talán itt sikerülni fog, és hát mindenképpen a zenekar részére hát egy olyan havi illetményt, ami méltóképpen van rendezve a muzsikusokkal, és hát ennek fejében nyilván próbálnak, játszanak és föllépnek. Minden esetre még ezek tág fogalmak, nekem ez ugyanúgy megvolt a száztagú cigánzenekarban is. Már évekkel ezelőtt beadtam egy beadványt, hogy szeretném, hogy a zenekarnak legyen fizetése, havi fizetése, hogy ne kelljen elmenni Portás bácsinak, ne kelljen letenni a lantot, amit gyerekkorunk óta tanultunk. Nem a munkával van baj, csak mi az életünket tettük rá a zenére. Tehát nem biztos, hogy jó portások lennénk. Ha jönne egy betörő, akkor elszaradnánk, de ez távol legyen. És nagyon halkan mondtam, remélem, hogy egy csoportvezető sem fogja meghallani.
5: De ha már így felmerült ez a téma, akkor mondjuk el, hogy valóban az utóbbi években, évtizedekben ez egy súlyos probléma, hogy olyan zenészek, akik az életüket áldozták a zenére, és gyerekkorukat feltették arra, hogy mindennapi gyakorlással képezzék magukat. Nagyon sokan sajnos arra kényszerültek, hogy szakmát váltsanak, illetve ezt a hivatást, ezt felcseréljék valami olyan munkára, amiből meg tudnak élni. És ez egy súlyos probléma. Lát ebből valamiféle kiutat, Nándi bácsi, a következő években?
6: Egyelőre nem. Sajnos nem.
5: Vagy a cigányzenével kapcsolatban lehet, hogy esetleg lesz valami felévedés a következő időszakban?
6: Hát van az a magyar államnak, a kormánynak egy nagyon jó döntése, ami évek óta működőképes, ez a Muzsikálva Magyarország. És ez nagyon jól működik, 4 hónapot lehet játszani nyáron, úgyhogy ha felkeresünk mondjuk egy éttermet, és a tulajdonossal megbeszéljük, hogy hagyj játszunk itt, neki nem kerül egy forintjába se, lehet, hogy valami előnyhöz majd juthat, ezt nem tudom pontosan, de ahogy én is csináltam, bementem a barátomnak a szállodájába, és azt mondtam, hogy szeretnénk itt muzsikálni, és neked nem kerül semmibe sem, minket a magyar állam fog fizetni, hogy ezt megtennéd-e nekünk, hogy tudjunk pénzhez jutni. Persze, hogy megtette. És nagyon sok kollégámnak sikerült ez így, és nagyon hálásak vagyunk ezért a magyar kormánynak, hogy ezt a cigány zenészeknek tudta biztosítani, és biztos megélhetés. Hát most az kellene egy kicsikét hosszabban, mondjuk 6 hónapra, vagy egy évre, vagy valamilyen ehhez hasonlót kitalálni. Ez nagyon jó lenne.
5: Kulturpolitikai szempontból ez egy jelentős lépés, hiszen a cigányzene az valóban a magyar kultúra egyik gyöngyszeme, kiemelkedő gyöngyszeme. És akkor természetesen itt még ezen belül pontosabban felsorolhatjuk a 100 tagú cigányzenekart, a Rajkót, a 40 tagú Pannon cigányzenekart.
6: Így van, a Rajkóról nem is beszél, hát a Rajkó meg a ugye másik, már akkor nem kettő van, van 3. Igen, és ők is nagyon jó muzsikusok. Már igazából nem annyira Rajkók, mert már nagypapák is, de kiváló muzsikusok, de viszont a hűségüket ez azt jelzi, hogy még mindig ott vannak, és nyilván, hogy a vezetés is, ugye Gerendási Pista barátom, az igazgató úr is ezek szerint nagyon jól csinálja a dolgát, mert ott maradnak az emberek, és az ő szájuk íze úgy édesebb, hogy kapnak ők is valamilyen illetményt. Igazából nem nagyon tudom a Rajkónak a belső életét, de rosszat nem hallok kifelé, így hát csak jó lehet.
5: A cigányzene utánpótlása az egy kardinális kérdés. Elsősorban a Rajkó Talentum szakiskola végzi ezt a képzést. Természetesen korábban ez a 100 tagú cigányzenekar keretében is működött, amit még Nándi bácsi vezetett be. De hogy látja most ezt, hogy tulajdonképpen lesz utánpótlás?
6: Hát ezt mondjuk, mert aztán működik a iskola, ugye, a Rajkóban, hogy hányan jelentkeznek, egy, és hányan mennek végig. Tehát ez a tól így, ezt talán az igazgató úr tudja megmondani, de hát ez nem az én kérdésem, csak most beszélgetünk, esetleg az igazgató úr hallgatja. Üdvözlöm, mert jó barátságban vagyunk. Tehát ez nagyon fontos, hogy tól így, hogy vannak a gyerekek, milyen korosztályt lehet bevonni ebbe a tanítási rendszerbe, és milyen tanárok, mert az nagyon fontos az, hogy felfigyeljenek, tiszteljék a tanárokat, hiszen a fiam is, meg te is tanítottatok a Rajkóba, és akkor még ti nagyon fiatalok voltak, azt hiszem szerintem még akkor főiskolában, nem tudom, harmadik, negyedikesek volt.
5: Vagy már főiskola alatt is, igen, a Zeneakadémia alatt is már így, tanítottuk.
6: Így van. És akkor, és mégis tudtak tőletek tanulni, és azt hiszem te elég sokáig is ott maradtál.
5: Igen.
6: És
5: 12 évig ott tanítottam.
6: Na, pontosan. Ennek nagyon örülök.
5: 13.
6: Nagyon jó. És hát a fiam az nagyon szeretett tanítani, csak nem fért bele az idejében, meg hát pénzt is szeretett volna keresni, és hát itthon mondjuk 2-3 zenekarban volt, a Virtuózba, volt a MÁV-ba, aztán a Budapest koncertóba, de mégsem.
5: Virtuózokba.
6: Igen, Virtuózok, igen. És mégsem volt igazából elég, és akkor kiment külföldre.
5: Hogy érzi most magát Nándikint külföldön? Ezt tőle kellene megkérdeznem, de azért...
6: Hát, amit én tudok, hogy jó érzi magát, megvan neki anyagilag a számítása, szakmailag is, de mondjuk nyilván, hogy akkor nem ment volna el egy évre felvételizett, nem mondta meg a londoni filharmonikusokhoz, és egy évig ott volt. Tehát addig kivett egy év szabadságot a Genti Operaházból, és ott is szólamvezető szekunda principál volt a londoniaknál is. Meg itt. Szóval,
5: de hát ez egy óriási dolog egyébként. Igen, tehát a londoni szimfonikus zenekar az a világ egyik legnagyobb szimfonikus zenekara. És az, hogy a Farkas Nándi ott van ebben a zenekarban, hihetetlen, óriási dolog.
6: És hát az az igazság, hogy ahogy mesélte, ez egy, úgy kell elképzelni, mint egy hegedű verseny. Tehát három fordulós volt, függöny háta mögött, és az utolsó három az face to face. Egy orosz, egy kínai, meg ő. Két csaj, meg ő.
5: Ez igen.
6: És akkor hála Isten, őt szavazták meg. Nagy dolog.
5: Nagy dolog, így van.
6: Óriási. 34-en voltak, és ő maradt egyedül.
5: Szóval ez a sok tanítás, ez a rengeteg gyakorlás, ez azért csak beért. És meghozta a gyümölcsét.
6: Hát persze, hát azért itthon is több akkor repetitora volt, mint például akkor még a Kodály Bónos négyesnek volt a primáriusa, a Falvai Attila, most meg a Nemzeti Filharmonikusoknak az első koncertmestere. Tehát ő volt a legjobb sívó tanítvány, és a professzorról azt mondta, hogy amit én itt megmutatok a gyereknek, akkor az, hogy otthon ne felejts el, és akkor megadta a telefonszámát, és akkor mondtam, hogy kitől kaptam a telefonszámot, és szeretném, hogy a fiammal, és akkor természetesen azt, hogy professzor, ha így látja, akkor aznak csak örülök. És járt ki oda az Attila hozzánk a lakásban. Úgyhogy tehát kell tenni a szülőnek. Hát mindent meg kell tenni a szülőnek, addig, ameddig a gyerek még nem önálló. Már amikor önálló, akkor már ő el tudja dönteni, hogy lehet. Például, amikor Fenyves Lórántnál volt, akkor ő eldöntötte, hogy nem akar tőlem, mert nem olyan volt. Tehát azt mondta, hogy jó, hát azt mondja, ne te csináld azt, hogy neked a véredben van. Ezt sértésnek vette. Mert hogy jobban csináltam, mint a többiek. Azt hiszem, ez ismerős, mi? A gyerek egyből ott hagyta. Azt mondta, haza akar jönni. De az haza jön. Viszont a Varga Tibor az nagyon rendes volt. Az Svájcban. Hát vannak ilyenek, Most, amit említettem, hogy a Ruha Istvánnal, a Pista bácsival voltunk annak örültünk a legjobbat, és rengeteget tanult tőle a gyerek. Rengeteget. Az olyan pedagógus volt, meg egy olyan szív lélek. Ugye, aki valaki nem tudja, ő cigány származású volt, Nagy Károlyi. Ugye az erdélyi Párcium részen született, és azt kell tudni róla, hogy az édesapja is prímás volt, és egyszer volt Veszprémben egy kurzusa, és Szentpéteri Csilla volt a korrepetitor az zongorán, És akkor meghívtam őket, én már ismertem a Csillát, és akkor eljöttek a Baricskába muzsikáltunk, a Micivel, az öcsével, és jött a Pista bácsi, és minden, és ott muzsikáltunk, piás, minden, és egyszer csak azt mondja, a Micinek azt mondja, fiam, add már azt a hegedűt. És elkezdett nótálni, a Pista bácsi. Hát azt mondja, fiam, hát olyan csorok voltunk, apa, drága apámmal, azt mondja, jártunk azt mondja, kocsmázni. Na tessék.
5: Azt a mindenit.
6: Hát ez az. Hát ez...
5: Ilyen az élet, hát igen.
6: Igen, és hogy mekkora művész lett. És jaj, te szeretem.
5: Ez így van.
6: Aztán nagyon jó barátságot kötöttünk. Nagyon. Hát, nagyon sajnálom. Voltunk is 2 évvel ezelőtt Nagykárolyba fellépni, és akkor elmentünk a temetőbe is, meg a múzeum is van róla. Nagyon szépen nagy becsbe tartják a Pista bácsit, és ismerik. Egész Románia ismeri, a Stefán Ruha.
5: Így van.
6: De ő mindenkinek a Pista bácsi.
5: Az OSK-s vizsga után ki kell muzsikált? Milyen zenekarokban?
6: Muzsikáltam a nagybátyámmal, a Bulhorác Jancsival, édesanyámnak a bátyával. Aztán muzsikáltam az unokapátyámmal, Patyi Farkas Béla, a Beke Farkas Sándor, az öcsémmel, a Mici Farkas Gyulával, apámmal, Patyi Farkas Gyulával, apámmal, Farkas Nándorral, és amikor a család kötelékéből úgy már eleget szívtam és tanultam, akkor már kint a pályán hát volt egy nagyon jó szériám, amikor ifjú Járóka Sándor, Gabora József, Petrik József, a Mészáros Tivadar, akkor Miskó Jónás Lajos, aztán a Mészáros Tivadar, és hát több olyan primás volt, akik kisebb, rövidebb, hosszabb ideig, de ezek a meghatározók, akiktől igazából tanultam is, és magamba szívtam. Itt már ugye terzprímás voltam, és ezekben a zenekarokban nagyon kiváló zenekari tagok is voltak, tehát az idős, meg ifjú Balog, vagy Vak Lacika bácsi, és a Lacikával is, tehát vagy a Hankó Feri bácsival, Didi Béla Brácsossal, vagy a Kacsesz Jancsi bácsival, tehát a nagybőgősöket, Sügőle öreg, meg mind a két gyerek, Dodi, Jenő, a Jenő az gyerekkori barátom, hát a klarnétosokkal, hát most Kis Ernő, Poporka Bandi, Kecskés Sándor, sőt, a Burka bácsi, meg a Fátyol bácsi is, a Józsi bácsival is, amikor már idősek, akkor Kanesz, tehát ezek a régi nagyokkal, fiatalokkal, ugye a Kis Fátyollal, ő is egy nagyon ragyogó, jó klarnétos volt. Vagyis, hát még mindig van, és csak mondom, hogy a mi korosztályunkban, hát sok, hát nem lehet így most elmondani, tehát aminek mindig is örültem, hogy mindig én idősebbekkel szerettem muzsikálni, hogy mindig tanuljak. Mindig úgy, hogy én legyek a legfiatalabb, vagy a legrosszabb. Akkor tudok tanulni. Na most, ha tőlem igen, tanulnak nyakos. Fiatalon, minek? Hát akkor nem tudok előre menni. És barátaim is mindig idősebbek voltak. Most már nagyon nem találok idősebbet magamnál.
5: Mit jelentett Nándi bácsinak, amikor megkapta a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét?
6: Nagy elismerést. Uh-huh. Megmondom őszintén, hogy jól esett, mert a munkásságomat pojentírozták ki, ami a 100 tagokban végeztem, amit az ifjúsági végeztem, a zenekari végeztem, itthon és külföldön, és teljes mértékben nekem ez így egy nyugodtságot, egy elismerést fejezett ki, ami szakmai szempontból teljesen rendben van. Még ehhez még, nem tudom, előtte vagy utána a magyar kultúra lovagja is lettem, tehát azért ez is egy nagyon kiemelkedő. És hát ugye a zenekarral, amit elértem a száztagúval, a Magyar Örökségdíj, tehát ott volt, a Kovács műhelyben ott voltam. Vertem a vasat, ezerre toltam a kályhát. Tehát azok a dicsőségek, azok én is ott voltam, a régi nagyokkal. És hát ugye Magyar Örökségdíj, rengeteg külföldi fesztivál nagy díjak, akkor rádió nívó díj, tévé fesztivál díjak, akkor hát ugye a Hungarikum díj, az mellett én indítottam, én voltam az egyik, tehát elindítója, úgymond volt a fergeteges, a Sziszi legendája, az jó 300 fellépést eredményezett a Experi Dance-szel, a Ramkultúrházban, ott kezdtük, és én társproducer voltam ebben a csodálatos, nagyon jó előadásban, annyira, hogy Shanghai, Peking végigjártuk. Végig turnéztünk Németországba, sokszor olyan volt, hogy háromszor is visszatapsolták a táncosokat, nem engedték le. Jó, hát mondjuk a zenekar is jó volt, ugye szoktam Abszett. Volt mondani, hogy csúnya a zenekar, de azért jó játszik ám, nagyon. Ezért vigyázunk. Úgyhogy, és akkor volt olyan, hogy az egyik helyen tudtam például Pekingbe cimbalmot szerezni a nagykövetségtől, akkor előttünk a Mága Zoliék voltak ki, és kértem, hogy segítsen benne. De átmentünk Shanghaiba, ott meg nem, de viszont volt zongora, és azt mondta az Oszi, semmi baj. Ökrös Oszkárról beszélek. Semmi baj. És odaült a zongorához, és akkor mehet. Nagyon nagy volt te. Úgyhogy hol, merre járkáltunk, olyan jó volt. Tényleg én a gyerekkori barátaimmal, hát az Oszival együtt fociztunk, de azokkal a nagyokkal, akik akkor ott volt, Orgona Dezső bácsi, akkor a Füles Bicskei Géza, akkor Banyák Nándi bácsi, akkor hát még Olá Ernő, Pepe, Szegfű, hogy csak a csellósokat nézem. Hát akkor, hát olyan Morzsa Oszi, olyan cimbalom kar volt. Ő is annyira tudtak, és olyan tanult emberek voltak. Így kezdődött el. Így kezdődött el. Ilyen cimbalmosok voltak, meg brácsások, meg hegedűsök. Hát Szalai Anti, Radúj Anti, azok is ott voltak, ugye Honvéd művész együttesből. Meg hát most a Beethoven, a Rácz Vili, az is a Duna művész együttes koncertmestere. Hát a Kolompártiban az én drága barátom. De nagy terces volt, de jó cigány volt. Nagyon, hát nem akarok senkit se kihagyni. Nagyon nagy muzsikusok voltak ott. És akkor, amikor ugye művészeti igazgató, így állt föl, művészeti igazgató Berki László, művészeti vezető ifjú Sánta Ferenc, másik művészeti vezető ifjú Járóka Sándor. Hát ilyen emberek. Hogy? Ezeket meg kellett élni. Ott kellett lenni velük, hogy magamba szívjam. És nekem sikerült.
5: Van egy fantasztikus lánya is, Nándi bácsi, azért őt is említsük meg mindenféleképpen, Angit.
6: Ja, Angikám az én kislányom, akinek a férje a Kálai Ernő, a Magyar Operaház első koncertmestere. Ő a Juilliardon diplomázott New Yorkba, és a Isaac Perlman volt neki a tanára, ott diplomázott a Perlmannál, és hát egy végtelenül nagy művész, és egy alázatos ember, és egy jó férj. És hát szeretem azt, hogy amikor kimegy a színpadra, ott már teljesen minden ki van zárva, és alázattal a zene iránt. Látszik, kisugárzik, igazi művész, amikor kimegy a színpadra, és onnantól kezdve semmi, csak a darab, semmi más. Úgyhogy hát család egybe van, szeretem az öcsémet, aki a Mici Farkas Gyula, aki szintén egy kiváló jó prímás, a nászom a ifjú Kálai Kisernő, úgyhogy kiváló hegedűs és művész és cigány prímás, és hát a család az így, egybe vagyunk, úgy jó meg vagyunk, hála jó Istennek. Muzsikusok, van miről beszélgetni, így tárgyalni, úgyhogy...
5: Így van. Mikor volt az a pillanat, amikor a vallás az egy picit jobban előtérbe került az életében? Volt ilyen, vagy ez egy hosszú folyamat?
6: Igazából én vallásról nem beszélnék, hanem Isten szeretetéről. Tehát azelőtt én mindig szerettem a Jóistent, és hát olyan, ha nagyon valamit akartam megköszönni, vagy kérni, akkor bementem a templomba, vagy évféli mise volt. Uh-huh. Sőt, voltam én minisztrás is. De ezzel a katolikus háttérrel már nem rendelkezem, és karizmatikus szabad keresztény vagyok, és tehát másképpen élem, meg másképpen imádkozom. Egy Istent imádunk, tehát ezen nincs vita. Csak másképpen vannak magyarázva az igék, másképpen lehet értelmezni. Ugye Jézus megmondta, hogy bálványokat ne imádjunk, ugye a templomok tele vannak bálványokkal, tehát most ezt nem akarok senkit se megsérteni. Tehát egy Istent imádunk, és ez a fontos. Tehát nekem igazából, hogy a feleségemet elvesztettem, most már 13. éve sajnos, és akkor mi megtértünk a Híd gyülekezetébe, és onnantól kezdve élem azt az életet, és próbálom is megtartani. Néha sikerül, néha nem, de hát, mint említetted, volt halandó, és az ember nem tökéletes.
5: Az ember egy gyarlók, igen, sajnos.
6: Igen.
5: De próbálunk azért minden esetre a legjobban.
6: Mindenképpen. Igen. A szándék az megvan, hát néha sikerül, néha nem. Tehát nem úgy, mint egy farizeusit elkezdem itt mondani, hogy én ilyen meg olyan, nem, hát sajnos én is ismernek a kollégák, azért egy-két utazásnál nagyon jól össze szoktunk jönni.
5: De hát ez hozzátartozik.
6: Jókat eszünk, iszünk.
5: Így van. De ez hozzátartozik az élethez.
6: Voltál velünk egy párszor, azért te tudod.
5: Igen. Tehát, hogy azért én azt gondolom, hogy a zenész élet az valahol egészen más, mint hogyha valaki mondjuk ügyvédként, könyvelőként, vagy hivatalnokként dolgozik. Hát ez egy igazi hivatás, egy igazi életforma, én azt gondolom. Hát, főleg a szórakoztató zenészeknél.
6: Hát most csak hagyd mondjak két és nagy ikon. Az egyik a Boros Lajos, hogy hát ugye milyen beteg volt már, vagy milyen öreg, vagy fáradt. Betotyogott, és leült a székre, és elkezdett muzsikálni, és ahogy megszabta a nótákat, meg amit akart muzsikálni, hát ez még akkor is. Ez az egyik. Tehát az, hogy az utolsó pillanatig. Most ugye voltunk a MOM Kultúr központba a Magyar Kultúra napján, ott ünnepeltünk a közönséggel, és ezen a gála műsoron, gála koncerten megkértem a Bangó Margit művésznőt, hogy Margitkám, gyere már segítsél. Azért a te neved, meg te, meg tudod, hogy imádlak. Jaj, Lándikám. Hát 40 éves barátság, meg 50 éves a család barátság. Tehát meg bejártuk vele is az egész világot, Margittal, amikor ugye 100 tagúban volt. Hát csak azt mondom, hogy Portugáliában a világkiállításon mi voltunk a nyitó, vagy Guatemalában, vagy Japánban, vagy Németországot végig utaztuk. Hát főzött ránk, vagy mit tudom én, zsugáztunk, minden. Na, szóval mondom, Margitkám, gyere már segítsél a zenekarnak. Eljössz, akkor azért más fényt vett fel. Kell egy ilyen nexus.
5: Igen, így van.
6: Most nem minden prímás hívhatja fel a Bangó Margitot, meg fel se veszi, ha éppen nincs kedve. És akkor mondta, jó van, Andikám, rendben van minden. És eljött, és ahogy kijött a színpadra, tombolt a nép, így meglebegtette azt a tunikás szép ruháját, és akkor elkezdett énekelni, és a szék ott volt neki. Itt is a szék. Tehát, ameddig tudnak dolgozni, addig a színpadon vagyunk. És ha le kell ülni a székre, akkor leülünk. De hála Isten, a torkával nincs semmi baj, és úgy megfogja a zenekart, meg úgy beindítja. És akkor fölkelt a székről, és hátra nézett, és mindenkiért, tehát szakadtunk.
5: De jó.
6: Úgy tud vezetni zenekar, mint egy prímás. Hát ilyen nincs, ilyen nincs. Hát, na és hát úgy, hogy a Jóisten oda tette hozzánk, és hát ez nagyon nagy segítség.
5: Biztos vagyok benne, hogy a közönség tombolt, és imádták a zenekart és a Bangó Margitot természetesen.
6: De ez az, hogy a Jóisten mindig belém helyezi azt, hogy kire gondol, hogy kivel lehetne. És van olyan, igen, megint csak azt mondom, hogy amikor azt mondja az Úr, hogy behelyezlek téged az én fő embereim közé. Csak meg kell hallani, hogy kit hívjak fel. Ennyi.
5: Hát Nándi bácsi, nagyon köszönöm, hogy itt volt és beszélgettünk. Én nagyon sok sikert, koncertet és lehetőséget kívánok a jövőben személy szerint is, és természetesen a 40 tagú Pannon Cigány zenekarnak egyaránt, és biztos vagyok benne, hogy lesz még lehetőségünk itt beszélgetni a jövőben.
6: Köszönöm csak még egyet, és szeretném, hogy ezt meg is maradna. Tehát azokhoz szólok, akik esetleg úgy gondolnák, hogy kicsikét dicsekedtem, ne botránkozzanak meg, mert ez is meg van írva, hogyha dicsekedtek, akkor az én nevemben dicsekedjenek. És én az Úr dicsőségére csinálom, mert tudom, hogy mindent őtőle kapok. Amen.
5: Köszönöm szépen.
4: Mai vendégem Beke Farkas Nándor volt, aki korábban a 100 tagú cigányzenekar elnök menedzsere volt, és jelenleg a 40 tagú Pannon cigányzenekar menedzsere. A beszélgetésünk mai második részében szintén mesélt nekünk a munkájáról, az életéről és a hitről. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is 10 órától. A viszonthallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió D kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a Rádiódi. Rádiódi. Romákról. Rádiódi. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádiódi. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mi a legfontosabb a cigány emberek számára? A cigány közösségek életében számos olyan érték létezik, amely generációkon át meghatározta mindennapjaikat és identitásukat. Bár minden ember és minden család más, ezért nem lehet minden cigány emberre ugyanazokat az értékeket rávetíteni. Sok közösségben kiemelt szerepet kap a család, az összetartás, a hagyományok tisztelete, a közösséghez való tartozás és a kulturális örökség megőrzése. Ezek az értékek segítettek abban, hogy a cigányság évszázadokon keresztül megőrizze a saját kultúráját, nyelvét, szokásait és identitását. A legtöbb cigány család életében a család áll a középpontban. A szülők, nagyszülők, testvérek és távolabbi rokonok között olyan gyakran szoros kapcsolat alakul ki, a családtagok igyekeznek támogatni egymást a nehéz helyzetekben, legyen szó anyagi segítségről, gyermeknevelésről vagy érzelmi támogatásról. Sok családban természetes, hogy több generáció is rendszeresen találkozik és együtt ünnepel, és fontos döntéseket beszélnek meg. Ez az összetartás biztonságérzetet ad és hozzájárul ahhoz, hogy a közösség tagjai számíthassanak egymásra. A hagyományok tisztelete szintén meghatározó szerepet játszik sok cigány közösség életében. A népzene, a tánc, a mesék, a népviselet, a kézművesség és a különböző ünnepek mind hozzájárulnak a kulturális örökség megőrzéséhez. Az idősebb generáció gyakran adja tovább a fiataloknak ezeket a hagyományokat, hogy azok a jövőben is fennmaradhassanak. A kulturális örökség nem csak múltat jelent, hanem identitást is, amely összeköti a közösség tagjait. A cigányzene világszerte ismert és elismert. Számos cigány származású zenész járult hozzá Magyarország és Európa kulturális életéhez. A zene nem csupán szórakozás, hanem az érzelmek kifejezésének egyik legfontosabb eszköze. Eseményeken és közösségi rendezvényeken gyakran központi szerepet kap, erősítve az összetartozás érzését. Sok cigány közösség számára fontos a kölcsönös tisztelet és az egymás iránti felelősségvállalás is. A fiatalokat gyakran arra nevelik, hogy tiszteljék az idősebbeket, figyeljenek a családtagjaikra és segítsenek azoknak, akik rászorulnak. Az idősek tapasztalatát és bölcsességét sok helyen nagyra becsülik, őrzik a család történetét és hagyományait. Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap az oktatás. Sok cigány család számára nagyon fontos cél, hogy a gyermekek tanuljanak, szakmát szerezzenek, vagy felsőfokú végzettséget érjenek el. Az oktatás lehetőséget biztosít a fejlődésre, az önálló élet kialakítására, és arra, hogy a fiatalok megvalósíthassák álmaikat. Egyre több olyan példa van, amely bizonyítja, hogy kitartással és tanulással jelentős eredmények érhetőek el. A közösségi élet szintén fontos szerepet tölt be. A különböző kulturális rendezvények, romanapok, zenei fesztiválok és hagyományőrző programok lehetőséget teremtenek arra, hogy a közösség tagjai együtt ünnepeljenek, ápolják hagyományaikat és bemutassák kultúrájuk szépségeit másoknak is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. január 23-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégeim a Jambalom virtuális cimbalom fejlesztői, akikkel beszélgettem a hangszer történetéről, a cigány zenében betöltött szerepéről, és a virtuális hangszer megalkotásának folyamatáról. Tartsanak velünk ma este is! Mai vendégeim Szigeti Dénes, Gáspár Ágnes, Rácz József és Ágosvári Balázs, akik többnyire Angliából érkeztek hozzánk, hogy beszélgessünk egy igazi technológiai innovációról, méghozzá a cimbalommal kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy eljöttek a stúdiónkba.
4: Mi is nagyon szépen köszönjük, és üdvözlők a hallgatókat.
3: Akkor egy kis bemutatkozást szeretnék kérni, hogy tulajdonképpen kik is azok, akik most jelen vannak itt a stúdióban.
5: Akkor leszek én a legbátrabb. Jó estét kívánok mindenkinek, Gáspár Ági vagyok. Békés Csabai születésű kislány, aki 2008. szeptemberében Anglia egyik városkájában, Coventryben találta magát. És ez a találkozás a várossal olyannyira sikeressé vált, hogy azóta is ott töltöm napjaimat. Nem zenész családból származok, de az életutam során nagyon sok jó emberrel találkoztam, akik muzsikosok, és az a fűszeres élet, amit a zene belecsempészett az ő világukba, az átragadt rám is. Úgyhogy ezen felbuzdulva én 2009. szeptemberében jelentkeztem a Coventry Egyetem zenetechnológiai szakára, amit 2013-ban egy szép diplomatársaságában fejeztem be. Az élet vitt jobbra-balra, de nagyon sok jó baráttal kiegészülve megalakult a Cembalom Ltd. 2017-ben, aminek én a vezérigazgatójává lettem választva, amit nagy örömmel elfogadtam. És most itt állok egy rádió stúdiójában életemben először. Picit izgulok, szerintem hallatszódik is a hangomon, de átadnám a szót egy másik nagyon bátor embernek.
4: Igen, Szigeti Dénes vagyok, én is üdvözlöm a hallgatókat, és én az operatív igazgatója vagyok a Cembalom Ltd.-nek. Ahogy Ági is mondta, 2017. júliusában alapítottuk ezt a céget, azzal a céllal, hogy a magyar cimbalom kultúrát nemzetközileg is népszerűsítsük. Ugye zenetechnológiát tanultunk, és ezáltal sok olyan érdekes technikát, technológiát ismertünk meg a tanulmányunk során, ami arra ösztönzött minket, hogy ezek segítségével olyan termékeket hozzunk létre, amelyik elősegítik ezen hungarikumnak a széleskörű világszerte való megismerését, és a fiatalabb generációknak való átadását, ami nálunk prioritás. És átadom a szót Ágosvári Balázs kollégának.
6: Üdvözlöm én is a hallgatókat, Ágosvári Balázs vagyok. Salgó Tarjáni születésű cégben az én feladatom a vizuális, illetve a programozási rész, tehát itt konkrétan az interfésznek a grafikai dolgait csináltam én. Dénessel ugye Salgó Tarjáni ő is, tehát onnan ismerjük egymást már régóta, és alapvetően a zene szeretete az, ami bennünk közös, és igazából azért is örültem ennek, amikor a Dénes megkeresett, mert ez az a projekt, nekem ez a virtuális cimbalom gyakorlatilag a szerelem gyerek. Tehát, hogy ebben így tökéletesen összeér a zene meg a grafika, ami nekem mind a kettő nagyjából egyformán fontos.
3: És vendégművészünk pedig
7: Rácz József, üdvözlök én is mindenkit. Szegedi születésű srác vagyok, zenész családban nőttem föl. Egész életemben azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb dolog a zene volt az életemben, meg mai napig is az. Tanulmányaimat Budapesten is végeztem, azon kívül Franciaországban voltam, a Boulogne Cseszkonziban. 16 éven élek Angliában. Én nem azóta ismerem a Dénest és az Ágit, jóval korábban ismerjük egymást. Mindig is azt hiszem, hogy a zene az teljes mértékben összekötött bennünket, és az a megtiszteltetés ért engem, hogy amikor ők belefogtak ebbe a cimbalom tervbe először is, ugye akkor rám esett a választás, hogy cimbalmosként, zenei tanácsadóként, később majd a cégben remélem, hogy méltán megérdemeltem zenei igazgatóként vegyek részt. Köszönöm szépen. Tényleg megtiszteltetés volt számomra, hogy ebben részt vehetek, és hát nagyon fontos az én számomra is, hogy ezt a hangszert így digitálisan is, meg mindenféle módon életben tartsuk. Azt gondolom, hogy ez nagyon nagy fontosságú, létfontosságú dolog a világban, hogy ilyen nagy kincset nem szabad elveszíteni, hiszen ha csak nem megyek messzire itt Magyarországon, olyan képviselői voltak az elmúlt, mondhatom nyugodtan 80-100 évet, hogy ezt nem hagyhatjuk, hogy elvesszen, és mindent mi legalábbis mindent elkövetünk annak az érdekében, hogy ők sem vesszenek el, ez a hangszer sem menjen ki, akár a divatból, meg ez a hangzás, ez másokat is megérintse, úgy, ahogy engem megérintett mondjuk 9 éves koromban.
3: A tanulmányok között azért mindenféleképpen említsük meg a Rajkó zenekart, hiszen ott tanult cimbalmozni.
7: Így van, 87-ben felvételiztem.
3: Akkor még Gyula bácsi is ott lehetett szerintem.
7: Akkor még Gyula bácsi volt, Mészáros Tivadar volt, kiszenekart a Tivadar tanította, nagy zenekart Gyula bácsi. Természetesen egy örök élmény marad, egy soha nem eleget megköszönhető tanulmány és élettapasztalat. Mindenre tanítottak ott bennünket. Milyen ott a saját társadalomban egy muzsikusnak lenni. Elsősorban megtanítottak bennünket arra. Tiszteletre, alázatra. Sokat gyakoroltattak bennünket. Ja, szerettem ott lenni.
3: De akkor térjünk rá, hogy tulajdonképpen miért is vagyunk itt, illetve mi ez a technológiai innováció a cimbalommal kapcsolatban. Ugyanis én, amikor karácsonyi szünetben otthon voltam és böngésztem a közösségi médiát, egyszer csak rátaláltam egy nagyon izgalmas dologra. Szembe jött velem egy cimbalom, és nagyszerű hangja volt. És nem tudtam, hogy mi ez, rákattintottam, megnéztem, és akkor tudatosult, hogy ez tulajdonképpen nem is igazi cimbalom, hanem egy virtuális cimbalom, vagyis egy cimbalom hangszín, amit digitális zongorával vett fel valaki. Elkezdtem egy kicsit utána járni, hogy mi lehetett ez, mert nagyon tetszett a hangszíne. És akkor hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy azért nekem van természetesen valamiféle kötődésem is a cimbalomhoz, hiszen nekem mindkét nagypapám cimbalmos, sőt, Ökrös Oszkár, a Kossuth díjas cimbalom művészünk, ő pedig az első unokatestvérem, tehát tulajdonképpen egészen gyerekkoromtól szívtam magamba ezt a fajta kultúrát, és nagyon-nagyon fontos volt számomra mindig a cimbalomnak a hangja, annak a kultúrának az ápolása, és ezért is gondoltam, hogy akkor meghívom ide önöket, hogy beszéljünk ezzel kapcsolatban, hogy mi is ez az innováció, mi is ez a dzsembalom pontosan.
4: Tehát amikor eldöntöttük azt, hogy ebbe a projektbe belevágunk, akkor tulajdonképpen az volt a célunk, hogy egy korhű lenyomata legyen egy mostani magyar koncertcimbalomnak, ami még tehát hasonló nem volt a piacon, és el sikerült megnyerni a világ egyik leghíresebb cimbalomművészét, Balogh Kálmánt, aki Nagy Ákos cimbalomkészítő mesterrel karöltve kiutazott hozzánk Coventrybe, és Ákosnak egy mester hangszerét kihozták, és ott a Coventry Egyetem stúdióiban tudtuk rögzíteni. Nagyon fontos volt számunkra, hogy az autentikus hangzás megmaradjon, és hogy majd a művészre bízzuk azt, hogy az a hangzás, az a kompozíciójában milyen térben legyen elhelyezve. Tehát különös nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy zeneileg úgy mondják, hogy száraz legyen a hangzás. Tehát, hogy majd eldönti a zeneszerző, aki ezzel komponál digitálisan, hogy ő milyen térbe szeretné elhelyezni, mennyi zengetőt tesz rá, úgyhogy nagyon nagy hangsúlyt fektettünk erre, hogy egy tiszta és száraz hang legyen, amit felveszünk.
3: Tehát tulajdonképpen ez egy virtuális hangszer, ami azt jelenti, hogy nekem van mondjuk egy számítógépen, van egy digitális zongorám, akkor betöltöm valahogy a számítógépbe ezt a programot, egyszerűsítsük le a kérdést, és akkor én zongorázok, mint zongorista, és cimbalom hangja van.
4: Így van. Ez a tipikus felhasználó, tulajdonképpen azt a szenáriót mondta el András, ami a tipikus. Na most, hát ugye tudjuk, hogy nem csak zongora billentyűvel és kiosztással léteznek MIDI-re képes hangszerek, tehát vannak mások is, de azért ez a legjellemzőbb.
3: Igen. Láttam már fúvóst is egyébként.
4: Igen, olyanok is.
3: Habár elég ritka szerintem, de nagyon érdekes, hogy a fúvós hangszernek a billentyűit is lehet így imitálni.
4: Igen. Vagy például van gitár is, de tényleg nem olyan sokat használják, nem olyan gyakran használják. Igen.
3: Beszéljünk egy picit a cimbalom történetéről.
7: Én nagyon fiatal vagyok, én csak 50 éves vagyok, ezért próbálok minél közelebbi információkat összeszedni. Számomra, ami kristályosan tiszta az, hogy Sunda Vencel József, és majd a későbbiekben Bohák Lajos, aki én így gondolom, hogy ők tökéletesítették tulajdonképpen ezt a hangszert. Természetesen nagyon-nagyon-nagyon sok előtörténete van, meg mondhatnám azt, hogy több száz évre vissza előttük még voltak, ugye tulajdonképpen minden nemzetnek megvan a maga cimbalma. hogy így fogalmazzak. Én azt gondolom, a saját elképzelésemből, meg amit olvasgattam a történelemből, természetesen a weboldalonkon is, ami található, hogy ez a két ember tette lehetővé, hogy koncerttermekbe is felléphessen ez a hangszer, hogy végre ki lehetett hangolni tökéletesen, vagy legalábbis nagyon közel a tökéleteshez ki lehetett hangolni. Végre egy pedálrendszert alkalmaztak a hangszeren, ami szintén ugye egy óriási segítség volt, mert előtte úgynevezett olmozott pedálozási rendszer volt, meg még előtte volt egy jó csomó más minden, de most hagyd ne menjek bele. Amiről én konkrétan tudok, hogy ez az olmozott pedálrendszer volt, ami még nem volt olyan profi szerkezet, hogy így fogalmazok, mint ami már a napainkban is használt pedálrendszer. Végre úgy funkcionált egy pedálrendszer a cimbalmon, mint egy zongorán. Tehát meg volt az engedő, tompító hatása. Ezáltal véleményem szerint sokkal intelligensebben lehetett ezen a hangszeren is muzsikálni. Nagyobb érzelmeket lehetett közvetíteni, és természetesen ez egy elengedhetetlen funkciója a mai napig is. Hagyj jegyezzem meg itt, hogy az interface, amin a mi hangszerünk elérhető, ugye, ez egy csodálatos extra tulajdonsága például, hogy a pedál a mi interfészünkben pontosan úgy működik, mint egy eredeti cimbalomnál, tehát nincsenek előre tervezett mozdulatok, hanem követi, ahogy, tehát az ember, ahogy ön is tetszett mondani, letöltöttük a cimbalom hangszint a számítógépre, használjuk a klaviatúrát, és ahogy a klaviatúrához csatlakoztatott pedált használjuk, pontosan ugyanúgy fog az interfészen is működni. A cimbalom történethez ezt azért mondtam el, mert nagyon modernek lettünk, de mégis úgy működik az interfész, mint ahogy a cimbalom működik már nagyon régóta.
8: Ha visszaemlékszek egy-két képre, akkor bevillan a fejembe egy olyan régi festmény, ahol cigányzenészek tulajdonképpen nem a mai modern cimbalmot használják, hanem valahogy a nyakukba akasztották. Igen, és akkor úgy mentek. Igen. Nyilván azon még nem volt pedálrendszer, de ezt használták tulajdonképpen a kezdetekben, az 1700-as évek végétől, ha jól emlékszem. A magyar cigányzenészeknek egyébként milyen szerepük volt a cimbalomnak az elterjesztésében?
7: Óriási szerepük volt a cimbalom megszerettetésében, a cimbalom elfogadtatásában, főleg Magyarországon, meg szerintem itt azért beszélhetünk Kelet-Európáról, akár Romániáról, Szlovákiáról, nyugodtan mondhatjuk, kiváló zenészek vannak, kiváló cimbalmosok is ráadásul. Szerintem nekem az a véleményem, hogy még nagyobb profizmusra ösztökélte a zenekarokat. Tehát mindig több hangszer van szerintem egy zenekarban, annál profibb módon kell játszani. Tehát átveszük az egy, nem hagyjuk, nem veszük el az egyiktől a szerepet, a cimbalmosnak is meg volt a szerepe, tömörítette a hangzást. Végre a cigányzenekaroknál a brácsos csinálhatta a feladatát, a bőgős húzhatta a basszus, cimbalmosnak nem kellett basszizálni, stb. Tehát ezek óriási, óriási szabadságot jelentett egy cigányzenekarnak is. Arra nem beszélve, hogy tudott segíteni, ha nem volt brácsos, akkor ő tudott segíteni a ritmikában egy cimbalmos, a muzsikának a színvonalát, a színességét, egy cimbalom szóló, hát ez hosszú-hosszú évtizedek óta tényleg külföldiek százezreit, de mondhatom milliójait is, hogy tulajdonképpen cimbalom játék miatt jártak Magyarországra, ismernek külföldön nagy cimbalmos neveket, mint hogy tényleg említsem az Ökrös Oszkárt. Hát ő azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy cimbalmos volt, és egy nagyon-nagyon-nagyon nagy név is volt, nem csak Magyarországon, hanem tényleg mindenhol ismerték, mindenhol.
8: Milyen egyéb szerepe lehet a cimbalomnak a magyar zenében, vagy például a magyar népzenében? Hiszen az például nagyon fontos, hogy még azért hívjuk úgy, hogy szórakoztató zenét, tehát cigányzenét elsősorban, vagy szinte csak a Rajkóban lehet tanulni jelen pillanatban is. Népzenét azonban a Zeneakadémián is tanítanak cimbalomszakon. Igen, sőt, klasszikus cimbalom is van. És ezeket be kell mutatnunk, hogy a cimbalom az nem egy olyan hangszer, amit csak a cigányzenében használnak, hanem ez természetesen szerves része a népzenének is, és ugyanúgy megjelenik a klasszikus zenében. Igen. Sőt, mostanában azt látom, hogy egyre több klasszikus zeneszerző ír cimbalomra is zenőket. Hát, említhetném Ötvös Pétert, vagy Dubrovai Lászlót, és akkor még sorolhatnánk.
7: Óriási nagy dolog, hogy a mostani generáció olyan szintre emelt ezt a cimbalmat tulajdonképpen. Én azt gondolom, hogy bátran ma már egy cimbalmos, ha egy Chopin-t eljátszik, ma már egy belenyúlnak olyan klasszikus darabokban, hogy ott bizony kapkodhat, mindenkinek kapkodni kell a fejét, és az nagyon fontos dolog, hogy ezt igenis tudatosítani kell a befogadó embereknek, mert azért lássukban sajnos vannak nem befogadóak is. Tehát a befogadóknak azt igenis tudatosítani kell, akik erre fogékonyak, hogy a cimbalom, hogy így nagyon pestiesen szóval, nem a piskóta hangszer, szóval ez nem csak arra van kitalálva, hogy bemegyünk muzsikálni 6-tól 10-ig, kérnek egy nótát, és akkor Gisz-HDF-et oda tudjuk tömöríteni, azt le van tudva, hanem itt arról szól, hogy igenis komoly hollywoodi produkciókba is beleteszik, filmekbe beleteszik, francia filmeknek évtizedek óta egyik alapvető kuriózuma, hogy benne van a cimbalom, magyar filmekben is, reklámzenékben lehet hallani a cimbalmat, szóval szeressük a cimbalmat.
8: És tulajdonképpen nekünk a kötelességünk, hogy ápoljuk ezt a hagyományt, és a cimbalomnak a történetét tovább vigyük. Térjünk vissza egy picit erre a virtuális hangszerre, hiszen tulajdonképpen ez egy virtuális hangszer. Mi is pontosan ez, illetve mi a különlegessége?
4: Virtuális hangszer abban az értelemben, hogy tehát cimbalom hangja van, de cimbalom hangon szól, de nem cimbalmon szólaltatjuk meg.
8: Miért különleges ez a hangszín? Hiszen hallottam már több olyan szintetizátort, amiben cimbalom hangszín van, amivel nekem egyébként voltak fenntartásaim, meg kell mondanom őszintén.
4: Hát abban különleges, hogy ez egy autentikus magyar cimbalom, tehát ez egy magyar mester által készített, Nagy Ákos által készített cimbalom. Itt, amikor az előbb a Józsival beszélgettek, nekem is az jutott eszembe, hogy ezek a műfajok, hogy tehát ahhoz kellettek ezek az innovátorok, mint Sunda és Bohák, hogy ebből egy koncertcimbalom legyen, és ugye klasszikus, komoly zeneszerzők, mint Liszt komponáltak a hangszerre. De aztán ugye ezek a különböző műfajok hatnak egymásra, és visszahatnak egymásra. És ezek különböző érdekes fúziókat is eredményeznek. Egy kicsit azzal, hogy ezt átvisszük a digitális térbe, ezzel tulajdonképpen lehetőséget adunk arra is, hogy akár hogyha valaki most egy nagyon extrémet mondok, elektronikus tánczenében szeretné használni, de lehet, hogy nem is nagyon extrém ez, amit most mondtam, akkor ugye megvan rá a lehetőség, anélkül, hogy ő neki meg kellene tanulni a cimbalom játéktechnikát, ami azért ugye nem egy év, anélkül is ő a saját hagyományos megszokott hangszerein, a saját rendszerével tudja használni. És ugye azáltal, hogy ezt a hagyományt folytatta Nagy Ákos is, hogy ő is folyamatosan innovál, folyamatosan arra törekedett, hogy a zenészeknek minél könnyebbé tegye a dolgát azzal, hogy ne kelljen annyira nehéz hangszer cipelniük, hogy az a hangolás jobban tartsa magát, kevésbé legyen kitéve a különböző környezeti hatásoknak. Ugye hat rá a hőmérséklet, hat rá a levegő nedvességtartalmas, stb. Egy csomó paraméter van, ami ezt meghatározza. Ezzel tulajdonképpen mi egy picit csúnya szó, de konzerváltuk ezt a legjobb hangot, becsomagoltuk digitálisan, és ezáltal most már mindenki számára hozzáférhető. Ami meg a technikai részét, hogyha arra gondolt András, hogy technikailag, igen, most jelenleg ehhez számítógép szükségeltetik, ami vagy Macintos, vagy Windows rendszerű, de azon belül bármilyen zeneszerkesztő szoftvert használ az ember, kompatibilis vele ez a rendszer, amit mi használunk, mert az egyik piacvezető céggel, a Native Instruments-el szerződtünk, ami azt jelenti, hogy az ő, úgy hívják ezt, hogy sampler szoftver, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a hangminták be vannak rendezve előre, és ki vannak osztva a különböző kontrollok, és akkor nem kell az embernek azzal bajlódnia, hogy ő maga rendezze ezt össze. És ilyen módon gyakorlatilag megkönnyítettük a helyzetét azoknak, akiknek előtte nem volt semmilyen kapcsolatuk a cimbalommal.
8: Tehát nekem otthon van egy digitális zongorám, és egyszerűen csak rákötöm a számítógépet, betöltöm ezt a virtuális hangszínt, VST hangszín, ha jól ez még, akkor így is hívhatjuk őket.
4: Igen, VST-vel is kompatibilis, és az AU pluginekkel is, ami a Logic-nak a plugin formátuma.
8: És akkor egyszerűen csak betöltöm a számítógépbe, és már zongorázok, és akkor tulajdonképpen cimbalom hangszeren szól. Én egyébként nagyon élveztem, amikor kipróbálhattam, és valahogy olyan régi emlékek jöttek föl bennem, hogy amikor még nagypapáim játszottak, és én is hallottam őket, úgyhogy bennem mindenféleképpen egy jó érzést keltett, és nagyon szép hangszíne volt egyébként a virtuális hangszernek, úgyhogy nagyon élveztem a dolgot, de voltak korlátai is a dolognak. Méghozzá az, hogy mivel én zongorista vagyok, ezért nem tudtam, hogy hogyan fogjak hozzá, hogyan kell tulajdonképpen lefogni egy akkordot, hiszen hogyha én zongoristaként gondolkodom, akkor leütök egyszerre 8 hangot, vagy 10-et, és akkor megszólal. Na de a cimbalomnak azért van egyfajta sajátos technikája.
4: Igen, ez az, hogy nagyon örültem először is annak, hogy azt mondta, hogy hát azt a hangot hallotta, amit a nagypapáitól hallott, amikor ők játszottak. Ez nagyon nagy elismerés nekünk, és igazolja azt, hogy elértük végül is azt a célt, amit szerettünk volna, hogy ez autentikus legyen. És hát tulajdonképpen így jött ez az egész ismerség ön és köztünk, hogy amikor mi ezt a videót kitettük Instagramra, akkor ön oda kommentelt egy-két nappal később rögtön, és arra válaszoltunk, és így jött létre ez a párbeszéd köztünk. Tehát ez eleve egy nagyon nagy élmény volt, hogy valaki tényleg hozzáértő, ilyen elismerő szavakkal illeti a mi termékünket, ez nagyon nagy elismerés volt számunkra. Ami pedig a limitációkat illeti, tehát tulajdonképpen azt egy olyan ember, egy olyan muzsikus, mint a Józsika tudja igazából, ezt szemléltetni kell szerintem, hogy hogyan kell cimbalomszerűen játszani zongora billentyűzettel. Tehát, hogy ez nem egy magától értetődő dolog. Mi is dolgozunk azon, hogy legyenek olyan szemléltető videók, hanganyagok, amivel ez világosabbá válik mindenki számára.
8: Esetleg kérhetnénk egy kis bemutatót?
7: Annyit még hagyj fűzzek ehhez a dologhoz hozzá, hogy ugye mi, hogy a nagypapákra már szó esett, mindenképpen szerettünk volna egy olyan hangot produkálni, ami nevezzük nevén a dolgot. Tehát a mi pluginunk, tulajdonképpen a mi interfészünkben 3 cimbalom verő típus hangszín található. Az én kedvencem, talán már a korom miatt, vagy nem tudom mi miatt, de hát én a wattás verőt, mi ezt régen úgy hívtuk, hogy banda verő. Szerintem most is hívhatjuk így. Aki nem szeretne így hívni, az nevezze át természetesen, de bandaverő, az volt a feladata, hogy kísérjem.
8: Sokkal pohább ennek a hangszíne, igaz?
7: Igen, tehát ez egy vastagabb hangszínt kölcsönzött, ugye, ez egy sokkal lágyabb, ez egy nagyon, nagyon finom érzéki muzsikát kölcsönző lehetőséget biztosított a játékos számára, és hát én ezt kerestem legjobban, nekem ez volt a fontos, hogy mikor leülök, és azt mondom, hogy el vagyok fáradva egész áldott nap, rohantunk, stb. Ki akarok kicsit kapcsolódni ugye a saját hangszerünkkel, a saját hangszínünkkel, talán a régi időket is egy picit visszaidézni, hogy milyen volt az, amikor csak egy egyszál hegedűst kísért az ember gyönyörű énekeket kísérve. Szeretik most egy-két hangot, csak itt tényleg szemléltetni azt, hogyha mondjuk

Azért most mondjuk be mindenféleképpen, hogy most nem egy igazi címbalmot hallottak a kedves hallgatók, hanem itt a stúdióba behoztak egy digitális zongorát, illetve egy mini billentyűzetet, mondjuk így. Rákötöttük egy számítógépre, és akkor ezt a hangszint, amit tulajdonképpen önök fejlesztettek, készítettek, ez szólalt most meg, és egyébként megtévesztésig hasonlít egy igazi koncert címbalomra.

0: nagyon lágyan is lehet, tehát nagyon érzékeny ez a hangszín, nagyon szenzitív.
1: De ez alapvetően kísérésre van, tehát zenekari tagként. És hogyha esetleg szólózni akar az ember, akkor nyilván egy olyan verőt fog használni, ami nem annyira bevattázott, illetve
0: nevezzük akkor... ezt kopaszverőnek akár, mi úgy neveztük régebben, de hát ennek is van sokféle kötési módja. Én nem nagyon rajongtam ezekért, valaki koax kábelt rakott rá, meg. Persze, nagyon szaggatta a húrt, akkor volt, aki csak nagyon erősen csak cérnált, van, aki pillanatragasztó, tehát ennek szívószál, szigeszegő szalag, tehát itt olyan alternatívák voltak. Persze mindenkinek az volt a legjobb, logikus. Én nem nagyon rajongtam ezeké, én nem nagyon szerettem, mikor sikít a cimbalom, engem nagyon zavar a hangos muzsika, én nem nagyon szerettem ezeket a hangoskodásokat, de természetesen elérhető a szóló verő is, amit nevezünk kopaszverőnek, bőrös verő is elérhető nálunk, ami például Romániában is nagyon előszeretettel játszik ez. Ez a verőtípus.
1: És azt inkább a román daloknál szokták használni, román kíséreteknél?
0: Azt gondolom, hogy az a játék stílus, ami maga azt a zenét, ugye, ami képviseli, tehát tradicionálisan az a zene, hogy úgy fogalmazza, a mi zenénkben én azt gondolom, hogy a cimbal most nagyon sokat tremolózik, tehát rengeteget kell nekünk. Na most a tremolónál ugye azért az nem annyira, szerintem nem annyira jó, hogyha a kopaszverővel tremolóznak. Viszont én azt vettem észre, és kérek mindenkit, és várom is nagyon nagy szeretettel a kommenteket majd, hogyha rosszul mondom, hogy a Romániában azért nem tremolóznak ennyit a srácok, és ott természetes, hogy akkor, amikor ritmizálnak, akkor egy keményebb ütőfelületű verővel, hát azért mégiscsak könnyebb ritmizálni.

0: Igen,
1: köszönjük szépen.
2: Nagyon szuper volt. Ennek a billentyűzetnek, amit elhoztunk, ez a Native Instruments-nek a saját fejlesztése, tehát a mi hangbankunkban ez egy plusz funkció gyakorlatilag, hogy ennek a billentyűzetnek van egy viszonylag nagy képernyője, és a bizonyos paraméterek azok alapból ki vannak osztva ezekre a potméterekre. És ezeket a paramétereket, hogyha változtatom, mondjuk most itt az equalizernek a magasát, hogyha tolom, akkor ez anélkül, hogy ezt nekem MIDI mappelnem kéne, ez automatikusan, ahogy betöltöm a kontaktba magát a hangbankot, akkor ez itt megjelenik. Tehát ha valakinek normál MIDI billentyűzete van, ugyanezt meg lehet csinálni egérrel is, csak hogy ennek a billentyűzetnek van egy ilyen plusz funkciója.
0: Ezt hozzászettem volna fűzni, hogy ez a Kálmánnak, a Balogh Kálmánnak az ötlete volt, hogy mind a három verőtípust rögzítsük. Uh-huh. Tehát, hogy ne csak a tipikus magyar banda verő legyen, hanem egyrészt ugye a népzenében elég gyakran használt a kopaszverő, uh-huh. és hát, hogy más tehetségek is, ugye Erdély és Moldova is, és ezeken a vidékeken használatos.
3: Balogh Kálmánnak milyen szerepe volt a fejlesztések során?
0: Ő leginkább a felvételekkor volt jelen, és hát az, hogy ez az egész beinduljon, az, hogy ez az egész lendületet kapjon. Tehát ő volt tulajdonképpen a szikra és a kezdeti láng ebben a történetben.
4: És még hozzátenném azt a fegyelmezett játékot, amit tanúsított a stúdióban Angliában, hiszen több mint 1000-szer kellett megütni a cimbalom húrjait, ahhoz, hogy ez a hangbank megszülethessen, hiszen a cimbalmot három hangerő tartományban vettük fel, három különböző verővel, amit már említettünk, és nagyon törekedtünk arra is, hogy a dinamika tartományát megtartsuk az eredeti hangszernek. Így a felvétel 44,1 kHz-ben és 24 bitben készült el. Arra is odafigyeltünk, hogy a különböző háttérzajok, kábelzajok minél minimálisabbak legyenek, de természetesen az utómunka ahhoz, hogy ez tényleg így szóljon, az sokat hozzátett, hiszen ott próbáltuk meg leginkább minimalizálni azokat a zajokat, és oda nem illő hangokat, mint például, ha azt mondom, hogy az ebédidő közeledett, és egy kis gyomorkorgás megjelent a hangban. Vagy a szék, igen, a szék megnyikordult, hát azért ezeket mégiscsak el kellett távolítani a hangokból. Volt egy kis munka vele, egy kis idő is felemésztett, de én úgy gondolom, hogy nagyon megérte, mert nagyon szépen szól. És ezt nem csak mi mondjuk, hanem nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk idáig, ami természetesen nagyon jól esik, és arra sarkal bennünket, hogy folytassuk ezt a munkát, amit elkezdtünk.
5: Mai vendégeim a Cimbalom virtuális cimbalom fejlesztői voltak, akikkel beszélgettem a hangszer történetéről, a cigány zenében betöltött szerepéről, és a virtuális hangszer megalkotásának folyamatáról. Tartsanak velünk hétfőn is 22 órától, hogy meghallgathassák a beszélgetésünk második részét. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
6: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
7: Roma művészet, roma kultúra,
6: akkor Roma Szalon.
7: A Rádiódi kulturális műsora.
6: Tarts velünk minden hétköznap.
7: Korábbi adásunk ismétlését hallottát.

0: Ez a dal a Tipix Tibi csoportnak szólt. Szirinyeknek pedig azt üzenném, hogy legyetek szerencsések. Davis Baktáló.
1: Bam, bam, bam. Rádiódik. Rádiódik.

0: Rádió Dík. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádió Dík süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió Díkben.
1: Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. Így kezdődik az Amnesty International Magyarország közleménye az államfő választási procedúráról, amelyet a Telex vett észre. Azt írták, a következő köztársasági elnök kijelölését nem lenne szabad elkapkodni. A politikus mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a leendő országvezetőről. A jogvédő szervezet hozzátette, itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen a legfőbb közjogi méltóság. Arról is írtak, a jelölési és szavazási folyamatnak a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie, a mostani viszont nagyon messze van ettől. Végül megjegyezték, részben azért is voksoltak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán kormány mindenki más szempontjait félre söprő módszereiből. A HONREM Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársai terepi vizsgálattal igazolták, hogy a hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérítés a beporzó rovarokat is pusztítja. Jelentette be a szervezet, közölték, először végeztek itthon kontrollált megfigyelést arról, hogy a kémiai mentesítés a vérszívók mellett milyen hatással van más repülő élőlényekre. A szakemberek eredményei szerint a kezelés rövid távon átlagosan közel felére csökkentette a kártevők számát, ugyanakkor jelentős mértékben érintette a nem célzott, köztük a hasznos fajokat is. A felmérés különlegessége, hogy egyedileg mérte a beavatkozás hatékonyságát az őshonos és az inváziós, például az ázsiai tigris szúnyog és a koreai szúnyog egyedek esetében. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akoridák és az alfa kaprikordinák, óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Részletezték, előbbiek gyorsabb, finom fénycsíkot húzó csillaghullásról ismertek, még utóbbiak ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező jelenséget adnak, amelyek még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteorra készleléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra. A látvány fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy a társadalmi nyomásnak engedve eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. A tárca vezető helyettes nyilatkozatában azzal indokolta a döntést, hogy az utóbbi időben több, főként 10 éveseket érintő mikromobilitási baleset történt az országban. Hozzátette, a benyújtott törvényjavaslat az említett korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dík.
0: Rólunk, neked. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. január 27-e, hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai vendégeim ismét a Dzsembalom virtuális cimbalom fejlesztői, akikkel beszélgettem a felhasználási lehetőségekről és a fejlesztés folyamatáról. De rákérdeztem arra is, hogy nem veszélyezteti-e a cimbalmosok munkáját ez az innováció. Tartsanak velünk ma este is!

0: Igen,
1: köszönjük szépen.
2: Nagyon
3: szuper volt.
0: Yeah. Azért most mondjuk be mindenféleképpen, hogy most nem egy igazi címbalmot hallottak a kedves hallgatók, hanem itt a stúdióba behoztak egy digitális zongorát, illetve egy mini billentyűzetet, mondjuk így. Rákötöttük egy számítógépre, és akkor ezt a hangszint, amit tulajdonképpen önök fejlesztettek, készítettek, ez szólalt most meg, és egyébként megtévesztésig hasonlít egy igazi koncert címbalomra. Tulajdonképpen amiért beszélgetünk most ebben a műsorban erről a virtuális hangszerről, az az, hogy mi itt nagyon fontosnak tartjuk a címbalomnak, mint a cigány zenészeknek az egyik jelentős hangszerének az ápolását. Én speciál személy szerint nagyon örültem, hogy történtek ilyen innovációk, ilyen fejlesztések, és ez valóban igazán magas minőségben kerültek rögzítésre. Kik a célközönsége, illetve mi a célja ennek a virtuális hangszernek? Mire lehet használni?
2: Igen, hát ha egy mag célközönséget kellene belőni, akkor talán úgy lehetne ezt definiálni, hogy mivel ugye szükségeltetik egy bizonyos technikai háttér hozzá, ezért valószínűleg olyan zeneszerzők, akik ugye digitális eszközökkel készítenek zenét, és például filmzenéhez, reklámzenéhez komponálnak, vagy más jellegű kompozíciókhoz használnak ilyen digitális eszközöket, és még akkor is, hogyha majd a végső felvételen tényleg egy akusztikus címbalmon lesz az felvéve, de ahhoz, hogy a kompozícióban úgy szólaljon meg zeneszerzéskor, ahhoz viszont nagyon hasznos eszköz. De ha tágabban nézzük az egészen, akkor ez szigorúan véve semmi más sem kell hozzá, csak egy számítógép. Tehát az is a terveink között van, hogy a fiatalok oktatásához biztosítsunk segítséget, ezért igazából azt a célt tűztük ki, hogyha zeneoktatási intézményekben az illetékes oktatásszervező megkeres bennünket, akkor tudunk ingyenes példányokat biztosítani, ami segíti azt, hogy a fiatal generációhoz eljusson a termék, és tudjanak rajta zenélni. Lehet, hogy ezáltal egyébként kedvet kapnak majd a nagy hangszeren való játékhoz is. Természetesen, hogyha az ő zeneiskolájukba, hálózatukba jobban ki akarják ezt építeni, akkor természetesen kedvezménnyel igyekszünk ezt eljutatni hozzájuk, hogy a fiatal generációnak tényleg lehetőséget adjunk arra, hogy komponáljanak, vagy csak kedvtelésből zenéljenek. A lényeg az, hogy zenéljenek.
0: Én megemlítettem például az igazgatómnak, ahol most tanítok, és egyből lecsapott a dologra. Úgyhogy én azt tapasztalom, hogy azért van rá érdeklődés. Tágabb körökben is, tehát aki nem feltétlenül jártas a cigányzenében, vagy nem erre akarja használni, hanem valami új hangszint próbál megkicsalni a digitális komponálás során, akkor erre lehetősége van. És ettől valamiféle magyaros, vagy hát cigányzenei ízt kap maga a produkció.
2: Igen, ennek nagyon örülünk, hogyha valaki azért talál erre rá, mert valami különleges ízt keres. Valami kelet-európait, valami magyart, vagy akár környező országok beli ízt keres, az nekünk egy nagyon-nagyon pozitív visszajelzés. És nagyon reméljük, hogy nagyon sok fúziót fog generálni ez olyan tekintetben is, hogy olyan műfajokban is elkezdik majd használni a cimbalom hangot, amelyekre ez eddig nem volt jellemző.
0: Hadd tegyek fel egy kényes kérdést is. Beszélgettem kollégákkal, és ők azért hangot adtak a félelmüknek. Mégpedig azzal kapcsolatban, hogy ez a hangszín, ez a virtuális hangszer nem veszi el az ő munkájukat? A cimbalmosoknak a munkáját?
4: Nyugi, srácok. Nem. Ebben biztos vagyok, hogy nem. Sőt, én arra gondolok, néhai cimbalmosként, hogy ez segíteni fogja a munkátokat. Mindenkinek a munkáját segíteni fogja, minden cimbalmosnak a munkáját segíteni fogja. Mint ahogy változnak az ételek, változnak az autók, változnak a lakberendezési cuccok. Megmondhatnék még egyebeket, hogy mi minden változik a mai világban. Sajnos vagy nem sajnos, hangszereket is innoválni kell. Ezeknek a felhasználását meg kell tanulni, fel kell venni a kor sebességével egy picit a versenyt, szánni kell időt arra, hogy az ember az napra kész legyen, de én nem tartom valószínűleg, most lehet, hogy azt mondják néhányan, hogy magunk ellen beszélek, de én kizártnak tartom, hogy lesz egy koncert valahol, teljesen mindegy, hogy hol legyen egy nagyobb szabású koncert, ahol egy cimbalmosra van szükség, és majd fognak hívni egy zongoristát, aki a zongorán fog cimbalmozni. Ez biztos nem fog megtörténni. Ahol cimbalmosnak kell muzsikálni, ott cimbalmosnak kell, hogy ott legyen, és ez nem szabad, hogy megváltozzon. Sőt, annak ellenére, hogy én azt gondolom, hogy egy nagyon jó produktumunk van, ennek ellenére is azt gondolom, hogy a legnagyobb produkciókba igenis egy élő cimbalmos kell hívni. El kell hívni a legjobb cimbalmosokat most a világon, akik vannak, és nekik kell teret adni, hogy ők tudják prezentálni úgy a cimbalom játékokat, meg azt a muzsikát, mert mi nem azért vagyunk itt, hogy elhitessük az emberekkel, hogy igenis lehet úgy muzsikálni egy zongorán, cimbalom hangszínen, mintha egy cimbalmos minden lélegzetét, minden szívét, minden 100-150 éves a családjából fakadó tradícióját, mindent bele tud tenni. Nem, mert ez biztos, hogy nem. Ezért még egyszer minden zenész kollégámat és minden zenész társamat arra kérjük, hogy ne féljenek ettől, mert erről szó sincs. Ez csak egy segítség például egy komolyabb zeneszerzőnek, vagy egy nem komolyabbnak is, hogy otthon le tud ülni, és egy jó minőségű hangszerrel tud, jó minőségű zenét tud készíteni.
0: Hadd említse meg az én félelmemet is, hiszen innentől kezdve már csak egy lépés, hogy esetleg ezt a hangszint, ezt betöltjük egy AI által, vagyis mesterséges intelligencia által generált programba, és akkor már a mesterséges intelligencia fog cimbalmozni helyettünk.
4: Hát, ha jobban cimbalmozik, mint a lisztesenő, akkor kiírtjuk az AI-t. Nem lehet. Nem fog jobban cimbalmozni nála, meg még nagyon sok másik cimbalmostól sem fog jobban cimbalmozni. Reméljük, hogy az AI csak annyit fog csinálni, amit mi megengedünk neki.
1: Igen, mert neki nincs benne az a vér, az az érzés.
4: Persze.
1: Az a hangulat, amivel egy jó roma muzsikus megszólaltatja ezt a hangszert, vagy akár nem roma, de
4: a szívet, a vért, amit tanult az ember, ahobiben felnőtt, és itt nem csak a cigán zenészekről van szó, mert azért azt el kell ismerni, hogy nagyon sok nem roma muzsikus, nem roma cimbalmos is, kiválóan cimbalmozik, nagyon jó cimbalmosok vannak, ami benne van a csontban, az ízületben, a szívben, a lélekben, tehát a lelket azért azt nem vehetik el tőlünk, szerintem.
2: Igen, itt a szív és a lélek szerintem nem a központi kérdés, tehát az, hogy egy AI olyan színvonalon tudjon muzsikálni, mint egy élő cimbalom művész, az tulajdonképpen algoritmusokkal le kellene tudni írni azokat az emberi érzéseket, és átültetni ezt a számítógép nyelvére. Még akkor is, hogyha most már nagyon gyorsan tanul a mesterséges intelligencia, és sok mindent lemodellez, de egyébként sok hibát is vét.
1: Igen, és én még ezt gyorsan azt még csak hozzátenném, hogy azért is nem féltem én a cimbalom művészeket, mert ha új muzsikák, zenék születnek, amik világszerte elterjednek, elég sok olyan ember kapcsolatba kerülhet és megismerheti a cimbalom mint hangszert, illetve a cimbalom család egyes más tagjait is, aki eddig nem került velük napi kapcsolatba, és esetleg kíváncsivá teheti őket, egyre több zenét hallgat ilyen irányban, egyre több műre lesz szükség, egyre többen fogják használni a hangszert, és talán ez is az egyik célja, ami kis Cimbalmon projektünknek, hogy ezt a cimbalom családot és az összes többi rokonságát, ami világszerte elterjedt, és napjainkban, hát kicsit háttérbe szorul, azt tudnám mondani, újraélesszük és újra behozzuk a világ zenei palettájára.
2: Nagyon érdekes, hogy szinte a világ összes táján a cimbalom családnak vannak képviselői, és ugyan egytőről fakadnak, de mégis azért a kiosztás, a méret, a forma, még hát ugye a díszítések is egy kicsit mások, és nagyon gazdag kultúra, és hogy ez így alakult ki, ennek valószínűleg oka az, hogy kis zárványokban alakultak ki ezek a kultúrák, nem volt annyira összekötve még a világ informatikailag, mint most. És ezért alakulhatott ez így ki, viszont most arra lenne szükség, hogy ebből a gazdag kultúrából merítsünk, és hogy már amik régen országhatárok voltak, vagy ideológiai határok, azokat lépjük át, és legyenek fúziók, szabadon virágozzék ez a kultúra.
0: Beszéljünk egy picit a fejlesztési folyamatról, hiszen azért egy virtuális hangszer megalkotásánál nem csak az a feladat, hogy tulajdonképpen felvegyék magát a hangszert, hanem azért ehhez kell egy grafikai háttér, meg kell írni természetesen ehhez a keretrendszert, a keretprogramot, illetve hát különböző effekteket is tartalmaz ez a virtuális hangszer. Hát ezek hogyan működnek?
3: A mi esetünkben ez egy relatíve hosszabb folyamat volt. Eredetileg egy stilizáltabb, egyszerűbb grafikai felületbe gondolkoztam, aztán a Dénesnek támadt az az elszállt ötlete, hogy egy igazi cimbalmot próbáljak meg lemodellezni. Úgy igazából a 3D programot azt a cimbalom projekt kedvéért kezdtem el eleve használni, meg tanulni, tehát így a nulláról sikerült ezt az interfészek, ezt a cimbalom modellt megalkotni, hát nem volt egyszerű igazából, tehát ez egy több éves, egy 2-3 évig tartó kutató munkának az eredménye, mert nem egy cimbalom-szerű valamit akartunk oda tenni, hanem egy olyan 3D modellt, ami ténylegesen úgy néz ki, meg minden egyes apró részlet a helyén van. Hát úgy nézett ki az egész történet, hogy cimbalom az nem egy olyan dolog, mint mondjuk egy autó, amire fölmegy az ember interneten, rákeres, ott a blueprint körbe rajzolgatja, hanem hát ennek ugye eléggé utána kellett menni, és akkor ez például úgy nézett ki, párom annak idején ilyen civil szervezetnél dolgozott, és akkor mondta, hogy hopp, na akkor most gyere, mert itt egy cimbalom, és akkor fogtam magam, mérőszalag, fényképezőgép, nem tudom, és akkor mindig körbenéztem, alánéztem, nem tudom, tehát, mert hogy...
0: Ez a modellezéshez kellett, ugye?
3: Igen. Aha. Tehát ez nem egy egyszerű hangszer, így a felépítését tekintve, tehát rengeteg apróság, rengeteg szög, dőlésszög, hogy maga a fedlap mennyire dől, ugye a játékos felé, akkor oldalt a hangoló kulcsoknak is az a panele, az is egy bizonyos szögbe dől, tehát ezeket így kitalálni, kisakkozni, hogy a húrtávolság is jó legyen, mert hogy lényegében virtuálisan meg kellett építeni egy igazi cimbalmot gyakorlatilag. Tehát az Ákosnak, amikor mutattuk a modellt, akkor azt mondta, hogy nézed, te ezt így megcsináltad? Nem mondom meg. Te nem vagy normális. Mondom, ezt dicséretnek veszem, úgyhogy...
1: Hát igen, Balázs, több hónapon keresztül virtuálisan faragott. Arra emlékszek,
3: ja, hogy... A faragás az igen, az egy külön történet, tehát ami ott a díszítés van a cimbalomnak az elején, a dzsembalom felirattal, azt egy digitális tollal, de lényegében ugyanaz a folyamat, mint hogyha így kifarigcsáltam volna azokat a díszítő. Tehát ami ott látszik a képen, a verő, az is olyan, hogy én ott a virtuális kis cérnával így körbe tekertem, és akkor így megnéztem, hogy ez hogy néz ki, akkor adtam rá még, és tehát lényegében csak annyi, hogy nem fizikai anyagokkal, de maga folyamat az gyakorlatilag ugyanúgy nézett ki, sőt valószínűleg tovább tartott, mint egy igazi cimbalomnak az elkészítése, mondjuk mentségemre legyen szóval, hogy én még életemben nem csináltam cimbalmot, tehát ahhoz, hogy gyorsabban elkészüljön az...
1: Ahhoz képest elég jól sikerült.
0: Igen. Ezért van az egyébként, hogyha mondjuk lenyomom a pedált a digitális zongorán, akkor a képen tulajdonképpen a cimbalomnak a pedálja is mozog?
3: Igen, ez amikor így a modellezés meg a készítés közben úgymond elgurult a gyógyszer és elkapott a hív, akkor ha már úgy voltam vele, hogy például az akasztó szögek alatti kis filc darabokat, tehát ilyen véletlenszerűen eldeformál, hogy ránézése se nagyon szúrjon szemet, hogy ez egy 3D modell, tehát így vannak, hát fényviszonyoktól függ, de volt, aki egyébként tényleg fotónak nézte, tehát attól függ, hogy milyen irány, milyen szögből készül a render, időnként egész hihető. Tehát onnantól, hogy ilyen részletekbe belemerültem, akkor gondoltam, hogy az úgy egy jó pofa dolog lenne, hogy, és amúgy közeliben ez látszik is, abban a karácsonyi videóban szerintem, amit az Instagramra föltettünk, ott van is egy ilyen snitt, ahol úgy konkrétan tömörödnek a filcek, amikor ráereszkednek a húrra. Az interfészen ez elég pici, tehát annyira nem látszik, de ott van ettől függetlenül.
0: És a háttér is mindig változik, amikor különböző akusztikai térben szólal meg a hangszer, a cimbalom.
3: Ez a másik különlegessége, úgymond a mi hangbankunknak, hogy az a 12 akusztikai környezet, ahol a cimbalom megszólal, ezek valós helyszínek, ahol a Dénesék elmentek, fölvették az adott helyszínnek, teremnek, templomnak az akusztikai tulajdonságait, és tulajdonképp az van ráeresztve a cimbalom hangra. Tehát, hogy amikor az ember föltekeri a visszhangot, akkor pontosan azt hallja vissza, És erre nyilván itt az interfészen vizuálisan is ráerősítünk, tehát a háttérképek is pontosan azok a helyszínek és azok a visszhangok. Tehát, hogy az ember használja ezt a virtuális hangszert, és mondjuk a templomba föltekeri a visszhangot, akkor ténylegesen az az érzete keletkezik, mint hogyha abban a konkrét templomban játszana cimbalommal.
1: Igen, tehát nem maga a cimbalom lett elszállítva a templomba, vagy katedrálisba, vagy próbáltunk érdekes helyszíneket is belecsempészni a hatás, a zenei hatás miatt, például mély garázsba, hanem bizonyos eszközök, konkrétan hangfalak lettek levéve, amin egy olyan hang lett lejátszva, ami a hallható frekvencia tartomány minden egyes hangján végig szalad, majd visszaszalad, amit mi felvettünk, impulzus response angolul, impulzus válasz technikával, és ez a felvett hang, ez kerül bele egy kisebb programba, ami be van építve a kontakt, Native Instruments kontakt szemplerébe, ami hangbankunk is használ, és ezáltal, hogyha valaki rákattint arra, hogy ő igen, visszhangot szeretne rátenni, akkor kiválasztja azt, hogy milyen környezetbe szeretné hallani a cimbalmot, és természetesen változtatni lehet a reverbnek, a visszhangnak az erősség és nagyságát. És ezáltal, ahogy jól mondja András, ahogy megyünk fölfele, és egyre nagyobb energiával szólal meg a visszhang, egyre világosodik ki a tér a háttérben, ezáltal is jelezve, hogy jobban látjuk, nagyobb teret biztosítunk a cimbalom hangjának, illetve hogyha lejjebb tekerjük, akkor sötétebb lesz.
2: Igen, igen. Tehát például említette katedrális, tehát a Jézus szívet jezsuita templom, ott a mixer térhez közel nagyon kedvesek voltak, megengedték, hogy felvételezzünk. És akkor Coventry-ben is voltak helyszínek, ahol tudtunk ilyen koncertteremben felvételezni, akkor már Ági említette a mély garást, és próbáltunk minél érdekesebb helyszíneket találni.
1: Echo stúdióba, úgy Budapestre mentünk el, és ott készültek a stúdiónak a impulzválasz felvételei, és ezen kívül van szobaeffekt is, hát szerintem lehet, hogy nem nagy kulisszatitkot árulok el, de a kis szoba az a Coventry-i lakásunknak, vagy házunknak a egyik kis szobájában történt. Ott próbáltuk ki ugyanis először, hogy működik a maga a felvételezés, hiszen számunkra is újdonság volt. De rájöttünk a technikára, és ezt alkalmazva.
2: Most már mindenki tudja, hogy néz ki a kis szobánk.
1: Hát aki akkor Isten hozott nálunk emberek. Mi vendégszerető.
3: Meg hát a grafikus interfésznek a tervezésénél, tehát ezen azért, tehát miután a modell meg minden egyéb megvolt, azért mi még jó sokat rugóztunk, hogy legyen. Tehát a képek, tehát hogy színben passzoljanak egymáshoz, mert ezek alapból ugye teljesen eltérő színvilágú képek, amiket használjuk a háttérbe, tehát ezeket is így egy tónusra hozni. Na, itt például egyes helyszíneknél ott kénytelenek voltunk a mesterséges intelligencia segítségét igénybe venni, mert mondjuk a kép nem volt elég hosszú, akkor ott valamivel ki kellett tölteni, és akkor hát ahelyett, hogy azt így kézzel kipingáltuk volna, ott mesterséges intelligenciával voltunk kénytelenek meghosszabbítani például.
1: Igen, de szigorúan csak a képhez, nem a hanghoz.
3: De nem a hanghoz, így van.
2: De ugye milyen érdekes, hogyha az ember mesterséges intelligenciára úgy tekint, mint egy segítőtárs, mint egy inas tulajdonképpen, aki besegít neki, mint mesternek, akkor egy nagyon, nagyon jó kreatív társ tud lenni. Ne akarja átvenni az embernek az összes szerepét, ne akarja kisajátítani az emberi oldalát a dolgoknak.
3: Uh-huh. Illetve hát még egy fontos, tehát hogy kiválasztja az ember a helyszínt az interfészen, ez is egy fontos szempont volt, hogy többek között miután elsősorban egy magyar tradicionális hangszerről van szó, hogy a kezelő felülete, illetve a súgója az magyarul is elérhető legyen. Jelenleg ugye magyarul, angolul, franciául, németül, illetve spanyolul elérhető, tehát akár az a legördülő lista, ami a különböző környezetek, ami által a környezeti visszhang kiválasztható, tehát az a része, illetve van egy külön plusz súgó réteg, hogyha valaki kíváncsi, hogy a különböző kezelő blokkok mire szolgálnak, akkor ott van egy ilyen kis szöveges segítség. Ez a rész, ez jelenleg 5 nyelvre van lefordítva, de például az egyik közeli fejlesztési terv az az, hogy ezt például a környező országok nyelvére is lefordítsuk, kiterjesszük.
0: Vannak egyéb fejlesztési ötletek is, illetve elképzelések a jövőre nézve?
2: Vannak, igen, és azt terveztük, hogy így 3-4 havonta kijövünk mindig valami újabb kis fejlesztéssel. Az biztos, hogy a következő update-ben benne lesz az, hogy sostenuto funkció is lesz, tehát ezzel megint csak akik zongorához szoktak, egy kicsit több autentikus lehetőség legyen.
3: Dénes által előbb említett oktatáshoz kapcsolódva például egy ilyen, ami jelenleg nincs, nem, hogy ezt eleve egy update-be terveztük, de például egy ilyen oktató módot, egy oktató nézetet például szeretnék csinálni, ahol teljesen fölülnézetből van a cimbalom, mert ugye annak alapvetően teljesen más a kiosztása, mint a billentyűzet.
0: Így van.
3: Hát, hogy ebben is segítsük a tanulni vágyókat, hogy azt egy ilyen vizuális visszajelzés formájában, hogy az ember lenyomja mondjuk az A3-os billentyűt, akkor az konkrétan melyik húr csoportnak felel meg a címbalmon, ez látszódjon. Tehát például ez egyik ilyen fejlesztési terv.
1: És még kicsit hosszabb távú, de természetesen fejlesztési terv, hogy a cimbalom család többi világszerte elterjedt vagy használt verziójait, például indiai szantúr, a kínai yangcin, az észak-amerikai hemör dulcimer, a thai kim, a hagbret Németországban, igen, vagy hát a dulcimer a brit szigeten, és még sorolhatnám. Na mindegy, szóval ezeket az igazából jelentősebb cimbalom család tagokat, és nekik a hangjait ugyanígy rögzítsük, jó minőségben, feldolgozzuk, és hasonló formátumban elérhetővé tegyük a kedves közönségünk számára.
0: Nekem nagyon hiányzik, megmondom őszintén, hogy mivel én iPaddal dolgozom sokat, ezért itt is tudjam használni ezt a cimbalom hangszint, akár egy GarageBand-del, akár pedig betölteni egy iPadra készült szoftverbe. Ennek lesz esetleg valami jövőbeli megjelenése?
2: Igen, azt hiszem ennek tulajdonképpen nincs akadálya, tehát igazából le kell programozzuk iOS-re egy alkalmazásban. Ugye, tehát a iOS-en, ami az iPhone és az iPad-nek a rajtafutó rendszere, az egyelőre nem támogatja azt a plugin formátumot, amit mi használunk. Ezért tulajdonképpen nekünk oda egy saját applikációt kell fejleszteni. Na most egy ilyennek a lefejlesztése azért, hogy ugyanazokat a dolgokat beletegyük, ugyanazokat a lehetőséget, ami most jelenleg benne van, azért ahhoz, ez egy komplex folyamat, tehát először is kell találni egy embert, aki erre képes, vagy ebben már jártas, vagy olyan vállalkozó szellemű, mint például a Balázs, aki nem ismer lehetetlent, és legfeljebb utána néz, és akkor utána megcsinálja.
3: Ja, mondjuk egy 4-5 éven belül nem kizárt, hogy...
0: Én, mint zongorista, amikor kipróbáltam, azért megmondom őszintén, azon kívül, hogy nagyon tetszett a hangszíne, mert tényleg olyan autentikusnak szólt, azért voltak problémáim, hogy nem feltétlenül tudtam mindent úgy megszólaltatni, mint egy cimbalmos. Erre milyen lehetőségek vannak, hogy tulajdonképpen ezeket a fajta cimbalom technikákat én, mint zongorista, megtanuljam? Meg egyébként nem is mindegy, hogy min játszik az ember, tehát hogy digitális zongorán, vagy MIDI billentyűzeten, vagy szintetizátoron, aminek tulajdonképpen MIDI kimenete van, hiszen azok könnyebbek, azok a hangszerek, könnyebb a billentésük.
2: Nekünk nagyon kellenek ezek a visszajelzések, hogy merre fejlesszük tovább a termékünket. Természetesen be tudjuk építeni ezeket a visszajelzéseket, és igyekszünk mindenféleképpen abba az irányba fejleszteni, hogy ezek a talán nevezhetjük kezdeti ilyen gyerekbetegségeknek, hogy ezeket kiküszöböljük, és minél jobb legyen a felhasználói élmény. Ami meg a muzsika részét illeti, arról meg Józsika tud többet mondani.
4: Nagyon gondolkodom azon, hogy helyén való-e, vagy lesz-e helyén való, lesz-e a válaszom, meg hogy mennyire röviden próbálom ezt összetömöríteni, de én saját tapasztalatomat mondom el. Tehát én egy cimbalmosból átalakult, még nem zongorista, és majd lehet, hogy űrkutató vagyok, és az nagyon fontos, például a magamfajta zongora hangszer felhasználónak, hogy én például most jelenleg egy szintetizátoron próbálom prezentálni a hangszínünket. Nagyon fel van adva a lecke. Tehát egyszerűen a billentéstől kezdve a billentyűknek az ellenállása, ahogy visszaüt a billentyű, a billentyűknek a szélessége, a hosszúsága, minden tökéletesen ellenem van. Tehát én most nem lebeszélni szeretném a szintetizátor játékosokat, mert azért a szintisek azok készüljenek föl arra, hogy ezen meg kell tanulni. Tehát ezen tanulni kell azért. Tehát ebben foglalkozni kell, mert itt könnyebben vannak ilyen tollújú muzsikusok, akiknek semmi akadálya, tehát gyönyörűen tudják használni a szintit, és akkor tudnak nagyon jól cimbalmozni. Számtalan példa van Magyarországon, Szlovákiában, hihetetlen jó muzsikusok vannak, akik úgy virgáznak a szintén cimbalom hangszínen, hogy megáll az ész. De személyes tapasztalatom az az, hogy egy jó 88-as billentyűzet, egy jó súlyozott billentyű, egy kalapács mechanika, ezek mind kellenek egy olyan szenzitív muzsikához, amit egyébként is egy nagy koncertzongora tud biztosítani egy zongorista számára. Itt beszélhetnénk a fiatalabb korosztályról, akik zeneszerzés szempontjából használják. Nagyon sokan, mondjuk meg, tehát van, aki nagyon alig használnak klaviatúrát, vannak már egy-két oktávos, meg még annál is kevesebb kis kütyük, ava dolgozgatnak, mert minden midibe írkálnak be, használják az egeret, pak úgy írkálnak ott a midibe, hogy életveszély. Szóval nekik ez nem lesz akadály, őket ez nem érinti egyáltalán. Ez is egy nagyon jó tulajdonsága tulajdonképpen a mi hangbankunknak, hogy így is lehet használni, hogy gyönyörű szépen midivel lehet rajzolgatni vele, nem muszáj billentyűket nyomkodni.
2: Igen, vagy hogyha egy olyan programot használsz, mondjuk Sibelius például, ahova betöltöd a kész kottát, akkor ugye nagyon jó lejátszónak is, tehát hogy csak egy playernek akarja az ember használni, és nincs cimbalom hangszíne, akkor valószínűleg ez lesz az egyik legjobb cimbalom hangszín, amit a piacon fog találni, hogy autentikusan szóljon. Aztán lehet, hogy valaki éppen egy meglévő pianórolt, vagy egy MIDI fájlt használ, és azt játssza le ezzel a hangszínnel.
4: Én idáig mondom, idáig ezen a két típusú billentyűzeten tudtam kipróbálni. A weboldalunkon hallható demókon ott természetesen egy nagyon komoly digitális zongorán játszom, ami jó hatással van a zongora játékomra tulajdonképpen. Sajnos a szintetizátor, mint ezt mondottam, kell hozzá egy gyakorlat, aki tényleg tudja, hogy kell játszani egy szintén. Nekem ez a tapasztalatom, és ez úgy a tisztességes, hogy ezt meg is osszal az ember a hallgatókkal.
1: De lehet, hogy valaki azért fog megkedvelni a szintetizátor, vagy a zongorázás, mert nagyon tetszik neki a cimbalom hangszíne, és azzal kezd el otthon gyakorolni, és még lehet, hogy majd egyszer eljut hozzánk, hogy hogy mit talált föl, hogy szól neki cimbalmosan a hangszíne.
4: Nem vonom kétségbe, sőt, azt tudjuk, hogy fizikálisan egy akusztikus cimbalmon, egy tradicionális cimbalmon, az egyszerre, tehát tényleg hajszál pontosan egyszerre, úgy, mint egy zongorán, azért 3-4 hangot nem lehet. Tehát nem vagyunk polipok, két kezünk van, de amikor zenét ír az ember, azért ott feltörnek a vágyak, feltörnek a fantáziák, és hát én magam is esem, akár mondhatjuk így is, hogy hibába, hogy felrúgom a szabályokat. És akkor azt mondom, hogy miért ne lehetne nekem egyszerre megszólaltassam? Tehát miért kellene én nekem állandóan cimbalmozzak a cimbalom hangszínnel? Tehát ez is egy szabadság. Tehát én cimbalmosként, amikor cigányzenekarban voltam cimbalmos, és mondjuk egy jazz standardet játszottunk, bele voltam őrülve abba, hogy állandóan ezzel a cimbalom hangszínnel kell cimbalmozni, hogy mindig cimbalom hangszín van, hogy milyen jó volna ezt az egészet rárakni egy klaviatúrára, és miközben szól a cimbalom, alápakolni egy másik hangszín. És ez mekkora szabadságot jelent? Ez például egy muzsikusnak, hogy valóban szól a cimbalom, de végre már ez adott egy cimbalmosnak, egy zongoristának, egy zeneszerzőnek, hogy domináns a cimbalom, mert olyan zenét ír, hogy domináns a cimbalom, de alá tehet egy atmoszférikus hangszínt, alá tehet egy padot, egy bármit, igaz? Hogy, igen, hogy igen. Onnantól kezdve olyan zenei vágyait is ki tudja elégíteni egy zeneszerzőnek a mi pluginunk tulajdonképpen, ami ezelőtt nem biztos, hogy elérhető volt.
1: És még lehet, hogy még arásból is szólhat.
4: Akár, így van.
2: Igen, ezek azok a fúziók, meg ezek azok a kis finomságok, amik talán most szabadabban elérhetők, mint régebben, amikor még nem volt ilyen fejlett a technológiai szint, mint ma. És ezt igyekszünk kiaknázni a lehető legjobban.
4: Új hangzások, Katta is támogatva.
3: Hát, hogyha már így a új hangzásokról beszélünk, akkor például egy extrém példa, hogy van egy ilyen virtuális gitár-effekterek. És én ezt például rápakoltam a cimbalom hangjára, és mint a gitár gyakorlatilag úgy szól, miközben billentyűn játszom. Tehát, hogy ilyen egészen elborult dolgokat is létre lehet hozni, ami ugye a valóságban egy eléggé bonyolultan megvalósítható felállás lenne, ha én egy cimbalmot kéne bemikrofonozni, átküldeni az effektláncon, stb. Ez gyakorlatilag itt két kattintással megvalósítható.
1: Igen, és ezáltal a cimbalom megszólalhat, most ennek valaki lehet majd örülni fog, meg van, aki azt fogja mondani, hogy jaj, Isten őriz, de hogy más zenei stílusokban is, akár elektronikus zenében is, ami manapság azért elég népszerű, valljuk be. Szóval, határa csillagos ég, és mi modernizálni szeretnénk a cimbalom a hangját, a családot, a hangot, a felhasználást, az érzést, ami belőle kiáramlik.
4: Meg az, hogy merjenek hozzányúlni. Tehát, hogy mi példát is szeretnénk mutatni a kis cselekedeténkkel, később a közeljövőben ugye elkezdjük a videókat, az oktató videókat készíteni, a hangszeres bemutatókat, különböző szerzeményeket mutatunk be, akár a szerzeményeknek az elkészültét lépésről lépésre, hogy hogyan lehet ezt cimbalmon, vagy zongora klaviatúrán megcsinálni, úgy, hogy közben szól a cimbalom. Tehát felhasználhatóságát a pluginoknak próbáljuk természetesen mindenképpen fizikai szemmel is láthatóvá tenni, és azokat a lehetőségeket, én egy óriási jazzrajongó vagyok például, ugye, amiben rengeteg szintetizátor hangszín is jazzrokokban hallható. Mennyire jó lesz majd azt látni, hogy tőlem 100 000-szer jobb jazzzongoristák, meg jazzmuzsikusok elkezdik használni a mi cimbalom hangszínünket, úgyhogy összerakja egy Mooggal, összerakja egy lead hangszínnel, meg a jó Isten, hogy most csak hirtelen ez jutott az eszembe, és ez mekkora, ezek nem biztos, hogy nekünk nagy áttörés, meg gondolom, hogy azért zenészeknek is nagy élmény lesz az, mikor tényleg kikeverve, jól effektezve hallhat egy tökéletes cimbalom hangszint, párosítva egy másik tökéletes hangszerrel, és ezek új világokat nyitnak, ebben biztos vagyok.
2: Igen, hogyha nem a felismerhetetlenségig másítjuk meg a cimbalom eredeti hangját azzal, hogy tegyük fel egy extrém kórus effektet, vagy egy torzítót, vagy bármi más teszünk rá, tulajdonképpen érdekes párhuzam, hogy elektronikus tánczenében is rengetegszer használják a zongora eredeti hangszínét, de úgy, hogy például megfordítják a hangmintát, és csak maga a textúra az az érdekes, és azt manipulálják, és vagdossák, és mégis egyből mindenki tudja, hogy zongora hangot hall. És remélem, hogy a cimbalom is ugyanezeken át fog menni, mert szerintem itt az a lényeg, az emblematikus hangzás, az, aminek meg kell maradnia. És nagyon örülünk, hogyha mindenki beleteszi a kreativitását, és kihasználja modern digitális technika adta lehetőségeket, hogy modern kortárs és tánczenei kompozíciókat hozzanak létre.
0: Én azt tapasztalom, hogy az utóbbi években, évtizedekben sajnos a cigányzene nem az aranykorát éli, szemben mondjuk a rendszerváltás előtti időszakkal, amikor ha végigmentünk a körúton, azért a nagyobb éttermekbe, szórakozó helyeken azért ott volt a cimbalom, és mindenki tudta, hogy mi az, és tulajdonképpen ebben nőttünk fel. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy lehetőség és előrelépés, illetve mondjuk az, hogy a tradícióknak az ápolása, hogy megszületett egy ilyen virtuális hangszer, ami elérhetővé teszi a cimbalomnak a hangszínét, a felhasználását széles rétegeknek. Úgyhogy én nagyon sok sikert kívánok a további fejlesztésben, és köszönöm szépen, hogy itt voltak, és egy picit beszélgethettünk a cimbalom virtuális cimbalomról.
2: Nagyon szépen köszönjük, mi is, András.
1: Köszönjük szépen, és szép estét kívánunk mindenkinek.

0: A mai vendégeim ismét a Gembalom virtuális cimbalom fejlesztői voltak, akikkel beszélgettem a felhasználási lehetőségekről és a fejlesztés folyamatáról. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap is, a viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányzene kevésbé ismert, mégis korszakalkotó művészei. A cigányzene évszázadok óta meghatározó része a magyar és az európai zenei kultúrának. Amikor a cigány zenéről beszélünk, legtöbben olyan világhírű művészek nevét említik, mint Robi Lakatos, Szifra György vagy a száztagú cigányzenekar, ugyanakkor számos olyan kiváló művész, zenész és prímás élt, akik óriási hatással voltak a cigányzene fejlődésére, mégsem váltak annyira ismerté a nagy közönség körében. Munkásságuk nélkül azonban a cigányzene ma egészen másképpen hangzana. Az egyik ilyen kiemelkedő személyiség Boka Károly prímás volt, akit a magyar cigányzene egyik meghatározó alakjaként tartanak számon a szakmai körökben. Zenekarával hosszú éveken keresztül magas színvonalon képviselték cigányzenét, és különösen a kifinomult hegedű játéka miatt cisztelték. Előadás módja rendkívül érzelmes volt, miközben technikai tudása kiemelkedőnek számított. Szintén fontos megemlíteni ifjabb Berki Lászlót, aki a generációjának egyik legtehetségesebb prímása volt. Bár a szakma kiváló muzsikusként tartotta számon, neve kevésbé ismert azok számára, akik ritkábban találkoznak cigányzenével. Játékára a virtuozitás mellett a finom dallamformálás és a közönséggel való közvetlen kapcsolat volt jellemző. Számos fiatal zenész tekintette példaképének. A cimbalom történelmében különös helyet foglalt el Balogh Kálmán, bár a népzene és a világzene kedvelői jól ismerik, a szélesebb közönség számára kevésbé ismert. Balogh Kálmán új lehetőségeket mutatott meg a cimbalom számára. A hagyományos cigányzene mellett jazz, klasszikus és világzenei produkciókban is fellépett. Munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a cimbalom modern koncertszínpadokon is elismert hangszerré váljon. Kevés szó esik Járóka Sándorról, aki a 20. század egyik kiváló prímása volt. Zenekara hosszú éveken keresztül a magyar vendéglátás meghatározó együttesei közé tartozott, kiemelkedő muzikalitása, elegáns előadásmódja és magas szakmai színvonala miatt nem csak Magyarországon, hanem külföldön is nagy tisztelet övezte. A cigányzene történetében jelentős szerepet töltött be Boros Lajos prímás is. Játéka rendkívül kifinomult volt, nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a hagyományos magyar cigányzene eredeti stílusát megőrizze. Számos rádiófelvétel és koncert őrzi emlékét, amelyek ma is fontos dokumentumai ennek a gazdag zenei örökségnek. A női cigányzenészek közül érdemes megemlíteni olyan előadókat, akik ugyan nem váltak nemzetközi sztárokká, de közösségeikben meghatározó szerepet játszottak. Sok cigány családban az éneklés generációról generációra öröklődött, és ezek az asszonyok őrizték meg a régi dallamokat, balladákat és népdalokat. Nekik is köszönhető, hogy számos hagyományos cigányének fennmaradt napjainkig. Ezek a művészek nem feltétlenül a hírnevük miatt váltak korszakalkotóvá, hanem azért, mert tudásukat átadták tanítványaiknak, megőrizték hagyományaikat és folyamatosan gazdagították a cigányzenei kultúrát.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben. Rádió Díkben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
0: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
2: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel. Ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
3: Bukó. Bukó?
2: Bukó.
3: Bukó.
2: Így van.
3: Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U, és hosszú az O.
2: Bukó. Így van. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádió Dick.
1: Rádió Dick. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Pornograszt Magyarország egyik legismertebb és legsikeresebb cigányzenekara, amely nem csak hazánkban, hanem külföldön is nagy népszerűségnek örvend. Nevük lovári nyelven azt jelenti, hogy fehér ló, amely a cigány hagyományokban a szabadság, az erő és a tisztaság jelképe. A zenekar különlegessége, hogy tagjai egy nagy családot alkotnak, így a közös zenélés számukra nem csupán munka vagy fellépés, hanem a mindennapi életük természetes része. A Pornograszt zenéje a hagyományos cigánydallamokat ötvözi modern zenei elemekkel, miközben megőrzi a roma kultúra eredeti hangzását és értékeit. A zenekar története. A Pornograszt Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében, Paszab községben alakult az 1980-as évek végén. A zenekar tagjai gyermekkoruk óta együtt éltek, együtt nőttek fel, és már egészen fiatalon megismerkedtek a cigány népzenével. A családi összejöveteleken természetes volt az éneklés, a tánc és a hangszeres muzsika, így a zene szinte örökségként szállt generációról generációra. A zenekar célja kezdetektől fogva az volt, hogy megmutassa a cigány kultúra valódi értékeit. Nem akarták megváltoztatni vagy modernebbé tenni a hagyományos roma zenét, inkább hitelesen szerették volna bemutatni a világnak. Ez a hitelesség tette őket különlegessé, és ennek köszönhetően egyre több ember figyelt fel rájuk. A Pornograszt első lemeze nagy sikert aratott, majd ezt további albumok követték. Az évek során számos magyar és külföldi fesztiválon léptek fel, és koncertjeiken mindig hatalmas energiával, életörömmel és közvetlenséggel varázsolják el a közönséget. A zenéjük sajátosságai. A Pornograszt zenéje elsősorban az autentikus magyarországi olácigány népzenére épül. Dalaikban gyakran hallhatók hagyományos hangszerek, például gitár, kanna, tambura és különféle ritmus hangszerek. A kanna különösen jellegzetes hangszer a cigány zenében, egy egyszerű fémedény, amelyet ütőhangszerként használnak, és különleges ritmust ad az előadósnak. A zenekar egyik legnagyobb erőssége a több szólamú éneklés. A férfi és női hangok együtt különleges harmóniát alkotnak, amely egyszerre erőteljes és érzelmes. A dalok témái sokfélék, szólnak szerelemről, családról, örömről, bánatról, szabadságról, valamint a cigány emberek mindennapi életéről. A Pornograszt előadásmódjára jellemző a spontaneitás. Koncertjeiken gyakran improvizálnak, táncolnak, bevonják a közönséget, így minden fellépésük egyedi élményt nyújt. A Pornograszt nem csak Magyarországon vált ismerté, hanem Európa számos országában is fellépett. Koncerteztek többek között Angliában, Franciaországban, Németországban, Hollandiában, Belgiumban és Spanyolországban. Fellépéseiken olyan emberek is megismerhetik a cigány kultúrát, akik korábban még soha nem hallottak autentikus roma népzenét.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
7: Egyirányosítják az első kerület Attila utat a Vérmező út előtt a Szélkálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szélkálmán tér és a Dózsa-György tér közötti megállókat Rákospalota Kossuth utca felé. Lezárják napközben a 6. kerület Andrássy út szervizútját kifelé az 5-ös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körön között, mert kertészek dolgoznak. A 7. kerület Damjanics utcában napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenbiller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a 9. kerület Szobienszky János utcát a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt péntek estig. Tart a felújítás a 20. kerület Virág Benedek utcában, ezért egyirányosítják befelé az alsó határút és a Pacsirta utca közötti szakaszt is. A Pacsirta utcától a Székelyhíd utcáig már korábban egyirányosítottak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
1: Időjárás.
7: Csütörtökön többfelé erősen megnövekszik a felhőzet egy hidegfront hatására, és elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok. Élénk erős lesz a nyugati, majd északnyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között alakul.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Szép jó reggelt kívánok minden arany drága hallgatónak. 7 óra múlt csütörtök van, és július 23-a. A mai napon a Lenkék és a Brigitták ünneplik nevenapjukat. A Lenke egy héber, görög, német eredetű név, és a 19. századi magyar névalkotás a német Lechen, illetve a német és szláv eredetű Lenka névből származik. A Brigitta pedig egy régi ír eredetű név, és a jelentése pedig azt, hogy erős. Na nézzük, mik történtek a mai napon. Először is egy kis történelem, utazzunk vissza az időbe 736 évet, amikor is ezen a napon trónra lépett harmadik András magyar király, az utolsó Árpádházi király. Kerek 100 évvel ezelőtt a Fox film megvásárolta a MovieToon hangrendszer szabadalmát, amivel hangot lehetett rögzíteni filmre. Ergo, ha jól értem, akkor 100 éve született meg az első hangos film, mert ugye addig néma filmek voltak. Milyen érdekes ez. Aztán 197 éve William Burt szabadalmaztatta a tipográfot, ami az első írógép volt. 163 éve született Bródi Sándor író. 177 éve született Zicsi Géza zeneszerző, színműíró, belső titkos tanácsos, császári és királyi kamarás, főrendházi tag. Mennyi mindenne foglalkozott. Aztán 137 éve született Wittmann Viktor, gépészmérnök pilóta, aki több magassági és távrepülési csúcsot is tartott. 123 éve adta el legelső autóját a Ford Motor Company. Tehát 123 éve adták el így az első Ford autót. 112 éve ultimátumot intézett az osztrák-magyar monarchia Szerbiához Ferenc Ferdinánd főherceg meggyilkolása miatt. Ez a vita vezetett amúgy az első világháború kitöréséhez, zárójel bezárva. 97 éve Olaszországban a fasiszta kormány betiltotta az idegen szavak használatát. És végül, de nem utolsó sorban, ma 81 éve született Molnár Endre, olimpiai bajnok, vízilabdázó és edző. Na, hát ezekkel az érdekesség morzsákkal elgördítettem ezt a csütörtököt, nem sokára jövök vissza friss közlekedési hírekkel.

0: minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódi.
1: Hamarosan 7:30, jó reggelt kívánok mindenkinek. A H6-os hév Ráckeve és Szigetszentmiklós gyárterep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a volán autóbuszok igénybevételét ajánljuk. A 11. kerület Fehérvári úton a Hausmann Alajos utcánál lezárják a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között. Az 56-os villamos nem közlekedik, de az 56-a villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. Lezárták a 6. kerület Bajza utcát az Andrássy út és a Déli Báb utca között burkolatjavítás miatt. A Déli Báb utca és a Bencz úr utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott. Illetve lezárták a külső sávot a 7. kerület Rottenbiller utcában a Barostéri felüljáró előtt csatorna átépítés miatt. Most pedig zene, aztán roma hírek.

0: Fennvója 100.3
1: Rádiódik.
2: Szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. 7:30 múlt, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek, méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából. Füleljetek, figyeljetek!
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban. Karcsú, feketebőrű, villogó szemű, csábító, vagy pedig fejkendős, tenyérjósló asszony, esetleg nagyszoknyás, válkendős, aranyfülbevalós, aranykarpereces asszony sok gyermekkel. Néha megjelenik akár megbotrankoztató nőként, néha gyermekeit védő anyatigrisként, néha pedig gyermekeit éppen nem túl jól nevelő hanyagként. Milyen is egy cigánynő, milyenek a cigánynők a nem cigányok szerint? Milyen az ideális cigánynő alakja? Hol és miért van határ a roma és nem roma világok között? Egy tanulmányban egy mikroközösség cigánynői történetein keresztül erre keresték a választ. 2004-ben 3 hónapot töltött el Bakó Boglárka egy dél-erdélyi településen, ahol roma és nem roma együttélést vizsgált. Kutatása során szembesült a falu nem roma világának a cigányok ellen irányuló, keretekkel bíró sztereotípia rendszerével. Kutatását a történetek vizsgálatának is lehet nevezni. Roma, magyar és román beszélgető társaival cigányokról, magyarokról és románokról beszéltek, magnóval vagy akár magnó nélkül. Nem kérdezte őket előítéletekről vagy cigány női létükről, csak beszélgettek a falu béli viszonyokról. Meséltek arról, hogyan viselkedik egy rendes nő, milyen egy ideális férfi, hogyan kell gyermeket nevelni vagy háztartást vezetni, akár a pénzzel bánni. Történeteket, falubéli pletykákat meséltek. Ennek eredményeképpen a terepmunka utolsó heteire több hosszabb, rövidebb falubéli történetet rögzített és írt le a helybéli romanőkről. Az elmesélt történetek bemutatták azt a mérhetetlen feszültséget is, ami a két világ között van, arról, hogy milyen is lehet egy cigánynő. Ezekben a történetekben a nem romák közhelyei, előítéletei szembe kerültek a cigányság saját női eszméivel. A lubéli magyar közösség leggyakrabban a roma nők korai párválasztása felett botránkoznak meg. Az általa felállított első elemzéskor is ez fontos szerepet kap. A nem roma társadalom legnagyobb félelme, hogy valamelyik férfi tagja cigánynőszt visz a közösségbe. Kicsi Mári tavaly augusztusban ment férjhez. Vőlegényével, Oviduval már 2 éve beszélgetett. Ovidu a Jehova tanúi felekezetének volt tagja, menyasszonya pedig az ortodox felekezethez tartozott. A lakodarmat már nyár elején elkezdték szervezni, szülei téglát vetettek, melynek ára fedezte a lakodalom költségének egy részét és az esküvői ruha bérlését. Ez utóbbit Mári egy falubéli magyar fiatalasszonytól kérte kölcsön, bizonyos összeg fejében. A ruha klasszikus menyasszonyi ruha volt, hófehér tülfátyorral, kicsit hosszú és bő, de az asszonyok pillanatokon belül hozzáigazították. A cipőt a közeli város nagypiacán hosszas válogatás után választották ki. Olyan volt, amilyennek lennie kellett, fehér magas sarkú. A lány szülei Nagy Mári és Pista, a fiú szülei Rozica és Dolfi már korábban elmondták minden romnak, hogy mikor lesz a lakodalom. Hívniuk nem kellett senkit a cigányok közül, mert mindenki tudta, hogy ott van-e a helye.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei.

hogy véget ért a 2026-os foci világbajnokság, melynek ugye Amerika, Kanada és Mexikó adott otthont. A döntő ugye New Jersey-ben, Amerikában volt megrendezve, volt halftime show is ugye, amilyen amerikai Super Bowl-ból átvett dolog lett, eddig a FIFA-nál ez nem volt trend, de most ugye Amerika miatt nyilván ez is bekerült, föllépett ugye Madonna, Robbie Williams is énekelt, Justin Bieber, Shakira, a BTS, tehát nagyon sok ilyen kis fellépés volt, ilyen színessé tették ezt az amúgy érdekes döntőt, bár teszem hozzá az igazsághoz, hogy a bronzmérkőzés jóval jobbra sikeredett, ugye ott Anglia és Franciaország csapott össze, és Anglia 6-4-re megverte a franciákat, tehát egy 10 gólos mérkőzés történt. Nyilván picit másabb feelingű, mert ott jobban elengedték a történetet, ugye egy bronzmes nyilván nem olyan komoly hangvételű, mint ugye maga a döntő, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy én több gólt vártam, ugye mindössze Ferran Torres egy góljával nyertek a spanyolok, aminek én szívből örültem, hiszen én végig a spanyol válogatottnak szurkoltam. Sajnos a vége fele nagyon elharapóztak az indulatok, főleg argentin részről, sőt, kifejezetten argentin részről, nem nagyon tudták szépen és emberien viselni azt, hogy ők kikaptak, és hogy nem volt esélyük sem, ugyanis nulla, azaz nulla darab kapura lövésük volt a 120 perc alatt, ugyanis hosszabbításra került sor a döntőn, rendes játékidőben nem tudták eldönteni, és hát elég igazságtalan lett volna, hogyha ezzel a nulla kapura lövéssel 11-esekig megy a történet, és ott esetleg Argentína diadalmaskodik, de nem így lett, úgyhogy arról beszélni, hogy mi lett volna, ha teljesen felesleges. Tehát ahogy említettem, Ferran Torres góljával nyertek a spanyolok, és így a történelem során másodszor emelhették magasba a világbajnoki trófeát. Úgyhogy viva España, véget ért a futballvilágbajnokság, 2 év múlva lesz majd újra esemény, ugye akkor Európa bajnokság lesz, de hát addig még aludnunk kell egy párat. Na, viszont ameddig nem kell aludni, vagy amíg nem kell aludni, az majd a program ajánló, ami 8 óra után következik.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
1: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel. Ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
2: Bukó. Bukó?
1: Bukó.
2: Bukó.
1: Így van.
2: Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U, és hosszú az O. Bukó.
1: Így van. Szityuvász losasza.
2: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. 35 éves jubileumát ünnepli a Parnograszt egy különleges aréna koncerttel. 35 évvel ezelőtt egy szabolcsi faluból indult útjára egy zenekar, amely mára nem csak a magyarországi cigányzene egyik legismertebb képviselője lett, hanem a generáció közös zenei élményévé is vált. A Parnograszt 2027. január 22-én a Budapest arénában ünnepli fennállásának 35. évfordulóját egy egyszeri, különleges koncerttel, amely a zenekar történetének legfontosabb pillanatait idézi meg számos vendégművésszel és meglepetéssel. A Parnograszt története mindig is a családról szólt. A zenekart rokoni szálak kötik össze, dalaikban és koncertjeiken pedig ugyanaz az őszinte öröm, összetartozás és életszeretet szólal meg, amely 3,5 évtizede meghatározza őket. A jubileumi koncert ezt a történetet meséli el. A kezdetektől napjainkig vezető utat, amelynek során a hagyományos cigányzene értékeit megőrizve váltak, a hazai zene élet egyik legmeghatározóbb koncertzenekarává. Olvasható a közleményükben. Mint kiemelik, az ünnepi estén a jelenlegi felállás mellett újra színpadra lépnek a zenekar korábbi meghatározó tagjai is. Balog Marica, Váradi Mária és Jakocska János. De közben emlékeznek meg a zenekar egykori tagjai, Olá Jancsiról is, aki ugyan már nincs közöttünk, de szellemisége és öröksége ma is a Parnograszt része. Hozzátéve a különleges időutazáson olyan előadók csatlakoznak hozzájuk, akikkel az elmúlt évek során közös dalok, koncertek vagy meghatározó zenei találkozások születtek. Bagosi Norbert, Daniel Figergő, Mező Misi, Pál István Szalonna, Pogány Induló, Szirota Jennifer, Honey Beast, a Bohemian Betyársz, a Magyar Banda és a Punani Masszív. Ezek az együttműködések igazán jól mutatják, hogy a Parnograszt zenéje messzire túlmutat a műfai határokon. Autentikus gyökereiből kiindulva évtizedek óta képes megszólítani a legkülönbözőbb zenei világok alkotóit és közönségét. A jubileumi koncerten természetesen felcsendülnek a legismertebb Parnograszt dalok, de számos olyan produkcióval is készülnek, amelyek kizárólag ezen az estén lesznek láthatók. Az aréna egy estére a közös ünneplés helyszínévé válik, ahol 35 év emlékei, barátságai, dalai és történetei találkoznak. A koncertre a jegyértékesítés 2026. július 20-án 10 órakor indult el. A Parnograszt egyik legfontosabb küldetése a cigány hagyományok megőrzése. Zenéjükön keresztül továbbadják azokat a dallamokat, ritmusokat és történeteket, amelyeket még szüleiktől és nagyszüleiktől tanultak. Ez különösen fontos napjainkban, amikor sok hagyomány lassan feledésbe merülhet. A zenekar megmutatja, hogy a roma kultúra rendkívül gazdag és értékes. Fellépéseikkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a cigányságról kialakult kép árnyaltabbá váljon, és egyre többen ismerjék meg a roma emberek hagyományait, zenéjét és örömeit.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Időjárás.
4: Csütörtökön többfelé erősen megnövekszik a felhőzet egy hidegfront hatására, és elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok. Élénk erős lesz a nyugati, majd észak-nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
4: Egyirányosítják az első kerület Attila utat a Vérmező út előtt a Szélkálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Széll Kálmán tér és a Dózsa-György tér közötti megállókat Rákospalota Kossuth utca felé. Lezárják napközben a 6. kerület Andrássy út szervizútját kifelé az 5-ös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körön között, mert kertészek dolgoznak. A 7. kerület Damjanics utcában napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenbiller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a 9. kerület Szobienszky János utcát a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt péntek estig. Tart a felújítás a 20. kerület Virág Benedek utcában, ezért egyirányosítják befelé az Alsó Határút és a Pacsirta utca közötti szakaszt is. A Pacsirta utcától a Székelyhíd utcáig már korábban egyirányosítottak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick-ról.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Szép jó reggelt kívánok minden drága hallgatónak, 8 óra múlt pár perccel, ez itt még mindig a Vekker. A Margit-szigeti szabadtéri színpadra invitálok benneteket, ugyanis augusztus 8-án, tehát szombaton este 8 órától Kökény Attila és Rakoncai Viktor koncertje lesz egy nyári este címmel. A sztárvendég pedig nem más, mint a lengyel Johanna. A műsoridő szünet nélkül 120 perc, tehát kereken 2 órás koncertnek lehetnek az emberek szem- és fültanúi, szünet nélkül, ez nagyon fontos elmondanom. A legendás páros visszatér egy szenvedéllyel és időtállós lágerekkel teli estére. Az elmúlt esztendő diadalmenet volt Kökény Attila és Rakoncai Viktor számára. Országszerte és a határon túl is ezrek szívét hódították meg olyan slágerekkel, mintha újra látlak, a veled elrepülnék, vagy a csókolj még egyszer. Pályafutásuk egyik legmeghatározóbb

legmeghatározóbb mérföldköve az MVM Domban tartott teltházas 50. születésnapi koncert után a páros most visszatér egyik legkedvesebb helyszínére. Készüljenek egy eleganciával, szenvedéllyel és időtálló slágerekkel teli estére, ahol a zene és a környezet tökéletes harmóniája teremt felejthetetlen emléket. Ebben én 100%-ig biztos vagyok, ahol Kökény Attila megjelenik, ott szem nem marad szárazon, amikor elkezdődnek a lírai slágerek, és biztos, hogy egy fantasztikus, nagyszerű koncert lesz, úgyhogy még egyszer augusztus 8-a, szombat 20 óra, tehát este 8 óra, Margit-szigeti szabadtéri színpad, 2 órás Kökény Attila Rakoncai Viktor koncert, egy nyári este címmel, és a sztárvendég pedig Lengyel Johanna lesz majd. Úgyhogy, ha van kedvetek, most még gyorsan tudtok rá jegyet váltani, úgyhogy találkozzunk ott esetleg. Na most pedig zene következik, és közlekedési hírekkel folytatom majd.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Tu menge penas?
0: Rólunk, neked.
2: Nem sokára 8:30 üdvözlök nagy szeretettel mindenkit. Lezárták a 13. kerület Párkány utcát a Süllő utcánál építkezés és felújítás miatt. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Lezárták a 18. kerület Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, így több megálló kimarad. A második kerület Szépvölgyi úton, a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítás mellett, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosították a második kerület Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig, illetve napközben a Tábornok utcánál időszakos korlátozásra kell számítani aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz, illetve a 963-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Hüvösföld és Adiliget közötti megállókat a Nagykovácsi Tisza István tér felé. Ennyivel tudtam most nektek szolgálni, jöjjenek a nyelvoktató leckék a zene után.

0: meg mire van. Sunenvo
1: Yassa, 100.3 Rádiódik.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
1: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel! Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Ármándó! Reméljük, hogy mindenkinek nagyon kellemesen teltek az ünnepek. Így a karácsony is, igaz, már túl vagyunk rajta, viszont mivel ezen a héten az ünnepeket, az év elejét, az év végét tanuljuk, ezért azért szeretném, ha elmondanád nekem, hogy hogyan mondjuk azt, hogy karácsony.
3: Karácsony az nálunk úgy van, hogy krecsuno.
4: Krecsuno. És hogyha boldog karácsonyt kívánunk valakinek, akkor az is szerencsés, vagy az boldog?
3: Az is szerencsés, azt is úgy mondjuk, hogy bachtálo krecsuno.
4: Bachtálo krecsuno.
3: Így van. Szítjú vászlósásza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Rádiódik.
2: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: Rádiódik.
1: Hamarosan 9 óra van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Megtörte a csendet Hankó Balázs, aki most egy hosszú interjúban reagált a személyét ért vádakra és a Nemzeti Kulturális Alapot, NKA, érintő súlyos botrányra. A volt miniszter szerint az ügy hátterében koncepciós eljárás áll, amelynek hátterében már 6 egykori munkatársát is jogtalanul tartóztatták le. Hankó azt is kijelentette, a források felszabadítása és a cél megjelölése mögött vagyonkezelői döntés egy kormánydöntés volt, amit neki illetékes miniszterként végre kellett hajtania. Hankó Balázs interjút adott a Gödöllői Hírek online portálnak, többek között arról, mi minden történt az elmúlt 100 napban, azóta, hogy a Tisza párt kétharmados győzelmével zárult az április 12-i parlamenti választás. A politikus hosszú hetekig nem reagált a személyét elsősorban volt miniszterként ért szerinte politikai motiváció vádakra, ám az utóbbi napokban megtörte a csendet, és több ízben is kifejtette véleményét. Az egyik este közzétett beszélgetés egyik legfeltűnőbb része, hogy abban rengeteg szó esik az NKA pénzügyeiről, arról azonban már nem, hogy annak kapcsán ügyészségi nyomozók jelentek meg lefoglalni a Fidesz kommunikációs rendszereit. Az egykori kulturális és innovációs miniszter szerint a Tisza kormány mindent el akar törölni, úgy véli, elindult a tarvágás a magyar kultúrában. Az ellenzéki politikus azt mondja,

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon. Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Július első felében 75 ezer telefonos megkeresés érkezett a kiadó lakásokra, ami 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben, és az elmúlt 5 év legalacsonyabb nyár eleji értéke, írja az ingatlan.com. A közleményben kiemelték, az ingatlanok iránti figyelem mérséklődésének egyik legfőbb oka az otthonstart program jelentős elszívó hatása a bérleti piacról. A vármegyeszékhelyeken összesítve a legfeljebb 40 négyzetméteres otthonok esetében a bérleti díjak középértéke egy év alatt 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. Tudományos alapokon álló ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az alkalmazás könnyen értelmezhető mutatóval segíti a fenntarthatósági döntéseket, és megmutatja, hogy a felhasználó cégek milyen területeken érhetik el a legnagyobb javulást, hol a legjelentősebb az ökológiai lábnyomuk. Az egyetem közleménye szerint a szoftver a világon egyedülálló módon a magyar mikro, kis és középvállalkozások sajátosságaira épül, számviteli és működési adat alapját számszerűsíti a környezetterhelésüket. Minden eddigi rekordot megdöntött a Pozsonyba látogató és az ott lévő szálláshelyeken legalább egy éjszakát eltöltő utazók száma az év első 5 hónapjában, közölte a szlovák főváros turisztikai szervezete. A regisztrált vendégek száma meghaladta a 500 000-t, ami 17,6%-os növekedés éves szinten. A korábbi csúcs 2019-ben volt, ezt most 2,4%-kal lépték túl, ami azt jelzi, hogy az idei esztendő a turizmus szempontjából minden idők legeredményesebbje lehet Pozsony számára. A Salgótarjáni járásbíróság elrendelte annak a 29 éves férfinak a letartóztatását, aki az ellene folyó eljárás során tanúkat fenyegetett meg. A dél-nógrádi kis településen a lakásán kiskorúaknak is Kristály nevű drogot áruló elkövetőt korábban már rács mögé küldték, de később a kényszerintézkedést házi őrizetben végrehajtandó bűnügyi felügyeletre enyhítették. Az ellene folyó nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a gyanúsított már a börtönből is erőszakosan befolyásolt több az ügyben kihallgatott személy azzal, hogy a kirával azt és annak családját a rokonai megverik. A megfélemlítések hatására az egyik érintett a korábbi terhelő nyilatkozatát megváltoztatva kedvező vallomást tett a drogkereskedőre. A bíróság végzése ellen a terhérelút bűncselekmények elkövetését tagadó férfi és meghatalmazott védője fellebbezett, így az ügyről másodfokon a balassagyarmati törvényszék dönt, de a terhelt addig is rács mögött marad.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
3: Egyirányosítják az első kerület Attila utat a Vérmező út előtt a Széll Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Széll Kálmán tér és a Dózsa-György tér közötti megállókat Rákospalota Kossuth utca felé. Lezárják napközben a 6. kerület Andrássy út szervizútját kifelé az 5-ös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körön között, mert kertészek dolgoznak. A 7. kerület Damjanich utcában napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenbiller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a 9. kerület Szobienszki János utcát a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt péntek estig. Tart a felújítás a 20. kerület Virág Benedek utcában, ezért egyirányosítják befelé az alsó határút és a Pacsirta utca közötti szakaszt is. A Pacsirta utcától a Székelyhíd utcáig már korábban egyirányosítottak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-as telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Csütörtökön többfelé erősen megnövekszik a felhőzet egy hidegfront hatására, és elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok. Élénk erős lesz a nyugati, majd észak-nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között alakul.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 21 perccel csütörtök van, és július 23-a. Picit borult az ég, de ettől függetlenül szép jó reggelt mindenkinek.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Erőt, egészséget,
2: nem
1: békességet.
2: Süt a nap. Mit intéztél már?
1: Hát én, ha rajtam múlna, akkor
2: mi
1: intéztem
2: lenne
1: volna.
2: 42 fok.
1: Jó, annyi nem, de egy 35-36 biztos lenne.
2: Hát
1: sajnos ma meg holnap ilyen időben lesz részünk, ilyen borult, 25 fok, és itt-ott-amott zápor, zivatar sem kizárt mind a mai napon, mind pedig a holnapi napon, és aztán szombattól jön egy felmelegedés, amikor is ismételten 30 és 35 fok között lesz a hőmérséklet egy bő héten át. Én majdnem egy másfél hétig írja. Az
2: visszatér
1: jó hír.
2: A nagy meleg, amit szeretsz.
1: Hát ami nyáron illik igazából.
2: Ma meg esőzés lesz országszerte. Hát igen. Elfogadni, kész.
1: Ez van,
2: nincs irányításunk, csak a gyuszinak.
1: Amúgy nincs rossz idő végeredményben.
2: Nem, meleg van. Nincs
1: meleg
2: hideg.
1: Az túlzás.
2: Hogy maradjál már, neked mi a meleg? Tényleg a sivatagi szahara?
1: Hát 30 fok. Hagyjál már. Az meleg.
2: Na, most hány fok van? 20?
1: Nagyon
2: meleg van.
1: Most 21 fok van.
2: Jó van az.
1: Na, hát az a melegtől olyan messze van.
2: Csak nem fázol.
1: Nem, de azért a melegtől ez nagyon-nagyon-nagyon messze van.
2: Nem, hideg van, fázol.
1: Hideg van, igen. Hideg
2: nem, a hidegtől is.
1: Be van orrák, amit szoktál mondani.
2: Ő neki lemegy 25 fok alá, az hőmérséklet, azt már neki hidege van.
1: Nem, a hidegtől is messze van, ismétlem, de a melegtől is messze van a 20-22 fok.
2: Majd amikor nő leszel, és akkor elérkezel ahhoz a korhoz, hogy mindig meleged van, meg dagadt vagy.
1: Ha majd nő leszel, az a következő életben majd esetleg, igen.
2: Hogy fogod érezni a 21 fokot? Melegnek vagy hidegnek?
1: Akkor melegnek fogom
2: meg
1: érezni.
2: Dagadt vagy,
1: meg zsíró. Mondjuk ez most is van már ugye a zsírpárnusz, ami azért véd, tehát hogy azzal nincsen semmi gond.
2: Valójában de... tényleg a zsírpárnák azok melegítenek.
1: Abszolút érzem én is.
2: Én ezt látom a barátnőmnél, aki ilyen 60 kilókat szokott fogyni, meg hízni. Most már valószínűleg hízni nem fog, mert most már megtörtént a műtétje. De amikor lefogy, akkor állandóan fázik. Tehát imádom, hogy akkor reszket a fázástól. Mindig mondom neki, hogy azért fázol, mert sovány vagy, lement a zsír rólad. De amikor meg van hízva, akkor ne félj, akkor melege van.
1: Ezt amúgy magam részéről is tudom tanúsítani, hogy amikor voltam agár, sokkal jobban fáztam például egy ilyen 20-22 fokban.
2: Ő már 22 fokban fázott, zsíros, soványan fázott.
1: 22 fok nyáron az nem meleg, nem mondd már, hogy ez meleg.
2: Nem, fázol rendesen.
1: Nem
2: hozok
1: érti.
2: Neki
1: sohasállat. Hagyjuk ezt a témát. Ő
2: fázott agár testével 22 fokban.
1: Na jó van, képzeljétek el, gyerekek, a mai napon kereken 100 éve, hogy a Foxfilm megvásárolta a MovieToon hangrendszer szabadalmát, amivel hangot lehetett rögzíteni a filmekre, amivel elindult a hangos film, mint olyan. Tehát ma kereken 100 éve volt az, hogy elindult ez a történet. Itt még
2: a
1: ugyan...
2: hangos film.
1: Igen, a maga gyártása ugye tulajdonképpen, hiszen ezzel vették meg, vagy ekkor vették meg a rendszert. 1926 ugye a dátum, a Foxfilm a MovieToon-nak ezt a hangrendszerét megvette, ami ezelőtt ugye nem volt, ugye, tehát például mit emlékszünk, ugye Chaplinnek a, vagy nem emlékszünk, hát nyilván mi ezeket nem néztük valószínűleg, de hogy így ilyen emlékekben ott van ilyen.
2: Hát azért láttunk
1: régi...
2: már ilyet, hogy milyenek voltak a Chaplin filmek.
1: Igen, hogy ilyen, volt egy kis jelenet, és akkor egy bevágás, hogy az írás így megjelent, hogy mit mondott, vagy mit történt ott, hogy mit tudom, sétál az utcán, és akkor bevágás, fekete alapon fehér szöveggel, hogy, vagy fekete, vagy fordítva, hogy jaj, elestem. És akkor visszavágás, és tényleg elesik meg.
2: Figyelj, a Nagy Sanyival nagyon... láttam a játékszínben, most ha megölsz, sem tudom a címét, a Városi
1: Kisvárosi
2: Éjszakát.
1: Fények.
2: Város
1: majdnem eltaláltad. Ő látta, gyerekek.
2: Na, a címekre sosem emlékszem. Mondjad a címét.
1: Azt hiszem Kisvárosi vagy Nagyvárosi Fények?
2: Nagyon jó. Na, ő pont ezt viszi színpadra. Tehát egy néma filmet az... Néma filmet szokott megjeleníteni az előadásai során, és rendkívül szórakoztató, és nagyon izgalmas a Nagy Sanyival ez a színdarab. Tényleg a hasunkat fogtuk a nevetéstől, érdemes megnézni, és ott ez egy egyszemélyes darab, úgyhogy akinek kedve van, hát most valószínűleg nyári szünet miatt ez egy picikét szüneteltet, de azért majd nézzetek utána, és vegyetek rá jegyet, mert tényleg zseniális. De hogy a filmnek a története mikor indult, hát ezt nem is gondoltam volna, de 1888-ban kezdődött az első mozgóképekkel a filmtörténet, majd történelem, majd 1895-ben a Lumière fivéreknek köszönhetően megszületett a mozi. Mert hogy egy olyan technológiát készítettek, amivel ugye azt a tekercses mozi filmet és azt a filmet magát, amit levetítettek, tehát az 1895-ben ezeknek a fivéreknek köszönhető. Hát a kezdeti néma filmeket gyorsan felváltotta a hangos film technológiája, és hát nem emlékszem arra a filmre, azt hiszem, hogy Marilyn Monroe játszotta, volt egy ilyen, pont egy ilyen mozifilmes sztoriról szól, mikor is a főszereplőnek rossz a hangszíne, és Marilyn Monroe a színfalak mögött szinkronizálja a főszereplőt, énekel is a főszereplő, mert hát ugye régi ilyen új kezdetű hangos filmekben mentek a zenés darabok, meg persze. Énekeltek, meg minden.
1: A musical, mint olyan, az már akkor nagy divatját élte.
2: Hát Fred Astaire, Ginger, Fred Astaire, Ginger Roberts vagy csak.
1: Mi van?
2: Hát azok is táncoltak, énekeltek, Fred Astaire, meg ki volt a párja, Ginger.
1: Már most megzavartál vele, de valami gébet is, igen, de nem.
2: De Ginger volt.
1: Mindjárt megnézem, most már nem mondjunk hülyeséget, de összesen annyira fölkacagtam rajta.
2: Ja, Ginger, mindjárt megmondom, ki volt? Ginger Rogers, jól Ginger mondtam, Rogers. De hogy lett egy nőnek férfi neve?
1: Amúgy jogos, amúgy ez teljesen ez jogos, de olyan megint olyan kicsit úgy mondta, megint hát, azért nevettem, és de, hát az Árvai Laci, mert is egy
2: de
1: kicsit olyan volt.
2: De mondtam, hogy Ginger azt mondtam, Ginger Roberts, és közben, de úgy hívják.
1: Rogers, igen, jó mondtad, de Ginger Rogers, igen. És valóban férfi egy férfinek egy...
2: Ezért bizonytalanítom. Na hát már ők is csinálták így a van. Musical kategóriát, tehát ők azért nagyon erőteljesen táncoltak, énekeltek a filmjeikbe, zseniálisak voltak, nagyon, szóval nagyon, egy filmtörténet, mert ez erről jutott eszembe, hogy azért én nem a 60-as évek gyereke vagyok, de azért láttam Fred Astaire filmeket.
1: Amúgy én is néztem őket, persze, meg hát az mai napig meg lehet találni.
2: Meg igen. Láttam Chaplin filmet is.
1: Hát én végig nem, de jaj, de ilyen kis nem. Részleteket én is láttam. Visszatérve erre, amit mondtál, hogy a Marilyn Monroe szinkronizálta úgymond alá. Igen. Hát ne menjünk ennyire vissza, hát ez itthon se volt, ugye, nem, de itthon is egy bevett dolog volt egy időszakon, vagy egy időszakban, amikor is ugye az István a király első bemutatója volt ugye a Királydombon, amikor is ugye Varga Miklós adta a hangját.
2: Kinek?
1: Ugye Pelsőci Lászlónak hívták a színészt, azt hiszem. Aha. Nem akarok butaságot, mert azt hiszem, igen, Pelsőci László volt, de mindjárt azt megkeresem. És hogy Varga Miklós adta ugye a hangot.
2: Értem.
1: Hát ő énekelte, nem tudta más így nagyon elénekelni így az István szerepét, mint Varga Miklós, és az úgy effektív ő plébekelt azon a Királydombi felvételen, mármint Pelsőci.
2: De jó, én azt hittem amúgy, durva, hogy igen, én azt hittem, én is, tehát úgy előttem van ez a film, vagy hát ez az előadás, és én azt hittem, hogy ezt végig Varga Miklós viszi, jó, hát 85-ben láthattam, mikor voltam 5 éves, vagy 6, vagy 86-ba, és én végig azt hittem, hogy akkor azt ott Varga Miklós játsza. Na hát gyerek voltam, hát igen, most ki tudta.
1: Igen, Királydomb, jól mondtam, igen, ott volt a legelő. Pelsőci László, jaj, de jól mondtam, nem voltam.
2: Nem Ginger hülye. Roberts.
1: Nem Ginger Roberts, de jó. Rogers. Eltaláltuk mind a ketten. Te egy betűt tévedted, annyi belefér. Igen, és itt is írja valóban, jól tudtam, tehát nem mondtam most butaságot, meg semmi rosszat. Igen, Pelsőci László játszotta Istvánt, viszont Varga Miklós énekelte.
2: Uh-huh.
1: Viszont mindenki más, igazából... A saját hangján én, igen, például Vicky Dál Gyula, így van, Nagy Feró.
2: Deák Bill
1: Gyula, így van.
2: Figyelj, ez mikor volt ez a
1: bemutató?
2: Aha, kíváncsi vagyok.
1: 1983. augusztus 18. Most lesz akkor 36, de hogy is 40, vagy várjál, 83, akkor az azt, jó mondtam, 40-43 éve.
2: Na hát
1: most
2: akkor lesz augusztusban 43 voltam, éve. És még így is emlékszem, az milyen durva.
1: Nagyon. 43 éve volt a bemutatója.
2: És mekkora kassza siker volt.
1: De az még csak hagyján, hogy mekkora kassza. Ha mai napig ugye előveszik színházak. Hát például csoda. A Veszprémi Petőfi igen. Színház mai napig játsza. Az Operett Színház most mostanáig játszotta, már nem játsszák, de ők is játszották egy ilyen úgymond felújított, modernizáltabb változatát. Nem oly rég, jó, hát nem oly rég, az is, vagy 15 éve volt legalább, amikor az Alföldi Róbert rendezte a Szegedi Szabadtérin, amiben Stoll András volt ugye a koppány. Tehát az is, mind ezek ilyen tök jó feldolgozásai, mert mindig van benne, mindig aktuális tud lenni, mindig rá lehet húzni az aktuális politikai dolgokat, stb. Stb. A zene meg hát az magáért.
2: Ó, zseniális. De a német filmes korszak az 1895-től a 20-as éveig 920-ig tartott, és aztán ugye a hangos film az 1920-as évektől jelenik meg. Nem is olyan rég, tehát hogy ez nem is volt olyan rég. És most már hova fejlődött a mozinak a technológiája, nem? Tehát,
1: hát
2: hogy 1920 az már a hát a múlt század, de hogy mégis, tehát hogy nem volt annyira régen, hogy ahhoz képest most hol tart, milyen hangtechnikával beülsz egy moziba, meg milyen látvánnyal.
1: Hát meg most ez az Odüsszei a film, ugye, amit most Christopher Nolan most dobott piacra, úgymond, az első film, ami végig IMAX kamerával lett rögzítve, és állítólag brutál látványa van.
2: Jenny.
1: És Christopher Nolan legsikeresebb filmje lett úgy, hogy csak másfél hete van bemutatva a mozikba. És már most a legsikeresebb film, tehát már egy hétvége alatt ilyen 300 millió dollárt hozott csak Amerikában, és akkor még ugye Európa szerte nem is néztük a dolgot, úgyhogy állítólag nem csak emiatt, nyilván a görög mitológiai alapok meg az egész.
2: Biztos, hogy nagyon jó lesz.
1: Azt mondják, hogy nagyon jó film, igen, meg mondom, másfél hete lett bemutatva, és azóta óriási körutat fut mindenfele, úgyhogy érdemes lenne megnézni. 2:45 a film, ezt azért szólok mindenkinek, hogy úgy készüljetek
2: előtte
1: rá.
2: Előtte egy mosdó.
1: Hát meg lehet, hogy közben is igazából, de hát na mindegy, hát szóval igen, itt tartunk, hogy IMAX.
2: Tartási problémája van, közben is lesz. Figyelj, az első hangos korszak, amivel elindult a filmtörténelem, az 1927-es Jazzénekes című filmmel indult el, amely teljesen átalakította a színjátszást és a történetmesélést.
1: Hát figyelj...
2: Egyből zenével. Mivel? Jazzzel?
1: Hát ott túl nagy divat volt ott, tehát az évben, ott az, vagy azokban az érákban, ez a 20-as évek, az ott nagyon nagy izét élte. Ami érdekesség szerintem ez, hogy mennyit változott ugye a filmezés, hogy amikor, mert az volt a nagy váltás szerintem ott, hogy a néma filmből átértek a hangosra, mert rengeteg színésznek, akkori néma filmes színésznek a karrierjének vetett véget a hangos film.
2: Meghallották a hangszint, aztán
1: igen.
2: Olyan volt a hangszín, hogy gatya.
1: Tudod így, mondjuk a jóképű Manus, tudod, mint volt a Nagyfiúk című filmben.
2: Tudom, ez jutott eszembe, hogy oda megy.
1: Hello, járjok! Na, most gondold el, hogy...
2: Pont ez jutott eszembe, hogy távolról jó a csávó, igen. Megszólal, és a hang elvesz mindent.
1: Nem, közelről is minden, persze. Tök jó, megszólal, gatya. És most itt is ez történt sokszor, hogy nagyon jóképű palik, szép nők néma filmben nagyon megálltak a őket, jött a hangos film, nem tudtak szépen beszélni, nem tudtak jól artikulálni, nem volt szép a hangszínük.
2: Na pont erről szól ez a Merlin.
1: Rapsoltak, vagy bármi, és akkor onnantól kezdve nekik ott roló le.
2: Erről szól ez a Merlin Monroe film, vagy hát nem feltétlenül erről szól, de hogy van benne egy ilyen vonulat is, hogy megérkezett a hang, és akkor ott elvérzik egy gyönyörű szép színésznő, aki alá szinkront kell varázsolni.
1: Hát és itt van Greta Garbo partnere, John Gilbert, ő volt a néma film egyik legnagyobb, legjobban fizetett szívtiprója, és amikor bejött a hangos film, a közönség meghallotta a magas, vékony hangját, na ott kb. Ez történhetett, mint
2: micsoda
1: a nagyfiúkban.
2: Micsoda hormonzavaroság!
1: Hello, jányok! Na ott kb. Ez történhetett, rögtön tönkretette ezt a férfias imázsát, és karrierje konkrétan azt írják, hogy gyakorlatilag hónapok alatt omlott össze.
2: De szomorú egyébként.
1: Egy film, szinte egy film alatt így neki rólót ráhúzták, és semmi.
2: Hát nézd, azért egy hangszín nagyon sokat tud adni, meg elvenni is, tehát hogyha most így a filmekről egy kicsit átmegyünk, például hányszor volt olyan, hogy valakinek hallottad a hangját, még régen, még akkor nem tudtál társítani hozzá képet, mondjuk ismerkedés során, és akkor olyan csodálatos, búgó hangja volt egyik másik férfinak, és közben meg egy olyan sárm nélküli férfiak jöttek eléd, hogy ezt inkább engedd el, de a hangjába, tehát olyan egyik-másik embernek olyan hangszíne volt, hogy bele tudtál szeretni, te is ilyen vagy.
1: A feleségem, pont ezt akartam mondani.
2: Szemétkedek csak. Tehát te jóképű is
1: ja,
2: vagy.
1: Ja, de nem, amúgy, de nem baj, mert amúgy feleségem tényleg ezt mondta, hogy mikor először
2: lóképű.
1: Amikor először hangüzisztünk, azt mondta a feleségem, hogy ő akkor ott konkrétan úgy azt érezte, hogy wow, ez
2: hogy beszéltél? Hello, baby.
1: Hát tudod, a hangüzenetből.
2: Hogy?
1: Szia, Gyuszi vagyok.
2: De
1: a nevem Gyuszi. Maka Gyuszi. És így Cigány Gyula. és nagyon sokszor ez van, és például nem egyszer, ugye te magad is mindig mondod, viccelődünk vele, de tényleg így van, hogy rólam asszik, hogy én idősebb vagyok.
2: Igen.
1: Tehát, hogy ez vicc ide, vicc oda, ez tényleg így
2: hát,
1: van.
2: Hát mert egy markáns hangszíned van, igen.
1: Nagyon sokan, akár taxisok, főleg taxisoknál fordult ez elő, akik így Dik Rádiót hallgatnak, és beszállok a kocsiba a név alapján is, meg aztán köszönök természetesen, hogy beszállok minden, és akkor mondják, nem te vagy az, de, és szinte kivétel nélkül mindenkit megkaptam, hogy
2: hangodra.
1: Hát én azt hittem, hogy te ilyen 50-es pasi vagy, tudod.
2: Én mondom, sose felejtem el. A Gyuszit először a cirkuszban láttam, de akkor nagyon rossz volt akkor a hangtechnika, idegesített is, hogy az, amit te mondtál, azt nem hallottam rendesen, pedig nem
1: volt
2: vagyok
1: kasi. Volt ilyen éra, igen.
2: És akkor mivel nem hallottam a hangszínedet, csak úgy láttalak, hogy így előcsattogsz, meg minden, és akkor ült a barátnőm, anyuka barátnőm mellettem, és így megbögdösött, hogy ki ez?
1: De úgy mondta, ki ez?
2: Mondom, én nem ismerem. Hát azt mondja, pedig te minden romát ismersz. Honnan veszed, hogy roma?
1: Persze. De... És honnan veszed, hogy roma? Kép rólam, rózsás ide vagyok a manésba, vajda kalapba.
2: És közben csattogsz.
1: És közben így kanalazok. Honnan veszed, hogy roma? Persze.
2: Igen. De hát, hogy szóval, hogy nem társítottak hozzád hangszint, mert nem lehetett hallani akkor normálisan. De
1: azért rövid ére ott.
2: Szerencsés pacek vagy, na, látod, bögdöstek, hogy ki ez? Anyukák bögdöstek.
1: Hát ez az, hogy pedig ez nem egy mostani sztori, és már akkor is ugye az anyukák. Tehát,
2: akkor mi még nem ismertük egymást, így van.
1: Szóval igen, a hangszín az tényleg nagyon sokat számít, és tényleg nagyon sokat tud adni. Most maradjunk a pozitív részénél, mert nagyon sokszor az van amúgy tényleg, hogyha megnézel feliratosan egy filmet, ugye, tehát eredeti hangon, nagyon sokszor, és ezzel a magyar szinkronosokat nyugodtan dicsérjük, mert az eredeti hang sokszor nagyon rossz a színésznek.
2: Nagyon, igen.
1: Van egy tényleg pacek színész, vagy egy gyönyörű színésznő, és idegesítően nem jó hangja van.
2: Igen.
1: Vagy, amit még én imádok, hogy motyognak. Feliratosan nézel egy filmet, nem lenne feliratozva, bármilyen jó beszélsz angolul.
2: De jó szó ez, hogy motyognak. Most ezen besírtam.
1: Motyog. De komolyan egy-két drámát néz meg, amikor nagyon drámaian akar egy-két színész, most nem tudok példát mondani, de ha eszembe jut, mondani fogom, hogy így beszélnek, és így. Hát, és akkor így, tessék?
2: Hagyjá!
1: És akkor alá feliratva megcsaltál te szemét. Mit tudom én, és közben és ilyen mocsokásba megy végig egy 10 perces zárt drámai jelenet, érted? Tehát, hogy én így...
2: Jól indul a reggel.
1: Igen. Szóval, hogy én ezt soha nem... Én ragaszkodom ahhoz, hogy én szinkronosan
2: a
1: szeretek.
2: A legjobb, hát mert nagyon jó az magyar szinkron.
1: Zseniális.
2: Kiüti egyébként tényleg nagyon sokszor még az eredeti hangokat is.
1: 90%-ban szerintem a magyar szinkronos hang, amit kap az aktuál színész, simán kiveri az eredeti hangot. Simán. Minden további nélkül. Tehát, hogy nem is tudok most hirtelen példát mondani. Egy-kettő olyan színész van tényleg, akinek amúgy pacek hangja van. Robert Downey Jr. például
2: Nicolas
1: ilyen.
2: Amúgy. Jó hangja van a Nicolas Cage-nek.
1: Jobb volt neki a Józse Imre.
2: Százszor.
1: Jobb volt
2: százszor.
1: A Józse Imre ott
2: De
1: is.
2: Így van, még mindig százszor jobb
1: megint
2: volt
1: nem.
2: A Józse
1: igen,
2: Imre.
1: Megint sem.
2: De hogy is csak mondtam a Nicolas Cage-t, mert tudom, hogy szereted.
1: Igen,
2: de mindig azt mondom,
1: persze,
2: hogy legyél a Nicolas Cage-nek a hangja.
1: Például, ami érdekesség, imádom ugye a Jó Barátok című sorozatot, meg millióan imádják a világon, több százmillióan, de a magyar, ott nagyon jól beszélnek a színészek, például ez nagyon érdekes, viszont a Jennifer Anistonnak az eredeti hangja sokkal ilyen kényeskedőbb, jó, nyilván a karakter miatt is, de olyan a mi kökényesi Ági ugye a magyar hangja, annyira ő már a Zeniston.
2: Jó, igen.
1: Hogy amikor én egyszer egy interjúját hallgattam a Zenistonnak, zavart, pedig ő tényleg szépen beszél. Mm-hmm. Tényleg szépen beszél, de zavart
2: már. Jelzett, hogy nem a kökényes jágig beszél
1: mert
2: alatta.
1: Az ő nekem.
2: Én tudod, kivel vagyok így? Én a Szex és New Yorkból Samantával, akit Létei Dóra szinkronizált végig az összes 100 évadon keresztül, és amikor meghallom Létei Dóra hangját más színésznő alatt, akkor szinkron hangban, akkor nekem mindig is Samantával azonosul. Szóval, hogy milyen érdekes, hogy a hang az fontos.
1: Nagyon.
2: Örülünk neki, hogy ennek a korszaknak a gyerekei vagyunk, hogy nekünk már hangos filmek jutottak, meg ilyen csoda filmek, csoda mozik, hát majd nem tudjuk a jövő milyen lesz. Minden esetre azért nagyot ugrott a mozizás ez alatt, a 100 év alatt, mert hogy ma száz éve.
1: De hogyha hinni
2: jelent
1: lehet,
2: meg az első hangos film.
1: Na akkor vették csak meg a technológiát erre. De ami inkább érdekes, hogy például maga DiCaprio, ugye, aki egy Oscar-díjas színész, ugye Leonardo DiCaprio-ról van szó, mondta azt tavaly vagy idén, tök mindegy, az egyik Oscar-díjátadón, hogy ő 10 évet ad a moziknak.
2: Aha.
1: Ő maga mondta ezt, ő maga nyilatkozta ezt, pedig ha valaki, ő azért tényleg egy foglalkoztatott színész, pont, hogy ő neki pont, hogy a mozi szekerét kéne.
2: Hát ha csak valaki nem csinál egy olyan forradalmian új dolgot, már itt van mondjuk a 4DX, egy csomó minden hang, füst, minden levegő, víz, minden hatás ér, azért 4, aztán még plusz a 3D, amit így hozzá tudsz csapni, tehát ezek is tök jók, de majd még ki tudja, hogy milyen mozizás élményben lesz részünk.
1: Hát gondolom, lesz ilyen 5DX vagy 6DX, hát akkor valami. Már nem tudom, ott fog állni egy manus melletted, és izé mit tudom, hogyha kanyaráznak a filmbe, oda kanyarázik mellét, hogy nem tudom, tehát, hogy de most komolyan vagy.
2: De
1: vagy...
2: hát most ti voltatok egy olyan moziban, ahol a teljes vászon volt a plafon is, nem? Meg oldalt is
1: a
2: volt
1: plafon
2: vászon.
1: Nem, de oldalt végig,
2: de
1: igen,
2: már láttam egyébként ilyet, hogy hogy ilyen plafon vetítés
1: is. Arénában van?
2: Van már? Na, majd utána nézzünk.
1: De mi már olyat mondom, igen, a Beetlejuice-nak a folytatását néztük ott feleségemmel 2 éve, vagy nem is tudom már mikor voltunk, és valóban igen, nem emlékszem, hogy aréna vagy West End volt, de hogy igen, hogy teljes ilyen körpanoráma volt a mozi, és akkor így tudtad nézni de a filmet, jó. Hogy így forgattad a fej. Jó pofa, de nézd, ha a film nem jó, bármit tehetnek köré, tehát hogy ez egy picit, bocsánat a kifejezésért, ha a kakit arany csomagolásba teszed, attól még kaki marad. Tehát, hogy most én erre ezt tudom csak mondani, tehát hogyha rossz a film, ha 8DX-be is megmutathatják nekem, nem fogok rá bemenni.
2: Hát
1: tehát, hogy érted? Tehát, hogy inkább legyen egy jó film.
2: De azért egy Odüsszeát megnézem.
1: Egy Odüsszeia az biztos, hogy jó film, illetve hát mindjárt, gyerekek, nekem már megvan előre a jegyem, már megvásároltam, jövő héten debütál az új Pókember film, a Brand New Day.
2: Na, látod, van, amit téged is be tud csalni a moziba.
1: Még szép, hát de ne vicceljünk
2: már. Látod, úgyhogy DiCaprio nem mond igazat, mert vannak olyan filmek, apukám, olyan filmeket kell csinálni, amivel be tudunk menni a moziba, jó?
1: Ne a bolond filmét csinálni.
2: Persze, hogyha most azon múlik, hogy te milyen filmeket, de jó filmeket csináljál. More, aztán majd megyünk a moziba.
1: Amúgy tartsd
2: életbe, te tartsd életbe.
1: Amúgy igazad van. És vissza csak még egy gondolat ezzel, hogy mielőtt én nagyon ilyen kisfiúsnak, vagy ilyen izének tűnne ez, hogy szuperhős film, meg minden. Gyerekek, a szuperhős filmnek még mindig érája van. 24 óra leforgása alatt 600 millió ember látta a Pókember vadonatúj nap című eposznak a trélerét.
2: Hát születésnapodra megmondom őszintén, pókemberes kulacsot néztem, de az nem volt hőtartós. Úgyhogy így maradt a hőtartós, úgyhogy szerintem ennek jobban örülsz.
1: Nagyon kamázom, de szóval na, ennyit erről, hogy azért nincs ennyi kisgyerek a világon, itt azért komoly felnőttek is benne vannak ebben a szízében.
2: De szerintem már a Pókember az nem is feltétlenül a gyerekeknek készül.
1: Nem, itt azért komoly háttérsztori is van már. A Marvel, amióta Disneyvel ugye összeálltak, ugye hát a Disney vette meg a Marvel jogait, mindegy, azért ott nagyon-nagyon komoly, hogy mondjam, hátterük van, mind anyagilag, ugye, hát ezt ne felejtsük el, mind pedig minden téren, tehát, hogy annyira arra van koncentrálva, olyan, mint hogyha a világ, tulajdonképpen a filmgyártás az elmúlt 20 évben csak és kizárólag a Marvel filmekre koncentrálna jobban, és mellette készülnek más filmalkotások.
2: Mert a látványvilág az elsöprő.
1: Valószínűleg, hogy ez is mérvadó benne, így van amúgy, igen. Na jó, szóval ma ünnepeljük meg majd egy jó kis hangos filmmel, mozizása, egy mozival.
2: Menjetek moziba.
1: Ilyen időben talán az a legjobb program, mert az eső elől elbújtok, plázázni lehet, beültök egy moziba, jó nachosszal, minden aztán hadd
2: Kínai
1: szóljon.
2: Kínai, ne egyetek.
1: Azt ne egyetek, és én az Odüsszeiát javaslom mindenkinek, szóval nem láttam még ugyan, de a hírekből tényleg azt olvasni mindenhonnan, hogy egy zseniális alkotás nagyszerű színészekkel, úgyhogy érdemes.
2: Na, én elmegyek, megnézem. Sziasztok!
1: De a mozis is vagy.
2: Sziasztok!
1: Szia,
2: Gyuszi!
1: Szia, Gyuszi! Jézus, kérlek, hívjál fel!
2: Hát, itt vagyok.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
2: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel, ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
3: Bukó. Bukó?
2: Bukó.
3: Bukó.
2: Így van.
3: Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U és hosszú az U. Bukó.
2: Így van. Szitjú vászlasasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Pornograszt Magyarország egyik legismertebb és legsikeresebb cigányzenekara, amely nem csak hazánkban, hanem külföldön is nagy népszerűségnek örvend. Nevük lovári nyelven azt jelenti, hogy fehér ló, amely a cigány hagyományokban a szabadság, az erő és a tisztaság jelképe. A zenekar különlegessége, hogy tagjai egy nagy családot alkotnak, így a közös zenélés számukra nem csupán munka vagy fellépés, hanem a mindennapi életük természetes része. A Pornograszt zenéje a hagyományos cigánydallamokat ötvözi modern zenei elemekkel, miközben megőrzi a roma kultúra eredeti hangzását és értékeit. A zenekar története. A Pornograszt Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében, Paszab községben alakult az 1980-as évek végén. A zenekar tagjai gyermekkoruk óta együtt éltek, együtt nőttek fel, és már egészen fiatalon megismerkedtek a cigány népzenével. A családi összejöveteleken természetes volt az éneklés, a tánc és a hangszeres muzsika, így a zene szinte örökségként szállt generációról generációra. A zenekar célja kezdetektől fogva az volt, hogy megmutassa a cigány kultúra valódi értékeit. Nem akarták megváltoztatni vagy modernebbé tenni a hagyományos roma zenét, inkább hitelesen szerették volna bemutatni a világnak. Ez a hitelesség tette őket különlegessé, és ennek köszönhetően egyre több ember figyelt fel rájuk. A Pornograszt első lemeze nagy sikert aratott, majd ezt további albumok követték. Az évek során számos magyar és külföldi fesztiválon léptek fel, és koncertjeiken mindig hatalmas energiával, életörömmel és közvetlenséggel varázsolják el a közönséget. A zenéjük sajátosságai. A Pornograszt zenéje elsősorban az autentikus magyarországi olácigány népzenére épül. Dalaikban gyakran hallhatók hagyományos hangszerek, például gitár, kanna, tambura és különféle ritmus hangszerek. A kanna különösen jellegzetes hangszer a cigány zenében, egy egyszerű fémedény, amelyet ütőhangszerként használnak, és különleges ritmust ad az előadósnak. A zenekar egyik legnagyobb erőssége a több szólamú éneklés. A férfi és női hangok együtt különleges harmóniát alkotnak, amely egyszerre erőteljes és érzelmes. A dalok témái sokfélék, szólnak szerelemről, családról, örömről, bánatról, szabadságról, valamint a cigány emberek mindennapi életéről. A Pornograszt előadásmódjára jellemző a spontaneitás. Koncertjeiken gyakran improvizálnak, táncolnak, bevonják a közönséget, így minden fellépésük egyedi élményt nyújt. A Pornograszt nem csak Magyarországon vált ismerté, hanem Európa számos országában is fellépett. Koncerteztek többek között Angliában, Franciaországban, Németországban, Hollandiában, Belgiumban és Spanyolországban. Fellépéseiken olyan emberek is megismerhetik a cigány kultúrát, akik korábban még soha nem hallottak autentikus roma népzenét.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Időjárás.
5: Csütörtökön többfelé erősen megnövekszik a felhőzet egy hidegfront hatására, és elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok. Élénk erős lesz a nyugati, majd északnyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
5: Egyirányosítják az első kerület Attila utat a Vérmező út előtt a Széll Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Széll Kálmán tér és a Dózsa-György tér közötti megállókat Rákospalota Kossuth utca felé. Lezárják napközben a 6. kerület Andrássy út szervizútját kifelé az 5-ös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körön között, mert kertészek dolgoznak. A 7. kerület Damjanich utcában napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenbiller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a 9. kerület Szobienszky János utcát a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt péntek estig. Tart a felújítás a 20. kerület Virág Benedek utcában, ezért egyirányosítják befelé az Alsó Határút és a Pacsirta utca közötti szakaszt is. A Pacsirta utcától a Székelyhíd utcáig már korábban egyirányosítottak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: Most indulunk.

0: a délig.
1: 10 óra múlt 18 perccel, július 23-a van, csütörtök, és egy picit elkezdett szemerkélni, úgyhogy aki most indul útra, az esernyőt vigyen magával, ma egész napra esőt jósolnak, itt-ott-tamott, úgyhogy vigyázzunk magunkra, sziasztok!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt kínálunk mindenkinek, hamarosan jönni fog majd a felmelegedés szombaton, de ma meg holnap tényleg mindenkinél legyen azért esernyő, vagy hogyha autóval közlekedtek, akkor csak óvatosan, mert főleg a mai napra mondanak erősebb zivatarokat. Holnapi napra már csak záporokat mondanak, ugye ezt megbeszéltük már egyszer, hogy az a kisebb, az kis nyári zápor, az a kisebb, a zivatar viszont erőszakosabb, és ma még erős széllel is párosul mindez, úgyhogy aki autóval is közlekedik, az nagyon óvatosan közlekedjen, aki meg gyalog, az meg mondom esernyővel közlekedjék.
2: Viszont, igen, a meteorológiai szolgálat legfrissebb tájékoztatása szerint mozgalmas és szeszélyes időjárásra kell készülnünk, úgyhogy kiadták a sárga riasztást, ami azt jelenti, hogy komoly vihar közelít felénk.
1: Bizony, és lehet érezni, mert itt nálunk most nyitva van az ablak, mert azért jó a friss kis levegő, hogy bejön a stúdióba, de közben azért látom itt a nagyon nagy fák, amik itt vannak a déli pályaudvar és a rádió közötti területen, azért elég erőteljesen fúvja a szél, hogy
2: igen.
1: Így mondjam. Úgy,
2: és
1: hogy
2: hát a felhősödése párhuzamosan elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar, igen. Amelyek így lokálisan jelentősebb mennyiségű csapadékot is hozhatnak magával, magukkal.
1: Igen, talán az országnak a nyugati felére nem láttam, tehát ilyen Veszprém és környéke ott azt írták, hogy nem fog esni, viszont itt nálunk Budapesten és környékén igen, egész napra mondják így, hogy elvétve lesz itt ott amott. Hát nem pont akkor, mikor útra kelek, annak úgy tudnám díjazni, hogy nem akkor szakadna le az ég, amikor kimegyek. Volt valamelyik nap múlt héten talán? Igen, múlt héten volt az, amikor így egy fél óráig, de akkor úgy esett, mint hogyha tényleg öntötte volna valaki ilyen vödörből,
2: hát
1: plusz zuhanyzóval.
2: Önt is. Hát ilyenkor a Jóisten ezt csinálja. Fog egy dézsát, és kránk önti, közben még locsol is. Főleg téged.
1: Igen.
2: Na, Gyuszi, hol vagy?
1: És eső, nőjé
2: fölé,
1: meg.
2: Föléd egy fekete felhőt irányít.
1: Igen.
2: Na, várj egy picit, egy igen, tök mondjam. Érdekes dolgot találtam, mert előkerült, megtaláltak egy 74 évvel ezelőtt óceánba csapódott Pan American Airways járatának a roncsait, hát ez becsapódott valójában az óceánba, és most találták meg a roncsokat. Hát jó sok évre rá, 74 év. Azért rengeteg.
1: Hát előfordul az ilyen, hogy találnak ilyen több tíz évre, évtizedekre visszamenőleg
2: 74
1: dolgokat.
2: 74 év. Komoly. A gép roncsait egy szonárral felszerelt drón szúrta ki 610 méteres mélységben Puerto Rico partjainál, és a repülő 1952. április 12-én nem sokkal a felszállás után zuhant az Atlanti óceánba, miután egymás után két hajtóműve is meghibásodott. Hát nyilván a becsapódást mindenki túlélte, nyilván. Ez érdekes volt, túlélték. De a gép gyorsan süllyedni kezdett, így a fedélzeten tartózkodó 69 utas és személyzeti tag közül csak 17-en maradtak végül életben. Akkor miért írják ezt, hogy mindenki túlélte? Ezt most érted?
1: A becsapódást mindenki túlélte, közül csak 17-en maradtak végül. Ez tényleg hülyes, a Hír 24, vagy a 24.hu írta így a cikket, valóban így kezdődik, hogy a becsapódás mindenki túlélte, de a mondat vége az, hogy 17-en élték túl.
2: Ez hogy?
1: Igen. Jó, nem lépjünk ezen tovább. Ez
2: úgy, hogy valószínűleg a becsapódást túlélték, de már az óceánban lehet, hogy életét vesztették ezek az emberek.
1: Ez látod,
2: most
1: lehet,
2: csak
1: hogy így tört.
2: Kikövetkeztetni.
1: Logikus, amit mondasz, igen. Na, megyünk is tovább egy picit más téma felé. Szerintem ez mindenkinek az életében eljön a pont, főleg, ha olyan munkahelyen dolgozik, ahol úgy érzi, hogy nincs megbecsülve, sem anyagilag, sem emberileg, sem szakmailag, hogy bizony-bizony felmond. Én ezt saját tapasztalatból tudom, olyan szempontból, hogy feleségem nemrég mondott fel, és már igazából a jövő hét és az azutáni hét neki az utolsó munkahete ezen a munkahelyen itt tőlünk nem messze, úgyhogy nem fogunk már együtt járni dolgozni utána, legalábbis ide a déli pályaudvarhoz. De, és neki is tudom, hogy nagyon hosszas mérlegelés és hosszas gondolkodás előzte ezt meg, mert azért nem könnyű. Na, legyünk egymáshoz őszinték.
2: Főleg úgy nem könnyű, hogy még Hogy nem fogtad meg a következő ágat. Tehát, hogy úgy állsz föl, ezt egyébként a nőkre szokták mondani párkapcsolatban, amikor elengednek egy férfit az életükben, nagyon sok nő addig nem ereszti el az egyik ágat, amíg meg nem fogja a másikat, mint a majmok vagy az orangután.
1: És nevezzük ágnak, de tudjuk, hogy miről van szó.
2: Igen. Tudjuk, miről van szó, de a munkával kapcsolatban is ez szerintem valahogy így hasonlóképpen működünk, hogy akkor vagyunk nyugodtak és biztonságban, hogyha már van egy következő hely, ahová nyitunk, vagy van egy újabb munkahely.
1: Igen, de közben meg azt gondolom, hogy van olyan helyzet, amikor például most nálunk azért is alakulhatott neki, úgymond ez ilyen szerencsésen idézőjelbe, persze, mert nyilván felmondani, meg hirtelen munkanélküli nevé válni nem egy szerencsés dolog, de közben nálunk én azért bíztattam őt arra, egy, mert jó férj vagyok, kettő pedig, hogy most hál' Istennek meg tudjuk azt csinálni, hogy egy picit hagy szüneteljem. Tehát tudom, hogy ez neki milyen stresszes munka volt, tudom, hogy mennyire nem szeretett ő oda bejárni, dolgozni, főleg az utolsó hónapokban már, és én abszolút arra bíztattam, hogy ne várjon semmilyen új ágacskára, meg semmire se, mondjon fel, meg fogjuk oldani, és majd kialakul neki teljesen más irány, gondolja át, hogy mit szeretne csinálni, stb. Tehát, hogy én alapvetően én úgy vagyok ezzel, hogy az ember, hogyha valahol tényleg nem érzi jól magát, akkor nem mindig tudja megvárni azt, hogy legyen új ág, amiben ő belekapaszkodik.
2: Jó, de azért olyan... mondjuk azt tegyük hozzá, hogy kell, hogy egy ilyen társ legyen mellette, aki így támogatja, meg nem mellesleg azért, hogyha nincsen félretett pénzed, akkor nagyon nehéz úgy felmondani bárhol is, hogy semmire felmondasz, és aztán te ott gondolkozol, meg vakarod a fejedet, hogy akkor a következő hónapban miből leszek, így van.
1: Ebben teljesen igazad van, azért mondom, hogy nálunk most ez egy szerencsés helyzet. Pont jól alakult ez, hogy ugye pont most jött a lakáseladás és társai, és tudunk így most nem tudunk félretenni jócskán, és akkor nincs azzal gondja most neki se, hogy most akkor gyorsan találjon egy másik munkát, hanem mondtam, hogy nyugodtan gondolja most át, legyen egy kis pihenés, ilyenkor szépen majd ő vár engem már haza, majd ebéddel, mindent. Tehát egy picit most egy mondtam, hogy legyen egy kicsit nyugodtabb érája, mert tudom, hogy az utolsó hónapok mennyire megviselték már őt ilyen szempontból. De vannak olyanok is, akiket nem visel meg olyan szempontból, hogy agyalnak ezen, hogy fölmondjanak.
2: Hanem helyben.
1: Hanem ott
2: rögtön.
1: Helyben fölmondanak.
2: Aha, rögtön.
1: Az amúgy bátor és nagyon tökös lépés
2: az
1: szerintem.
2: Az nagyon.
1: Én az ilyen embert nagyon tudom becsülni, amikor valaki fogja magát, mint például itt az első sztori, hogy meeting közepén jöttem rá, hogy nem is emberként kezelnek, és már ott helyben kimondja, hogy ennyi volt. Egy 34 éves fiatalember, Zsolt, vagy fiatalember, hát igen, fiatalember mesélte ezt a történetet, hogy egy logisztikai cégnél dolgozott, mint operatív koordinátor, nem volt álommeló, de stabilnak tűnt. A gondok apránként jöttek, túlórák, folyamatos sürgetés, de valahogy mindig ment tovább az ember. Aztán volt egy hétfő reggeli meeting, ahol a vezetőnk egy táblázatot mutatott. Nem neveket, hanem számokat. Termelési egységek, hibaarány, teljesítmény. És egyszer csak azt mondta, a hetes egység gyenge láncszem, de ha kivesszük, gyorsul a rendszer. A hetes egység én voltam. Először azt hittem, félre hallottam. Rákérdeztem, mire nevetett, és azt mondta, ez csak üzleti nyelv, neved magadra. Ott valami átkattant. Felálltam, és annyit mondtam, akkor én ezt most magamra veszem. Levettem a belépőkártyámat az asztalra tettem, és kisétáltam. Még utánam kiabáltak, hogy legalább írjak alá egy papírt, nem írtam alá semmit.
2: Aha, hát igen, van, amikor az emberben elpattan így a cérna, aztán úgy érzi, hogy na jó, itt a vége, és kész kifújt. Ez szerintem a házasságokból is így állnak fel az emberek, hogy az utolsó csepp a pohárba. És amikor nem érzi magát megbecsülve egy ember, akkor van ez a döntés, amikor ilyen nagyon hirtelen. Van ilyen.
1: Van, hogy ne lenne.
2: Vannak
1: hogy
2: ilyen
1: ne.
2: Emberek.
1: Persze.
2: De egyébként, ahogy mondtad, tényleg nagyon elszántnak, és meg hát ez egy hirtelen döntéshozatal, amikor így jön egy érzés, amikor úgy érzed, hogy
1: a folyamat. Uh-huh. Amikor már pont, amit most mondtál, hogy jön egy pont, amikor elpattansz, de az egy folyamat része, szerintem.
2: Én
1: mindig így éreztem ezt, hogy van egy folyamat, ami benned elindul, és aztán jön egy pont, amire idézőjelben legbelül vársz is, hogy na mikor jön az a pont, amikor én végre ki tudom mondani, hogy itt elég, és ne tovább. És jön egy ilyen pont, mint például ennek a Zsolt nevezetű fiatalembernek, hogy őt számként kezelték, nem emberként, és hibafaktornak vette őt a cég. Neki ez volt az a pont. És ő azt mondta, hogy ja, igen, Szevasztok, lerakta a belépőkártyát, azt ment ki magának.
2: Volt már ilyen neked, hogy munkahelyről így állj fel?
1: Nem, nekem sem, nem tudom
2: ezt feltétlenül átérezni. Tehát engem minden onnan kirúgtak. De viccelek.
1: Figyelj, amúgy...
2: Nem, de hát nyilván nem volt ilyen, hogy valahogy úgy mindig úgy olyan nekem nem voltak ilyen rossz érzéseim a munkahelyeimmel kapcsolatban. Tehát, hogyha léptem, akkor nem azért léptem, mert személyes érintettség okán, hanem azért, mert mondjuk visszahúzott a színpad, uh-huh. Tehát azért voltak munkahelyeim.
1: Ami civil munkahelyek, igen.
2: És nem a művészvilág, és akkor nyilván úgy jöttem el, hogy ezt megbeszéltem az akkori főnökömmel, tehát, hogy így nem elég... Elégedettek voltak, igen, a munkámmal, és megbízható voltam, itt is az vagyok, hát megbízható vagyok, nem?
1: De, maximálisan.
2: Nem itt vagyok?
1: Hát, minden reggel. Ha ennyit tettél ott is, hogy csak bementél, az mondjuk az...
2: Minden reggel itt vagyok, nem?
1: Nem
2: vagyok megbízható. Minden esetre tényleg, szóval, hogy nem volt probléma, szóval ezt nem tudom még így átérezni, hogy milyen lehet az, amikor fel kell álljál valahonnan így, hogy borítok mindent, és kész, ennyi volt. És...
1: Mondom, azért gondolom azt, hogy ez egy folyamat része, tehát ez nem egy hirtelen döntés tud lenni. Én is igazából most csak a legutóbbi olyat tudom mesélni, ugye az MTV-s kis kiruccanásom, ugye 2 évet voltam ott, nem is volt azon kevés, de nem is volt sok, mondjuk, az is igaz. Én ott már nem is tudom, egy 1/2-3/4 év, de legyen 1 év után már éreztem, hogy hát azért ez nekem úgy elég kevés, és elég semmit mondó kis munka, de úgy az anyagi része miatt úgy voltam vele, hogy megtartom, menjen, heti 2-szer kell csak bemenni, nagyon ritkán volt, hogy 3-szor, mondom, oké, rendben, legyen így, meg íze, de hogy ott sose volt ugye ünnepnap, mit tudom én, tehát hogy ezek is zavartak, meg maga az egész közeg. És végül, ugye engem rúgtak ki, ez nem titok, én ezt vállalom, de valahol azóta se bánom. Tehát, hogy így márciusban történt mindez, ugye, és nem bántam egy pillanatig se. Az anyagi része miatt persze, tehát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy az se érdekel, mert de, az azért nagyon hiányzott a kasszából, főleg az első 2 hónapban, az nagyon-nagyon rossz volt. De maga, mint dolog, hogy mondjam, tehát, hogyha ez nem történik meg, abba biztos, hogy lehet te is, meg bárki, amit most mondok, hogy június, tehát így most nyáron már én magamtól mondtam volna akkor, hogy viszlát.
2: Aha,
1: hogyha nincs előrelépés, nem kaptam
2: nem
1: volna
2: volt,
1: más
2: nem
1: műsor.
2: Nem volt ez neked kihívás.
1: Hát ez semmilyen szinten nem volt, igen. És ebbe is bele tudsz fásulni.
2: Amikor megrekedsz, persze.
1: Ugye?
2: Igen.
1: És az is egy ok, nem csak feltétlenül a főnökkel való konfliktus tud lenni egy olyan váló ok, nevezzük így, egy munkahelyi válást, hanem az, amikor tényleg is nagyon stagnálsz, és nagyon azt érzed, hogy Jézusom, annyira semmit mondom, amit csinálok, hogy nekem ez nem kell. Ez nem.
2: Meg amikor érzed magadba, hogy hát bennem több is van, tehát ez olyan kevés. Ez olyan, mint amikor egy ilyen orvost mondjuk beraknak árufeltöltőnek egy agysebészt. És akkor így azt érzi az agysebész, hogy hát ő benne sokkal több van, tehát ő emberek életét tudná meg, de ez kicsit ilyen egyébként.
1: Igen, nem akarom magam azért egy agysebészhez tenni ilyen szempontból, de
2: nem,
1: tény,
2: a kihívás érzése.
1: Hát, igen, tény, ami tény, hogy
2: igen,
1: én...
2: Igen, van bennem több is.
1: Igen, én ott az első 1/2 évben még el voltam ezzel, és mondom, 1/2 év után, 3/4 év után már kezdtem azt érezni, hogy hát ez így nem, meg nem tudom. És hát persze ment a hülyítés, hogy de majd lesz másik műsor, meg így úgy amúgy, hát mint tudjuk, nem lett. És akkor ugye az is lett a vége végül, hogy én ugye ezt már nem szeretettel, meg sőt semmilyen kedvel nem csináltam. Nyilván ez
2: nem látszódott rajtad. Nem, én nem láttam rajtad az adásokba.
1: Érdekes,
2: olyan
1: akkor nem
2: láttál
1: elég adást. Sajnos sokszor én is bevallom, hogy de. Sajnos, persze, bevallom saját magamra nézve, hogy nagyon sokszor türelmetlen voltam már.
2: Mit mondtál játékosoknak? Na gyerünk már!
1: Volt ilyen. Igen, volt ilyen. Nem. Sajnos a sokszor attól függ, milyen napon volt, nem volt profi hozzáállás, ez bevallom saját magam részéről.
2: De
1: tehát,
2: ez nagyon szép, hogy az ember így be tudja látni a hibáit.
1: Nézd, én ezt közben is éreztem, hogy ez nem. Azért ilyen durván nem szóltam senkihez sem.
2: Na, Marika!
1: Róla, mondja már!
2: Marika!
1: Ilyet nem csináltam.
2: Ez már 5 éves unokahúgom is tudja
1: de
2: erre a kérdésre
1: ilyen, hogy,
2: a választ.
1: De volt ilyen, hogy valaki nagyon lassú volt, vagy nem értette.
2: Mi van, elaludtál,
1: öcsém? És egy idő után, hogy ne mondjak ilyet, pedig ez lett volna bennem, hát ismersz.
2: Na, halló, beszóháztál.
1: Elkezdtem a előttem lévő papírra rajzolgatni, és én meg hagytam, hogy hagyd menjen az ideje, gondolkozzon akkor. Hát azóta mondom, hogyha nem érti,
2: galérián
1: nem érzi, mondom,
2: vannak ezek
1: akkor...
2: a festmények, amiket ott rajzoltál.
1: Konkrétan, persze, persze, ki van állítva azóta, igen. És
2: akkor, na,
1: és addig én ott rajzolgattam.
2: Jóska, a fölkelti a szobázásból.
1: És akkor néha így benyomott egy ilyet, hát, mondom, fölnéztem, ja, még semmi, jó, rajzoltam, de, és nem érdekelt, figyelj, a fél órás adásidőből volt, hogy lement így egy 10-12 percem.
2: Lement egy A3-as lap, amire rárajzoltál.
1: Konkrétan. Úgyhogy van ilyen is, igen, amikor így nagyon utálod azt, amit csinálsz, és nagyon utálod a környezetét is. Hát ez egy nem egy... Nem,
2: van
1: nem
2: ilyen.
1: Egy, ez nem, ez
2: amúgy
1: nem volt
2: néztem,
1: egy,
2: ezt, néztem ezt az adást nem olyan régen, egy hölgy vezette, és én is így nagyon türelmetlen voltam, már mondom, Istenem, de sokáig tart már kikeresni abból a Google-ból, vagy a AI-ból a választ.
1: Ja, igen,
2: persze,
1: igen.
2: Nyilván mindenki onnan
1: persze,
2: kutatja
1: persze
2: a telefonját ilyenkor, nem tudja rávágni a frankó válaszokat, tehát ezért vannak olyan kérdések, amire csak így az ember pislog, hogy mi van.
1: És ugye ráadásul azt se értettem, hogy egy semmit mondó ajándékokért voltak olyan nehéz kérdések, hát, ahol ugye legyen ön is milliómosban, nem volt ilyen 10 millióért.
2: Igen.
1: És én is csak így pislogtam, hogy dikaz. Egy csomag kekszér, meg kell mondanom, hogy hány évesen vesztett el a szüzességét harmadik Lajos király, amikor a mit tudom, Brandenburgból jöttek át hozzá, mit? És ilyen kérdések voltak, és egy csomag kekszér. Hát hallod? Hát, nem tudom, de ez már más, ez már a szerkesztésnek a dolga, meg én nem is akarok senkiről semmi rosszat. Ha ők szeretik, csinálják, hajrá. Én ilyen szempontból szakmailag örültem, hogy én ehhez nem adom magam, ehhez az egészhez már, mert nem. De aztán mondom, azt a részét bevallom, hogy ők dobtak ki, tehát hogy ezt én nem tagadom, egy másodpercig se.
2: De ez idővel úgy is megtörtént
1: de
2: volna,
1: ez,
2: hogy te felállj.
1: Ha márciusban ők nem rúgnak ki, akkor én most nyáron, tehát aha, én azt biztos, hogy nem vállaltam volna már be erre a nyára is, hogy nem utazni el, mert hogy itt kell lenni folyton, mert uh-huh, hogyha lebetegszik az egyik, vagy nem ér rá, akkor beugrani, mert ugye ketten voltunk a három helyet, tehát hogy két emberre volt heti öt adás leosztva, ami persze azt mondja az ember, jó, hát az semmi. Persze, hogy semmi, de közben meg ott az volt a legnagyobb probléma, hogy ott mindig volt. Karácsonykor, újévkor, húsvétkor, mindig, és hát nem mindig érsz rá, és akkor ja, akkor másikat ugrasszuk, akkor az jöjjön be, és neked ahhoz itt kell lenned Budapesten, hogy te ezt be tud
2: hogy
1: vállalni.
2: Te ugorjál
1: hogy te
2: egyből.
1: Így van. Úgyhogy
2: hát nagyon jó.
1: Ez a rész, ez
2: nem... Szeretem, amikor így bele lehet kicsit látni a kulisszatitkokba, hogy mi van, mi történik, és
1: remélem,
2: amikor így rajzolgattál, akkor a fülesedre mondták, hogy Gyuszi, ne rajzolgass.
1: Vagy egy idő után elengedték, látták rajtam, hogy én ezt nem csíp. Volt egy nagyon cuki, egy nagyon cuki nő volt ott, aki egy idősebb, vagy egy úgy idősebb, hát nem idős, 50-es nőről beszélünk, aki nagyon cuki volt velem végig, nagyon kedves, és ő érezte rajtam, és ő többször mondta is, hogy tudja, ő is látott már máshol, és tudja, hogy nem, ez nem az én szintemnek mm-hmm megfelelő műsor, de hogy mondta, hogy próbáljam meg ki. De nagyon kedvesen cukin próbálta azt, hogy azért csináljam meg ezt, amennyire tudom jól, és hogy ne azon kattogjak az intervallumba, hogy hogy jutottam ide.
2: Van, amikor az ember nem tudja ezt legyőzni.
1: Nagyon sokszor ez volt az én bajom, igen.
2: Nekem, képzeljétek el, volt olyan, hogy egy német hajón kellett 20 darab német dalt megtanulnom, és esküszöm nektek, annyira rázott a német nyelvtől a hideg, meg azoktól a daloktól, tehát egy ilyen borzasztó, szörnyű dalok voltak. Tényleg a német slágerek tisztelet a kivételnek, slágerek, de olyanok, ezek az régi örökzöldek, meg a mostaniak, mint hogyha a szerzők így feldobnának egy csomó kottát, és akkor leesnek a kották, hangjegyek, jó, kész a dal, írjunk rá szöveget. Tehát így körülbelül így, ilyen a német pop kultúra, meg a zene, és sírva gyakoroltam a német nyelvi dalokat, sírva, annyira, igen.
1: Közel, igen.
2: Tehát ott is azt éreztem, hogy jó, ezt a melót még megcsinálom, lemegy ez a 3 hónap, aztán soha többet, soha.
1: Nézd, nekem is van olyan színész, persze név nélkül mondom a sztorit, színész ismerősöm, haverom ismerősöm, aki nagyon sokszor kellett neki is olyan szerepet játszani, és volt, amit ő is visszaadott például, mert egyszerűen azt érezte abba a 3 órás intervallumban, még színpadon kellett lennie, hogy az annyira nem komfortos neki, Aha. Nem is az önazonos, nem is baj, attól vagy színész, hát igen, hogy ne igen, legyél igen. önazonos, igen, legyél az, igaz. Akit játszani kell. Uh-huh. De hogy annyira nem komfortos az a szerep, és annyira nem jó a rendezés, a libretto, ugye a libretto az a egy zenés műnél mondják, ugye ezt a hallgatóknak mondom, hogy a zene és szöveg egybe, tehát hogy a librettója az előadásnak az azt jelenti. Tehát, hogy annyira nem működött, hogy ő volt, hogy volt olyan előadás, amiben azt mondta, hogy ezt még lejátszom, de vegye át valaki ezt a szerepet, és én a következő évattól én ezt már nem
2: szívesen játszanám.
1: Nekem is volt a cirkusz olyan, de valahogy a cirkusz mégis mindig kivétel marad az én életemben olyan szempontból, hogy még ott tényleg az volt, hogy ott a számomra a legnevetségesebbnek tűnő előadásból is megpróbáltam én és az aktuális rendező, általában a cirkusz igazgatója Fekete Péter kihozni a legtöbbet. És persze ő maga is tudja és be is vallja, voltak ott is azért.
2: Én tudom, volt előadások. Az, volt, amikor Kupnak voltál öltözve.
1: Olyan is volt.
2: Öltöztetve. Igen. Azt imádtam. Yeah,
1: bohóc voltam amúgy, csak most a Zsuzsi mondja Kupnak, bohóc.
2: Tojás voltál.
1: Hát van ez a klasszikus fehér bohóc amúgy Németországban, ez egy nagy
2: van is egy ilyen gyerekdal. Cirkuszba. Van is egy ilyen gyerekdal erről a tojásról. Igen, már egyszer mondtam, ja. De nem ismerted.
1: Nem. Akkor nem. Most se ismerném.
2: Nem baj.
1: De elhiszem neked, elhiszem.
2: Igen, úgy
1: szóval
2: néztél
1: igen, voltak, abszolút kúp voltam valóban, de tényleg voltak kevésbé sikeres előadások, és voltak olyan előadások, amik után véget ért, ma már vagyis közelítettünk a végéhez, mit tudom én, mondjuk ma van 23-a, 25-én véget ért, és az emberek konkrétan irkáltak a cirkusznak az oldalára, e-maileket, stb., hogy ne legyen már vége, mert ő hallotta a szomszéd Marikától, hogy milyen jó, és nem tudott már eljutni az előadásra, legyen már még egy plusz 2-3 előadás. Ne,
2: és akkor ilyenkor mi van? Amikor megkapják a levelet a vezetőség, akkor beraknak még plusz adásokat?
1: Hát, ha megoldható, ha nincs utána épp másik műsor rögvest, uh-huh. akkor volt rá precedens, igen.
2: De jó.
1: Volt rá precedens, például
2: jó,
1: a Dinasztiák című
2: hogy
1: eljutnak, volt ilyen.
2: Tehát, hogy így eljut tényleg a közönség kívánsága a vezetőséghez. Ez nagy dolog.
1: Mondom, hogyha nyilván azért ezt ne vegyük készpénznek, tehát nem az van, hogy most ír 10 ember, akkor utána azt mondják, hogy jó, akkor csinál. Nem. Uh-huh. Hogyha van rá lehetőség, és azok az artisták még szabadok. Itt uh-huh. az volt a nagy szerencse például a Dinasztiák, aminél így történt, hogy magyarok voltak.
2: Igen,
1: tehát
2: pont ezt akartam mondani, hogy igen, hogyha most egy olasz társulat van, akkor ők mennek tovább
1: így
2: nyilván,
1: van,
2: tehát le vannak
1: van,
2: szerződve,
1: van,
2: akkor indulniuk
1: van.
2: Kell, nem
1: és akkor nincs mese, ott
2: megvárni.
1: Most hiába kéri. Uh-huh. 10 000 ember, nem tudsz több előadást berakni, mert véget ér mondjuk az előadás ma 23-án este 7-kor.
2: És ők ennyire szerződtek,
1: ők
2: és mennek tovább.
1: Mennek pakolnak, és húzzák a karavánt, és mennek. Uh-huh. Tehát, hogy ott nincs mese. A magyaroknál ez megoldható volt, mert körbe ment egy e-mail aztán, és akkor minden artistát megkértek, hogy ha még tehetik idejükből, kifér, akkor még egy 5 előadást csináljunk meg pluszba ebből a Dinasztiák című aha. műsorból. És valóban még egy 5 előadás meg is történt akkor. Olyan van, hogy megy az évad, úgymond, nevezzük színházi nyelven, és mondjuk mit tudom én, csak péntekre csak egy előadás van kiírva, de mondjuk annyira nagy sikere van, és mondjuk arra már nem kaptak sok helyet, minden beraknak még egyet. Ilyen aha, van. Ilyen értem. Van. Ilyen van. De olyan, hogy meghosszabbítani, olyanra eddig csak azért egy példát tudtam az én 11 évemből onnan, mert azért mondom, nem egyszerű ezt logisztikailag megoldani sajnos, bármennyire is szeretné a közönség.
2: Tudod, mi lett volna nagy show, Gyuszi? Adásból állsz föl. Na, én ezt nem csinálom.
1: Az nagy jelenet lenne.
2: És vár a hallgató, a játékos, és akkor na, maga elszobázott, én meg innentől kezdve ezt nem csinálok. Mikroport ki,
1: az
2: és kivonulsz a képernyőből. Beírtad volna magad a történelembe, szerintem. Ez kellett volna, látod?
1: Be.
2: Mindenki igen. oda kapta volna a fejét. Ki ez a csávó? Ki ez a bátor?
1: Az biztos.
2: Jó, az mondjuk azért ködbérrel sújtottak volna, az biztos.
1: Ettől féltem a legjobban, igen, hogy ez ködbéres történet lett volna sajnos. Meg ráadásul, hát tudod, hát a régi köztévé, most már hál' Istennek mondhatjuk így, hogy a régi köztévé azért ott olyan szerződéseket iratott, ami azért nagyon egyoldalú volt, legyünk őszinték.
2: Bevédték magukat.
1: Hát persze, nyilván most én egy ilyet tényleg megcsinálok, amit mondasz, ami amúgy rohadt nagy poén lett volna.
2: Hát na jó van, én ezt már unom.
1: Szerintem én azt sem tartom kizártnak, hogy azt a pénzt, amit a lakás eladásért kaptam, azt egy-egy butalhattam volna át
2: szerintem
1: a köztévének. Lehet, hogy jobban jártam, hogy nem.
2: Á, nem kell a cirkusz. A felmondásra,
1: de kell.
2: Felmondásra
1: a cirkusz
2: van.
1: Kell.
2: Cirkusz kell. A népnek is, nekünk is. De a felmondásra igen. De van, amikor az ember fel kell, hogy álljon.
1: Van. Na, meséljünk még erről. Igen. Van itt még egy-két ilyen sztori, beszélünk még erről egy picikét, majd, de már csak 11 óra után.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Kevesebb indulat és több kölcsönös tisztelet megteremtésére törekszik Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogkörét gyakorló házelnök, aki erről napi rendelőt beszélt az országgyűlés ülésén. A köztársasági elnöki jogkörök gyakorlásának átmeneti időszakában azon fogok dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a nagyság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Nem ígérhetem, hogy minden vitát feloldok, de valamennyi döntésemmel és megszólalásommal arra fogok törekedni, hogy kevesebb legyen közöttünk az indulat és több a kölcsönös tisztelet, fogalmazott Forsthoffer Ágnes, akinek felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak bent az ülésteremben. Emlékeztetett, az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követően a köztársasági elnök megbízatása hétfőn megszűnt. A Tisza párt parlamenti frakciójának még nincs új államfőjelöltje. A képviselőcsoport a héten többször is össze fog ülni egyeztetni, folyamatosan jönnek az ajánlások, amiket meg fognak vitatni, mondta kedden a parlamentben újságíróknak Bújdosó Andrea. A Tisza frakció vezetője közölte, ez egy hosszabb folyamat lesz, most alaposabban egyeztetnünk kell. Hozzátette, reméli, hogy találnak egy kiváló pártoktól független jelöltet, aki védi a demokrácia értékeit és alkalmas arra, hogy egyesítse a nemzetet. A politikus lehetséges neveket azonban nem akart mondani. Egy Polgár Juditról szóló kérdésre válaszolva hangsúlyozta, sajnálják, hogy a sakkozó nem fogadta el a felkérést, de tiszteletben tartják a döntést. Egy másik kérdésre felelve kiemelte, hogy a frakcióval megbeszélték a hozzájuk érkezett jelöléseket, és Polgár Juditot kiváló jelöltnek tartották. Több fontos ügyben is döntést hozott a parlament kedden. Az országgyűlés megszavazta a 100.000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló javaslatot. Ezt a kormány szerint az indokolta, hogy az iskolakezdés a szűkösebb anyagi lehetőségek, illetve a tankötelezettség kezdete miatt egyetlen családnak se jelentsen aránytalan terhet. A jogszabály szerint a támogatás nem minősül jövedelemnek, ezért nem kell utána adózni, és végrehajtás alá sem vonható. Elfogadta az országgyűlés 139 igen és 26 nem szavazattal egy tartó mellett a közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló határozatot is. A határozat célja az új közszolgálati média szervezeti rendszer megalapozása. A múlt csütörtöki bejelentéstől mostanáig több mint 131 ezeren töltötték ki a kormány oldalán elérhető közlekedésbiztonsági kérdőívet. Az eddigi válaszok eloszlása alapján sokan egyetértenek az extrém gyorshajtók, a notórius szabálysértők és a közúti versenyzők elleni határozottabb fellépés ötletével. Bár a különböző szankciókkal és szigorításokkal kapcsolatos kérdések egy része megosztja az embereket, a válaszok több mint fele a válaszadók többségének egyetértését jelzi. A szigorítást legalább részben támogató válaszokkal együtt ez az arány összességében meghaladja 70%-ot.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Közlekedési hírek.
4: Egyirányosítják az első kerület Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szél Kálmán tér és a Dózsa-György tér közötti megállókat Rákospalota Kossuth utca felé. Lezárják napközben a 6. kerület Andrássy út szervizútját kifelé az 5-ös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodálykörön között, mert kertészek dolgoznak. A 7. kerület Damjanics utcában napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenbiller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a 9. kerület Szobienszki János utcát a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt péntek estig. Tart a felújítás a 20. kerület Virág Benedek utcában, ezért egyirányosítják befelé az alsó határút és a Pacsirta utca közötti szakaszt is. A Pacsirta utcától a Székelyhíd utcáig már korábban egyirányosítottak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Csütörtökön többfelé erősen megnövekszik a felhőzet egy hidegfront hatására, és elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok. Élénk erős lesz a nyugati, majd északnyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között alakul.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
5: Most indulunk.

0: Vakagyuszi kóna alatt egy lúddal, Völgyi Zsuzsi pedig lesütött szemmel. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 16 perccel, még mindig csütörtök van, és július 23-a. Szép délelőttöt mindenkinek.
2: Már itt vagyunk, nálunk nem még nem fel. Esik. Nem, még nem mondtunk fel, igen. Nem is, nem nincs is tervben. Igen. Mi szeretjük a munkánkat.
1: Mi
2: meg benneteket is.
1: Igen. Itt ahhoz a rádióban nekünk ahhoz nagyon nagy dolognak kéne szerintem történni, hogy valamelyikünknél ez elpattanjon.
2: Össze kéne verekedjünk, vagy ilyesmi. De nem is akárkivel. Baranyival.
1: Na, ketten verjük meg a Baranyi.
2: Na, akkor lehet akkor a Baranyi felmondta.
1: Lehet, az lehetség. Jó, á,
2: de imádjuk.
1: Hűlünk, dilizünk.
2: Imádjuk őt nagyon, na, meg egymást
1: nagy
2: is.
1: Nagyon nagy forma.
2: Na, itt még nem esik nálunk az eső. Pedig nagyon lóg az eső lába.
1: Nagyon lógicsál. Na de, vissza ez a fölmondásos sztorikhoz, még itt van, ugye kicsit más szakmákba is betekintés nyerünk, hogy kinek mi volt az ok. Ugye itt három sztori van előttünk, amiből egyet ugye elmondtam, Zsolt története, aki, mivel leszámozták őt, ugye ő volt a hetes egység a cégnél, ez neki ugye akkor elpattant egy húr, és fölállt, és lerakta a belépőkártyáját, és itt a következő, a 28 éves Réka, azt mondja, hogy egy kisebb vendéglátó helyen voltam műszakvezető. A munka kemény volt, de szerettem a csapatot. A problémák inkább a tulajdonosnál kezdődtek, aki rendszeresen bejárt ellenőrizni, és mindig volt egy megjegyzése. Mm-hmm. Egy szombati napon hatalmas forgalom volt, mindenki rohangált. Én a pult mögött próbáltam tartani a rendet, amikor a főnök odajött és azt mondta: nézd, ilyen, amikor igazi a nyomás, ez már nem óvoda. Közben egy kolléganő majdnem összeesett a fáradtságtól. Szóltam, hogy adjunk neki 10 percet pihenni. A főnök rám nézett, és azt mondta: ha ennyire sajnálod őket, menj velük együtt haza.
2: Na, hát de kedves!
1: Nem gondolkodtam sokat, letettem a kötényt, és azt mondtam: oké. A csapat egy része utánam jött, a főnök a raktárnál ért utol, ott próbált visszahívni, hogy beszéljük ezt meg, de én már nem akartam semmit megbeszélni. Aha.
2: Hát
1: mondta
2: igen,
1: Réka.
2: Vannak olyan főnökök, akik nem gondolják át, hogy mit mondanak, hogy mondanak, mikor időzítenek, mert bizony-bizony van, amikor az ember cselekszik egyből, és meghozza rögtön a döntést, és aztán azt veszi észre az a főnök, hogy egyedül marad.
1: Pontosan egyedül ezt akartam mondani.
2: És elsüllyed a hajó.
1: Nézd, alapvetően nagyon rossz, nagyon-nagyon-nagyon rossz főnöki gondolatmenetnek, tematikának tartom, holott nem voltam soha főnök, több mint valószínű nem is leszek.
2: Nem,
1: de,
2: nem mondd ezt.
1: Sose tudni,
2: miért?
1: De jó, oké, sose
2: lehet
1: tudni.
2: Lehet, hogy még leszel.
1: Jó, sose tudni, nem voltam, akkor maradjunk ebbe, ami fix, hogy sose voltam, és nem vagyok. Hogy én nem értem azt a metódikát, hogy azt mondani, hogy mindenki pótolható. Ez egy borzasztóan rossz főnöki hozzáállás. Tehát én nem is tudnék már olyan helyen dolgozni valószínűleg, ahol ez lenne a fő csapásvonal, fő irányvonal, hogy a főnöknek az a fixa ideája. Igen, az a fixa idea az ő fejében, hogy mindenki pótolható. Mert ez valóban igaz, na de hogyan?
2: Nem minden szakterületre igaz ez. Ez kétségtelen, hogy nem minden szakterületre igaz. Én csak így a kis szűk kis berkeimben belül, például a romantikban, nálunk nem pótolható senki. Tehát volt arra példa, hogy a romantikban próbáltak mondjuk az én helyemre énekesnőt betenni, és egyszerűen a közönség nem fogadta el, és nem akarta, és kilökte. Tehát, hogy így annyira nem szerette, nem fogadta el a közönség. Engem vártak vissza,
1: dolgok,
2: engem
1: igen.
2: Szerettek.
1: De
2: igen.
1: Ez megint igen, ez egy speciális helyzet, mondjuk, okay, hogy nyilván 20 éves együttes, amit így vagytok egybe.
2: Ez itt már egy igaz. Tehát, hogy már igaz, amit mondasz, hogy nem, ez nem igaz, hogy mindenki pótolható.
1: Nem.
2: Vannak bizonyos szituációk, helyzetek, amikor ez a mondás nem igaz.
1: Főleg egy olyannál, most menjünk vissza egy picit Réka történetére, aki ugye vendéglátóipari egységben dolgozott. Na most a vendéglátás szerintem a legkőkeményebb meló, ami létezik. Tehát akárki, rengeteg ismerősöm van vendéglátásban, tényleg most már lassan több, mint színész, mert többet mozgolódok így hotelekbe, étte, stb. És onnan az ismerőseim, nem tudom. És hallom, és tudom, és hallom, és látom, és nem tudom, hogy nagyon kemény. Nagyon
2: hát
1: kemény,
2: hogy
1: amikor
2: ne?
1: Egy 14-16 órás műszakot kell lenyomni úgy, hogy pöröksz, jegyezd meg a rendelést, hozd ki, ne esd el, töröld fel, vidd oda, vidd ki, vidd vissza, stb.
2: Legyél türelmes a vendéghez.
1: Legyél türelmes, éjszakázzál, ha éjszakázni kell. Tehát nagyon kemény.
2: Tudjad, hogy melyik étel mit tartalmaz, hogy ezeket meg kell tanulni.
1: Igen. Hát ott egy komplet szegmensben vagy, igen.
2: Minden felszolgálónak, igen, meg kell tanulni a komplet étlapot.
1: Ha vagy hátra szabad megkérdezni, már ez a legkevesebb, de inkább
2: nem,
1: maga a pörgés.
2: Ez ide, hogy meg kell tanulni nekem, anyukámnak a barátnője, igen, vendéglátóba dolgozik, és bizony ott rögtön válaszolni kell. Ott nincs arra idő, hogy te hátra menjél és megkérdezd a séfet, hogy ebbe van tej, vagy ez gluténmentes. Ezeket be kell vágni. Igen, nincs
1: nem, nem rossz dolog ez. Na mindegy, egy szó mint száz, én azt gondolom, hogy a vendéglátás kemény hely, és ez a sztori, ez nagyon jól fedi azt a valóságot, amit ott szerintem nagyon sok főnök így gondolkozik, mint Rékának a főnöke, hogy jó, akkor menjél. Aztán amikor rájön, hogy hoppá, azért ez nem fizetek nekik havi 3 millió forintot, hogy jó, találok minden bokorba egy embert, aki eljön és 16 órázik nekem egy kőkemény vendéglátásba, mert annyi pénzt adok, mert azért nem keresnek annyit, nem keresnek rosszul.
2: Ne is csak a vendéglátásról beszéljünk, mert hát jó, most itt van egy konkrét példa, igen, de közben meg tudjátok, hogy mennyi, de mennyi olyan embert hallok, akik munkaerőt keresnek, és nincs munkaerő. Nincs munkaerő, pedig keresik. Tehát most nem olyan régen jártam egy állatkertbe, egy safari parkba, és ott is mondta a vezető, hogy egyszerűen nem talál munkaerőt. Én nagyon szívesen mennék a gyűrűs farkú makikhoz.
1: Izé lennél állatsimogató, ez lenne a munkaköröd.
2: Igen, szeretgető, simogató. Igen, hozzám lehet bújni. De valójában én szívesen foglalkoznék állatokkal, mert a farmon nekem nem derogált kitakarítani a tehenet, a bocit, meg szóval, hogy én ott én részt vettem ebben a dologban. Jó, persze ez egy másik kérdés, de hogy ott is panaszkodott, hogy nem talál megbízható munkaerőt.
1: Nem könnyű.
2: És nem csak ő, hanem például az építőiparban is, építőiparos ismerőseim is mondják, hogy megbízhatatlan munkaerők vannak. Szóval nehéz.
1: Nem könnyű. És ezért is én azt gondolom, hogy a főnököknek pont ezért rossz metodika ez, hogy azt mondani, hogy mindenki pótolható.
2: Meg kell becsülni.
1: Mert főleg egy ilyen helyen, mint akár vendéglátás, építőipar, stb., ami az egy kemény, mondhatjuk, hogy fizikai, főleg hát az építőipar az egyértelműen fizikai munka, és aki már régebb óta csinálja, tudja a dolgokat, dzsanázza, hogy most itt, ha ide megyek, ez van, itt van, így van, tehát képbe van, az olyat meg kell becsülni szerintem, mert aztán elkezded valakivel előről, és pontosan amit mondtál is, hogy panaszkodnak, hogy hát, nem megbízhatóak, hamar fölmondanak, mit tudom én.
2: Tehát, nem jönnek munkába. Így van.
1: Figyelj, volt feleségem egy állásinterjú nem is olyan régen, még a nyaralásunk előtt talán, na mindegy is, itt szintén Budán, és képzeljétek el, hogy azt mondták neki, hogy nem próbaidőt szeretnének adni, mert hogy nagyon sokan próbaidő után mondanak fel, tehát letelik a 3 hónap, és ugye akkor indoklás nélkül effektív a munkáltató is mondhatja, hogy köszönjük, igen, de nem kell lesz, és a munkavállaló is mondhatja, hogy köszönöm, megpróbáltam ezt 3 hónapot, nem kell.
2: Aha.
1: Fölajánlották neki, hogy menjen oda egy teljes hétre dolgozni, és inkább utána mondja meg, hogy tetszene el neki, vagy sem, mert hogyha ők is elégedettek, meg feleségemnek is tetszett volna ez a munka, akkor fölveszik, és nincs 3 hónap próbaidő, mert hogy nagyon sokan azon a munkahelyen 3 hónapot letöltötték, ők már beszoktatták őt,
2: betanították,
1: stb. És utána 3 hónap után szinte azt mondták ezen az állásinterjún, hogy zsinórba vagy 4-5 munkaerő 3 hónap után, a próbaidő után fölmondott.
2: Milyen érdekes.
1: És akkor mondtam feleségemnek, hogy mennyi, mondom, ha gondolt. Csak akkor még itt nem mondott fel, tehát nem tudott volna egy teljes hetet átmenni oda dolgozni, úgyhogy ez végül is meghiúsult, meg aztán ők se vették már föl neki a telefont, meg tehát ilyen kicsit ment egy ilyen furi, tehát a cég is furi volt amúgy szerintem, ez az én privát véleményem, de maga érdekes ez, igen, hogy már inkább azt mondják, hogy nem kell a 3 hónap próbaidő, gyere el, nézd meg, hogy jó-e, mi is megnézzük, hogy jó vagy-e, egyből élesbevetés, ha jó vagy, maradj, mi azt mondjuk, te is akarsz maradni? Szuper, írjuk alá a szerződést, maradjál. Mint sem, hogy 3 hónap után derüljön az ki, tudod, hogy mi a helyzet. De közben meg szerintem amúgy ez annyiból jó, hogy gyorsabb, viszont annyiból nem jobb, hogy egy hét alatt azért nem derül ki sok minden. Tehát 3 hónap alatt azért bőven kimutatja mindenki a fogafehérjét.
2: Sok idő az a 3 hónap, szerintem nem kell annyi
1: De
2: idő.
1: De egy hónap kéne.
2: Talán nem? Egy hónap, igen. Egy hét az tényleg nagyon kevés.
1: Egy hét nagyon kevés, három
2: de
1: hónap
2: nagyon sok. De mondjuk egy hét a munkavállalónak arra bőven elég, hogy lássa azt, hogy akarom ezt, meg van igen. kedvem ehhez. Igen. Mert lehet, hogy az, az egy hét az pont olyan, hogy úristen, nem szimpatizálok a kollégákkal, nem tetszik a munkakör, a beosztás, és az egy hét alatt a munkavállalónál lehet az az érzés, hogy ezt
1: meg hát a munkáltató is rájön, hogy na, betanítom neki, mit tudom én, hétfőn ezt, na, kedden emlékszik rá? Nem emlékszik rá, hú, de jó. Akkor még egyszer elmondom, na, szerdán emlékszel rá? Megint nem emlékszik rá, jó? Érted? Tehát neki is jó ez, hogy látja, hogy mennyire fogékony az az új ember, mennyire tanulékony, és mennyire tehetséges, stb. Szóval egy hét is jó, én inkább azt mondanám, én lennék főnök, hogy legyen egy kerek hónap. Egy hónap alatt azért sok minden van. Vannak könnyebb napok, vannak nehezebb napok, vannak hisztis napok, vannak nagyon vidám napok, nem? Tehát egy hónap az sűrű. A sűrű. És aki egy hónap után megfelelő, és ő is akar maradni, aláírjuk szépen az éves kontraktot, azt maradjon.
2: Hát igen.
1: Ennyi. Na, még egy sztori van itt a háttérbe.
2: Na nézzük.
1: Egy irodai adminisztrációs pozícióban dolgoztam egy nagyobb cégnél, mondja a 31 éves Anita. Alapvetően nem volt konfliktusmentes hely, de próbáltam nem magamra venni a dolgokat. Aztán jött egy új HRS, és vele minden furcsább lett. Volt egy céges esemény, ahol kitüntetéseket adtak át. Amikor az én nevemet mondták, egy másik színpadon álló kollégámhoz fordultak oda, és még el is kezdett velük beszélgetni, mintha én lennék. A kolléga csak állt, majd végül megszólalt. Amúgy én nem az Anita vagyok. Nevetés lett belőle, de nem a jó értelembe. Amikor odamentem jelezni, hogy ez elég kellemetlen volt, a HRS annyit mondott, ne dramatizáld már túl, mindenkivel előfordul. Másnap bementem dolgozni, és kértem egy rövid beszélgetést a vezetőmmel. Nem kiabáltam, nem beszekedtem, csak annyit mondtam. Ma itt fejeztem be. Úgy voltam vele, ha itt még a kitüntetésem is valahogy arról szól, hogy nekem kell kellemetlenül éreznem magam, akkor én nem szeretném ezért a cégért törni magam.
2: Igen, megértem.
1: Igen, ez itt picit olyan is, hogy itt a munkatársak sem voltak túl jó fejek a sztori alapján szerintem.
2: Tehát, milyen rossz az, amikor igen, egy olyan munkahelyen dolgozol, ahol még a munkatársaid is ellenszenvesek, és nem érzed jól magad közöttük.
1: Hát feleségem, konkrétan ebben a helyzetben van, most már erről lehet beszélni szerintem, nyugodtan, nyíltan. Pontosan ez történt, tehát, hogy... egy másik generáció tagjai, de ez még szerintem a kisebb gond kéne, hogy legyen, hanem teljesen más metodika alapján dolgoznak, működnek, és pontosan ez történt ott, hogy nem jó fejek. Na, tehát most igen, elnyitott van csak ilyen. Mondani. Van, persze.
2: Pedig ismerve a feleségedet, ő egy szerény, alázatos.
1: Meg könnyen beépült, igen. Tehát hogy mindenkivel tud beszélni, ha kell, ha nem szólnak hozzá, ő nem erőlteti, ő nem ez a cserfes típus, hogy látja valakin, hogy mit fáj a feje, vagy nincs jó kedve, akkor is oda megy és csicsereg a fülébe, hogy ja, és mit láttál? Ez nem ilyen, hanem ő kell, csöndben van, ha kell, beszélget. És mégis konkrétan egyedül ül az ebédnél. Jó, tegnap nem egyedül evett, mesélte. De szóval...
2: Ne szomorú. Szóval mennyire tehát, hogy... kirekesztő. Tehát igen, ez a kirekesztés. Igen. És még ha nincs is feltétlenül, már látod, már a munkahelyen is beszélhetünk arról, hogy bullying, mint az iskolákban, a gyerekek körében. Tehát, hogyha nem is így, nem is bullyingolják, de maga a kirekesztő viselkedés az embereknél, az látod, tud okozni egy olyat, hogy fölállsz egy olyan munkahelyről, ahol lehet, hogy elégedett voltál a fizetéseddel, elégedett voltál a munkaköröddel, hát jó, mondjuk én tudom így személyesen azt, hogy a feleségednél azért nem az valósult meg, amit ígértek, amikor oda ment és
1: másik.
2: Leszerződött, tehát hogy sok mindent ígértek, és ebből nem valósult meg. Rengeteg dolog.
1: Hát konkrétan majdnem a 90%-a nem valósult meg annak, amit mondtak neki, igen.
2: Na, ez is érdekes. Igen. Ez is érdekes egy munkáltatónál, ahová oda mész dolgozni, hogy mindenfélét hazudoznak, ígérgetnek, és aztán utána meg nem tartják be.
1: És utána még kimagyarázzák, de ilyen nagyon gagyin, tehát, hogy ilyen ez a magyarázom a bizonyítványomat típusú történet, hogy jaj, de hát azt mi úgy értettük, hogy... Há, de hogy? Nem az van leírva, anya. Aha. Tehát, hogyha nem az van leírva, akkor te értetted tőlem máshogy. Ha le van írva egy étlapra, hogy csirkepörkölt nokedlével, és kihozol nekem egy halászlevet, akkor én ezt értem, hogy te nem úgy gondoltad, de nem az van odaírva. Uh-huh. Tehát, hogy most ez, én erre csak ezt tudom mondani. Tehát, hogy a szerződés azért van elvileg, hogy mind a két felet védje egy bizonyos jogi helyzetben. Amennyiben csak az egyik fél felett védi, és az ő kontójukra hajt folyamatosan, az a munkahely az nem jó munkahely.
2: Nem, így van.
1: Az nem jó munkahely. Mert akkor ott, ahogy ezt megcsinálják veled, ott utána a jövőben is meg fognak csinálni minden szírszart, mert azt mondják, hogy az nem úgy van ám a szerződésben, azt mi nem úgy értettük. És ha az el volt intézve az előző ügy az, ezzel a kamu indokkal, akkor honnantól a következő 10 ügy nem ezzel az indokkal lesz elintézve. Hogy ja, hát azt mi nem úgy értettük.
2: Hát de a szerződésben más van.
1: Hát ezért mondom, hogy ez, tehát ezért mondom, hogy ezek a kamu, magyarázom a bizonyítványom indokok, ez egy nagyon-nagyon...
2: Egyébként van valaki erre, tehát hogy a HR lenne erre, aki ilyenkor védi.
1: Igen,
2: az alkalmazottaknak a...
1: Ő véd, te is.
2: A jogi... Tehát, hogy ami a szerződésben foglaltak, amit aláírt mindkét fél.
1: Igen.
2: Tehát ez erre lenne a HR.
1: Ő védte is a maga módján. Mondta is feleségem, hogy talán ő a legnormálisabb és legkedvesebb munkatárs. Védte is, amennyire tudta, de hát most a HR-t is most, hogyha a felsőbb vezetés arra utasítja, hogy jó, az van a szerződésben, de mi nem így gondoltuk, akkor most a HR mit csinál?
2: Hát igen, de valójában ez egy szerződésszegés. Ez egy szerződésszegés a cég részéről.
1: Valójában igen.
2: Na és akkor ilyenkor az ember, aki a kis porszem ebben, akkor mit tud csinálni? Beperelje a céget?
1: Hát nézd.
2: Beperelhetné.
1: Igen, csak ez a munkajogi bíróság, az a baj, hogy szerintem bár most már, hogy változik, hál' Istennek itthon is a világ, és most már nincs az, hogy csak egy mindig párt, tehát most már próbál tényleg mindenki pártatlanul, egyre bátrabbak az emberek, és tényleg most már pártatlanul fognak ügyészségek, bíróságok is működni. Lehet, hogy amúgy
2: reméljük
1: a legjobbakat. Igen. Most már azért vannak hírek az NKA botrányra kapcsolatban is, most már nem is tudom, 7. embert vették őrizetbe, szóval működik most már ez a fajta történet. Szóval nem tudom, hogyha igen, ahogy mondod, hogy egy porszem mondjuk szembe megy egy ekkora céggel, ahol feleségem dolgozott, hogy ahol, akkor ott mi lenne
2: igen,
1: a vége?
2: Ahol nem a szerződésben foglaltakban zajlott le a munka. Hát akkor mi történt?
1: Csak tudod, nem ér annyit? Mert egyszerűbb fölmondani. Utána
2: meg már kellemetlenkedésbe menne át, és így is felállítanák
1: most
2: a pozícióból.
1: Most egy picit olyan, mint hogyha tudod, árulkodsz. Uh-huh. És akkor utána mennyire vesznek téged jó szívvel ott?
2: Ha
1: eddig se szerettek, de most ezek után mennyire szeretnének? Hát még lehet, hogy el is gáncsolnák a lépcsőn, vagy nem tudom. Tehát, hogy jó viccelek nyilván,
2: igen.
1: De hogy
2: van az
1: mondok?
2: A pont, igen, amikor teljesen felesleges. Igen.
1: Munkaügyi bíróságra menni, meg Strasbourgig elmenni, vagy bármi. Totál felesleges.
2: Ne közvetítsük ezt a hallgatóink felé, mert igenis vannak azok a helyzetek, amikor nem felesleges, és igenis
1: erre
2: szembe kell menni.
1: Erre az esetre értettem, a feleségem esetére értettem, nem minden esetben értelmetlen,
2: nem.
1: Persze.
2: Nem,
1: persze.
2: Mert van, én nagyon sok sikersztorit tudok és hallottam, amikor a munkaügyi bíróságon egy kis porszem megnyerte a pert.
1: Aha,
2: igen.
1: Hála Istennek.
2: Szóval, hogy igenis van az, amikor szembe kell menni.
1: De ott
2: és
1: gondolom,
2: az igazságunk győz.
1: Komoly jogi procedúra lehetett, ami miatt ő a munkaügyi bírósághoz fordult, gondolom én.
2: Volt tehát. Már olyan, amikor igen, tök, hát nem volt már olyan, azért hallok én pozitív kimenetülű dolgokról. Nekem édesanyámnak a párja, ő igazságügyi szakértő, és ő szokott ilyen pereket mesélgetni, amit nyilván név
1: nem
2: nélkül...
1: Nem hívhatjuk fel egyszer telefonon?
2: De amúgy szerintem szívesen beszélne.
1: Szóval
2: hát, hogy név nélkül rengeteg munkaügyi pert nyert már meg.
1: Na, ez amúgy tök érdekes téma szerintem. Uh-huh. Természetesen név nélkül, hát személyiségi jogokat nem sértjük.
2: Mármint nekünk is név nélkül mesél dolgokról.
1: Persze.
2: De azért ő neki nagyon sok ilyen munkaügyi pere zárul sikerrel.
1: Tök jó. Na,
2: úgyhogy
1: ezért
2: is akartam azt mondani, hogy nem feltétlenül szabad az embernek csöndbe maradnia és megkunyászkodni, hanem van, amikor igenis az igazságunkért küzdeni kell.
1: Hát most vegyük azt a példát, az tavaly nyáron borzolta a kedélyeket nagyon, ugye a devizakárosultak ügye. És ugye volt a dr. Marcingos ügyvéd úr, aki szinte egyedüliként, ugye még akkor szembefordulva a neres elnyomással, amit ők kapott akkor, ő kiállt, és egyenesen Strasbourgig vitte az ügyeket, és nem egy ember megnyerte a devizás pereket a bankokkal szemben, ami pedig nem kis dolog, az, hogy a bankoknak olyan jogi csapata van, hogy sírás, és nagyon sok bankkal szemben tudták érvényesíteni az igazságot, nem az akaratukat, az igazságot, hogy nem létezik az, hogy te fölveszel egy hitelt 20 évvel ezelőtt mondjuk 5 milliót, és 18 év múlva tartozol 4.842.650 forinttal, tehát 10 év alatt 2 milliót törlesztettél a kamat miatt, meg a euróváltás miatt, meg a mit tudom én mi miatt, sattara, és bizonyos perek igenis nagyon komoly sikerre zárultak, hogy befejeződött a törlesztés annak az illetőnek, sőt, még volt, aki kapott is vissza pénzt. Mert hogy túltörlesztette már azt az összeget. Szóval igen, álljunk ki az igazunkért, hogy ha először persze konzultáljunk ügyvéddel, hogy igazunk van-e, mert lehet, hogy nincs, igen. Ugye ilyen is van.
2: Azért fontos így van leszügezni ezt, hogy igen, egy szakemberrel, akár egy ügyvéddel nem árt, és aztán, hogyha az ügyvéd azt mondja, hogy igen, ennek lehet sikersztória, akkor induljunk meg. Igen. Én egyébként ilyen igazságharcos vagyok. Én mindig törekszem arra, hogy igazságos legyen minden az életben.
1: Én is igyekeztem mindig is így élni, és most is. Hát amúgy nem titok, most már ki van fizetve, de nekünk is ilyen volt a hitelünk. Figyelj, anyám azt 16 évvel ezelőtt vette föl, és konkrétan a 90%-át most mi ugyanúgy vissza kellett fizetnünk, hogy leendeztük a hitelt. 16 év alatt. És amikor rákérdeztem, akkor ilyen jogi mendemondákkal itt jöttek, hogy már mondtam, hogy de hát mondom, az Európai Unió Bíróság is kimondta ezt, idéztem cikkszámot, stb., meg kinéztem netről. Hát az ő rájuk az nem vonatkozik. Mondom, hát nem vagyunk, mondom, uniós tagország. Hát mondom, mi az, hogy nem vonatkozik? Hát nem úgy nem vonatkozik, ő nekik teljesen különálló a szabályrendszer, de és akkor ment a kamu, duma, szóval magyarul ergo egyenlőséggel fizes. Ennyi volt a lényege annak a beszélgetésnek, amit akkor folytattam még az egyik banknak a vezetője, vagy vezető helyettesével, vagy nem is tudom már ki
2: viszont
1: volt.
2: Viszont lehet, hogyha lett volna melletted egy olyan ügyvéd, aki képvisel benneteket, lehet, hogy másképp alakul ennek az ügynek a kimenetele.
1: Hát figyelj, még most sem késő, mert ezt utólag is lehet érvényesíteni amúgy. Tehát, hogy még utólag is vissza lehet igényelni. Nehezebb, már az egyen nehezebb kategória, de ilyenre is van precedens, hogyha már kifizetted, de be tudod mutatni azt a szerződést, már pedig miért ne tudnád, amivel kötötted annó azt a devizaszerződést, és akkor egy ügyvéd, jó ügyvéd segítségével visszamenőleg is lehet érvényesíteni, hogy az a pénz, amivel te túlfizettél, mert tuti, hogy túlfizettél, azt visszakapd.
2: Hát,
1: szóval nézd, semmi nem lehetetlen.
2: Soha nem, igen, nem szabad ezeket feladni, meg ezek mellett elmenni. Azért mindig meg kell próbálni az embernek az igazságát érvényesíteni. Igen,
1: igen, egyetértek. Na jó, hát ezekkel a nagy bölcs gondolatokkal és szavakkal mi búcsúzunk is tőletek. Holnap a hét utolsó napja következik, úgyhogy jövünk hozzátok rendületlenül.
2: A viszonthallásra.

0: hogy mi?
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
3: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel, ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
4: Bukó. Bukó?
3: Bukó.
4: Bukó.
3: Így van.
4: Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U és hosszú az U. Bukó.
3: Így van. Szitjú vászlós esze?
4: Tanuljunk örömmel.
1: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. 35 éves jubileumát ünnepli a Parnograszt egy különleges aréna koncerttel. 35 évvel ezelőtt egy szabolcsi faluból indult útjára egy zenekar, amely mára nem csak a magyarországi cigányzene egyik legismertebb képviselője lett, hanem a generáció közös zenei élményévé is vált. A Parnograszt 2027. január 22-én a Budapest arénában ünnepli fennállásának 35. évfordulóját egy egyszeri, különleges koncerttel, amely a zenekar történetének legfontosabb pillanatait idézi meg számos vendégművésszel és meglepetéssel. A Parnograszt története mindig is a családról szólt. A zenekart rokoni szálak kötik össze, dalaikban és koncertjeiken pedig ugyanaz az őszinte öröm, összetartozás és életszeretet szólal meg, amely 3,5 évtizede meghatározza őket. A jubileumi koncert ezt a történetet meséli el. A kezdetektől napjainkig vezető utat, amelynek során a hagyományos cigányzene értékeit megőrizve váltak, a hazai zene élet egyik legmeghatározóbb koncertzenekarává. Olvasható a közleményükben. Mint kiemelik, az ünnepi estén a jelenlegi felállás mellett újra színpadra lépnek a zenekar korábbi meghatározó tagjai is. Balogh Marica, Váradi Mária és Jakocska János. De közben emlékeznek meg a zenekar egykori tagjai, járól, Olá Jancsiról is, aki ugyan már nincs közöttünk, de szellemisége és öröksége ma is a Parnograszt része. Hozzátéve a különleges időutazáson olyan előadók csatlakoznak hozzájuk, akikkel az elmúlt évek során közös dalok, koncertek vagy meghatározó zenei találkozások születtek. Bagosi Norbert, Daniel Figergő, Mező Misi, Pál István Szalonna, Pogány Induló, Szirota Jennifer, Honey Beast, a Bohemian Betyárs, a Magyar Banda és a Punani Masszív. Ezek az együttműködések igazán jól mutatják, hogy a Parnograszt zenéje messzire túlmutat a műfai határokon. Autentikus gyökereiből kiindulva évtizedek óta képes megszólítani a legkülönbözőbb zenei világok alkotóit és közönségét. A jubileumi koncerten természetesen felcsendülnek a legismertebb Parnograszt dalok, de számos olyan produkcióval is készülnek, amelyek kizárólag ezen az estén lesznek láthatók. Az aréna egy estére a közös ünneplés helyszínévé válik, ahol 35 év emlékei, barátságai, dalai és történetei találkoznak. A koncertre a jegyértékesítés 2026. július 20-án 10 órakor indult el. A Parnograszt egyik legfontosabb küldetése a cigány hagyományok megőrzése. Zenéjükön keresztül továbbadják azokat a dallamokat, ritmusokat és történeteket, amelyeket még szüleiktől és nagyszüleiktől tanultak. Ez különösen fontos napjainkban, amikor sok hagyomány lassan feledésbe merülhet. A zenekar megmutatja, hogy a roma kultúra rendkívül gazdag és értékes. Fellépéseikkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a cigányságról kialakult kép árnyaltabbá váljon, és egyre többen ismerjék meg a roma emberek hagyományait, zenéjét és örömeit.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió Dík.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Szép délután kívánok minden kedves hallgatónak, Baranyi Tamás vagyok. Már is kezdjük a Dík délutánt, és nézzük, hogy kit ünneplünk ezen a napon. Ma május 23-a, csütörtök van, a névnaposokat pedig Lenkének hívják. Sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. Lenke néni, aki a szomszédokból lehet ismerősebb az idősebbeknek, egy magyar eredetű női nevet hordozott. Leggyakrabban a Helena becéző alakjából eredeztetik, így jelentésre fény, ragyogás, tündöklés. Albert Einstein, a 20. század egyik legnagyobb fizikusa mondta, a sötétséget nem lehet elűzni sötétséggel, csak a fény képes rá. A világosság ugyanis nem csak azt jelenti, hogy látjuk az utat magunk előtt, néha azt is, hogy tisztában látjuk önmagunkat, és ez rendezi az úttal való viszonyt. Fény tud nyújtani, és jobban kibontja mindazt, akik mi magunk vagyunk. Talán ma éppen mi lehetünk valakinek ez a kis világosság. Most pedig nézzük, hogyan alakul a közlekedés az utakon, aztán pedig következik az útinform és az időjárás jelentés. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra, a Tél utcába kanyarodni, a kifelé vezető oldalon pedig lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után jobbra tudtok fordulni. A Berda József utcából itt nem lehet balra, a Pozsonyi utcába kanyarodni. A második kerületben, a Csalogány utcában, a Kapás utca és a Bemrak part között szakaszos és időszakos útszükület nehezíti a közlekedést délután 3 óráig, mert kertészek dolgoznak. Este 8 óráig lezárják a 8. kerületben a József utcát, a Rigó utca és a Német utca között daruzás miatt. A Rigó utcából csak balra, a Nagykörút felé lehet kikanyarodni. A 8. kerületben a Leonardo da Vinci utcát lezárták a Nap utca és a Baross utca között, mert csatornát javítanak. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Fillér utcában, az Ezredes utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Sávlezárásra kell készülni a 2. kerületben a Zöldlomb utcában, a Pittypang utcánál, vízvezeték javítása miatt. A 14. kerület Szugló utcájában, a Miskolci utcánál lezárták a félútpályát, mert vízvezetéket építenek. A 22. kerületben a Park utcában, a Művelődés utcánál lezárták a félútpályát vízvezetéképítés miatt. Szintén az útpálya felét zárták le a 22. kerületben a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között aszfaltozás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. A nap folytatásában, főleg a délután második felében, a napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet a térségben. Helyenként eső, zápor, akár zivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a szél, és a zivatarok környezetében viharos széllökésekkel is számolhatunk. Délután a legmagasabb hőmérséklet 25 fok körül alakul. Este 8-kor 21, 10-kor 19, éjfélkor pedig 17 fok lesz, s holnap hajnalra 15 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten is környékén. Holnap pénteken a 15 fok körüli hajnalt követően sok napsütésre számíthatunk, de napközben egyre több felé képződhetnek majd gomoly felhők, melyekből elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések a szelet, napközben majd szintén 25 fok köré melegszik a levegő. Szombaton ugyancsak 15 fok körüli, már-már hűvös hajnalból indulunk, de ezt követően sok napsütésre számíthatunk. Aztán a nap második felében helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet majd a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít az erejéből a szél is, de helyenként még élénk lesz a szélmozgás. Eddig az időjárás olyan, mint a bíró jánya, mert ez is lesz, meg az is lesz, mert nap is lesz, meg felhő is, zápor is lehet, de el is maradhat. A szél veszít az erejéből, de helyenként még élénk lesz. Ami biztos, hogy mindezzel együtt a legmagasabb hőmérséklet a mostani kilátások szerint 29-30 fok körül alakul majd. Vasárnapra és hétfőre borongós, esővel tarkított, mégis 28-29 Celsius körüli maximumokat jeleznek előre.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Örülök, hogy velünk tartotok, Baranyi Tamás vagyok. A következő néhány percben az útmutatásról gondolkodunk együtt, arról a belső iránytűről, amely sokszor csendben működik, mégis jó irányba terel bennünket. Ma július 23-a csütörtök van, szeretettel köszöntöm a lenkéket. Jane Goodall, a világhírű etológus és természetkutató mondta, amit teszel, számít. És neked kell eldöntened, hogy milyen változást szeretnél a világban. Erről eszembe jut egy másik mondás, amit a keresztanyám mond mindig, az a kicsi, ami rád van bízva, az igenis sok. Sokszor várjuk, hogy valaki majd mondja meg, hogy merre menjünk, pedig az élet fontos döntései

utak is elvezetnek oda, ahol valóban dolgunk van. És ne feledjük, hogy elsősorban nekünk van tennivalónk, hogyha bármit szeretnénk változtatni magunkban vagy magunk körül a világban. Most pedig következzenek a legfrissebb információk az utakról, aztán pedig az időjárásról. Lezárták a 13. kerületben a Szent László utat, a Kucsma és a Kámfor utca között, mert felújítják a csatornát. A Kucsma utcában útszükületre is számíthattok. A Krisztina körúton a Csaba utcánál mindkét irányban sávlezárása és sávelhúzása kell készülni csatornaépítés miatt. A Tököli úton kifelé a Dózsa-György út után pedig útszűkületen kell áthajtani. És egy másik útszűkület, ami lassulást okozhat a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi utcában.

építés miatt. Útszökület okozhat lassulást a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi utcánál, mert átépítik a csatornát. Lezárták a külső sávot a Kávária téren, a Diószegi Sámuel utcánál, csatorna átépítés miatt.

alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A nap folytatásában, főleg a délután második felében, a napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet a térségben. Helyenként eső, zápor, akár zivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a szél, és a zivatarok környezetében viharos széllökésekkel is számolhatunk. Délután a legmagasabb hőmérséklet 25 fok körül alakul. Este 8-kor 21, 10-kor 19, éjfélkor pedig 17 fok lesz, s holnap hajnalra 15 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten is környékén. Holnap pénteken a 15 fok körüli hajnalt követően sok napsütésre számíthatunk, de napközben egyre több felé képződhetnek majd gomoly felhők, melyekből elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős lökések a szelet, napközben majd szintén 25 fok köré melegszik a levegő. Szombaton ugyancsak 15 fok körüli, már-már hűvös hajnalból indulunk, de ezt követően sok napsütésre számíthatunk. Aztán a nap második felében helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet majd a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít az erejéből a szél is, de helyenként még élénk lesz a szélmozgás. Ami biztos, hogy mindezzel együtt a legmagasabb hőmérséklet a mostani kilátások szerint 29-30 fok körül alakul majd. Vasárnapra és hétfőre borongós, esővel tarkított, mégis 28-29 Celsius körüli maximumokat jeleznek előre.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. Így kezdődik az Amnesty International Magyarország közleménye az államfőválasztási procedúráról, amelyet a Telex vett észre. Azt írták, a következő köztársasági elnök kijelölését nem lenne szabad elkapkodni. A politikus mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a leendő országvezetőről. A jogvédő szervezet hozzátette, itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen a legfőbb közjogi méltóság. Arról is írtak, a jelölési és szavazási folyamatnak a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie, a mostani viszont nagyon messze van ettől. Végül megjegyezték, részben azért is voksoltak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán kormány mindenki más szempontjait félre söprő módszereiből. A HONREM Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársai terepi vizsgálattal igazolták, hogy a hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérítés a beporzó rovarokat is pusztítja. Jelentette be a szervezet, közölték, először végeztek itthon kontrollált megfigyelést arról, hogy a kémiai mentesítés a vérszívók mellett milyen hatással van más repülő élőlényekre. A szakemberek eredményei szerint a kezelés rövid távon átlagosan közel felére csökkentette a kártevők számát, ugyanakkor jelentős mértékben érintette a nem célzott, köztük a hasznos fajokat is. A felmérés különlegessége, hogy egyedileg mérte a beavatkozás hatékonyságát az őshonos és az inváziós, például az ázsiai tigris szúnyog és a koreai szúnyog egyedek esetében. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akoridák és az alfa kaprikordinák, óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Részletezték, előbbiek gyorsabb, finom fénycsíkot húzó csillaghullásról ismertek, még utóbbiak ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező jelenséget adnak, amelyek még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteorrajok észleléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra. A látvány fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy a társadalmi nyomásnak engedve eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. A tárca vezető helyettes nyilatkozatában azzal indokolta a döntést, hogy az utóbbi időben több, főként 10 éveseket érintő mikromobilitási baleset történt az országban. Hozzátette, a benyújtott törvényjavaslat az említett korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: Sunenvója 100.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Folytatjuk a délutánt itt a Rádiódik műsorán, Baranyi Tamás vagyok. A mai gondolatunk a remény, amely sokszor óriási erőt tud adni. Ma július 23-a csütörtök van, és a lenkéket köszöntjük, leginkább a Helena Becézió lakjából származtatják, jelentése pedig fény, ragyogás, tündöklés. Desmond Tutu, dél-afrikai anglikán érsek, Nobel békedíjas emberjogi harcos mondta, hogy a remény azt jelenti, akkor is látjuk a fényt, amikor körülöttünk sötétség van. Talán azt szeretné mondani ez a gondolat, hogy a remény nem attól születik meg, hogy minden rendben van, hanem attól, hogy a nehezebb napokon sem mondunk le arról, egyszer jobb lehet. Néha elég egyetlen apró lépés, egy biztató szó, egy új reggel ahhoz, hogy ismét világosabban lássuk az előttünk álló utat. Most pedig nézzük a budapesti utakat, azt követően pedig az időjárás előrejelzést. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra, a Tél utcába kanyarodni, a kifelé vezető oldalon pedig lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után jobbra tudtok fordulni. A Berda József utcából itt nem lehet balra, a Pozsonyi utcába kanyarodni. A második kerületben a Csalogány utcában a Kapás utca és a Bemrak part között szakaszos és időszakos útszűkület nehezíti a közlekedést délután 3 óráig, mert kertészek dolgoznak. Este 8 óráig lezárják a 8. kerületben a József utcát, a Rigó utca és a Németh utca között daruzás miatt. A Rigó utcából csak balra, a Nagykörút felé lehet kikanyarodni. A 8. kerületben a Leonardo da Vinci utcát lezárták a Nap utca és a Baross utca között, mert csatornát javítanak. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Fillér utcában, az Ezredes utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Sávlezárásra kell készülni a 2. kerületben a Zöldlomb utcában, a Pittypang utcánál, vízvezeték javítása miatt. A 14. kerület Szugló utcájában, a Miskolci utcánál lezárták a félútpályát, mert vízvezetéket építenek. A 22. kerületben a Park utcában, a Művelődés utcánál lezárták a félútpályát vízvezetéképítés miatt. Szintén az útpálya felét zárták le a 22. kerületben a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között aszfaltozás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. A nap folytatásában, főleg a délután második felében, a napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet a térségben. Helyenként eső, zápor, akár zivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a szél, és a zivatarok környezetében viharos széllökésekkel is számolhatunk. Délután a legmagasabb hőmérséklet 25 fok körül alakul. Este 8-kor 21, 10-kor 19, éjfélkor pedig 17 fok lesz, s holnap hajnalra 15 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten is környékén. Holnap pénteken a 15 fok körüli hajnalt követően sok napsütésre számíthatunk, de napközben egyre több felé képződhetnek majd gomoly felhők, melyekből elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős lökések a szelet, napközben majd szintén 25 fok köré melegszik a levegő. Szombaton ugyancsak 15 fok körüli, már-már hűvös hajnalból indulunk, de ezt követően sok napsütésre számíthatunk. Aztán a nap második felében helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet majd a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít az erejéből a szél is, de helyenként még élénk lesz a szélmozgás. Eddig az időjárás olyan, mint a bírójánya, mert ez is lesz, meg az is lesz, mert nap is lesz, meg felhő is, zápor is lehet, de el is maradhat. A szél veszít az erejéből, de helyenként még élénk lesz. Ami biztos, hogy mindezzel együtt a legmagasabb hőmérséklet a mostani kilátások szerint 29-30 fok körül alakul majd. Vasárnapra és hétfőre borongós, esővel tarkított, mégis 28-29 Celsius körüli maximumokat jeleznek előre.

0: Mondd, hol vagy hát?
1: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódi.

0: Rádió Dik.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Folytatjuk a délutáni műsorunkat itt a Rádió Dikben, és most egy olyan dologról lesz szó, amelyből soha nem lehet túl sok, ez pedig a derű és az öröm. Üdvözlök mindenkit, Baranyi Tamás vagyok. Ma július 23-a csütörtök van, a névnaposok pedig a lenkék. Nick Vujicic, akit esetleg ismerhettek ti is, ő a kar és láb nélküli, azt hiszem, hogy szerb származású, de Amerikában élő motivációs tréner, előadó, és szerintem valamennyire evangelizációs, liposzomás, mizériás ember is egyben. Na szóval, Nick mondja, hogy nem mindig választhatjuk meg a körülményeinket, de azt igen, hogy hogyan reagálunk rájuk. És ennek a láb és kezek nélküli embernek szerintem elhihetjük. A derű nem azt jelenti, hogy minden tökéletes. Inkább azt, hogy nem hagyjuk, hogy minden apróság elvegye a kedvünket. Sokszor egyébként a napunk gyilkosai ezek a kis apró bosszúságok, amiknek folyamatosan engedünk. Megmérgezik a napjainkat és az életünket is szép lassan. A derűben van egy kis könnyedség, egy kis humor és sok elfogadás. Mondjuk például annak az elfogadása, hogy ma nem vagyok a legjobb hangulatomban, vagy ez a nap nem úgy alakul, ahogyan én szerettem volna. És hogyha nem kapálózok ellene, hanem elfogadom, és a nap további részét így viszem végig, már sokat tettem azért, hogy ne legyen bennem további feszültség görgeteg. Az utakon is érdemes megengedőnek és ébernek lenni, elengedni a feszültséget, ehhez talán segítségünkre lehet a most következő útinform, aztán pedig következik az időjárás jelentés, kitekintve egészen hétfőig. A Tököli úton, kifelé a Dózsa-György út után pedig útszűkületen kell áthajtani. És egy másik útszűkület, ami lassulást okozhat a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi utcánál, mert átépítik a csatornát. Egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Szélkámán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. A 22. kerületben a Park utcában a Művelődés utcánál lezárják a félútpályát vízvezeték építés miatt. Útszűkület okozhat lassulást a 6. kerületben az Izabella utcában az Aradi utcánál, mert átépítik a csatornát. Lezárták a külső sávot a Kávária téren, a Diószegi Sámuel utcánál, csatorna átépítés miatt. Egészen péntek estig le lesz zárva a 9. kerületben a Szobieszki János utca, a Balázs Béla és a Gát utca között építkezés miatt. A 14. kerületben a Fehérvári úton, a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. A Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt.

8-kor 21, 10-kor 19, éjfélkor pedig 17 fok lesz, s holnap hajnalra 15 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten is környékén. Holnap pénteken a 15 fok körüli hajnalt követően sok napsütésre számíthatunk, de napközben egyre több felé képződhetnek majd gomoly felhők, melyekből elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős lökések a szelet, napközben majd szintén 25 fok köré melegszik a levegő. Szombaton ugyancsak 15 fok körüli, már-már hűvös hajnalból indulunk, de ezt követően sok napsütésre számíthatunk. Aztán a nap második felében helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet majd a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít az erejéből a szél is, de helyenként még élénk lesz a szélmozgás. Ami biztos, hogy mindezzel együtt a legmagasabb hőmérséklet a mostani kilátások szerint 29-30 fok körül alakul majd. Vasárnapra és hétfőre borongós, esővel tarkított, mégis 28-29 Celsius körüli maximumokat jeleznek előre.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
2: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel. Ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
3: Bukó. Bukó?
2: Bukó.
3: Bukó.
2: Így van.
3: Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U és hosszú az U. Bukó.
2: Így van. Szitjú vászlasasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Parnograszt Magyarország egyik legismertebb és legsikeresebb cigányzenekara, amely nem csak hazánkban, hanem külföldön is nagy népszerűségnek örvend. Nevük lovári nyelven azt jelenti, hogy fehér ló, amely a cigány hagyományokban a szabadság, az erő és a tisztaság jelképe. A zenekar különlegessége, hogy tagjai egy nagy családot alkotnak, így a közös zenélés számukra nem csupán munka vagy fellépés, hanem a mindennapi életük természetes része. A Parnograszt zenéje a hagyományos cigánydallamokat ötvözi modern zenei elemekkel, miközben megőrzi a roma kultúra eredeti hangzását és értékeit. A zenekar története. A Parnograszt Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében Paszab községben alakult az 1980-as évek végén. A zenekar tagjai gyermekkoruk óta együtt éltek, együtt nőttek fel, és már egészen fiatalon megismerkedtek a cigány népzenével. A családi összejöveteleken természetes volt az éneklés, a tánc és a hangszeres muzsika, így a zene szinte örökségként szállt generációról generációra. A zenekar célja kezdetektől fogva az volt, hogy megmutassa a cigány kultúra valódi értékeit. Nem akarták megváltoztatni vagy modernebbé tenni a hagyományos roma zenét, inkább hitelesen szerették volna bemutatni a világnak. Ez a hitelesség tette őket különlegessé, és ennek köszönhetően egyre több ember figyelt fel rájuk. A Parnograszt első lemeze nagy sikert aratott, majd ezt további albumok követték. Az évek során számos magyar és külföldi fesztiválon léptek fel, és koncertjeiken mindig hatalmas energiával, életörömmel és közvetlenséggel varázsolják el a közönséget. A zenéjük sajátosságai. A Parnograszt zenéje elsősorban az autentikus magyarországi olácigány népzenére épül. Dalaikban gyakran hallhatók hagyományos hangszerek, például gitár, kanna, tambura és különféle ritmus hangszerek. A kanna különösen jellegzetes hangszer a cigány zenében, egy egyszerű fémedény, amelyet ütőhangszerként használnak, és különleges ritmust ad az előadósnak. A zenekar egyik legnagyobb erőssége a több szólamú éneklés. A férfi és női hangok együtt különleges harmóniát alkotnak, amely egyszerre erőteljes és érzelmes. A dalok témái sokfélék, szólnak szerelemről, családról, örömről, bánatról, szabadságról, valamint a cigány emberek mindennapi életéről. A Parnograszt előadásmódjára jellemző a spontaneitás. Koncertjeiken gyakran improvizálnak, táncolnak, bevonják a közönséget, így minden fellépésük egyedi élményt nyújt. A Parnograszt nem csak Magyarországon vált ismerté, hanem Európa számos országában is fellépett. Koncerteztek többek között Angliában, Franciaországban, Németországban, Hollandiában, Belgiumban és Spanyolországban. Fellépéseiken olyan emberek is megismerhetik a cigány kultúrát, akik korábban még soha nem hallottak autentikus roma népzenét.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: piaca?
1: 100.3 Rádiódik.
2: Haladunk tovább a délutánban, és ezúttal a fényről beszélünk, amelyet nem lehet felkapcsolni egy kapcsolóval. Ez a belső ragyogás. Üdvözlök mindenkit, és szép délutánt kívánok, Baranyi Tamás vagyok. Ma július 23-a csütörtök van, sok szeretettel köszöntjük a lenkénket, illetve, mert hogy mindenkinek biztos van egy saját lenkéje, nekem is van, úgyhogy köszöntjük az Emmy lenkénket, akinek neve a Helena besztéző alakjából jön, és jelentése tündöklés, ragyogás, illetve fény. Michelle Obama, az Egyesült Államok egykori First Lady-je mondta, a siker nem attól értékes, hogy mennyit értél el, hanem attól, hogy közben hű maradtál önmagadhoz. Hú, de nagy igazság, mert mit ér nekünk bármit megnyerni és elérni az életben, hogyha közben saját magunkat eláruljuk. Erről most Kosztolányi Dezsőnek a Boldog Szomorú Dal című verse jut eszembe, amely így záródik, itthon vagyok, itt e világban, de már nem vagyok otthon az égben. Az igazi ragyogás abban mutatkozik meg, ahogyan magunkkal és másokkal bánunk, ahogyan figyelünk, meghallgatunk, vagy éppen kitartunk akkor is, amikor senki sem tapsol. Ezek a pillanatok nem kerülnek címlapra, mégis ezek a villanások világítják meg igazán az életünket. Következzenek a közlekedési infók és az időjárás jelentés. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra, a Tél utcába kanyarodni, a kifelé vezető oldalon pedig lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után jobbra tudtok fordulni. A Berda József utcából itt nem lehet balra, a Pozsonyi utcába kanyarodni. Este 8 óráig lezárják a 8. kerületben a József utcát, a Rigó utca és a Német utca között daruzás miatt. A Rigó utcából csak balra, a Nagykörút felé lehet kikanyarodni. A 8. kerületben a Leonardo da Vinci utcát lezárták a Nap utca és a Baross utca között, mert csatornát javítanak. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Fillér utcában, az Ezredes utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Sávlezárásra kell készülni a 2. kerületben a Zöldlomb utcában, a Pittypang utcánál, vízvezeték javítása miatt. A 14. kerület Szugló utcájában, a Miskolci utcánál lezárták a félútpályát, mert vízvezetéket építenek. A 22. kerületben a Park utcában, a Művelődés utcánál lezárták a félútpályát, vízvezeték építés miatt. Szintén az útpálya felét zárták le a 22. kerületben a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között aszfaltozás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. A nap folytatásában, főleg a délután második felében, a napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet a térségben. Helyenként eső, zápor, akár zivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a szél, és a zivatarok környezetében viharos széllökésekkel is számolhatunk. Délután a legmagasabb hőmérséklet 25 fok körül alakul. Este 8-kor 21, 10-kor 19, éjfélkor pedig 17 fok lesz, s holnap hajnalra 15 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten is környékén. Holnap pénteken a 15 fok körüli hajnalt követően sok napsütésre számíthatunk, de napközben egyre több felé képződhetnek majd gomoly felhők, melyekből elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős lökések a szelet, napközben majd szintén 25 fok köré melegszik a levegő. Szombaton ugyancsak 15 fok körüli, már-már hűvös hajnalból indulunk, de ezt követően sok napsütésre számíthatunk. Aztán a nap második felében helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet majd a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít az erejéből a szél is, de helyenként még élénk lesz a szélmozgás. Eddig az időjárás olyan, mint a bíró jánya, mert ez is lesz, meg az is lesz, mert nap is lesz, meg felhő is. Zápor is lehet, de el is maradhat. A szél veszít az erejéből, de helyenként még élénk lesz. Ami biztos, hogy mindezzel együtt a legmagasabb hőmérséklet a mostani kilátások szerint 29-30 fok körül alakul majd. Vasárnapra és hétfőre borongós, esővel tarkított, mégis 28-29 Celsius körüli maximumokat jeleznek előre.

0: Mi zenéink
1: változatosan.
0: Rádió Dick.
2: Lassan a mai műsor végéhez közeledünk, így maradt még egy gondolati útravalunk, ez pedig az inspiráció. Üdvözlök mindenkit, én Baranyi Tamás vagyok. Ma július 23-a csütörtök van, még egyszer szeretettel köszöntöm a lenkéket, akiknek neve fényt, ragyogást és tündöklést jelent. Kívánom, hogy az egész életük ilyen legyen. Steve Jobs, az Apple társa alapítója mondta, az egyetlen módja annak, hogy nagyszerű munkát végez, ha szereted azt, amit csinálsz. Igen, ezt kevesünknek adatik meg, de talán ebbe az is belejátszik, hogy nem is igazán nagyon tudtuk vagy kerestük, hogy mi is a mi ajándékunk, és mi az, amikben igazán jók vagyunk, amit élvezettel szeretünk tenni. És kevesektől kaptunk olyan impulzust, ami megérintett, inspirált volna minket arra, hogy megkeressük, mibe vagyunk jók, mi a mi értékünk. Most pedig következzenek a legfrissebb információk az utakról, aztán pedig az időjárásról. Egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Széll Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. A 22. kerületben a Park utcában a Művelődés utcánál lezárják a félútpályát vízvezeték építés miatt. Útszűkület okozhat lassulás a 6. kerületben az Izabella utcában az Aradi utcánál, mert átépítik a csatornát. Lezárták a külső sávot a Kávária téren, a Diószegi Sámuel utcánál, csatorna átépítés miatt. Egészen péntek estig le lesz zárva a 9. kerületben a Szobieszki János utca, a Balázs Béla és a Gát utca között építkezés miatt. A 14. kerületben a Fehérvári úton, a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. A Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A nap folytatásában, főleg a délután második felében, a napos időszakok mellett több felé erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet a térségben. Helyenként eső, zápor, akár zivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a szél, és a zivatarok környezetében viharos széllökésekkel is számolhatunk. Délután a legmagasabb hőmérséklet 25 fok körül alakul. Este 8-kor 21, 10-kor 19, éjfélkor pedig 17 fok lesz, s holnap hajnalra 15 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten is környékén. Holnap pénteken a 15 fok körüli hajnalt követően sok napsütésre számíthatunk, de napközben egyre több felé képződhetnek majd gomoly felhők, melyekből elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős lökések a szelet, napközben majd szintén 25 fok köré melegszik a levegő. Szombaton ugyancsak 15 fok körüli, már-már hűvös hajnalból indulunk, de ezt követően sok napsütésre számíthatunk. Aztán a nap második felében helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet majd a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít az erejéből a szél is, de helyenként még élénk lesz a szélmozgás. Ami biztos, hogy mindezzel együtt a legmagasabb hőmérséklet a mostani kilátások szerint 29-30 fok körül alakul majd. Vasárnapra és hétfőre borongós, esővel tarkított, mégis 28-29 Celsius körüli maximumokat jeleznek előre. Az inspiráció nem mindig nagy felismeréssel érkezik. Néha egy beszélgetés, máskor egy könyv, vagy egy dallam, ami elindít az emberben valamit. És az is lehet, hogy ma pont te leszel az az impulzus valakinek, amiből inspirációt és erőt, új gondolatokat merít. Ezért érdemes nyitott szemmel és nyitott szívvel is járni. Ezzel a gondolattal búcsúzok a mai adástól és tőletek. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottatok, legyen szép továbbra is a délutánotok, és ne feledjetek el inspirálódni, és másokat is inspirálni. Üdvözlettel, Baranyi Tamás.
3: Mindenki.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Július első felében 75 ezer telefonos megkeresés érkezett a kiadó lakásokra, ami 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben, és az elmúlt 5 év legalacsonyabb nyár eleji értéke, írja az ingatlan.com. A közleményben kiemelték, az ingatlanok iránti figyelem mérséklődésének egyik legfőbb oka az Otthon Start program jelentős elszívó hatása a bérleti piacról. A vármegyeszékhelyeken összesítve a legfeljebb 40 négyzetméteres otthonok esetében a bérleti díjak középértéke egy év alatt 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. Tudományos alapokon álló ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az alkalmazás könnyen értelmezhető mutatóval segíti a fenntarthatósági döntéseket, és megmutatja, hogy a felhasználó cégek milyen területeken érhetik el a legnagyobb javulást, hol a legjelentősebb az ökológiai lábnyomuk. Az egyetem közleménye szerint a szoftver a világon egyedülálló módon a magyar mikro, kis és középvállalkozások sajátosságaira épül, számviteli és működési adat alapját számszerűsíti a környezetterhelésüket. Minden eddigi rekordot megdöntött a Pozsonyba látogató és az ott lévő szálláshelyeken legalább egy éjszakát eltöltő utazók száma az év első 5 hónapjában, közölte a szlovák főváros turisztikai szervezete. A regisztrált vendégek száma meghaladta a 500 000-t, ami 17,6%-os növekedés éves szinten. A korábbi csúcs 2019-ben volt, ezt most 2,4%-kal lépték túl, ami azt jelzi, hogy az idei esztendő a turizmus szempontjából minden idők legeredményesebbje lehet Pozsony számára. A Salgótarjáni járásbíróság elrendelte annak a 29 éves férfinak a letartóztatását, aki az ellene folyó eljárás során tanúkat fenyegetett meg. A dél-nógrádi kis településen a lakásán kiskorúaknak is Kristály nevű drogot áruló elkövetőt korábban már rács mögé küldték, de később a kényszerintézkedést házi őrizetben végrehajtandó bűnügyi felügyeletre enyhítették. Az ellene folyó nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a gyanúsított már a börtönből is erőszakosan befolyásolt több az ügyben kihallgatott személy azzal, hogy a kirával azt és annak családját a rokonai megverik. A megfélemlítések hatására az egyik érintett a korábbi terhelő nyilatkozatát megváltoztatva kedvező vallomást tett a drogkereskedőre. A bíróság végzése ellen a terhérelút bűncselekmények elkövetését tagadó férfi és meghatalmazott védője fellebbezett, így az ügyről másodfokon a balassagyarmati törvényszék dönt, de a terhelt addig is rács mögött marad.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Közlekedési hírek.
4: A Leonardo da Vinci utcát lezárták a Nap utca és a Baross utca között, az Attila utat pedig egyirányosították a Vérmező út előtt a Széll Kálmán tér felé. Le van zárva a fél útpálya a Fillér utcában az Ezredes utcánál, illetve sávlezárásra kell készülni a Zöld Lomb utcában a Pittypang utcánál. A Krisztina körúton a Csaba utcánál mind a kettő irányban sávlezárásra és sáv elhúzásra kell készülni, a Tököli úton pedig kifelé a Dózsa-György után is útszűkület nehezíti a közlekedést, ahogy további lassulást okoz az útszűkület mondjuk az Izabella utcában is, az Aradi utcánál. Az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos, illetve szakaszos sávlezárásra kell készülni mind a kettő irányban. Le van zárva a Szent László út, a Kucsma utca és a Kámfor utca között, illetve a Kucsma utcában útszűkületre kell készülni. A Szugló utcában a Miskolci utcánál is le van zárva a félútpálya, mint ahogy szintén le van zárva a félútpálya a Szabadkai utcában is, az Áron utca és a Borszőlő utca között. Ott a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti elő a közlekedők számára. Vezessen mindenki megfontoltan, türelmesen, egy kicsit azért vagányan is, meg hát értelmesen. Ne csak menjünk, mint a birkák a tömegbe, hanem vezessünk kicsit ilyen defenzív módon. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit így közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra, értelemszerűen nem vezetés közben kézben tartott mobilkészülékkel, hanem külön félreállva a KRESZ szabályainak megfelelően.
0: Időjárás.
4: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet országszerte, sőt, helyenként akár előfordulhat eső is, zápor is, és hát szomorú hírem van számotokra, de nem csak az eső eshet, hanem akár zivatar is lehet. Úgyhogy lényegében esni fog az eső. Élénk és erős lesz az északnyugati szél, és a zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A záporok környezetében nem tudom, hogy milyen lesz a széllökés, illetve csak szimplán az esők környékén sem, de azt tudom, hogy 25 fok lesz a mai maximum hőmérséklet, ami szerintem egy kicsit így felfrissíti az elmúlt napok, hetek időjárását.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságokat, hiszen ez az én munkám, ez az én hivatásom minden hétköznap délután 3-tól 6-ig. Elvégre azért ez csak a Bódik Kívánság Show, úgyhogy hát kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, a többit pedig pontosan tudja mindenki, de azért elmondom. Ezek után kettő opciótok van, vagy megírjátok nekem SMS-be, vagy pedig felhívtok, és akár úgy is el lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hogy miért szeretnétek küldeni, hiszen egy kívánság kérés szerintem így teljes, az általában én szerintem nem elég, hogy szia, apámnak küldök egy dalt, köszi. És akkor nem tudtuk meg, hogy ki küldi, kinek, legalább egy keresztnevet írjatok már, légy szíves, mint ahogy István is tette, akinek olvasom is gyorsan az SMS-ét, egy kicsit hosszúra sikeredett, remélem, hogy jó lesz benne a sztori. Hello, István vagyok, Jászapátiról. Hívjatok csak Pipának, szeretnék kérni egy számot a legszebb, legjobb nőnek. Igaz, hogy félig ember, de nem baj, és még annyit, hogy nem baj, hogy megcsaltál, én megbocsájtom. Tisza bőre szeretnék kérni egy zenét Erikának. Nagyon szépen köszönöm, várom a zenét. Hát én azért sok furcsaságot beolvastam már, és én nekem azért újat nem lehet mutatni, vagyis hát zavarba annyira engem nagyon nehéz hozni, hogy meg se tudjak szólalni, úgyhogy most ez pont egy ilyen alkalom, el is indítok inkább egy jó kis zenét, hát legyen egy szerelmes zene, szerintem az a legjobb, az biztos, hogyha mondjuk az Erika megcsalta az Istvánt, de az István megbocsájt neki, mert a lónak is négy lába van, és mégis megbotlik, akkor ilyenkor el kell indítsak egy jó kis Roland zenét, egy jó kis Roland szerelmes dalt, úgyhogy érezlek minden, hogy ez fog szólni, mert István megbocsájtott az Erikának.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Szerintem vegyétek elő a telefonotokat, társázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, ugyanis most kiváló alkalom van számotokra arra, hogy mondjuk meglepjétek a hosszú munkanap után a kollégákat, esetleg életetek választottját is meg tudjátok lepni egy jó kis üzenettel itt a 100.3 Rádió Dikken keresztül, vagy csak szimplán kérhetitek tőlem a kedvenc zenéteket, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, tehát amennyi ténylegesen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Igaz, hogy több száz SMS-t és betelefonálást kapok, ezáltal mindenkiét sosem fogom tudni teljesíteni, de én minden tőlem telhetőt megteszek, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, legyetek kedvesek, adjatok már le egy jó kis Lejlát, Lulugy küldi Nyuszunak, nagyon köszi. Hát akkor Lulugy Nyuszunak küldi sok szeretettel, Lejlának az egyik szerelmes dalát fogom most elindítani, Te meg én, ez a címe a slágernek, és akkor szóljon a szerelmeseknek.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: A Leonardo da Vinci utcát lezárták a Nap utca és a Baross utca között, az Attila utat pedig egyirányosították a Vérmező út előtt a Szélkálmán tér felé. Le van zárva a fél útpálya a Fillér utcában az Ezredes utcánál, illetve sávlezárásra kell készülni a Zöld Lomb utcában a Pittypang utcánál. A Krisztina körúton a Csaba utcánál mind a kettő irányban sávlezárásra és sáv elhúzásra kell készülni, a Tököli úton pedig kifelé a Dózsa-György után is útszűkület nehezíti a közlekedést, ahogy további lassulást okoz az útszűkület mondjuk az Izabella utcában is, az Aradi utcánál. Az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos, illetve szakaszos sávlezárásra kell készülni mind a kettő irányban. Le van zárva a Szent László út, a Kucsma utca és a Kámfor utca között, illetve a Kucsma utcában útszűkületre kell készülni. A Szugló utcában a Miskolci utcánál is le van zárva a félútpálya, mint ahogy szintén le van zárva a félútpálya a Szabadkai utcában is, az Áron utca és a Borszőlő utca között. Ott a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti elő a közlekedők számára. Vezessen mindenki megfontoltan, türelmesen, egy kicsit azért vagányan is, meg hát értelmesen, ne csak menjünk, mint a birkák a tömegbe, hanem vezessünk kicsit ilyen defenzív módon, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit így közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra, értelemszerűen nem vezetés közben kézben tartott mobilkészülékkel, hanem külön félreállva a KRESZ szabályainak megfelelően.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet országszerte, sőt, helyenként akár előfordulhat eső is, zápor is, és hát szomorú hírem van számotokra, de nem csak az eső eshet, hanem akár zivatar is lehet. Úgyhogy lényegében esni fog az eső. Élénk és erős lesz az északnyugati szél, és a zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A záporok környezetében nem tudom, hogy milyen lesz a széllökés, illetve csak szimplán az esők környékén sem, de azt tudom, hogy 25 fok lesz a mai maximum hőmérséklet, ami szerintem egy kicsit így felfrissíti az elmúlt napok, hetek időjárását.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Több változtatási elképzelést is tárgyalt az OGM a szakmai szervezetekkel folytatott egyeztetéseken. Ezek között van a pályaorientációs mérés választhatóvá tétele is, de például az is köztük van a megvitatott témáknak, hogy az egyre erősebb kánikulára való tekintettel lerövidítsék a most legkevesebb 180 napos iskolai tanévet. A jövőben akár a tanév lerövidítése is napirendre kerülhet Magyarországon a nyári hőhullámok miatt. A 2026-7-es tanév rendjén még nem változtatnának, és az Oktatási, illetve Gyermekügyi Minisztérium pedig jelezte, hogy hosszabb távon felülvizsgálhatja a tanév szerkezetét. A szakmai egyeztetéseken emellett például a kompetencia mérések egyszerűsítése és az iskolák mozgásterének bővítése is szóba került. A minisztérium a tanév rendről szóló rendelet tervezett társadalmi egyeztetését követően szakmai szervezetekkel folytatott konzultációt. A beérkezett javaslatok közül több már a végleges szabályozásba is bekerülhet, míg más a változtatások csak a következő években valósulhatnak meg. Hát igen, amúgy, hogy is fogalmazzam meg ilyen nagyon szépen. Nézzétek meg mondjuk, hogy az 1910-es években milyen autók voltak, és nézzétek meg mondjuk a 2022-es Lamborghini Aventador SVG-t. Vagy mondjuk nézzétek meg, hogy milyen repülők voltak az 1910-es években, és nézzétek meg a B2-es amerikai bombázó lopakodó gépet. Tehát, hogy azért eléggé sok minden történt fejlődés szempontjából, mondjuk 1000%-os fejlődés történt az életben, viszont az iskolában, meg az ilyen tanítási dolgokkal kapcsolatban szinte alig történt változás az elmúlt évszázad, vagy évszázadok során. Őszinte leszek, hogy már nem érint engem, hála Istennek, de azért az iskola rendszerre egy kis facelift, egy kis ráncfelvarrás azért eléggé ráférne, főleg úgy, hogy az egyik legfontosabb felvetés a tanév hosszának a felülvizsgálata. A résztvevők szerint a klímaváltozás következtében egyre gyakoribb hőhullámok jelennek meg, és azért ez eléggé komoly terhet jelentenek a légkondicionálás nélküli iskolákban, ezért érdemes lehet átgondolni a jelenlegi legalább 180 tanítási napos előíró rendszert. Illetve most jutott eszembe ez a légkondicionálás nélküli iskolákban kifejezésről, hogy amikor én még jártam középiskolába, emlékszem, hogy az osztálytársaimmal így közösen összefogtunk, most ha tetszik, ha nem én voltam ennek a banda vezére, ennek a témának, hogy miért kell kötelezően melegünk legyen, vagy miért kell kötelezően fázni télen. Tehát nagyon sok osztálytársam például vastag pulcsiban ült az iskolapadban mondjuk a téli időszakban, mert nem azt mondom, hogy megfagytunk, de mondjuk nem volt az a kellemes 23-4 fok például az osztályteremben, hanem mondjuk csak 19-20 fok. Ami nyilván biztos a határértéket elérte, a minimum határértéket, de nem volt olyan komfortos. Vagy például nyáron megsültünk. Tehát emlékszem rá, hogy mindenki iratta a kamu igazolásokat, hogy ne kelljen már mondjuk május közepe vége fele bejárni, plusz a szülői igazolások, és akkor itt csomó mindenki ellógott, mert elviselhetetlen. És mennyibe kerül egy klímatelepítése? 350 ezer mondjuk. Na, hogyha 20 diák van egy osztályban, akkor már mindjárt 17.500 forint a költség. De hogyha azt leosztjuk 4 évre, akkor nem ér meg 4300 forintot az osztálytársaimnak az, hogy legyen klíma? És de megérte volna, sőt megért volna akár évente 300 ezret, de sajnos ebből az én iskolámban nem lett semmi, pedig a titkárság felé is már felvittük ezt a témát, és igazából minden követ próbáltunk megmozgatni, de sajnos az én iskolám valamiért olyan nagyon brutális iskola volt, és nem lehetett csak úgy mondani azt, hogy nézd, inkább mi kifizetjük, összedobjuk az osztálypénzből, vagy valami.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánság Show a 100.

0: Rudi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

mindenféleképpen tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, ha és amennyiben zenét szeretnétek kérni itt a 100.3 Rádió Dikken, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, én pedig addig olvasom is gyorsan a következő kívánságot, melyet Brigitől kaptam SMS formájában, így szól. Brigi vagyok, a férjemnek, Rikinek, az apósomnak, Dodinak szeretnék kérni egy szép számot. Üzenem, hogy nagyon szeretem őket. Köszönöm, és további szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Na látjátok, ilyen egy értelmes, intelligens és kedves kívánság kérés szerintem. Bemutatkozott, ezáltal tudjuk, hogy ki kéri a zenét. Felsorolta, hogy kiknek szól a zene, meg is nevezte őket, illetve egy nagyon szép, kedves kis fél mondatocskát is elejtett nekik, azt üzenem, hogy nagyon szeretem őket, és ilyenkor a szívem megtelítődik kedvességgel és szeretettel, mert belegondolok abba, hogy milyen jó már, hogy a férj, feleség, após viszony ilyen jó, hogy még a 100.3 Rádió Dikken keresztül is kell zenét játszani nekik. Én most nagyon sok szeretettel akkor el is indítanék egy jó kis dalt. Őszinte leszek, hogy igazából nem írt konkrét zenei kérést, úgyhogy most akkor én éppen most rászúrok random egy zenére a zenei listából. Hogyha már ilyen jó a családi viszony, akkor Kisgrófó és Cinogrófó duettjét fogom elindítani nagyon sok szeretettel Brigi kérésére, a drága férjének Rikinek, illetve apósának Dodinak.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: A mi rádiónk.
1: A mi hangunk.
0: A mi hangunk.
2: Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík.
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Mi jön most? Már nincs olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
3: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel. Ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
4: Bukó. Bukó?
3: Bukó.
4: Bukó. Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U, és hosszú az U. Bukó.
3: Így van. Szityúvászlosasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. 35 éves jubileumát ünnepli a Parnograszt egy különleges aréna koncerttel. 35 évvel ezelőtt egy szabolcsi faluból indult útjára egy zenekar, amely mára nem csak a magyarországi cigányzene egyik legismertebb képviselője lett, hanem a generáció közös zenei élményévé is vált. A Parnograszt 2027. január 22-én a Budapest arénában ünnepli fennállásának 35. évfordulóját egy egyszeri, különleges koncerttel, amely a zenekar történetének legfontosabb pillanatait idézi meg számos vendégművésszel és meglepetéssel. A Parnograszt története mindig is a családról szólt. A zenekart rokoni szálak kötik össze, dalaikban és koncertjeiken pedig ugyanaz az őszinte öröm, összetartozás és életszeretet szólal meg, amely 3,5 évtizede meghatározza őket. A jubileumi koncert ezt a történetet meséli el. A kezdetektől napjainkig vezető utat, amelynek során a hagyományos cigányzene értékeit megőrizve váltak, a hazai zene élet egyik legmeghatározóbb koncertzenekarává. Olvasható a közleményükben. Mint kiemelik, az ünnepi estén a jelenlegi felállás mellett újra színpadra lépnek a zenekar korábbi meghatározó tagjai is. Balog Marica, Váradi Mária és Jakocska János. De közben emlékeznek meg a zenekar egykori tagjai, Olá Jancsiról is, aki ugyan már nincs közöttünk, de szellemisége és öröksége ma is a Parnograszt része. Hozzátéve, a különleges időutazáson olyan előadók csatlakoznak hozzájuk, akikkel az elmúlt évek során közös dalok, koncertek vagy meghatározó zenei találkozások születtek. Bagosi Norbert, Daniel Figergő, Mező Misi, Pál István Szalonna, Pogány Induló, Szirota Jennifer, Honey Beast, a Bohemian Betyársz, a Magyar Banda és a Punani Masszív. Ezek az együttműködések igazán jól mutatják, hogy a Parnograszt zenéje messzire túlmutat a műfai határokon. Autentikus gyökereiből kiindulva évtizedek óta képes megszólítani a legkülönbözőbb zenei világok alkotóit és közönségét. A jubileumi koncerten természetesen felcsendülnek a legismertebb Parnograszt dalok, de számos olyan produkcióval is készülnek, amelyek kizárólag ezen az estén lesznek láthatók. Az aréna egy estére a közös ünneplés helyszínévé válik, ahol 35 év emlékei, barátságai, dalai és történetei találkoznak. A koncertre a jegyértékesítés 2026. július 20-án 10 órakor indult el. A Parnograszt egyik legfontosabb küldetése a cigány hagyományok megőrzése. Zenéjükön keresztül továbbadják azokat a dallamokat, ritmusokat és történeteket, amelyeket még szüleiktől és nagyszüleiktől tanultak. Ez különösen fontos napjainkban, amikor sok hagyomány lassan feledésbe merülhet. A zenekar megmutatja, hogy a roma kultúra rendkívül gazdag és értékes. Fellépéseikkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a cigányságról kialakult kép árnyaltabbá váljon, és egyre többen ismerjék meg a roma emberek hagyományait, zenéjét és örömeit.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
1: A Leonardo da Vinci utcát lezárták a Nap utca és a Baross utca között, az Attila utat pedig egyirányosították a Vérmező út előtt a Széll Kálmán tér felé. Le van zárva a fél útpálya a Fillér utcában az Ezredes utcánál, illetve sávlezárásra kell készülni a Zöld Lomb utcában a Pittypang utcánál. A Krisztina körúton a Csaba utcánál mind a kettő irányban sávlezárásra és sáv elhúzásra kell készülni, a Tököli úton pedig kifelé a Dózsa-György után is útszűkület nehezíti a közlekedést, ahogy további lassulást okoz az útszűkület mondjuk az Izabella utcában is, az Aradi utcánál. Az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos, illetve szakaszos sávlezárásra kell készülni mind a kettő irányban. Le van zárva a Szent László út, a Kucsma utca és a Kámfor utca között, illetve a Kucsma utcában útszűkületre kell készülni. A Szugló utcában a Miskolci utcánál is le van zárva a félútpálya, mint a hogy szintén le van zárva a félútpálya a Szabadkai utcában is, az Áron utca és a Borszőlő utca között. Ott a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti elő a közlekedők számára. Vezessen mindenki megfontoltan, türelmesen, egy kicsit azért vagányan is, meg hát értelmesen, ne csak menjünk, mint a birkák a tömegbe, hanem vezessünk kicsit ilyen defenzív módon. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli így közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra, értelemszerűen nem vezetés közben kézben tartott mobilkészülékkel, hanem külön félreállva a KRESZ szabályainak megfelelően.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet országszerte, sőt, helyenként akár előfordulhat eső is, zápor is, és hát szomorú hírem van számotokra, de nem csak az eső eshet, hanem akár zivatar is lehet. Úgyhogy lényegében esni fog az eső. Élénk és erős lesz az északnyugati szél, és a zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A záporok környezetében nem tudom, hogy milyen lesz a széllökés, illetve csak szimplán az esők környékén sem, de azt tudom, hogy 25 fok lesz a mai maximum hőmérséklet, ami szerintem egy kicsit így felfrissíti az elmúlt napok, hetek időjárását.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik. Vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért, milyen alkalomból, vagy milyen üzenettel szeretnétek kérni, hiszen én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehető legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi ténylegesen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Úgyhogy olvasom is inkább gyorsan a következő kívánságot, nem húzom tovább az időt. Szia, hugomnak szeretnék kérni egy számot Jennifernek születésnapjára, bátyjától, Zolitól. Köszönöm szépen. Na hát akkor Isten éltessen, drága, kedves Jennifer, a bátyuskád, a Zoli nevezetű úriember nagyon sok szeretettel szeretne téged itt a 100.3 Rádiódikken keresztül megköszönteni, úgyhogy el is indítom kis Palikától a boldog születésnapot. Szerintem szó szerint ettől jobban már zene nem tudna most ide passzolni.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep. Elvégre ez a Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dikken, ami romákról szól, de nem csak romáknak, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, kifejezetten rövid és lényegre törőre sikerült, így szól a kívánság. Szia, Lakatos Kevin vagyok, szeretnék egy dalat. Na hát akkor egy dalat fog szólni sok szeretettel Lakatos Kevinnek, hiszen őtőle kaptam az SMS-t, és úgy írta, hogy szeretnék egy dalat, úgyhogy a következő dalat, melyet elindítok, az az Aranyszemek Habibi című slágere Lakatos Kevinnek.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: A Leonardo da Vinci utcát lezárták a Nap utca és a Baross utca között, az Attila utat pedig egyirányosították a Vérmező út előtt a Szélkálmán tér felé. Le van zárva a fél útpálya a Fillér utcában az Ezredes utcánál, illetve sávlezárásra kell készülni a Zöld Lomb utcában a Pittypang utcánál. A Krisztina körúton a Csaba utcánál mind a kettő irányban sávlezárásra és sáv elhúzásra kell készülni, a Tököli úton pedig kifelé a Dózsa-György után is útszűkület nehezíti a közlekedést, ahogy további lassulást okoz az útszűkület mondjuk az Izabella utcában is, az Aradi utcánál. Az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos, illetve szakaszos sávlezárásra kell készülni mind a kettő irányban. Le van zárva a Szent László út, a Kucsma utca és a Kámfor utca között, illetve a Kucsma utcában útszűkületre kell készülni. A Szugló utcában a Miskolci utcánál is le van zárva a félútpálya, mint ahogy szintén le van zárva a félútpálya a Szabadkai utcában is, az Áron utca és a Borszőlő utca között. Ott a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti elő a közlekedők számára. Vezessen mindenki megfontoltan, türelmesen, egy kicsit azért vagányan is, meg hát értelmesen, ne csak menjünk, mint a birkák a tömegbe, hanem vezessünk kicsit ilyen defenzív módon, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli így közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra, értelemszerűen nem vezetés közben kézben tartott mobilkészülékkel, hanem külön félreállva a KRESZ szabályainak megfelelően.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet országszerte, sőt, helyenként akár előfordulhat eső is, zápor is, és hát szomorú hírem van számotokra, de nem csak az eső eshet, hanem akár zivatar is lehet. Úgyhogy lényegében esni fog az eső. Élénk és erős lesz az északnyugati szél, és a zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A záporok környezetében nem tudom, hogy milyen lesz a széllökés, illetve csak szimplán az esők környékén sem, de azt tudom, hogy 25 fok lesz a mai maximum hőmérséklet, ami szerintem egy kicsit így felfrissíti az elmúlt napok, hetek időjárását.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Összesen 1403 autós lépte át a sebességhatárt Bács-Kiskun vármegyében, és a szabálytalankodók legkevesebb 50.000 forintos bírságot kapnak. Kettő autós Bátmonostor és Kecskemét egy-egy utcájában hajtott a megengedett 50 km/h helyett 116 és 117 km/h sebességgel. Őket 312.000 forintos bírsággal sújtják a rendéber őrei. Az összesítés alapján a vármegyében a múlt héten 1403 sofőr szegte meg a sebességkorlátozást. A gyorshajtókra legalább 50.000 forintos közigazgatási bírságot rónak ki. Bács-Kiskun vármegyében eközben 70 olyan baleset volt egy hét alatt, amely rendőri intézkedést igényelt. A múlt heti baleseteknek 25 darab sérültje volt. A rendőrök 7 olyan autóst is igazoltattak, akik vezetés előtt alkoholt fogyasztottak, közülük pedig egy balesetet is okozott. Az ittas sofőrök ellen eljárás indult, és bevonják a jogosítványukat is. Őszinte leszek, hogy én antialkoholista vagyok, és kifejezetten zavar engem az az arány Magyarországon, hogy a magyarországi embereknek a 21-22%-a vagy alkoholista, vagy alkoholmániás már szinte, és tényleg mondjuk, hogyha én vezetek az autópályán, és mondjuk jön egy üzenet, és csak megnézem, épp hogy csak elolvasom, nem telefonozok, fel se oldom a telefont, hanem csak az értesítést elolvasom, na azért már én nekem nem tudom, milyen szigorú büntetés jár, de hogyha más ittas állapotban vezet, és szó szerint a rollerező gyerekeket, a babakocsit toló gyalogosokat, illetve más autósoknak okoz sérülést, esetleg életveszélyeset vagy anyagi kárt, az csak megvan úszva annyival, hogy bevonják a jogosítványt. Főleg egy olyan országban, ahol tényleg az alkohol nagyon nagy probléma sajnos, egy kicsit ezt szigorúbbra kéne venni, bár a gyorshajtás sem egy szép dolog, és hát azért tényleg egy ilyen kis vidéki kis útszakaszon 1403 embert fotóztak le, azért az eléggé magas arány szerintem. Hát én arra gondoltam volna, hogy mondjuk Budapest belvárosában lenne ennyi gyorshajtó, nem pedig Mucsaröcsöge mögött még 50 kilométerrel, és mégis 1403 ember hajtott gyorsan. Viszont fölteszem a kérdést, hogyha én betartom a sebességhatárt, és ugyanúgy kivág elém a mellékútról, én meg egy főúton haladok, és kivág elém a nyugdíjas, a mazsola, a figyelmetlen, a béna sofőr, ha én 50-nel megyek, vagy mondjuk egy Aston Martinnal 347-tel, az ugyanúgy ki fog vágni elém sajnos. Tehát a gyorshajtás sem jó dolog, de mivel minden érmének kettő oldala van, azt is érdemes lenne valahogy megvizsgálni, hogy a másik felet is azért egy kicsit jobban kéne ellenőrizni, hiszen mondjuk általában, amikor a belvárosban versenyeznek a sportautókkal, azért szokott kicsúszás lenni, meg probléma, mert ugye nem jó az út minősége, illetve mindenki, mondjuk a Hungária körúton össze-vissza megy. Tehát egymás mellett ugyanannyival mennek. De hogyha ugyanannyival mennek csak egymás mögött, akkor már is nincs probléma, mert a Ferrari 458 Itáliával 270-nel csak szimplán elmennek mellettük a versenyzők. És akkor nincs az, hogy kacskaringózni kell. Tehát, hogy értem, hogy a Ferrari-s versenyző is hibás, de hogyha a másik fél is szabályosabban közlekedne, akkor már nem lenne ennyi probléma a közúti baleseteket illetően. Mivel teljesen logikus, hogyha valaki lassan megy, vagy mondjuk csak a sebességhatárt betartja, de mondjuk jobbra tartási kötelezettségnek eleget tesz lakott területen kívül vagy belül, hát akkor a mellette lévő sávban igazából irreleváns, nem számít, hogy mennyivel megy, hiszen szó szerint csak elhalad mellette. És akkor tényleg már így is meg lenne oldva a probléma, de hogyha mindenki szabályosan közlekedne, illetve okosan, és be is tartanák a sebességhatárt, na az lenne az igazi álom.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.
1: Trubut el gyerezmán. Hát itt trubut is unesz. Hát elmarad uhabáson.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

hogy rám nevet. Mindenféleképpen várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat is egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, értelemszerűen annyit, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, szóval nem is húznám annyira tovább az időt, hanem olvasom is inkább gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia Csavika, Tatár Dávid öcsémnek és Rolandnak szeretnék kérni egy zenét, hogy jobban menjen nekik a munka. Na hát, hogyha egy jó zene hatással van a munkájukra, és eredményesebb munkát tudnak ezáltal így átadni, akkor mindenféleképpen el is indítok Tatár Dávidnak és Rolandnak egy jó kis dalt, és én azt gondolom, hogy egy jó kis Leila Jémi duett az most pont ide passzolna, Camimo 100, hát elég vagány csávónak tűnnek így SMS-en keresztül, gondolom csak van csajuk, feleségük, barátnőjük, élettársuk, bármilyen formában csak van párjuk, úgyhogy biztos, hogy szerelmesek is, ezért nagyon sok szeretettel akkor Leila és Jémi fog énekelni Tatár Dávidnak és Rolandnak. I can

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Ez a

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
3: Kevesebb indulat és több kölcsönös tisztelet megteremtésére törekszik Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnökök körét gyakorló házelnök, aki erről napi rendelőt beszélt az országgyűlés ülésén. A köztársasági elnöki jogkörök gyakorlásának átmeneti időszakában azon fogok dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a nagyság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Nem ígérhetem, hogy minden vitát feloldok, de valamennyi döntésemmel és megszólalásommal arra fogok törekedni, hogy kevesebb legyen közöttünk az indulat és több a kölcsönös tisztelet, fogalmazott Forsthoffer Ágnes, akinek felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak bent az ülésteremben. Emlékeztetett, az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követően a köztársasági elnök megbízatása hétfőn megszűnt. A Tisza párt parlamenti frakciójának még nincs új államfőjelöltje. A képviselőcsoport a héten többször is össze fog ülni egyeztetni, folyamatosan jönnek az ajánlások, amiket meg fognak vitatni, mondta kedden a parlamentben újságíróknak Bújdosó Andrea. A Tisza frakció vezetője közölte, ez egy hosszabb folyamat lesz, most alaposabban egyeztetnünk kell. Hozzátette, reméli, hogy találnak egy kiváló pártoktól független jelöltet, aki védi a demokrácia értékeit és alkalmas arra, hogy egyesítse a nemzetet. A politikus lehetséges neveket azonban nem akart mondani. Egy Polgár Juditról szóló kérdésre válaszolva hangsúlyozta, sajnálják, hogy a sakkozó nem fogadta el a felkérést, de tiszteletben tartják a döntést. Egy másik kérdésre felelve kiemelte, hogy a frakcióval megbeszélték a hozzájuk érkezett jelöléseket, és Polgár Juditot kiváló jelöltnek tartották. Több fontos ügyben is döntést hozott a parlament kedden. Az országgyűlés megszavazta a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló javaslatot. Ezt a kormány szerint az indokolta, hogy az iskolakezdés a szűkösebb anyagi lehetőségek, illetve a tankötelezettség kezdete miatt egyetlen családnak se jelentsen aránytalan terhet. A jogszabály szerint a támogatás nem minősül jövedelemnek, ezért nem kell utána adózni, és végrehajtás alá sem vonható. Elfogadta az országgyűlés 139 igen és 26 nem szavazattal egy tartó mellett a közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló határozatot is. A határozat célja az új közszolgálati média szervezeti rendszer megalapozása. A múlt csütörtöki bejelentéstől mostanáig több mint 131 ezeren töltötték ki a kormány oldalán elérhető közlekedésbiztonsági kérdőívet. Az eddigi válaszok eloszlása alapján sokan egyetértenek az extrém gyorshajtók, a notórius szabálysértők és a közúti versenyzők elleni határozottabb fellépés ötletével. Bár a különböző szankciókkal és szigorításokkal kapcsolatos kérdések egy része megosztja az embereket, a válaszok több mint fele a válaszadók többségének egyetértését jelzi. A szigorítást legalább részben támogató válaszokkal együtt ez az arány összességében meghaladja 70%-ot.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
4: A Leonardo da Vinci utcát lezárták a Nap utca és a Baross utca között, az Attila utat pedig egyirányosították a Vérmező út előtt a Szélkálmán tér felé. Le van zárva a fél útpálya a Fillér utcában az Ezredes utcánál, illetve sávlezárásra kell készülni a Zöld Lomb utcában a Pittypang utcánál. A Krisztina körúton a Csaba utcánál mind a kettő irányban sávlezárásra és sáv elhúzásra kell készülni a Tökölyi Kőli úton pedig kifelé a Dózsa-György után is útszűkület nehezíti a közlekedést, ahogy további lassulást okoz az útszűkület, mondjuk az Izabella utcában is, az Aradi utcánál. Az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos, illetve szakaszos sávlezárásra kell készülni, mind a kettő irányban. Le van zárva a Szent László út, a Kucsma utca és a Kámfor utca között, illetve a Kucsma utcában útszűkületre kell készülni. A Szugló utcában a Miskolci utcánál is le van zárva a félútpálya, mint a hogy szintén le van zárva a félútpálya a Szabadkai utcában is, az Áron utca és a Borszőlő utca között. Ott a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti elő a közlekedők számára. Vezessen mindenki megfontoltan, türelmesen, egy kicsit azért vagányan is, meg hát értelmesen, ne csak menjünk, mint a birkák a tömegbe, hanem vezessünk kicsit ilyen defenzív módon, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt így közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra, értelemszerűen nem vezetés közben kézben tartott mobilkészülékkel, hanem külön félreállva a KRESZ szabályainak megfelelően.
0: Időjárás.
4: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet országszerte, sőt, helyenként akár előfordulhat eső is, zápor is, és hát szomorú hírem van számotokra, de nem csak az eső eshet, hanem akár zivatar is lehet. Úgyhogy lényegében esni fog az eső. Élénk és erős lesz az északnyugati szél, és a zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A záporok környezetében nem tudom, hogy milyen lesz a széllökés, illetve csak szimplán az esők környékén sem, de azt tudom, hogy 25 fok lesz a mai maximum hőmérséklet, ami szerintem egy kicsit így felfrissíti az elmúlt napok, hetek időjárását.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, és hát természetesen ez most sincsen másképp, úgyhogy nem is húzom tovább az időt. Olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet Anditól kaptam, így szól a kívánság. Sziasztok, Andi vagyok, és szeretnék kérni egy zenét, és küldeném Gyuresznak, és üzenem minden szerelmesnek, hogy ne anyák fel soha. Puszi mindenkinek. Na hát akkor én az üzenetet is átadtam. Azt is bemondtam, hogy Andi élete szerelmének kedveskedne, és Andi azt üzeni minden szerelmesnek, hogy ne anyák fel soha. Én szó szerint olvasom azt, amit írtok nekem, nem javítgatom ki, ha esetleg van helyesírási hiba vagy megfogalmazásbeli hiba. Én azt olvasom be, amit kapok, így biztos nincs az, hogy mondjuk direkt írnak valamit úgy, én meg kijavítom, és nem úgy olvasom be, így a legtisztább, így a legigazságosabb, úgyhogy Andi kérésére most el is indítok egy jó kis Varga Zolit, Ne add fel soha című slágerét.

Kati Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

Vegyétek elő a telefonotokat, amennyiben zenét szeretnétek kérni a 100.3 Rádió Dikken, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig van erre lehetőségetek, hiszen ekkor üzemel a Bódi Kívánságshow, ami annyit jelent számotokra, hogy az előbb említett időpontban, tehát minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, igazából olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Hello, Holland Zoli szeretne küldeni Gonosznak, Ferinek, Zsoltinak, Atinak a tetőre egy zenét, hogy menjen a meló ezerrel. Rád bízom, hogy mit játszol, valami pörgőset. Köszönöm. Na, hát akkor igazából az Ács vagy Tető, inkább azt mondom, hogy Tető királyoknak fog szólni, tehát Ferinek, Zsoltinak, Atinak és Gonosznak egy dal Holland Zoli kérésére, és valami pörgős zenét kér, remélem, hogy nem azért kér pörgős zenét, mert nem úgy halad a munka és egy kicsit pörögjenek fel, hanem mert jól dolgoznak, és megérdemlik, hogy egy kicsit szórakozzanak is munka közbe, úgyhogy én elindítok egy olyan dalt, melynek címe Whisky, kóla, tekila, ez egy ilyen tipikus, ilyen TikTokos sláger, és leginkább ilyen balkán irányzatú mémek alá vágták be ezt a zenét. Eléggé felkapták Amerikától, egészen az ázsiai régióig, nagyon sok mémhez használták, és jó is a dal, úgyhogy Holland Zoli kérésére a Tető királyoknak fog szólni. Ez az a...

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show

0: Közlekedési hírek.
1: A Leonardo da Vinci utcát lezárták a Nap utca és a Baross utca között, az Attila utat pedig egyirányosították a Vérmező út előtt a Széll Kálmán tér felé. Le van zárva a fél útpálya a Fillér utcában az Ezredes utcánál, illetve sávlezárásra kell készülni a Zöld Lomb utcában a Pittypang utcánál. A Krisztina körúton a Csaba utcánál mind a kettő irányban sávlezárásra és sáv elhúzásra kell készülni, a Tököli úton pedig kifelé a Dózsa-György után is útszűkület nehezíti a közlekedést, ahogy további lassulást okoz az útszűkület mondjuk az Izabella utcában is, az Aradi utcánál. Az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos, illetve szakaszos sávlezárásra kell készülni mind a kettő irányban. Le van zárva a Szent László út, a Kucsma utca és a Kámfor utca között, illetve a Kucsma utcában útszűkületre kell készülni. A Szugló utcában a Miskolci utcánál is le van zárva a félútpálya, mint a hogy szintén le van zárva a félútpálya a Szabadkai utcában is, az Áron utca és a Borszőlő utca között. Ott a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti elő a közlekedők számára. Vezessen mindenki megfontoltan, türelmesen, egy kicsit azért vagányan is, meg hát értelmesen, ne csak menjünk, mint a birkák a tömegbe, hanem vezessünk kicsit ilyen defenzív módon, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt így közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra, értelemszerűen nem vezetés közben kézben tartott mobilkészülékkel, hanem külön félreállva a KRESZ szabályainak megfelelően.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet országszerte, sőt, helyenként akár előfordulhat eső is, zápor is, és hát szomorú hírem van számotokra, de nem csak az eső eshet, hanem akár zivatar is lehet. Úgyhogy lényegében esni fog az eső. Élénk és erős lesz az északnyugati szél, és a zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A záporok környezetében nem tudom, hogy milyen lesz a széllökés, illetve csak szimplán az esők környékén sem, de azt tudom, hogy 25 fok lesz a mai maximum hőmérséklet, ami szerintem egy kicsit így felfrissíti az elmúlt napok, hetek időjárását.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Az országos rendőrfőkapitányság legfrissebb videójában az autópályákon kialakuló indokolatlan torlódásokra hívta fel a figyelmet. Mint írják, ha a szemközti sávban azt látjuk, hogy a rendőrök helyszínelnek, a fantom dugók megelőzése érdekében inkább haladjunk tovább. Ha és amennyiben helyszínelő rendőröket látnak az emberek, sajnos lelassítanak, bámészkodnak, és nem haladnak csak úgy szimplán tovább, és ezek fékezések során perceken belül több kilométeres fantom dugót okozhatnak a teljesen akadály és problémamentes útszakaszokon is. És én is azért eléggé sokat közlekedek országszerte, és soha nem fogom megérteni igazából, hogyha van egy hosszú, egyenes útszakasz, több száz kilométeren keresztül, se egy kereszteződés, se egy körforgalom, se egy piros lámpa, zöld lámpa, kék, sárga, semmilyen lámpa nincsen, semmilyen akadály, csak egyenesen kell menni, akkor hogy alakulhat ki egyáltalán dugó? Hogy lehet egyáltalán baleset? Hogyha mindenkinek az autója megfelelő műszaki állapotban van, hogy lehet a leállósávban folyamatosan ott elakadás jelzővel álló autó? Tehát még lemegyek mondjuk Szegedre Budapestről, körülbelül megállok útközben 4x nullára az autópályán, és látok vagy 10 autót az útszélén. Tehát én ezt teljes mértékben nem értem, hogy ez hogy alakulhat ki egyáltalán. Megyek haza az M1, M7 kivezetőn, és nem értem, hogy három sáv van egymás mellett, és csak egyenesen kéne szó szerint menni. Se körforgalom, se kereszteződés, se stopptábla, se semmi, és mindig 20-30-al lehet csak hazamenni. És ez a fantom dugó jelenség, amikor indokolatlanul kialakul egy fantom dugó, igazából teljesen akadálymentes útszakaszon, külső látható ok nélkül, tehát baleset, útlezárás, elvárás vagy meghibásodott jármű nélkül következnek be ezek a dugók, és ezek mind-mind elkerülhető dolgok. És hát sajnos a jelenség mögött nem is a vezetés technikai probléma van szerintem, bár nem vagyok szakértő, ez inkább a társadalmi probléma. Szóval, hogyha jól belegondoltok, valaki mondjuk föl kell reggel 7-kor, mondjuk elindul, és mondjuk reggel 8-ra beér a munkahelyére, délután 4-ig ott van a munkahelyén, szegénykém, utána még hazadugózik, még bevásárol, meg ilyenek, mire hazaér van már 7-8 óra, épp hogy fent van 2-3 órát, és utána megint alszik, hogy reggel fel tudjon kelni. Ez itt a probléma sajnos, hogy ebből van túl sok, és így nagyon ingerszegény életet élnek az emberek. És amikor látnak egy történést, látják, hogy szituáció van, akár mondjuk egy baleset az autópályán, de a szemközti oldalon, akkor lelassítanak, hogy hú, végre történt valami a mai nap folyamán, nézd, itt egy baleset, és elküldik Rozika néninek, Pityuka néninek, anyósnak, ennek, annak, folyamatosan megállnak, lefotózzák, levideózzák, megnézik, de hogyha nem lenne ennyire inger szegény a hétköznapi ember élete, akkor csak szimplán úgy lennének vele, hogy belegondolnak, hogy lehet egy autópályán balesetezni. Mivel csak szimplán annyival kell menni, mint az előttünk lévő egy megadott távolságon kívül. És hogyha az előttünk lévő éppen valamiért lassan megy, mert mondjuk 0,7 liter üzemanyagot meg szeretne spórolni mondjuk Budapestről Székesfehérvárig, akkor sajnos meg kell várni, amíg ő kifárad a külső sávba, és csak szimplán elmegyünk mellette. Tehát itt gyakorlatilag nulla a hibázási lehetőség, és mégis kialakulnak az ilyen problémák, amik mind elkerülhetőek lennének elvileg.

De telefon nem veszem fel, hallom, hogy összejöttél újra az exeddel. De már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkérlek, ne játssz a lelkemmel. Hiába hívod, a telefon nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel. Mert már milliókat keresek a zenémmel. Úgyhogy

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.
2: Régen mi úgy szerettük egymás ketten.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

Sajnos olyan gyorsan telik az idő, hogy már el is érkeztünk a nap azon pontjához, amikor el kell köszönjek tőletek, hiszen a Bódi Kívánság Show mára csak eddig tartott. Ilyen hamar elment 3 óra, viszont hogyha valakinek ma mégsem teljesült volna a kívánsága, őtőle elsősorban megértést szeretnék kérni, hiszen több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok nap mint nap, és csak bruttó 3 órányi műsoridő áll rendelkezésre annak érdekében, hogy mindenki kívánsága teljesüljön, úgyhogy lehetetlen mindenkiét teljesíteni. Ha éppen a tiédet mondjuk nem teljesítettem volna, akkor várlak holnap vissza nagyon-nagyon sok szeretettel délután 3-kor a 100.3 rádió dikkelé, és holnap újult erővel teljesítem majd a további zenei kívánságokat. Addig is én búcsúzásul itt hagyom nektek Merci Beat, Fatimát, valamint Kökény Attiláiktól a Nagy pénz a rablás című dalukat, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel, holnap tali, sziasztok, Debreczen!

0: Yeah!
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
3: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel. Ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
4: Bukó. Bukó?
3: Bukó.
4: Bukó.
3: Így van.
4: Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U és hosszú az U. Bukó.
3: Így van. Szityú vászlasásza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádió Dick.
1: Rádió Dick.
0: Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Parnograszt Magyarország egyik legismertebb és legsikeresebb cigányzenekara, amely nem csak hazánkban, hanem külföldön is nagy népszerűségnek örvend. Nevük lovári nyelven azt jelenti, hogy fehér ló, amely a cigány hagyományokban a szabadság, az erő és a tisztaság jelképe. A zenekar különlegessége, hogy tagjai egy nagy családot alkotnak, így a közös zenélés számukra nem csupán munka vagy fellépés, hanem a mindennapi életük természetes része. A Parnograszt zenéje a hagyományos cigánydallamokat ötvözi modern zenei elemekkel, miközben megőrzi a roma kultúra eredeti hangzását és értékeit. A zenekar története. A Parnograszt Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében, Paszab községben alakult az 1980-as évek végén. A zenekar tagjai gyermekkoruk óta együtt éltek, együtt nőttek fel, és már egészen fiatalon megismerkedtek a cigány népzenével. A családi összejöveteleken természetes volt az éneklés, a tánc és a hangszeres muzsika, így a zene szinte örökségként szállt generációról generációra. A zenekar célja kezdetektől fogva az volt, hogy megmutassa a cigány kultúra valódi értékeit. Nem akarták megváltoztatni vagy modernebbé tenni a hagyományos roma zenét, inkább hitelesen szerették volna bemutatni a világnak. Ez a hitelesség tette őket különlegessé, és ennek köszönhetően egyre több ember figyelt fel rájuk. A Parnograszt első lemeze nagy sikert aratott, majd ezt további albumok követték. Az évek során számos magyar és külföldi fesztiválon léptek fel, és koncertjeiken mindig hatalmas energiával, életörömmel és közvetlenséggel varázsolják el a közönséget. A zenéjük sajátosságai. A Parnograszt zenéje elsősorban az autentikus magyarországi olácigány népzenére épül. Dalaikban gyakran hallhatók hagyományos hangszerek, például gitár, kanna, tambura és különféle ritmus hangszerek. A kanna különösen jellegzetes hangszer a cigány zenében, egy egyszerű fémedény, amelyet ütőhangszerként használnak, és különleges ritmust ad az előadósnak. A zenekar egyik legnagyobb erőssége a több szólamú éneklés. A férfi és női hangok együtt különleges harmóniát alkotnak, amely egyszerre erőteljes és érzelmes. A dalok témái sokfélék, szólnak szerelemről, családról, örömről, bánatról, szabadságról, valamint a cigány emberek mindennapi életéről. A Parnograszt előadásmódjára jellemző a spontaneitás. Koncertjeiken gyakran improvizálnak, táncolnak, bevonják a közönséget, így minden fellépésük egyedi élményt nyújt. A Parnograszt nem csak Magyarországon vált ismerté, hanem Európa számos országában is fellépett. Koncerteztek többek között Angliában, Franciaországban, Németországban, Hollandiában, Belgiumban és Spanyolországban. Fellépéseiken olyan emberek is megismerhetik a cigány kultúrát, akik korábban még soha nem hallottak autentikus roma népzenét.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dík.
1: Penas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. Boruk Szabina mikrofon mögött, és hát nézzük meg, hogy ki van itt velem. A TikTok felületén tudtok ti is. A mai nap folyamán 6 órától este 8 óráig dalokkal kedveskedni minden hétköznap, és ne feledjétek, szerdán és csütörtökön pedig kívánságműsor élőben a televízión keresztül is. Tartsatok ma is velem.

0: zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Meg a Viktor azt mondja, szia, jó, nagyon a zenéd, nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen. Az Andongra tetszik jobban, vagy a tiédet, a szívem, írd meg nekem még az kommentben, illetve érkeznek most már a következő dalok is, videóklippek. Az a terv, hogy minden hónapban jöjjön ki egy. Mit szóltok hozzá?

0: Szapá Csiftumenge!
1: 100.3 Rádiódik.
2: Rigoberti!
3: Ciao, Magdalena, men!
2: Zelodén!
4: Soy Berci, kážas!
3: A ich schystali ma te žapi balanga, tenes!
5: Kirvá!
6: Konsi!
5: A vespi balanga!

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Puff, Tomasz mondja, Tomi vagyok, és Anna Lénának szeretnék a kislányomnak kérni egy zenét. Isten áldja, drága lányodat, gyönyörű és különleges neve van, úgyhogy bízom benne, hogy örömmel fogjátok hallgatni a következő dalt, amit csak nektek fog szólni.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Sunen Romale.
2: 100.3 Rádiódi, romákról nem csak romáknak, ne felejtjétek, kedves hallgatók, hogy itt vagyok 6 órától este 8 óráig, tehát nem az idők végezetéig, de sok szeretettel várok rátok. Úgyhogy csumi mindenkinek.
3: Nincs a

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. Így kezdődik az Amnesty International Magyarország közleménye az államfő választási procedúráról, amelyet a Telex vett észre. Azt írták, a következő köztársasági elnök kijelölését nem lenne szabad elkapkodni. A politikus mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a leendő országvezetőről. A jogvédő szervezet hozzátette, itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen a legfőbb közjogi méltóság. Arról is írtak, a jelölési és szavazási folyamatnak a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie, a mostani viszont nagyon messze van ettől. Végül megjegyezték, részben azért is voksoltak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán kormány mindenki más szempontjait félresöprő módszereiből. A HONREM Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársai terepi vizsgálattal igazolták, hogy a hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérítés a beporzó rovarokat is pusztítja. Jelentette be a szervezet, közölték, először végeztek itthon kontrollált megfigyelést arról, hogy a kémiai mentesítés a vérszívók mellett milyen hatással van más repülő élőlényekre. A szakemberek eredményei szerint a kezelés rövid távon átlagosan közel felére csökkentette a kártevők számát, ugyanakkor jelentős mértékben érintette a nem célzott, köztük a hasznos fajokat is. A felmérés különlegessége, hogy egyedileg mérte a beavatkozás hatékonyságát az őshonos és az inváziós, például az ázsiai tigris szúnyog és a koreai szúnyog egyedek esetében. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akvaridák és az alfa kaprikordinák, óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Részletezték, előbbiek gyorsabb, finom fénycsíkot húzó csillaghullásról ismertek, még utóbbiak ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező jelenséget adnak, amelyek még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteorra észleléséhez nincs szükség tápcsőre vagy binokulárra. A látvány fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy a társadalmi nyomásnak engedve eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. A tárca vezető helyettes nyilatkozatában azzal indokolta a döntést, hogy az utóbbi időben több, főként 10 éveseket érintő mikromobilitási baleset történt az országban. Hozzátette, a benyújtott törvényjavaslat az említett korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Szia, Szabina! A lányomnak, Natikának szeretnék, és a férjemnek, Norbinak küldeni egy dalt. Puszi! Köszönöm szépen, hogy Monoron is néztek bennünket, és hallgattok bennünket a TikTokon és a Dick Rádion keresztül is, úgyhogy a következő dal nektek is fog szólni.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Gréti küldi Giuliónak Dunaújvárosba következő dalt, hiszen nagyon fontos személy ő számára, a Millió puszi nektek.

0: valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hovet Krisztiánnak is szeretne felajánlani Claudia egy jó kis dalt szeretettel, mert nagyon-nagyon boldog vele. Hát ez egy nagyon kedves gesztus, remélem, hogy hallottad ezt, hiszen ez nagyon fontos, amikor ilyen szépen kiemel valaki valakit. A következő dal nektek is megy, kedves hallgatók.

0: Rádió Dik.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Kedves hallgatók, sajnos lejárt a műsor, de ígérem nektek, hogy itt leszek veletek következő alkalomattán is. Pusztilag benneteket, Csumi Daftumel.

0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
2: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel, ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
3: Bukó. Bukó?
2: Bukó.
3: Bukó.
2: Így van.
3: Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U és hosszú az U. Bukó.
2: Így van. Szityú vászlósásza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
5: 35 éves jubileumát ünnepli a Parnograszt egy különleges aréna koncerttel. 35 évvel ezelőtt egy szabolcsi faluból indult útjára egy zenekar, amely mára nem csak a magyarországi cigányzene egyik legismertebb képviselője lett, hanem a generáció közös zenei élményévé is vált. A Parnograszt 2027. január 22-én a Budapest arénában ünnepli fennállásának 35. évfordulóját egy egyszeri, különleges koncerttel, amely a zenekar történetének legfontosabb pillanatait idézi meg számos vendégművésszel és meglepetéssel. A Parnograszt története mindig is a családról szólt. A zenekart rokoni szálak kötik össze, dalaikban és koncertjeiken pedig ugyanaz az őszinte öröm, összetartozás és életszeretet szólal meg, amely 3,5 évtizede meghatározza őket. A jubileumi koncert ezt a történetet meséli el. A kezdetektől napjainkig vezető utat, amelynek során a hagyományos cigányzene értékeit megőrizve váltak, a hazai zene élet egyik legmeghatározóbb koncertzenekarává. Olvasható a közleményükben. Mint kiemelik, az ünnepi estén a jelenlegi felállás mellett újra színpadra lépnek a zenekar korábbi meghatározó tagjai is. Balog Marica, Váradi Mária és Jakocska János. De közben emlékeznek meg a zenekar egykori tagjáról, Olá Jancsiról is, aki ugyan már nincs közöttünk, de szellemisége és öröksége ma is a Parnograszt része. Hozzátéve a különleges időutazáson olyan előadók csatlakoznak hozzájuk, akikkel az elmúlt évek során közös dalok, koncertek vagy meghatározó zenei találkozások születtek. Bagosi Norbert, Daniel Figergő, Mező Misi, Pál István Szalonna, Pogányinduló, Szirota Jennifer, Honey Beast, a Bohemian Betyárs, a Magyar Banda és a Punani Masszív. Ezek az együttműködések igazán jól mutatják, hogy a Parnograszt zenéje messzire túlmutat a műfaji határokon. Autentikus gyökereiből kiindulva évtizedek óta képes megszólítani a legkülönbözőbb zenei világok alkotóit és közönségét. A jubileumi koncerten természetesen felcsendülnek a legismertebb Parnograszt dalok, de számos olyan produkcióval is készülnek, amelyek kizárólag ezen az estén lesznek láthatók. Az aréna egy estére a közös ünneplés helyszínévé válik, ahol 35 év emlékei, barátságai, dalai és történetei találkoznak. A koncertre a jegyértékesítés 2026. július 20-án 10 órakor indult el. A Parnograszt egyik legfontosabb küldetése a cigány hagyományok megőrzése. Zenéjükön keresztül továbbadják azokat a dallamokat, ritmusokat és történeteket, amelyeket még szüleiktől és nagyszüleiktől tanultak. Ez különösen fontos napjainkban, amikor sok hagyomány lassan feledésbe merülhet. A zenekar megmutatja, hogy a roma kultúra rendkívül gazdag és értékes. Fellépéseikkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a cigányságról kialakult kép árnyaltabbá váljon, és egyre többen ismerjék meg a roma emberek hagyományait, zenéjét és örömeit.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Roma Szalon a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
7: Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket, kedves Rádió Dick hallgatók. Csütörtök este 8 óra van, ami nem jelent más, mint hogy ezen a héten is a regenerációt hallhatjátok. Én Baranyi Roland vagyok. És hát a nagyszülők világnapja van ma. Ennek örömére Olá János hegedűművész a vendégünk, akinek nem mellesleg ma van a születésnapja. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és Isten éltessen nagyon sokáig erőben, egészségben.
8: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon jól esett, és nagyon szépen köszönöm a köszöntést is.
7: Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogyha már születésnap, akkor így az idő múlásával szokták azt mondani, a gyerekkorban a legszebb a születésnap, stb. Utána valamennyire múlik a varázsa, de mindenki egy kicsit másképp van ezzel, ez emberfüggő. Te hogy éled meg a születésnapjaidat az idő múlásával?
8: Az idő múlásával, hát ebben igazad van, gyerekkor azért másképp látja az ember. Nagy felhajtás, ajándék, torta, hát szinte reggeltől én is emlékszem, hogy ahogy kinyitottam a szemem, gyereknek izgalom volt, izgultam, hogy most mit fogok kapni, és milyen sok minden ajándékot fogok kapni a rokonoktól, nagyszülőktől, nagybácsiktól, testvérektől. Ez egy csodálatos nap. Hát ahogy múlik az idő, az ember, én magamról tudom azt mondani, hogy nagyon sokat külföldön voltam, és sokszor voltam a család nélkül, így születésnapomon, de ott is voltak barátok, kollégák, akik köszöntöttek, ugyanúgy a család is, hát most már van ez a social media, ahol egyszerű beszélni is. Amikor itthon vagyok, akkor meg mindig összejön az egész család, és együtt ünnepelünk.
7: Ha gyerekkorodba visszamehetném, mondjuk régebbi születésnapjaidra, stb. Igen. Jó egyébként, hogy ilyen mélyen kezdjük ezt az egészet.
8: Jó, hát benne vagyok, hát most így.
7: Mi az a dolog, amit tudnál, hogy ugye megváltozott sokat a világ. Mi az, ami számodra leginkább megváltozott, hogyha mondjuk a 18. születésnapodra gondolnál vissza, mit üzennél önmagadnak, hogy mi az, amire a mai világban már jobban kell figyelni, mi az, amit így az előző énednek így üzennél, vagy amire fölhívnád a figyelmét, hogy merre fog változni a világ, mi az, ami a leginkább eszedbe jut erről?
8: Igen, ez érdekes téma, mivel én nálam ez a 18. születésnapomról jutott eszembe, hogy nálam ez kimaradt az a varázsa, ami például én lányaimnak mondtam, hogy 18 évesen mehet majd diszkóba először, és mit tudom én, van ez a 18, amikor már felnőtt korba lép az ember, és akkor úgymond engedékenyebb, és akkor mindenki várja, hogy fú, mikor leszek már 18, mert 18. Nálam ez valahogy kimaradt, mert én nagyon hamar beleestem a vendéglátói szakmába, és éjszakáztam is 13 éves korom óta, és ez valahogy kimaradt. Tehát nem volt az, hogy majd ha 18 lesz, persze volt egy életcélom, van is, de úgy kimaradt ez a majd ha 18 leszek, és akkor felnőtt leszek. Tehát, hogy mi változott? Igazából szerintem nagyon sok minden változott, mert ahogy elnézem így a fiatal generációt, 15-16 éveseket, ők is elég sűrűjében benne vannak az éjszakába. Látom őket szülők nélkül, unokatestvérek nélkül eljárni, fiúkat, lányokat, és azért rendesen kimaradoznak, amivel nekem semmi bajom, csak úgy veszem észre, hogy ez a generáció hamarabb elkezdi a felnőtt életet, úgymond. A zenében mi változott? Szerintem minden ugyanolyan. Diszkó, az diszkó maradt. Annyi, hogy a ránk való tekintettel, hogy az élőzene ír része, az már nem nagyon megy, úgymond. Tehát nincs egy olyan hely, ahova el tud menni az ember, egy pár zenekaron kívül, és akkor azt mondja, hogy jól érzi magát, és mit tudom, van a születésnapom, és akkor ott most megünnepeljük, ha csak nem fogadunk zenészt.
7: Ugye említetted, egy kicsit kanyarodjunk akkor erre rá, hogy a 18. életévet lőtted be úgy a lányaidnak, hogy akkor már úgy viszonylag biztonságosabb, meg felnőttként tudnak elmenni valahova. És ennek ellenére mondtad, hogy te már 13 évesen voltál.
8: Igen.
7: mennyit változott szerinted, mennyivel biztonságosabb volt, amikor te voltál 13 éves, elmenni valahova éjszakázni, mint most? Van a kettő között nagy különbség?
8: Hát nem voltam egyedül soha. 13 évesen estem bele a zenei világba, úgymond akkor már előadóként muzsikáltam a testvéreimmel, bátyáimmal, mindig odafigyeltek rám. Ha mentünk is szórakozó helyre, akkor sosem mentem egyedül, voltak mellettem barátok, rokonok, ismerősök, tehát nem idegen helyre ment az ember. Ezért én biztonságban éreztem magam. Szerintem most nagyon sokat romlott, mert akkor nem volt még úgy annyira elterjedve ez a kábítószer, amiket most látunk, hogy megvadulnak tőlük az emberek, a fiatalok, a középkorosztály, és akkor is voltak balhés helyek, de tudtuk, hogy melyik a balhés hely. Most már nem tudjuk, mert a nyilvánosan az utcán is úgy belekötnek az emberbe, és hallok olyat a híradóban, látom, hogy gyilkolóznak. Szerintem akkor egy kicsit lassabb volt a világ, nem volt olyan nagyon-nagyon biztonságos, de biztonságosabb volt, mint most.
7: Mikor ezt a kérdést felteszem, akkor mindig azt is szokták említeni, hogy általában akár abban a kerületben, ahol laktak, akár azokon az éjszakai helyeken, ahova lementek esetlegesen, akár többen, nem nagyon volt olyan, hogy valakit nem ismertek.
8: Így van.
7: Tehát ez egy ilyen összetartó, mindenki mindenkit ismert, ha kifejezetten mondjuk fiatalok nem ismerték egymást, akkor az apjuk ismerte egymást, hasonló.
8: Így van, így van.
7: Úgy látod, hogy a mai világban ez is megszűnőben van, tehát hogy nincsenek ilyen összetartó közösségek, nem tartják úgy egymással a baráti kapcsolatot, hasonló ezekben a közösségekben?
8: És ebben igazad van, nincsenek, mert az internetes platformok annyira felgyorsultak körülöttük, és tehát már nincs az, hogy mit tudom én, átmegyünk egymáshoz, vagy felcsöngetünk a barátunknak, hogy lejön labdázni, vagy felemeljetek gyakorolni például, hanem megoldják ezt Messengeren, Viberen, WhatsAppon, és akkor így fel van gyorsulva. Az, hogy lemennek egy-két helyre, biztos ismerik egymást a fiatalok, mert mindenki ismeri egymást, úgymond, de akkor több volt az olyasmi jellegű hely is, ahova lejárhattunk, mint fiatalok. Tehát lejárhattunk, például ott volt a Csokonai, le tudtunk menni billiárdozni. És ha nem is mindenki, de a 8. kerület, én a 8-ban nőttem fel, a 8. kerületi fiatalok ismertük egymást. Uh-huh. Ott volt a Napház. A Napház diszkó. Tehát most csak ide tudok visszamenni, amiket én megéltem. Péntekenként volt a Napház diszkó. Ha nem akarok hazudni, meg hülyeséget mondani, én úgy emlékszem, hogy ilyen 9:30 volt talán 6 órától, és aki oda lejárt, az mindenki ismerte egymást.
7: Aha.
8: Az mindenki.
7: Uh-huh.
8: És már én úgy látom, hogy biztos vannak ilyen helyek, ahova én most nem járok, csak a fiatalok, ők is biztos ismerik egymást, de akkor szerintem több volt a lehetőség az, hogy voltak olyan rendezvények, olyan bálok, összejövetelek, élőzenés helyek, hogy bementünk, és akkor tudtunk egymásra beszélgetni, vagy hogyha szerettünk volna vele beszélni, akkor nem írtunk, hanem tudtuk azt, hogy holnap le fog jönni erre és erre a helyre, és akkor átmentünk oda a zenekarostól, és akkor beszélgettünk, tehát jobb volt, egyszerű volt.
7: Nosztalgiázol sokat arról az időszakról, és hogyha felteszik ezt a kérdést, amit mindig fel szoktak tenni, amikor az idő múlásáról van szó, hogy régen minden jobb volt, akkor te arról így mit gondolsz?
8: Hát régen minden jobb volt. Nem tudom, mert én szerintem most is jó minden. Egészségesek vagyunk, boldogok, a hétköznapi problémát meg tudjuk oldani. Szerintem akkor is voltak ilyen hétköznapi napi nehézségek, hogy jobb volt, biztos jobb volt, mert több lehetőség volt, mint zenész érvényesülni és dolgozni. Most nem panaszkodom jelen pillanatban, én is itthon vagyok 2 éve, egy éve most már, bocsánat, kint voltam 4,5 hónapot tavaly. Ha a lehetőséget talál, és él az ember a lehetőséggel, akkor jó minden. Én azt mondom.
7: Hogyha már említetted, hogy 13 évesen kerültél bele ebbe a vendéglátói világba, vagy a zenei világba, az éjszakai világba, nyilvánvalóan az első élményed a hangszerrel, az még sokkal korábban volt. Mesélj nekünk erről a zenei kezdetekről. Mi volt az első olyan élményed? Milyen évszámot írunk, mennyi idős voltál, amikor először megtetszett a hangszer? Mi az első élményed a zenével kapcsolatosan? Kihez kötődik? Mesélj nekünk egy kicsit erről.
8: Amikor elkezdtem tanulni 8 évesen, zeneiskolába beirattak a szüleim, és tanultuk a kottát, szolfést, hegedű tanárhoz jártam hetente 4-szer, és mellette a családban mindig tanultam a másik oldalát a zenének, magyar nótát, csárdást, ez az első időszakok voltak, és akkor azt vettem észre, hogy ha például a nagymamám vagy a nénikém énekelt mellettem, akkor én, amikor mindig nekem szóltak, hogy Jancsika, hát vedd elő a hegedűt, és ez nekem jól esett, hogy ő énekel, mondjuk főzés közben, akkor én tudtam velük muzsikálni. És voltak a családban idősebb zenészek, akikkel már egy idő után tudtam muzsikálni. Nekem ez egy élmény volt, hogy ők kísérhettek engem, és akkor úgy megmozdult bennem valami, hogy ez milyen jó, hogy engem kísérnek, és akkor úgy kísérnek, ahogy én csinálom, tehát ahogy én megszabom a tempót, az egészet, tehát ez nagyon tetszett. Én hamar megszerettem a hegedűt, és utána volt egy nagyon jó mérföldkő az életemben. 17 évesen megkaptam a Szingapurba egy szerződést, egy 5 hónapos szerződést, ahova kimehettem édesapámmal muzsikálni. Az unokabátyám az esztergomi kökény Tamás volt a cimbalmos, apám volt a nagybőgős Olá Csaba, a gitáron volt az édes testvérem Olá Csabi volt. Tehát egy családi zenekarra kimentünk, és 17 éves voltam az első szerződésem úgymond életembe, ahol a nagy közönség előtt tudtunk muzsikálni, és zeneértő emberek voltak, hála Istennek. És akkor volt egy olyan este, hogy tényleg ilyen nagykövetek voltak, meg külügyminiszterek, politikusok, újságírók, rádiótól kint voltak. Akkor egy kicsit megszeppentem, itt 17 éves fejemmel, hogy fúha, most mit fognak kérni, mert a nagykövet úr bemondta angolul, hogy bármit kérhetnek a zenekartól, el tudják játszani. Na hát most én 17 évesen gondolhatod, hogy jó, akkor is volt repertoárom, nyilván nem úgy mentem ki, hogy felkészületlenül készültem rá, és akkor volt egy hatalmas nagy körasztal, és akkor mindenki kért egyenként különböző dalokat, és hála a jó Istennek tudtam egyenként, amit kértek, azt muzsikáltam. Megmondom őszintén, akkor édesapám is meglepődött. Láttam rajta a végén, hogy na, ez igen, nem is gondoltam volna. Úgyhogy ez jól esett. És onnantól kezdve tényleg úgy beindult körülöttem minden, hála jó Istennek. Minél annál többet gyakoroltam, megtetszett a sikerélmény. Felléphettünk az Expon, a szingapúri Expon. Hatalmas sikerünk volt a szingapúri Ocseródon, a híres utcáján. Ki voltunk plakátolva. Rádiótól jöttek hangfelvételt csinálni, akkor a szingapúri szimfonikusokban jártak be hozzánk hegedűművészek, és hallgatták a játékunkat, és ott azt mondtam, hogy ezt tényleg még komolyabban kell venni, mert nem csak a úgymond magamnak kell muzsikálni, hanem kifelé is, úgy, hogy előadásmód, tisztaság, precizitás, tehát most egy hegedű művész előtt nem hegedülhetünk úgy, mit tudom én, egy humoreszket, hogy össze-vissza vonóval. Tehát akkor tényleg komolyan vettem a dolgokat, és akkor minden kottában megtanultam, normális zseniálisan, ahogy szépen haladtam vele, úgyhogy ez egy nagyon jó szerződésem volt.
7: Amennyire a szavaidból ki tudom venni, ugye akkor édesapukától jött leginkább a zenei tanítás, meg a zenéhez való viszonyulás, a zene szeretete leginkább, akkor ő volt a legközelebbi kapcsolódás neked ehhez a műfajhoz.
8: Igen, édesapám és az édes testvérem a Csabi gitáros.
7: Ő mennyivel idősebb?
8: Csabi 4 évvel. 4 évvel. Igen.
7: Igen, amikor akkor 17, már 21 volt valamivel.
8: Igen.
7: Mennyire voltak, ugye az általánosságban lehet azt mondani, nem mindenkinél, de azért az egy jellemző dolog szerintem a muzsikus cigány családoknál, hogy amikor zenéről van szó, és mondjuk a fiúgyereknek karriert akarnak választani, akkor azért elég nyomatékosan ajánlják neki azt, hogy zenész legyen. És elég szigorú a gyerekkorba, nem mindig így van. Nálatok hogy volt ez, mennyire voltak szigorúk a szülők, a család?
8: Hát édesapám szigorú volt, úgymond, hogy figyelmeztetett dolgokra, amit most így 41 éves fejjel köszönök is neki, mert észrevette, hogy mit kell gyakorolnom, hogyan, és kijavított. Tehát figyelte a gyakorlásomat is, hallgatta. Ha nem is volt a szobában, akkor a konyhából beszólt, hogy figyelj erre, figyelj oda, arra figyelj oda. Csabinak ugyanúgy köszönhetek nagyon sok mindent, mert amikor én például tanultam a kottát, a klasszikust, illetve tanultam a Száva Jenő bácsihoz jártam tanulni, tanultam tőle a variációkat, kadenciákat, magyar nótákat. Akkor mondjuk letettem a hangszert a szobába, gyakorlás után átmentem a másik szobába, és akkor a Csabit hallottam például nagyon szépen játszani gitáron, jazz számokat, örök zöld dalokat, jazz tendereket, akkor megnéztem vele. Tehát nem volt szünet. Elszívtam mondjuk egy cigit, vagy megittam egy üdítőt, és akkor vele is megnéztem, mert mondta, hogy gyere el, tanulj, mert ez is kell. Jó, ha tudod, meg hát amúgy is hegedűs vagy, hegedűsnek nyitottnak kell lenni repertoárban, zenei stílusokban, zenei műfajokban, és akkor vele meg ezeket a dolgokat gyakoroltam, úgymond.
7: Műfajban otthon ugye említetted, hogy a bátyád jazzvonalon is fiatalon már sok mindent tudott. Otthon, mikor még tényleg gyerekek voltatok, még ismerkedtetek a hangszerrel, akkor műfajilag mi volt az, ami otthon nagyon népszerű volt, ami szólt otthon? Vegyes volt, vagy kifejezetten mondjuk csak káviázi cigányzene? Mik az emlékeid erről?
8: Vegyes volt. Nagyon vegyes volt. Nagyon jól esett, mai napig is jól esik, hogyha együtt muzsikálunk, vegyesen muzsikálni. Tehát az azt jelenti, hogy csináljuk a cigányzenét, a kávéházi cigányzenét, magyar nóta, csárdás, különböző valcerek, nagyon szép énekek, bulanzsék, és ez a kávéházi cigányzenében, ami benne van, különböző klasszikus darabok, de jól esik elővenni egy jazz standard számot is. Tehát vegyesen muzsikálunk. Tényleg, így nőttünk fel egymásra. Ő átjött az én szobámba, akkor ő azt tanulta meg, amit én épp akkor például gyakoroltam, mondjuk egy Toszelli szerenádat például, meg mit tudom, a Marica grófnét, vagy a Csárdás királynő, és akkor ő azt nézte meg. Utána én raktam le a hangszert, átmentem az ő szobába, és akkor ott meg néztük a jazz standardeket. Tehát ez így mentünk, rázottunk bele a zenébe. És mai napig ez így is van, hogy ha együtt muzsikálunk, akkor vegyesen muzsikálunk.
7: Hogyha a mai generációra mondjuk ránézünk, mert így az idő múlása az, ami vezeti szerintem most a témát itt nálunk. Hogyha a mai generációra mondjuk ránézel, és ugye amit meséltél, hogy a bátyáddal voltak ott nagyszülők, apukád, stb., és így mindenkit tanulni lehetett egymástól. Hogyha a mai generációra ránézünk, szerintem ez nem jellemző. Mennyire tartod ezt jó dolognak, mennyire furcsálod, hogy ez a fajta gyerekkor, amit most elmeséltél, ez már egyre inkább nem jellemző ma. Egyetlen egyetértesz azzal, hogy nem jellemző ma, mert ezt se lehet készpénznek venni.
8: Nem jellemző, nem, sajnos, mert ez a generáció már másabb. Lehet, hogy nem furcsálom, lehet, hogy már ők modernebbek, lehet, hogy arra a zenei műfajra nincs annyira nagyon nagy igény, amit mi csináltunk. Mi gyakoroltunk. Én imádtam gyakorolni csárdásokat, gyors csárdásokat, cimbalmossal, bőgőssel, az a hangzás. És már nem nagyon hallom, meg látom ugye az interneten is, hogy összejönnének, és akkor muzsikálnának fiatalok ebbe a műfajba. Lehet, hogy azért, mert nincs rá most jelen pillanatban nagyon-nagyon nagy igény, és azért ment át mindenki gitára, szintetizátorra, mert csak szintetizátorosakat látok szinte, hogy mindenki, minden házban van úgy szintetizátor, mint nálunk volt például mindenkinek gitár akkoriban. És akkor elővesz, és mindenki tud egy kicsit szintetizátorozni, tehát változott a világ. Mi haladunk vele, hát hogy a fiatalok meg, hogy melyik zenei műfaj felé orientálódnak, az meg az ő választások.
9: Az jutott eszembe, hogy ugye mondtad, hogy volt egy baráti kör is ott, amikor mindig elmentetek este, napházat említetted.
8: Például, igen.
9: Így a fiatalok között, te korosztályod között voltak akkor, akik más műfajokat hallgattak, más műfajokat szerettek muzsikálni, mint például, nem tudom, most van, ha nagyon gondolkoznánk, szerintem meg tudnánk nevezni 50 darab zenei műfajt, mit tudom én is, mindenkit, persze, aki persze azt akarja, vagy azt gyakorolja.
8: Voltak, persze, hát rengeteg volt olyan, aki nem zenész volt. Aha. De akkor is ismertük egymást, és barátok voltunk, haverok, úgymond, hogy nem csak zenészekkel haverkodtam, hanem volt ugyanúgy, aki nem zenész, aki például szakmára ment, volt, aki sajnos nem szakmára ment, hanem rosszabb útra tévedt, mert az élet rávitte őt, de mai napig megismerjük egymást, beszélünk. Hát a 8. kerület azért elég vegyes, azt tudjuk, hogy egy iskolába jártunk, és nem csak zenészek voltak, nem csak zenész diákok, hanem vegyesen voltunk, és volt, aki nem csak cigányzenét tanult, nem kávéházi cigányzenét, volt, aki akkor csak klasszikust, és elég sikeres klasszikus zenészek lettek a például az osztálytársaimból is, vagy az évfolyamtársaimból is lettek nagyon jó jazzisták, hát vegyesen.
9: Egyébként fiúk, ti ketten vagytok testvérek a bátyáddal,
8: igen,
9: a Csabival?
8: Igen.
9: Hogy jött nektek a hangszerválasztás?
8: Édesapánk választotta.
9: Igen?
8: Igen. Nem tévedek, a Csabi magától kezdett el gitározni. Én nekem a dédnagymamám mondta, hogy irassanak be hegedűre. Egy kicsit ilyen hiperaktív gyerek voltam, úgy mondta, hát nem is hiperaktív, lehet, hogy rossz gyerek voltam. Hát, és akkor le akartak kötni engem. Szerettem focizni, biciklizni.
9: Hát normális
8: fiú voltam, hát szerettem játszani. Hát most egy normál fiú, kisfiú, aki szeret játszani, rosszalkodni a suliba, ez az amaz. És akkor a dédmamám mondta a nagyszüleimnek, meg apáméknak, hogy hát írassanak be hegedűre, és akkor, mert azért volt fülem, nyilván azért észrevettek valamit, biztos apujék, hogy konyítok a zenéhez, és akkor meg, hogy tehetséges vagyok, és akkor beirattak hegedűre. A Csabi először cimbalmozni kezdett el tanulni, de nem fogta meg őt, és magától rátért a gitára. Volt a sarokban egy gitár, úgy, mint az imént elmondtam, hogy szinte minden lakásban volt egy gitár, úgy, mint most szintetizátor, és akkor megfogta, és akkor elkezdte pengetni, és akkor úgy foglalkozott vele.
9: Jó, hogy említetted ezt, hogy a gyerekkorban ugye szaladgálni, focizni, stb. Mellette beírattak hegedűre, hogy igen, az energiádat ott hasznosítsd.
8: Igen, igen.
9: Lehet így mondani. Arra lennék kíváncsi, hogy hogy mondjam, mikor volt az a pont, mert én is már nagyon korán tanultam pont hegedűt, 6 éves koromtól, és mikor jött el számodra az a pont, hogy mondjuk a gyakorlás, meg az, hogy a következő órára mit kell megtanulni, meg mondják, hogy most mellé kéne venni a hegedűt, stb. Ez a fajta hát nem akarom azt mondani, hogy kényszer, de ez a fajta ilyen kötelezettség, ez mikor ment át abba, hogy már te örömmel vetted a kezedbe, és tényleg az volt a fejedbe, hogy te tényleg ezzel szeretnél komolyan foglalkozni.
8: 14 éves koromban. 13, hát inkább 14. Uh-huh. 14 éves koromban, mert zeneiskolában még jártam, közben jártam magántanárhoz is, és akkor már stabilan muzsikáltunk egy helyen, és akkor ott minden nap meg kellett néznem valamit. Ott minden nap volt egy repertoár bővítés, hát nem muzsikálhattam minden nap ugyanazt, nem is szerettem volna, és akkor ráálltam komolyabban gyakorolni, akkor komolyabban vettem, mert tudtam, hogy napközben gyakorolok, azt nekem este el kell muzsikálnom bent a vendégeknek. És meg hát aki kísértek, hát nem lehetett bohockodni, meg össze-vissza muzsikálni, mert azért voltak ott zeneértő emberek, meg hát maga a kollégák is, akik idősebbek voltak nálam, és akkor volt egy elvárás, hogy mit nyújtsak. És ez rávitt arra, hogy igen, el kell gyakorolni, ki kell gyakorolni, muzsikálni kell is, és a napi szinten hegedű a kézbe kell, hogy legyen, mert este bemegyek muzsikálni, vagy holnap, akkor azt tudnom kell. Nem szeretnék leégni, beégni, úgyhogy ez így történt.
9: Van neked gyerekkorodtól fogva, vagy akár szintén ez korszakokra vontható zenei példaképed? Akit így meg tudnál nevezni, vagy példaképeid, akik inspiráltak, akár közeli ismerős, akár nem tudom, CD-ről hallgatva.
8: Persze, rengeteg, rengeteg. Hát a hegedű tanáromat tudom mondani, Száva Janő bácsit, aki úgy inspirált engem, mindig olyan nagyon kreatív volt, mindig újat tudott mutatni, és ő engem annyira megszeretett, nagyon szépen hegedűt, nagyon jó hegedűt, klasszikust is, komoly szinten, és Fájza volt tanár még annó, akkor fiatal volt, nagyon jó jazzelt, kávéházi cigányzenét is nagyon szépen muzsikálta, nagyon jól, jó stílussal, és hozzákerültem 14 évesen tanulni, és akkor megtetszett az benne, hogy mindig másképp csinálja a dolgokat, nem ezeket a... Tehát mindig tudott újat mutatni. Ha például megtanultam egy magyar nótát például, holnap átmentem hozzá, és másképp hegedült el, de nagyon jól. És ez engem arra tanított, hogy hát tényleg hát nem lehet ugyanúgy muzsikálni. Hát, és akkor ez így belevitt engem ebbe a kreativitásba, és nagyon őt nagyon szerettem például hallgatni, gyakorolni vele, tanulni tőle. Ő is megszeretett engem, mert az első fél évben még tiszteletdíjat tanított, utána már mondta, hogy nem szeretett tőlem pénzt kérni, csak menjek, és akkor naponta jártam át hozzá. Hát így eltelt egy jó pár év, ugye 4-5 évet ott gyakoroltam, hát hogyha élne, még mindig átjárnék hozzá, megmondom őszintén, mert magasfokú művész volt. Imádtam őt hallgatni, szerettem vele muzsikálni, tanulni tőle. Nagyon szerettem hallgatni Járóka Sándort, ifjabb Járóka Sándort. Nagyon szerettem, mikor mentem cigánybálóba muzsikálni, vagyis ő muzsikált, és akkor mindig ott voltam, amikor tehettem, szerettem, ahogy élőben hallgatni őt. Később nagyon megszerettem Lakatos Robit.
9: Ő is színes, még mindig az, igen.
8: Hát műfajilag. Igen, nagyon-nagyon színes, kreatív. Hát tudjuk, hogy...
9: Hogyha már szeretem ezt a témát, a régi cigánybálokat, hogyha már erre kitértél, te még benne voltál abban a az időszakban fiatal felnőttként, amikor ezeknek a cigányváloknak, hogy mondjam, a fénykoruk volt? Tehát...
8: Én a fénykorban már nem estem bele sajnos, amikor a férfiak smoking, csokornyakkendő, a hölgyek estébe, és akkor mit tudom én, melyik szállodába, Hilton, meg itt-ott, ott Báltervé, és sajnos nem estem bele. Uh-huh. Beleestem már a végébe, de akkor már lazább volt. Lazább stílusúak voltak ezek a bálok, de viszont a zenekarokat nagyon érdemes volt hallgatni, nagyon szerettem. Nagyon jó muzsikusok muzsikáltak. Hát változott minden a korral. Én jártam nagyon sokat a járók a Sanyi bácsi után, még talán voltam egy ilyen 2-3 bálba, ahol a Boros Lajos bácsit is volt szerencsém hallgatni. Nagyon elegáns bál volt. Ilyen nagyon elegáns bálokban én még beleestem egy ilyen 2-3 bálba, de akkor még fiatal voltam, igen.
9: Uh-huh. Tehát a végébe. Még pont. Hogyha én igazából már, hogy mondjam, tehát az utóbbi 10 évben voltam cigánybálnak mondott bulikban, összehasonlítható a kettő, vagy ez egy teljesen más világ volt?
8: Teljesen más világ volt. Uh-huh. Én szerintem. Nem hasonlítható össze.
9: Uh-huh. Nem. Mi volt a fő különbség szerinted? Más volt a hangulat, nagyobb volt a létszám, vagy mi az, amit így ki tudnál?
8: Nagyobb emelni? Létszám volt, más volt a hangulat, mert elegánsabb bulik voltak. Nagyobb volt én szerintem a tisztelet egymás felé. Mindenki, most nem csak a muzsikus, mindenki. És szebben és jobban tudtak szórakozni az emberek. Járok ki cigányválokat muzsikálni, hála Istennek Szlovákiában volt szerencsém, és elmondhatom, hogy Szlovákiában még mindig az a feeling van, hogy az asszonyok estéibe, a férfiak elegánsan, nem farmerbe, nem pólóba, nem sportcipőbe, lakcipő, csokornyakkendő, smokingig, ahogy kell, a zenekart megtisztelik, amivel meg kell, és ott még mindig adnak erre, hogy egy kicsit nívósabb. Kicsit nívósabb a hangulat is, a körülmény, ezáltal a közérzete is az embernek sokkal jobb.
9: Igen, ezt sokszor hallottam már, ezt a szlovák cigánybál hasonlatot, és ezek szerint akkor tényleg igaz, hogy te már ennyi ember mondja. Hát, kedves hallgatók, írjatok nekünk SMS 0630-3030-100-as telefonszám, hogyha van hozzászólnivalótok a zenei világ változásához az idő múltával. Most elmegyünk egy nagyon rövid zeneszünetre, de ne menjetek messzire, mert nem sokára jövünk hozzátok vissza. Maradjatok velünk!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Július első felében 75 ezer telefonos megkeresés érkezett a kiadó lakásokra, ami 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben, és az elmúlt 5 év legalacsonyabb nyár eleji értéke, írja az ingatlan.com. A közleményben kiemelték, az ingatlanok iránti figyelem mérséklődésének egyik legfőbb oka az otthon start program jelentős elszívó hatása a bérleti piacról. A vármegyeszékhelyeken összesítve a legfeljebb 40 négyzetméteres otthonok esetében a bérleti díjak középértéke egy év alatt 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. Tudományos alapokon álló ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az alkalmazás könnyen értelmezhető mutatóval segíti a fenntarthatósági döntéseket, és megmutatja, hogy a felhasználó cégek milyen területeken érhetik el a legnagyobb javulást, hol a legjelentősebb az ökológiai lábnyomuk. Az egyetem közleménye szerint a szoftver a világon egyedülálló módon a magyar mikro, kis és középvállalkozások sajátosságaira épül, számviteli és működési adataik alapján számszerűsíti a környezetterhelésüket. Minden eddigi rekordot megdöntött a Pozsonyba látogató és az ott lévő szálláshelyeken legalább egy éjszakát eltöltő utazók száma az év első 5 hónapjában, közölte a szlovák főváros turisztikai szervezete. A regisztrált vendégek száma meghaladta a 500 000-t, ami 17,6%-os növekedés éves szinten. A korábbi csúcs 2019-ben volt, ezt most 2,4%-kal lépték túl, ami azt jelzi, hogy az idei esztendő a turizmus szempontjából minden idők legeredményesebbje lehet Pozsony számára. A Salgótarjáni járásbíróság elrendelte annak a 29 éves férfinak a letartóztatását, aki az ellene folyó eljárás során tanúkat fenyegetett meg. A dél-nógrádi kis településen a lakásán kiskorúaknak is Kristály nevű drogot áruló elkövetőt korábban már rács mögé küldték, de később a kényszerintézkedést házi őrizetben végrehajtandó bűnügyi felügyeletre enyhítették. Az ellene folyó nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a gyanúsított már a börtönből is erőszakosan befolyásolt több az ügyben kihallgatott személy azzal, hogy aki rával, azt és annak családját a rokonai megverik. A megfélemlítések hatására az egyik érintett a korábbi terhelő nyilatkozatát megváltoztatva kedvező vallomást tett a drogkereskedőre. A bíróság végzése ellen a terhére rúlt bűncselekmények elkövetését tagadó férfi és meghatalmazott védője fellebbezett, így az ügyről másodfokon a balassagyarmati törvényszék dönt, de a terhelt addig is rács mögött marad.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket ismét, kedves Rádiódik hallgatók, ígéretünkhöz híven visszajöttünk a zeneszünetről, még mindig Baranyi Rolandot és Olá Jánost hallhatjátok. Egyrészt arról, hogy ő a gyerekkori élményeiről mesél, másrészt kicsit elkezdtük elemezni a zenei világ változását napjainkig. Ha jól emlékszek, valahol ott hagytuk abba, hogy gyerekkorodban kik voltak a példaképeid, valahol itt szakítottuk meg a szünettel. Arra lennék kíváncsi, hogy emlékszel-e arra még, hogy mi volt az első konkrét zenei sikerélményed, amikor azt mondtad, hogy ez a gyakorlás, amit otthon beletettél, az kifizetődött, tapsot kaptál, jól esett a dicséret, visszaigazolást kaptál, emlékszel-e még erre az első jó zenével kapcsolatos élményedre?
5: Igen, mint ahogy az imént említettem, a szingapúri fellépéseim során nagyon nagy sikerélményem volt 17 évesen, ahol a családom volt a zenekar, úgymond apám, unokabátyám és a bátyám. Elég nívós helyeken muzsikáltunk, nagyon jó koncerteket adtunk, és az egy sikerélmény volt.
4: Hogyha kitérünk még egy kicsit az újabb generációra, ugye a muzsikus cigány családokra vonatkozóan rengeteg szülő, hogyha megkérdezik, hogy a gyerekkel szeretné, hogy zenész legyen, akkor akármekkora a zene szeretete, nekem ez a megtapasztalásom, és akármennyire szeretik azt a világot, akármennyire jó szívvel adnák át azt a tudást, azokat a tapasztalatokat, amiket ők megszereztek az évek alatt a gyereküknek, akkor sem teljesen jó szívvel tanácsolják azt, hogy a gyerekük zenész legyen a világváltozása miatt. Mennyire tapasztalod te ezt? Hogy állsz ez a kérdéshez? Szerinted helyes döntése azt, hogy ezeket a hagyományokat a világváltozása miatt valamennyire el kell hagyni a megélhetés érdekében, hogy legyen B opció? Mit gondolsz erről a kérdésről?
5: Azt gondolom, hogy mivel nagyon sokat változott a világ, és egy zenésznek nem elég az már az életében, hogy ugye egy nagyon jó muzsikus lesz, egy nagyon jó zenész. Oda kell egy nagyon jó kapcsolat, egy nagyon jó kapcsolatrendszer, ami feljebb és feljebb tolja őt. Mivel változott a világ, nincsenek azok az emberek már, akik felfigyelnek a jóra. Tehát vannak, de kevesebb. Én ezt úgy érzem. Ebben már van minden, ebben van üzlet. Hiába valaki jó zenész, de lehet, hogy az egyszerűbb, gyengébb zenész jobban el lehet adni, mert mit tudom én, milyen a haja most például, vagy milyen cipőt visel, mert merészebb az öltözkedés. Hát nagyon sok minden múlik ma már.
4: Szebben köszön.
5: Így van, ez is szóba jöhet. Ezt lehetne sorolni reggelig. De viszont régenben én szerintem, ha visszanézünk, egy zenész tényleg zenész volt. Egy énekes, egy előadó művész, egy szólista énekes volt. Tehát ahhoz, hogy kiálljon a színpadra és énekeljen, oda kellett egy készültség, egy tudás, hogy kiálljon a nagy színpadra. Ma már elég, ha az embernek van egy kis rajongótábora, mert például feltöltötte otthonról a konyhából a TikTokra, és megnézték mondjuk 150 ezeren, és kimegy az utcára, és azt fogják rámondani, hogy hát ő az énekes. És akkor megcsinál egy felvételt, és ezáltal elhívják őt különböző rendezvényekre, mint énekes, de közben kiderül, hogy előbb-utóbb, hogyha nem fejleszti magát, és nem figyel magára oda, valaki nagyon jól csinálja. Vannak, akik nagyon jól csinálják, de vannak, akik elesnek ezen a pályán, mert előbb-utóbb kibukik, hogy nincs a háta mögött az a kellő felkészültség.
4: Igen. Nekem is ez a megfigyelésem, hogy ma, aki nagy népszerűségnek örvend a közösségi média platformokon, nyilván itt is van olyan, aki 10+ évig fent tud maradni, népszerű tud maradni, meg tud élni ebből, koncertjei vannak, de szerintem ez a kivétel.
5: Igen.
4: Inkább az a jellemző, hogy 1-2 évig futnak ezek.
5: Igen.
4: Ezek a zenék, ezek az előadók, aztán pedig lecserélődnek. Lehet, hogy ez az oka ennek.
5: Lehet, hogy ez az oka. Nagyon sokat számít az internetes platform, a közösség, az internetes közösség, hogy ki hogy áll épp ahhoz az előadóhoz, és ez meghatároz szerintem mindent a mai világban. Szerintem ezt nem kellett volna így felgyorsítani. Most itt van például ez az AI zene.
4: Aha.
5: Jó. Nem lehet rászólni, hogy rossz, mert jó a hangzása. Tényleg az ember beír egy-két mondatot, és akkor a ChatGPT megfogalmaz neki egy nagyon komoly szöveget, csak bemásolja, beilleszti, elmondjuk az AI-nak, hogy milyen hangszerelésbe szeretnénk, ő azt megcsinálja, hogy nagyon komoly szinten, de valaki ezt nem okosan használja fel. Tehát épp a minap írtam ki a Facebookra, és ez nagyon sokszor szembe jött velem, ez az AI-os magyar nóta feldolgozás R&B-be, funky-ba, és teljesen más dallammal, teljesen más akkordizálással, tehát amit mi tanultunk, én úgy gondolom, hogy meg kéne adni a tiszteletet, hogyha van egy magyar nóta, azt arra nem kéne táncolnunk, mert az magyar nóta, annak van egy hangzása, egy hagyománya, szép, tehát hogyha már hozzá lehet nyúlni zenéhez, akkor mi nem egy másfajta stílusú zenéhez nyúlunk hozzá, szerintem. most tényleg olyat hallok, hogy táncolnak a magyar nótára, amit mi hallgattunk kazettán, örültünk, hogy meg tudjuk szerezni, és hogy kielemeztük, hogy a bőgős mit csinál, a cimbalmos mikor, mit üt, hogyan, mit, mire, Brácsos, egy zenekar, hogy mit is muzsikálnak, és hogyan, és miért. Tehát mi ezt tanultuk. Azt most berakják egy AI programba, és funkit csinál belőle.
4: Uh-huh. Neked, mint előadónak, vagy bármilyen előadónak, hogyha most nem kifejezetten rólad beszélünk, szerinted mennyire szabad művészként alkalmazkodni a közönség elvárásához? Tehát, hogyha valaki gyerekkorától mondjuk tanult egy zenei stílusban egy hangszeren, és abban tényleg jó arra azt tudja mondani, hogy ekkor és ekkor ott leszek, és ezt megcsinálom, és azt én vállalom azt a részt, és az jó lesz. Viszont, hogyha azt látja mondjuk egy művész, hogy ez már a mai közönség szemében nem annyira népszerű, elavult, valami újat szeretnének, akkor egy művésznek szerinted az-e a jó, hogy mondjam, intelligens viselkedés, hogyha alkalmazkodik a közönség elvárásaihoz, vagy te azt mondod, hogy ezt autonóman a saját műfaját kellene folytatnia mindenkinek, és nem felvenni ezeket az újításokat?
5: Én azt mondom, és magamon tudom tapasztalni, hogy mindenféleképp haladni kell a korral, és a közönségnek a fülének muzsikálni, és az elvárásainak. Uh-huh. Én is például, amikor luxushajón vagyok kint, és 1500 férőhelyes, vagy 2000 férőhelyes koncertet adunk, kétszer ültetőset, és az heti szinten kétszer-háromszor, és ott csak klasszikus filmzene, elegánsabb zenét muzsikálunk. Hazajövök, és azzal szembesülök, hogy ez nem megy itthon, de kint megy. Kint kérik, elvárják, hogy olyan stílusú, olyan műfajt muzsikáljunk, ami elegáns, könnyebb klasszikusok, zeneszerzőktől, filmzenéket, hegedű darabokat. Itthon hazajövök, és akkor itthon meg erre már nagyon szűk kör kíváncsi, úgymond. Itthon meg tánczenével többet megyek például. Uh-huh. Sokkal többet megyek a másik zenekarommal, ezért van 2-3 zenekarom. Mert próbálok haladni és megfelelni a közönségnek. Tehát én hiába muzsikálok, elmegyek egy lakodalomba, hiába kezdek el tangot muzsikálni, vagy egy nagyon szép valcert a mennyasszonyi táncnál, amikor itthon nem az kell. Uh-huh. Itthon kell, mulatni szeretnének, és azt kell csinálni. Tehát én azt csinálom, hogy akkor itthon csinálom azt. Uh-huh. Nagyon fontos, hogy a közönségnek jó legyen. Például tánczenekarral a Csabika az énekes, az unokaöcsém, ő szokta hangszerelni a számokat, és a testvérem a gitárosban, a Csabi, ott már popposabb hangzás van, csináljuk ezt a romásabb, esztamos hangzást is, és azt vettük észre, most utóbbi két évben, hogy mondjuk csinálunk egy igényes vempet, egy bekezdést, és mondjuk, hogyha 5 vagy 6 másodpercnél több a zenei bevezető a számnak, és utána jön az ének, amit mondjuk a zenekarhoz be hegedű, gitár vagy zongora is, akkor az fel van építve, hogy akkor most erre rájön az ének. Azt veszük észre, hogy minél hosszabb, annál kevesebben hallgatják meg. Tehát ott most már ebbe is megvan az, hogy egyből az ének, mert akkor hallgatják. Tehát ennyire kicsit le van butítva ez az emberi fül, hogy egyből a lényegre kell törni.
4: Igen. És ami érdekes, egy kis kitekintés, hogy más fajta foglalkozásokban, másfajta művészeti irányokban is egyébként ez jellemző. Amikor például filmesekkel beszélgetek, akkor elmondják, hogy a filmekben is, mondjuk egy filmrendező már nem csinálhatja azt meg, hogy 10-15 percig a filmben nem történik semmi, pedig mondjuk igen. A régi filmek, amik 3-4 órások voltak, van, hogy fél óráig csak lassan kezdett töcögni a film, azt se tudtad, hogy miről szól még. Igen, tehát ez megfigyelhető, ez a felgyorsulás rengeteg téren. Úgyhogy egy kicsit mondjuk úgy, hogy kritikát fogalmazunk meg a világnak a zenei ízlése iránt. Úgy gondolod, hogy az elvárások azok alacsonyabban vannak zeneileg?
5: Szerintem igen. Igen. Nem minden esetben, de a hétköznapi fül, úgymond, a hétköznapi embereknek a, ahhoz, hogy megfeleljen az ember, oda nem kell ez a nagyon-nagyon magas fokú muzsika. Egyszerű legyen, dúdolható, fütyülhető, és tempós. Ez megy. A hétköznapi embereknek. Ha egy kicsit vannak zeneírtő emberek, és igényesebb emberek, akik másfajta zenei stílust, műfajt igényelnek, nekik is meg kell tudni felelni. Elég nehéz. Nehéz dolog az, hogy itt is alakítson, nyújtson az ember, ott is. Például én volt, amikor egy vidéki lakodalomból, ahol elkezdtünk délben muzsikálni, és hajnali 4-kor még mindig táncoltak. Én onnan mentem ki klasszikus koncertet adni, Portugáliába például, hazament a Lagziból. Elkészültem, átöltöztem, stb. Indult a gépem, és akkor másnap egy ilyen könnyebb klasszikus, meg ez az elegánsabb zene, hegedű zongora koncert. És akkor ott egyből váltani kellett, ott mind egyből másképp kell kezelni a hangszert is. Tehát érdekes ez a zenei zenész élet. De hát ezért szép.
4: Igen, igen. Hogy veszed észre egyébként, hogyha már így belementünk abba is, hogy mi az, amire vevők zeneileg az emberek, stb. Mi szerinted az a fajta zenei, akár műfaj, akár zenei tulajdonság, amire most mindenki vevő? Szerinted mi megy leginkább? Hogyha mondjuk valaki olyan műfajban indul el, vagy nem tudom, olyan tulajdonságai vannak, mi az, amire most vevők az emberek, hogyha zenét hallgatnak? Nyilván valamennyire műfajon belül.
5: Hát én szerintem a pop. Pop, R&B és a rap. Aha. Most azt látom, hogy azt hallom, és látom, hogy most mindenki rappel. Ami jó, tehát feldolgoznak ilyen nagyon régi számokat, táncolt, például Karádi Katalin számot, vagy Csóri Béla számot, feldolgoznak egy kicsit temposabbra, és akkor alá kell rappelni, mert a rappel miatt jobban meghallgatják a zenét. Aha. Tehát van ebben egy kis rafináltság is, ami jó, de most, ahogy hallom, mindenki úgy szövegel, meg rappel, és inkább az ének. Az ének is a szöveg. Tehát az, hogy instrumentál, hogy a hangszerek is érvényesüljenek, hogy az arra már nem nagyon van igény.
4: Azért kérdezem csak, mert egy jó pár évvel ezelőtt az volt a vélekedés, hogyha akár külföldiek, akár olyan honfitársaink, akik annyira nem szoktak, hogy mondjam, éjszakázni, zenét hallgatni, stb., akkor mindenkinek felcsillan a szeme. Mondjuk, hogyha a kávéházi cigány zené van, és valaki előveszi a cimbalomverőt, és izé, stb., és arra mindenki megmozdul. Úgy érzed, hogy ma már nem ez a trendi? Hogy valamennyire lement ennek a népszerűségéből?
5: Az az igazság, hogy szeretik. Én azt tapasztalom, hogy szeretik, de ez olyan, hogy ő nem trendi. Aha. Sajnos. Nem trendi. Szeretik, mert nem lehet rá azt mondani, hogy nem szeretik. Akárhol, ha megyünk mondjuk cigányzenekarra, megyek muzsikán, mindenhol értékelik, becsülik és szeretik, és tudnak rá mulatni, tudnak rá elegánsan is, tehát háttérzenébe is, tudnak rá örjöngeni is, ha arról van szó. Szeretik. A magyar nép szereti ezt. De valahogy felcserélt, én szerintem ez a szintetizátor. Felcserélt mindent. Ha nincs szinti, akkor még mindig vannak zenekarok.
4: Neked se szimpatikus a szintetizátor. Neked.
5: Szeretem. Nincs ezzel baj, mert járok szintivel is, tehát tánzenét is muzsikálok, de tudod, ott is van az, hogy valaki nagyon jól tud zongorázni, tudja kezelni a hangszert, lehet vele muzsikálni, ez egy nagyon jó dolog a szintetizátor. De amikor olyat hallunk különböző vendéglátó egységekben, hogy tök mindegy, hogy mit fog, milyen basszust csinál a bal kéz, mit csinál a jobb kéz, és akkor csak szól az ének meg a dob, és mégis kell, ott azért elgondolkodik az ember, mi lenne, ha nem lenne szinti.
4: Uh-huh. Vagy sokszor csak megnyomnak egy gombot.
5: Megnyomnak egy gombot is, és kiderül, hogy nincs is hangszerismeret, tudod, és akkor most az ember lemegy különböző jobb nevű hotelekbe, ott is nem minden esetben, de hát látjuk, tudjuk most, ez emellett nem menjünk el, és ezek hangot is adok, hogy olyan emberek is zenészek lettek, sajnos, aki megvett egy szintetizátort, megtanult egy picit énekelgetni, ez nagyon jó, mert csinálja, de figyelj, ez nem elég ahhoz, hát én se ülök be a villamosba, és akkor azért, mert tudom, hogy melyikkel kell nyomni a pedált, azért nem merek elvezetni egy villamost, azért nehéz.
4: Egyetértünk ebbe. Még egy kérdés a zenei fejlődésre, ami igazából a technika fejlődése. Milyen szemmel tekintesz arra, pozitív vagy inkább negatív szemmel, hogy ugye arra is kitértél, hogy amikor a kedvenc zenészednek, valamelyik példaképednek az egyik CD-t meg tudtad szerezni, az mennyire jó volt, meg mennyire őrizgettétek, gondolom, mennyire nagy kincs volt.
5: Hát, kincs volt, persze, hát a kazetták, akkor még lemezem is volt, hogyne. Hát azt őriztük. Mm. Hát volt, amikor volt egy felvételem, és akkor csak úgy másolhatta át a barátom, hogy én ott vagyok, hogy tényleg visszaadja, tehát hogy ne maradjon nálam, mert őriztem, féltettem, hát hallgattam. Mm-hmm. Ez jó volt. Kicsit lassabb volt a világ. Most már egyszerűbb. Egyszerűbb tanulni zenét, egyszerűbb magad fejleszteni, bekapcsoljuk a YouTube-ot, a Facebook, felvegyünk, és akkor tudunk onnan úgymond tanulni. Ez jó dolog.
4: Erre irányult volna igazából a kérdésem, mert szerintem az, hogy a zenei elvárások alacsonyabban vannak mi szerintünk, vagy akár arra következik, hogy megnyomni egy gombot, vagy akár az, hogy nem kell, egyre kevesebb helyre kell élőzene. Nyilvánvalóan ez a technikai fejlődésnek köszönhető.
5: Igen, igen.
4: Inkább szerinted több pozitív vagy negatív oldala van. Ugye a tanulás pozitív oldala mindenképp, a negatívum pedig az, hogy az élőzenét valamennyire kiszorítja. Milyen
5: ez
4: szemmel
5: van,
4: tekintesz
5: pontosan
4: erre?
5: Ugyanígy látom én is, hogy tanulni, fejlődni, tényleg elérhető most már szinte minden, ne lehet lassítani, fel lehet gyorsítani. Az ember olyan előadóktól is meg tud hallgatni felvételeket, ami régen ritka volt, tehát ez jó. Önfejlesztésre meg hallgatni a nagyokat, ez tök jó, mert gyorsabb, elérhetőbb. De viszont megvan a hátránya is, mert annyira fel van gyorsulva, hogy elhaladunk az értékek mellett, tudod, amikor vendéglátó helyiségebe bejön az ember is, tudod, nincs meg az a feeling, hogy most nem muszáj mindenki, nem azt mondom, hogy mindenki legyen profi zenész és szuper kiváló muzsikus, de azért halljuk már azt, hogy hát tényleg, hát ő tanult, tudja ezt a számot is, a kis magas stílusába azt is, hát ügyes. Mm. De hát tudjuk már ezt mondani. Csak ne szédítsuk el azzal, hogy van egy technikánk, és akkor a gép muzsikál helyettünk. Mm-hmm. És akkor előadjuk magunkat zenésznek, zenész gázsit kapnak, tudod, ez valahogy meg van fordulva. Ezért nem jó felgyorsulni a gépekkel, mm-hmm, a technikával, mm-hmm, mert ez elveszi a lehetőséget attól, aki gyakorolt, tanult, fejlesztette magát. Hát most például most nagyon divat, nagyon trendik ezek a normálisabb elit helyeken a DJ. Engem szoktak hívni, én voltam, hát volt rá lehetőség, hogy DJ-vel elektromos helyedül. Hát most mit mondjak? Jó.
4: Nálam én szeretem, hogyha kritikusak dolgokra az emberek. Én nagyon sokat szoktam kritizálni egyébként ezt a DJ-s műfajt.
5: Nem bántom, mert tényleg jó, az is egy szakma, meg kell egy befektetést csinálni, meg minden, de tudod, amikor úgy elmegy az ember, jó, csinálja, meg minden, meg tényleg ott is élvezem a zenét, de hogyha belegondol az ember, akkor hát nem ezt tanultuk.
4: Igen, meg valamennyire tudod, igazságtalan, most még én egy kicsit kritikusabb legyek, hogy tegyük fel, hogy én vagyok a DJ,
5: igen,
4: és te pedig a zenész, és eljátszom azt, amit te muzsikáltál fel, és én kapom érte a tapsot. Valamennyire igénytelen, meg olyan stílustalan lesz, nem? Vagy hogy vagy én túl kritikusan gondolkodok erről?
5: Én szerintem, nem, jól gondolod, de valahova elfér. Én azt mondom, a DJ valahova elfér, mondjuk egy buliba, egy lakodalomba, a szülenzenében, oké, zenekar pihen, jön a DJ, és akkor nem ül le a táncnép, úgymond, akik táncolnak, hanem csinálja, vagy egy diszkóba. Oké. De egy ilyen étterembe, vagy teraszon, vagy egy lunchba, vagy egy bárba szerintem nem kéne, mert ott elférne simán egy énekesnő. Most nem kell csak pont a kávéházi cigánzenéről beszélni, hanem vannak nagyon jó énekesnőink, vannak szuper jazzistáink, zongoristáink, dobosaink, pőgőseink. Hát most itt nem csak hegedűsök vannak ebben az országban, nagyon jó komoly tánczenészek is vannak, jazzisták, akik örömmel mehetnének ilyen bárokba, háttérbe, például egy szóló zongorán. És bárcsak tudnám azt mondani, hogy nem csak 3 vagy 4 helyen van zongorista minden nap, hanem 50. Ahol ezek a DJ-sek muzsikálnak. Vagyis muzsikálnak, hát berakják a számokat. Igen. Tehát lehetne ez felváltva is.
4: Hogyha kicsit kitérünk arra, ugye említetted, hogy azért egy csomó helyen jártál külföldön.
5: Voltam, hála Istennek, igen.
4: Van-e olyan emléked arról, hogy annak a fajta zenének, melynek te az egyik nagyon jó képviselője vagy, azt országonként hogyan fogadták, mennyire szerették, mik ott a tipikus zenei műfajok, akár hogyha valaki elmegy szórakozni, vagy akár más közösségben, másfajta környezetben megszólal bármilyen zene. Mi a tapasztalatod a külföldi országok viszonylatához képest Magyarországról, mik a különbségek, amik így szembetűnőek?
5: Az a különbség, én szerintem, hogy külföldön jobban értékelik. Én az imént is említettem, hogy a komolyabb zenét és a szebb zenét, úgymond, hogy filmzene, tangó, könnyebb klasszikusok jobban igénylik. Uh-huh. Jobban igénylik. És kérik. És szeretik. És mert itt van, ha belegondolunk, a nagyobb réteg, a mulató szereti ezt a popot, kint azért szeretik a filmzenéket, tangókat, szép zenét, klasszikusokat.
4: Ami még eszembe jutott, ugye említetted kifejezetten a szlovákokat.
5: Igen.
4: És az jutott eszembe egyébként, hogy mi lehet a különbség Magyarországon a cigányzenekarok között, meg Szlovákiában a cigányzenekarok között. És ami eszembe jutott egyből, hogy sokkal több fajta hangszer van autentikusabban benne mondjuk egy szlovák cigányzenekarban. És hogyha mondjuk eszembe jut nekem, vagy egy román zenekarban mondjuk most pont a Krisztinuka nagyon igen. szeretem, eszembe jutott, például bent van a szaxofon mondjuk egy zenekarban, igen. és az is annak a népnek a zenéje, ami cigányok muzsikálnak.
5: Igen.
4: Láttál több országban cigányzenekarokat, mi az, ami neked feltűnt, vagy milyen élményeid vannak akkor, hogyha máshol szólal meg a cigányzene?
5: Hát Mexikóban voltam, és azelőtt ezeket a mariachi zenészeket, a nagy kalap, tudod, és akkor gitár, ének, őket csak tévében láttam, és sétáltam Cozumelben, Mexikóban, és akkor mariachikat hallgattam a teraszon, beültem, hallgattam őket, hát tényleg olyan szépen énekeltek, meg olyan szépen muzsikáltak, terc, mindenki szólt, nagyon tetszett. A Krisztinukáik meg hát nagyon komolyak, hát halljuk a cimbalmot, még mindig megvan, a cimbalom, a szaxofon, úgy, ahogy mondtad, a hegedű. Uh-huh. Ott már modernizálva van ez a hagyományos ottani cigányzene. Kicsit felfrissítették, de elég jó, és nagyon szeretem őket.
4: Mesélj nekem egy kicsit Mexikóról, ez tetszett ez a téma. Mikor volt ez a látogatásod? Mennyi időt voltál ott? Mesélj nekünk erről, mi ez, ami még megragadt. Egyébként a mexikóiak azok kifejezetten technikás gitárosok is, hallottál olyanokat?
5: Technikás gitárosokat Spanyolországban hallottam, meg Franciaországban. A mexikói körútam az úgy történt, hogy egy ilyen karib térségben volt 6,5 hónapos szerződésem. Körbe mentünk egy ilyen luxus hajóval, Jamaica, Cozumel, Mexico, Fort Lauderdale, Florida, Miami, Bahamák, Saint Thomas, hát ilyen szigetek voltak. Karib térség volt, és ott például még volt élőzenekar. Emlékszem, hogy bementem Miami-ba egy ilyen bárba, és jött egy ilyen nagyon-nagyon jó zongorista volt Puerto Rico-ban. Ott emlékszem, hogy kimentünk a kikötőbe, és ott volt egy Sheraton szálloda, oda bementünk, mert kaszinó ott volt, és akkor nem tudtunk hova menni este, mert kikötött a hajó, hát ment beléztünk, hát az ember nézelődik, és akkor ott nagyon jó latin zenekar, ilyen latin jazz-t játszottak, komplet zenekar volt, bőgő, szaxofon is volt, gitár, zongor is, egy énekesnő volt, dob is volt, nagyon jól szóltak. Aha. Ott tényleg ezt a latin zenét játszották. Franciaországban hallottam Django stílt, Grappelli, ott is elég ugye zenészek voltak. Hát jó volt így hallgatni őket, azért nagy élmény volt. A mariachik, ők tényleg nagyon szépen énekeltek, egyéni stíl.
4: Meg ott, hogy mondjam, valamennyire ugyanúgy benne van a generációkban ez az egymásnak átadjuk a zenei stílus, stb. Tehát azok is olyan, mint zenészek.
5: Hát,
4: zenész
5: hát emberek, azt tegyük ide, hogy hát cigányok ők is. Hát ez van. ez él a vérünkbe, hála a jó Istennek, úgyhogy igen.
4: Műsor vége felé haladva, a legtöbb vendégemtől művészeti témában megszoktam azt kérdezni, meg még egy csomó témában egyébként, sport témában is, ez mindenre kivetíthető. Mi szerinted a kapcsolata a szorgalomnak és a tehetségnek? Melyik a fontosabb? Össze lehet-e vetni így a kettőt? Mi a tapasztalatod azzal, hogyha valakinél az egyik megvan, a másik nincsen? Vagy fordítva, vagy mindkettő megvan, melyik az, ami hangsúlyosabb lehet, hogyha valaki sikeres zenész akar lenni, vagy mi által tud sikeres zenész lenni? A tehetség nyomja el, és utat tör a szorgalom felett, vagy a szorgalom felől tudja múlni?
5: Hát én azt mondom, hogy mind a kettő egyben nagyon fontos. Mert hiába van tehetség, ha nincs meg a kellő felkészülés mögötte. És ez, hogy meglegyen, szorgalmasnak kell lenni. És hogy utat törjön, a szorgalom visz előre, kevés a tehetség. Ha van tehetség, ez így egybe, szerintem a kettő kell. Szorgalom és tehetség, mert kevés a tehetség, mert hiába van tehetség, hogyha az ember nem szorgalmas, hanyag, majd lesz valahogy, majd elmuzsikálom valahogy, ahogy esik, úgy puffon, ezt már nem lehet megengedni. Én szerintem nem fér bele, hogyha az ember tényleg szépen akarja és jól csinálni, amit csinál, az a muzsikálást, az éneklés, vagy a hangszeren lévő játszás. Szerintem mind a kettő kell egyben, szorgalom és tehetség, illetve nagyon jó kapcsolatrendszer és szerencse. Nagyon fontos.
4: Így adnád a sorrendet, tehát a szorgalom, tehetség mellé a hát kapcsolatrendszer, szerencse, az is egy kicsit egybefügg.
5: Igen,
4: igazából. Igen. Ez az, amit harmadiknak meg lehetne nevezni, hogy sikeres tudjon zeneileg lenni az ember?
5: Szerintem igen. Kell hozzá egy nagyon jó. Jókor, jó időben. Ha ott van az ember, akkor élni vele. Nem visszaélni, hanem élni vele, és tartani. Kezünkben a dolgokat. Ez nagyon fontos.
4: Záró kérdés. Hogyha tudnál valamit mondani a fiatal generációnak, mint te sok zenei műfajban
5: most
4: járt a sok helyen.
5: Most egy picit önnekézem magam, most tényleg
4: igen. Nálad még fiatalabb generációnak, jó, akkor úgy mondom, akkor mi lenne számukra a te hasznos tanácsod?
5: Én azt mondom, hogy aki szereti a zenét is, és abban gondolkodik, és érzi, hogy zenét szeretne tanulni, legyen kitartó, szorgalmas, és mellette azért tanuljon egy szakmát. Mindenféleképp. Amit érez.
4: Azt szokták mondani, hogy könnyebb csinálni az A-t, akkor is, hogyha van mellette egy B,
5: így
4: akkor
5: van.
4: Valamennyi biztonság.
5: Így van. Ha megnézzük a legnagyobb sztárokat, nagyon sok sztárt, nem is akarok nevet mondani, amerikai jazzisták, nagyon sok olyan van, hogy például fogtechnikus, és úgy zongorázik, hogy világsztár. Például. Igen. Tehát ez nem szégyen. Mellette egy nagyon szép kis szakmát megtanul az ember, annál több lesz. Mellette nagyon szépen lehet muzsikálni is, komoly szinten, úgyhogy ezt tanácsolom a fiataloknak.
4: Hát kedves hallgatók, 06303030-as SMS számra küldhettek nekünk SMS-t, hogyha van gondolatotok az elmúlt két órában elhangzottakról. Még egyszer, Isten éltessen sokáig, és nagyon

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Mi jön most? Már nincsen olyan sok testrészünk, mert tényleg mindent megtanultunk. Van még?
2: Így van, most jönnek egy picit a belső szervek, amiket nem látunk külső szemmel. Ilyen például a tüdő. A tüdő az úgy van cigányul, hogy bukó.
3: Bukó. Bukó?
2: Bukó.
3: Bukó.
2: Így van.
3: Kicsit megnyomjuk az út a végén. Bukó. Rövid az U és hosszú az U. Bukó.
2: Így van. Szitjú vászlasásza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.

0: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Parnograszt Magyarország egyik legismertebb és legsikeresebb cigányzenekara, amely nem csak hazánkban, hanem külföldön is nagy népszerűségnek örvend. Nevük lovári nyelven azt jelenti, hogy fehér ló, amely a cigány hagyományokban a szabadság, az erő és a tisztaság jelképe. A zenekar különlegessége, hogy tagjai egy nagy családot alkotnak, így a közös zenélés számukra nem csupán munka vagy fellépés, hanem a mindennapi életük természetes része. A Parnograszt zenéje a hagyományos cigánydallamokat ötvözi modern zenei elemekkel, miközben megőrzi a roma kultúra eredeti hangzását és értékeit. A zenekar története. A Parnograszt Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében, Paszab községben alakult az 1980-as évek végén. A zenekar tagjai gyermekkoruk óta együtt éltek, együtt nőttek fel, és már egészen fiatalon megismerkedtek a cigány népzenével. A családi összejöveteleken természetes volt az éneklés, a tánc és a hangszeres muzsika, így a zene szinte örökségként szállt generációról generációra. A zenekar célja kezdetektől fogva az volt, hogy megmutassa a cigány kultúra valódi értékeit. Nem akarták megváltoztatni vagy modernebbé tenni a hagyományos roma zenét, inkább hitelesen szerették volna bemutatni a világnak. Ez a hitelesség tette őket különlegessé, és ennek köszönhetően egyre több ember figyelt fel rájuk. A Parnograszt első lemeze nagy sikert aratott, majd ezt további albumok követték. Az évek során számos magyar és külföldi fesztiválon léptek fel, és koncertjeiken mindig hatalmas energiával, életörömmel és közvetlenséggel varázsolják el a közönséget. A zenéjük sajátosságai. A Parnograszt zenéje elsősorban az autentikus magyarországi olácigány népzenére épül. Dalaikban gyakran hallhatók hagyományos hangszerek, például gitár, kanna, tambura és különféle ritmus hangszerek. A kanna különösen jellegzetes hangszer a cigány zenében, egy egyszerű fémedény, amelyet ütőhangszerként használnak, és különleges ritmust ad az előadósnak. A zenekar egyik legnagyobb erőssége a több szólamú éneklés. A férfi és női hangok együtt különleges harmóniát alkotnak, amely egyszerre erőteljes és érzelmes. A dalok témái sokfélék, szólnak szerelemről, családról, örömről, bánatról, szabadságról, valamint a cigány emberek mindennapi életéről. A Parnograszt előadásmódjára jellemző a spontaneitás. Koncertjeiken gyakran improvizálnak, táncolnak, bevonják a közönséget, így minden fellépésük egyedi élményt nyújt. A Parnograszt nem csak Magyarországon vált ismerté, hanem Európa számos országában is fellépett. Koncerteztek többek között Angliában, Franciaországban, Németországban, Hollandiában, Belgiumban és Spanyolországban. Fellépéseiken olyan emberek is megismerhetik a cigány kultúrát, akik korábban még soha nem hallottak autentikus roma népzenét.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: Apátyit tu menge!
1: 100.3 Rádiódik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsort hallják, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki Andrást. A mai este folyamán a Rádió C és a Rádió Dik történetét fogjuk egy picit feleleveníteni, illetve ezzel kapcsolatban elmélkedünk egy picit, úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes lesz a mai napon is velünk tartani. Kezdésként hallgassuk most meg Kerényi Györggyel készült interjúnak egy részletét, aki a Rádió C alapítója és első főszerkesztője volt.
3: És ez a romák körében, ami ugye egy transznacionális nép, mert rengeteg helyen nincs, és azért hiába mondjuk, hogy India, de hát azért nincs neki egy országa. Ez a fajta nemzeti esedés is elindult a 70-es években. Roma világkongresszusok jöttek, igen, alakultak, Daróczi Ági például részt vett, Csoli is, azt hiszem volt ilyenen, már nem tudom pontosan.
2: Rostás Farkas,
3: Radu igen.
2: József, így
3: szóval,
2: van.
3: Hogy ez nemzetközi szinten is elindult, és Magyarországon is, hát ugye Magyarországon először így független roma értelmiségiként Barikároly, Zsigó és Daróczi Ági álltak föl 80-as évek legelején, amiben többek között a cigányságnak intézményrendszert követeltek, eljutok a kérdésedig is lassan, amelynek részei a Roma Múzeum, és ott a Roma Rádió már fölmerült. Uh-huh. És ez aztán a rendszerváltás óta, hát ugye Roma Múzeum sincs, voltak éppen azóta sem, tehát hogy a rendszerváltás óta a roma értelmiségnek, vagy a cigány értelmiségnek, én ezt teljesen váltva használom, egy akar igénye volt. Emlékszem, még tilososok voltunk, és szerintem még akkor kalózkodtunk vadul. A Daróczi Ági, aki akkor már azt hiszem a Patrint csinálta az MTV-ben, a Magyar Televízióban, meg a Bíró András, a nemrég elhunyt alternatív Nobel-díjas, nem is tudom micsoda, katalizátor, aki az autonómia alapítványt hozta létre. Megkerestek minket, hogy romákat Daróczi Ági vezetésével adjunk már, tanítsuk egy kicsit, hogy hogy kell rádiózni, és tudom, a Belvárosi Művelődési Házba mentünk, ahol ott voltak az Ágék, ketten a Tilosból, de hát az elképzelhetetlen lett volna, hogy fiatal romák, vagy nem fiatal romák ugyanúgy mászkáljanak, meg ugráljanak a tetőn, meg kalózkodjanak, tehát azért a romák élethelyzete, meg társadalmi státuszával ez nem fért össze, mint ilyen magyar középosztálybeli értelmiségi palánta gyerekek játszanak, vagy hát voltak éppen azért az egy gesztus volt a Tilos, egy média gesztus, még akkor is, hogyha nagyon fontos, és azóta is van. Tehát, hogy már akkor volt, aztán volt Horváth Margó, szegény, ő is meghalt már a 90-es évek közepén, neki is volt egy kezdeményezés, tudom, hogy a Sziget idején, akkor még Szigetnek, vagy Pepsi Szigetnek hívták, ideiglenes frekvenciával ott sugároztak is. Tehát új és új csapatok nekifutottak, de senkinek nem sikerült annyira összeszedni, hogy adjon neki, hát voltak éppen a politika frekvencia engedélyt. Uh-huh. És aztán az én barátom, a német Vladimir a Vova, aki például a Tilos Rádiónak is, meg a Tilos az A nevű helynek is a gründolója volt, ő egy ilyen kultúra szervező szinten fontos figura volt a magyar alternatív, budapesti alternatív kultúrában. Őt kereste meg a Bíró András, hogy katalizálja. És akkor ott volt, tudom, Daróczi Gábor, Mohácsi Vica, stb. És elkezdtek úgy szervezni valamit. De hát én meg akkor már azért masszívan benne voltam az izében, és akkor a Vova mondta, hogy hát egy kicsit koncepcionálná, hogy most milyen is legyen, és mondtam, hogy jó, hát akkor én írok nektek egy koncepciót. Ami aztán a Rádió C működésének alapja volt, amit most így magyarként, nem tudom, hogy itt a Dik Rádióban hogy nevezitek a nem cigányokat, magyarnak vagy nem cigánynak, mi szerintem mind a kettő valid. Én általában mindig azt használom, amit a romák használnak. De hát azért ennek a koncepciónak az volt a lényege, hogy a cigány közösség fele kell fordulni, és nekik kell csinálni. Nem az a célja egy roma rádiónak, hogy a többség előítéleteit megváltoztassa, kicsi is ahhoz, meg az a magyar államnak a dolga, hogy az oktatási rendszerén, a közmédiáján keresztül, természetesen örülünk neki, ha ilyen haszna is van, hogyha magyarok hallgatnak, akkor azok máshogy kezdenek el gondolkodni a cigányokról, mint ahogy esetleg addig gondolkodtak, de alapvetően ennek a közösségnek, a magyarországi cigányságnak, hát azon belül Pesti Rádió esetén a pesti cigány közösségnek kell információt adni, szórakoztatni, közszolgálati tartalmakat és szórakoztató tartalmakat. Ettől tulajdonképpen erre épült, ez volt a koncept lényege. Annyiban mondom, új volt, hogy azért az addigi kezdeményezések azok mind-mind egy ilyen formájuk át a magyar társadalmat attitűddel is indultak, az előítélet lebontás meg minden. Én meg azt mondtam, hogy az nem, nekünk a cigány közösséggel van dolgunk, ez az ő rádiójuk, hát ennek megfelelően azért hát dolgoztál, tudod, hát azért a műsorkészítők 70-80% az ott bizonyos pozíciókban, tehát igen, egy hírszerkesztőnél az ugye a legneutrálisabb műfaj, ott nincs nagy jelentősége, ott meg kell tanulnia, hogy a rádió címben más a hírkánon, ott nem biztos, hogy ugyanaz a hír, az első hír, mint ami a Kossuth rádióban vagy a Magyar televízióban, hanem a cigányok szempontjából fontosabb, lehet, hogy egy nagy szociális intézkedés az fontosabb, vagy egy etnikai konfliktus az fontosabb és első helyre kerül, míg máshol lehet, hogy egy világpolitikai hír vezet. Tehát hogy meg kell tanulni ezt a hírkánont, de egyébként főleg a kultúrával foglalkozom, és ez mind cigányok voltak, akik csinálták a maguk tudásával, érzékenységével, de még a közszolgálati, szociális oktatás és a többi ezekben a műsorokban is túlnyomó rész romák dolgoztak, de nem zárkoztam el, hogyha volt egy-egy profi, hozzáértő szociológus a oktatási ügyekben, hát jöjjön ide. Na szóval, hogy így állt föl az egész.
2: Most hallgassunk meg egy igazi felvétel ritkaságot. Magyari Imre fog nekünk játszani a zenekarával méghozzá Rákóczi indulót, amelynek a felvétele 1931. szeptemberében készült.

0: Most folytatjuk Kerényi Györggyel, a Rádió C alapító főszerkesztőjével készült beszélgetésemet.
1: Szóval a politikától sikerült nekem. Fidesz első kormányzása alatt kaptunk frekvenciát, és így egy évig, mert ugye 2002-ben volt kormányváltás, úgy is működtünk, de aztán utána a szociálliberális kormányzat is. Tehát igazából a Rádió C-nek az én időmben, én 2004 első felében totál elfáradással léptem ki, mondtam föl, léptem, hagytam ott. Mindig az volt, hogy nagyjából az egyharmadát a bevételeknek azt a mindenkori kormány adta, és hát mind a Fidesz, mind a szocib, egyharmada jött követségektől, nemzetközi források, nagyon-nagyon-nagyon harapták, buktak rá a követek. Hát látták, hogy ez egy valós dolog. Tehát eljött oda egy nagy követ, és hát teljesen elámult. Hát érted, ott dolgoztatok, csomó roma fiatal, csinál marha jó műsorokat, ráadásul a pesti értelmiségi közönségben is nagyon jó volt a rezonálás ránk, mert marha jó zenék voltak mindenféle területről, tehát nem csak roma vagy roma indítatású annak különböző területéről, hanem etnózene is, de hát populáris zene is volt, hát egyszerű cigány emberek hallgatták főleg, hát nem lehetett, tehát kellett oda pop zene is, de hát abban is jobbak voltak, tehát nagyon igényesek voltak a zenéjek, ezért nagyon divatos volt Rádió C-t hallgatni, és a követségektől egy ilyen egy unikális kelet-európai kezdeményezés, amikor ugye mindig azt olvastuk, tudtuk, hogy hát ez a roma kérdés milyen nehéz itt Kelet-Európában, ami igaz is, és akkor itt van valami, ami tök jó, működik, nem egy kamu projekt, úgyhogy az egyharmada a pénzünknek az mindig az én időmben ilyen nemzetközi forrásokból jött, és egyharmada jött mindig a Soros Alapítványtól, vagy az Open Society Institute-tól, mert ő is azért a magyarországi cigányügyben sok pénzt adott. Ez egyébként elég kiegyensúlyozott működést tisztes lehetővé, hogyha diverzifikálva vannak a forrásaid, akkor nem függsz nagyon egytől, ez nagyobb szabadságot is ad. Hát szóval így.
0: Elég kényes politikai környezet volt akkor, ráadásul sokan mentek ki külföldre romák közül. Hogy sikerült akkor balanszírozni ebben a témában, hiszen az azért ez tulajdonképpen egy konfliktus forrás is lehetett volna?
1: Hát azt azért tudomásul kell menni, hogy egy nem pusztán szórakoztató médium, én egyáltalán nem becsülöm le azokat, tehát a média fogyasztásnak az egyik motivációja, a szórakozás hiába tagadja a magasabb röptű értelmiségi is. Aztán mindig a sorozatok kapcsán derültek ki sokszor, hogy tudom, mi nem nézzük ezeket a brazil sorozatokat. Aztán kiderül, hogy de valahogy, hát pont éppen a kommentembe a szobába, meg minden. Tehát, hogy a szórakoztatás egy tök legitim funkciója a médiának, de hát vannak információs funkciói is, és főleg, hogyha az közéleti politikai, akkor igazad van, az egy potenciális konfliktusforrás. Én azért mindig úgy fogtam fel, és igyekeztem ezt is a műsorkészítők fele sugározni, hogy mindegyik kormányzattal szemben kritikusan kell viszonyulni, hogyha olyanokat lép, körbejárni az intézkedését. Igazából ilyen a nagy politikától különösebb problémát nem tapasztaltuk. Hát az, hogy nem tudom, hogy ezt itt lehetett, az, hogy még Farkas Flórián sose jött be, az egy másik dolog, az egy alrendszer azért. Uh-huh. De akár a Fidesz kormány alatt, sőt, hát azért már azért ezt az előbb még műsoron kívül neked visszaidéztem, hogy azért a Rádió C-nek egy tartósabb finanszírozását akkor, amikor már nagyon nagy anyagi csődbe voltunk, az biztosította, hogy az akkor még Fidesz, úgymond Fidesz vezetés alatt álló Magyar Rádió, és már szociálliberális kormányzat volt bőven, ővel kötöttünk egy szerződést, műsort vásárolt tőlünk, napi egy órát, és azért kaptunk egy csomó pénzt. Az egyből a költségvetésünknek majdnem a felét állta. Tehát, hogy azért a nagy politika, akár fideszes, akár a másik oldal, az mindig valamennyire empatikusan fordult a céhez. Azt egyik kormányzatnál sem sikerült elérni, hogy valahogy legyünk egy költségvetési sor. Tehát, hogy valahogy, mint a Gandhi gimnáziumot, tegyék közalapítvánnyá, nem ragaszkodtam volna én, meg a többi tulajdonostársam is, hogy ez egy közhasznú társaság volt, az autonómia alapítvány, ami az egy cigányügyben egy nagyon fontos szereplő, a rendszerváltás óta volt tulaj, voltak benne roma értelmiségiek is, én is tagja voltam, de hát ez egy közhasznú társaság volt, mert profitot nem lehetett kivenni. Nem ragaszkodtunk volna ehhez, ahhoz ragaszkodtunk volna, hogy valamilyen tartós finanszírozással Magyarországnak legyen egy roma rádiója. Ezt sose sikerült elérni egyik kormányzatnál sem. hát nem akartak ilyen költségvetési terhet magukra venni, azt gondolom. Azt is mondtam, hogy legyünk a Magyar Rádiónak az egyik csatornája. Petőfi, Bartók, dödödő. Hát legyen ott, akkor bevisszük oda. Csak legyen, maradjon meg, legyen a Magyar Rádiónak, most már nem is így hívják, egy roma adója. Miért ne lehetne? Hát ez egy több százezeres lépesség. Hát simán meg lehetne. Még most is azt gondolom, hogy meg lehetne csinálni. De nem sikerült a politikánál soha elén.
0: Most pedig hallgassunk meg ismét egy felvételt idősebb Magyari Imrétől és zenekarától. Nincsen annak a két szemnek, nem kell lesz már, és friss csárdás. Idősebb Magyari Imre egyébként 1894 és 1940 között élt.

0: Most pedig hallgassanak meg egy kis elmélkedést a Rádió Dikről, a roma médiáról, illetve a láthatatlan narratíváról.
1: Hát képzeld el azt a helyzetet, hogy egész életedben egy olyan házban élsz, aminek az ablakain szóval sosem nézhetsz ki.
2: Ez egy elég nyomasztó kép.
1: Igen, és az a durva, hogy a kint sétáló emberek viszont folyton bekukucskálnak hozzád, sőt nem is csak bekukucskálnak, hanem utána tovább állnak, és tudod, ők mesélik el mindenkinek a városban, hogy mi is történik a te házadban.
2: Aha, és persze a saját szűrőjükön keresztül.
1: Pontosan. Festenek rólad egy képet, ami lehet, hogy sötét, vagy túlzó, vagy egyszerűen csak egy apró, eltorzított részletet emel ki az életedből. Te pedig ott állsz bent, és hát sosem kapod meg a lehetőséget, hogy kinyisd az ajtót, és azt mondd, hogy várjatok már, ez az én életem.
2: Ja, hogy hagyjátok, hogy én magam mondjam el, mi folyik itt bent.
1: Így van, hogy te diktáld a narratívát.
2: Na most ez az a tehetetlen, borzasztóan frusztráló állapot, amit a szociológiában külső reprezentációnak hívnak.
1: Külső reprezentáció, aha.
2: Igen, ahol egy társadalmi csoport évtizedekig, vagy ahogy a történelemben gyakran látjuk, akár évszázadokig, csak elszenvedője a saját történetének, a róluk szóló híreket, cikkeket, könyveket mindig valaki más írja meg.
1: És a mai elemzésünkben pont arról fogunk beszélgetni, hogy mi történik akkor, amikor ez az ajtó végre kinyílik.
2: Ez egy nagyon izgalmas pillanat.
1: Nagyon. Amikor az, akit eddig, hát tudod, csak mikroszkóp alatt vizsgáltak, átlép a kamera másik oldalára, és azt mondja, hogy na, mostantól én szerkeztek, én vezetem a műsort. Konkrétan a Rádió Dikket és az a köré épülő magyarországi roma média jelenlét evolúcióját fogjuk most darabokra szedni.
2: Ami azért nagyon fontos téma számodra is, aki most hallgatsz minket, mert ez a történet nem csupán egy frekvencia beüzemeléséről szól.
1: Nem, egyáltalán nem. Ez arról szól, hogyan tudjuk észrevenni a láthatatlan narratívákat, amik ott bújnak meg a hétköznapi hírfogyasztásunk mögött. És kezdjük is rögtön egy nagyon beszédes ténnyel a forrásainkból. Maga a Dik szó.
2: Aha, a jelentése.
1: Igen, a Dik szó romani nyelven egyetlen rövid felszólítást jelent. Azt, hogy ő néz.
2: És ebben a rövid felszólításban tényleg benne van minden. Mármint ez egy konkrét figyelemfelhívás a többségi társadalom felé.
1: Hogy vedd észre ezt a világot.
2: Így van, azt a világot, amiről eddig mondjuk a híradók krimi rovataiban vagy a szociális riportokban kaptál egy végtelenül egyoldalú képet. Nézd meg a valóságot a mi szemünkkel is.
3: Vissza kell ugranunk az időben, egészen 2012-be.
2: Aha, a netes hőskorba.
3: Ja, az internetes tartalomgyártás egy sokkal, hát hogy is mondjam, vadnyugatibb korszakába. Ekkor indítja el Balogh Elek a Dik TV-t, teljesen az alapokról, egy egyszerű YouTube csatornáként. És tudod, amikor a jegyzeteimet raktam össze ehhez, folyton egy analógia járt a fejemben.
2: Na, kíváncsi vagyok.
3: Olyan ez az egész kezdeti időszak, mintha egy indie garázs zenekar elkezdene próbálni.
2: Aha, jó hasonlat.
3: Tudod, a nagy lemezkiadók rájuk sem néznek, a mainstream média meg abszolút nem érti a hangzásukat. Nincsenek milliók drága stúdióra, csak telefonok, alapkamerák, rengeteg önkéntes munka, de mindezek mögött egy óriási nyers energia van, meg egy nagyon őszinte mondani való.
2: És vigyük is egy kicsit tovább ezt a garázszenekar a hasonlatot, mert mi a lényege egy ilyen formációnak?
3: Hogy övék az irányítás.
2: Az is, de leginkább az, hogy nem a tökéletes, agyonpolírozott hangzást keresik, hanem azt az autentikus élményt, amit egy steril nagybetűs tévéstúdióban hát sosem lehetne reprodukálni. Balogh Elek indítatása is mélyen személyes volt, a mindennapi diszkrimináció tapasztalatából fakadt.
3: Aha.
2: És az a platform, amit felépített, az egy nagyon különleges pszichológiai hatást váltott ki. Képzeljük el, mit jelentett ez egy roma néző számára a 2010-es évek elején.
3: Hogy végre látják magukat.
2: Pontosan. Felmész a netre, és hirtelen olyan arcokat látsz egy magyar nyelvű felületen, akik akár a te szomszédjaid is lehetnének, olyan otthoni dinamikákat, poénokat, kulturális utalásokat hallasz, amiket te is nagyon jól ismersz.
3: De amiket a fősodratú médiában hát soha senki nem mutatott meg normális dologként.
2: Így van, és tudod, a többségi társadalomnak fogalma sincs arról az élményről, hogy milyen az, amikor nem látod magad a képernyőn. Számukra ez az otthonosság érzése, ez természetes.
1: Adott, persze.
2: De egy kisebbségnek ugyanez a felismerés, ez forradalmi.
1: Igen, hogy végre nem egy megoldandó szociális problémaként kerülsz képernyőre, hanem hát csak zenélsz, vagy csinálsz egy amatőr sorozatot, esetleg egy tehetségkutatót, éled az életedet. És ez a nyers, organikus energia, ez brutálisan jól működött.
2: Hatalmas közönséget építettek fel a neten.
1: Hatalmasat. Viszont, és itt a történet vesz egy nagyon éles kanyart, ami szerintem talán a legizgalmasabb része ennek az egész folyamatnak. A garázzenekar egyszer csak túl nagyra nő. Felfigyelnek rájuk a nagyok.
2: Bejön a képbe a pénz.
1: Uh-huh. 2019-et írjunk, és a Dick átlépi azt a bizonyos küszöböt. Hagyományos, fősodratú televíziós csatornává válnak, és bekerülnek a legnagyobb kábelszolgáltatók csomagjaiba.
2: De ahogy jön az intézményesülés, hát jönnek a konfliktusok is. Itt jön el az a pont, ahol az alulról jövő kulturális mozgalmak a legnagyobbat tudnak sérülni.
1: Amikor találkoznak a kereskedelmi logikával, és a tények itt magukért beszélnek, anélkül, hogy nekünk most igazságot kéne tennünk a felek között. Az átalakulás új befektetőket hozott, friss tőkét, de ő egy teljesen új tulajdonosi kört is.
2: Aha, ami azért alapjaiban változtatja meg a dinamikát.
1: Teljesen. Ennek a vége az lett, hogy az alapító Balog Elek 2020-ban távozott a csatornától. Ő maga úgy nyilatkozott, hogy ő kiszorították, és elvesztette a valódi befolyást az irányítás felett.
2: Bár ezt az új tulajdonosok ugye határozottan visszautasították.
1: Igen, ezt fontos hozzátenni, mindkét félnek megvan a maga narratívája erről, de engem ebben az anyagban nem az üzleti vita érdekel, hanem egy sokkal mélyebb kérdés, és itt egy kicsit meg is akadtam a téma feldolgozásakor, úgyhogy kérlek segíts ezt helyre tenni.
2: Hallgatom, mi az?
1: Szóval, ha van egy csatornám, ahol továbbra is roma műsorvezetők vannak a képernyőn, az ő zenéjük szól, de a színfalak mögött, mondjuk az igazgató tanácsban, a tulajdonosi körben, meg a főszerkesztői székekben már teljesen mások ülnek.
2: Aha, értem a dilemmát.
1: Akkor ez, mármint definíció szerint, ez még mindig valódi önreprezentációnak számít? Vagy átcsúszunk abba, hogy ez már csak egy szépen berendezett kirakat?
2: Hú, ez az egyik legnehezebb dilemma a média szociológiájában, és teljesen jogosan akadtál meg rajta. Mert visszacsatolva a te analógiádra, ha a garázszenekart leszerződít egy multikiadó, lehet, hogy a színpadon még mindig ők pengetik a gitárt. De a kiadó mondja meg, hogy melyik dal mehet a rádióba, milyen ruha legyen rajtuk a fotózáson, milyen legyen az albumborító. A média világában a láthatóság, tehát hogy arcokat látunk a képernyőn, az csak az első... Hát, hogy is mondjam, nagyon felszínes rétege az egyenlőségnek.
1: Szóval ez még nem elég.
2: Nem, mert az igazi formáló erő, tehát a narratíva feletti hatalom, az a szerkesztőségi üléseken dől el. Ott van a valódi kontroll.
1: Hogy ki mondja meg, mi a hír?
2: Így van. Ki dönti el, hogy mi legyen a vezető anyag? Ki határozza meg, hogy mondjuk a 100 beküldött roma élettörténetből melyik az az egy, amit bemutatnak, mert az illik a csatorna arculatába? Ha a műsorpolitika vagy a pénzügyi döntések feletti kontroll kicsúszik a közösség kezéből, akkor a hitelesség sérül. És a Dick TV körüli viták megítélését, hát a mai napig ez a feszültség kísérti.
1: Uh-huh. Értem. Tehát a puszta jelenlét az nem egyenlő az irányítással. És éppen ez a feszültség, ez az átalakuló vitákkal terhelt médiakörnyezet volt az, ami megágyazott annak az új formátumnak, ami miatt ma valójában itt beszélgetünk.
2: A rádiónak.
1: Igen. 2022. január 3-án Budapesten a 103,3 MHz-en elindul a rádiódik. Persze online is elérhetők, de maga a tény, hogy van egy hagyományos budapesti FM frekvenciájuk, ez egy hatalmas dolog. Viszont, és itt egy nagyon fontos történelmi kontextus tisztáznunk kell, amire rábukkantam a kutatás során,
2: hogy nem ők voltak az elsők.
1: Pontosan, nem ez volt az első ilyen próbálkozás Magyarországon.
2: Nem bizony, és ezt nagyon nem szabad elfelejteni. A Rádióci volt a nagy úttörő ezen a téren. Ők 2001 és 2011 között működtek, és ráadásul nem csak nálunk, hanem egész Közép-Európában ők voltak az első roma közösségi rádió.
1: De ami engem teljesen letaglúzott, ahogy néztem ezeket a dátumokat, az a két pont közötti időszak.
2: a lyuk a történetben.
3: Igen, a Rádió Cikk 2011-es megszűnése és a Rádió Dik 2022-es indulása között eltelt több mint 10 év. Egy teljes évtized.
2: Durva, nem?
3: Nagyon. Ez azt jelenti, hogy felnőtt egy komplett generáció úgy Budapesten, hogyha bekapcsolta a rádiót az autóban, nem volt egyetlen olyan állandó frekvencia sem, ami kifejezetten az ő kultúrájukat, az ő hangjukat sugározta volna.
2: És képzeljük csak ennek a hiánynak a pszichológiát egy közösségre nézve. 10 éven keresztül a rádiós spektrum, ami amúgy hát talán a legközvetlenebb, legintimebb médium, hiszen ott szól a füledben, a dugóban, vagy otthon főzés közben.
3: Veled van egész nap?
2: Igen, és ez a sáv teljesen néma maradt velük kapcsolatban. Egyetlen közösség sem tud egészséges identitást építeni, ha a tömegmédiában ekkora évtizedes lyukak, információs sivatagok vannak róluk. Ezért volt a Rádió Dik indulása nem csak egy üzleti lépés, hanem egy óriási társadalmi űrnek a betömése.
3: Van is egy hivatalos szlogenjük, ami nekem nagyon megragadta cikkekből. Szerintem zseniálisan tömöríti ezt a küldetést. Úgy hangzik, hogy romákról, nem csak romáknak.
2: Aha, igen, ez nagyon jó.
3: Ez első hallásra egy egyszerű PR-fogásnak tűnik. De minél többet gondolok rajta, annál zseniálisabb a pszichológiája az egésznek.
2: Mert két egymással amúgy gyakran teljesen ellentétes dolgot próbál meg egyszerre csinálni.
3: Hogy érted?
2: Egyrészt épít egy biztonságos zónát, egy kulturális bázist a roma hallgatóknak, de a hangsúly az a második felén van a mondatnak, hogy nem csak romáknak. Hogy is működik ez a gyakorlatban? Hát úgy, hogy az előítéleteket sosem azzal lehet a leghatékonyabban lebontani, ha évente egyszer, mondjuk a roma kultúra napján, leadunk egy komor dokumentumfilmet az állami tévében.
3: Mármint a pipálós kötelező jellegű műsorokkal.
2: Pontosan. Az előítéletek a hétköznapi, banális normalizációtól törnek meg. Amikor a többségi társadalom tagja beül az autójába hétfő reggel, tegergeti a rádiót, és azt hallja, hogy egy roma műsorvezetői parról sztorizik, hogy milyen nehéz volt reggel felébreszteni a gyereket, vagy hogy milyen drága lett a kenyér a boltban. Az esendőség, a közös, hétköznapi problémák megosztása az, ami a leginkább hidat épít. Ez a láthatatlan normalizáció hatalma.
3: Na de itt meg kell állnunk egy pillanatra, mert van valami, amiben nagyon szeretnék belekötni.
2: Na mondjad!
3: Ahogy átnéztem a rádió műsor struktúráját, egy dolog azonnal szembe tűnik, mégpedig a zene elképesztő dominanciája. Hatalmas arányban sugároznak zenét. Van ott minden, klasszikus kávéházi cigányzene, olá cigányfolklór, kortárs romapop.
2: Igen, ez tény.
3: Értem én, hogy a zene fantasztikus, meg ez egy univerzális nyelv, ami tényleg összeköt, de nem rejtez magában egy hatalmas csapdát.
2: Mire gondolsz pontosan?
3: Hát már mintha egy roma rádió a nap nagy részének zenét és mulató sugároz.
2: Aha.
3: Akkor nem pont azt a sok száz éves, végtelenül lekezelő klisét erősíti a többségi hallgatókban, hogy... Hát a roma embernek a vérében van a ritmus, hogy ő alapvetően zenész, meg szórakoztató és kész.
2: Értem, mire célzolsz.
3: Hozok ide egy másik példát, ami eszembe jutott erről. Mintha csinálnánk egy olyan tévécsatornát az olaszokról, ahol tudod, egész nap csak azt mutatják, ahogy egy vidám bajszos szakás dobálja a pizzatésztát a levegőbe.
2: Ez egy zseniális hasonlat.
3: Mindenki szereti a pizzát. De könyörgöm, az olaszok találták fel a rádiót, ők építik a Ferrarit, nekik vannak a legbrilliánsabb divattervezőik. Ha folyton csak a tésztagyúrást mutatod, akkor a pizza dobozába zárod be az egész kultúrájukat. Nem csinálja ugyanezt a rengeteg zene a rádióban?
2: De, abszolút, és a pizza hasonlat tökéletesen rávilágít a probléma gyökerére. A médiakutatók ezt a jelenséget úgy hívják, hogy a pozitív sztereotípia csapdája.
3: Pozitív sztereotípia.
2: Igen. Amikor egy tulajdonság önmagában véve pozitív, mondjuk, hogy valaki kiválóan zenél, de ha kizárólag ezzel az egy dologgal azonosítják a csoportot, az ugyanolyan kirekesztő tud lenni, mint egy negatív előítélet. Mert beszűkíti a létezésük dimenzióit.
3: Igen, skatujába rakja őket.
2: És pontosan ez a kérdés volt az, ami a disztkészítőiben is felmerült már a kezdetekkor. A működésükből, a nyilatkozataikból látszik, hogy nagyon is tudatában vannak ennek a veszélynek.
1: és mit tudnak tenni ellene a gyakorlatban. Mert azért valljuk be, a zene mégiscsak hozza a hallgatottságot, abból él a rádió.
2: Hát a megoldásuk az egyensúlyozásban rejlik. Tudatosan úgy alakították ki a műsor struktúrját, hogy a zenés blokkokat megszakadják, vagy kiegészítik olyan tartalmakkal, amik direkt szétverik ezt a csak zenés klisét.
1: Például?
2: Foglalkoznak színházzal, irodalommal, a mikrofon elé pedig roma orvosokat, kutatókat, mérnököket, pedagógusokat ültetnek be.
1: Wow, értem.
2: Olyan arcokat és olyan szakmákat emelnek be a köztudatba, akiket a többségi médiában szinte hát lámpással kell keresni. Ezzel mutatják meg, hogy a kultúra nem egy egydimenziós dolog.
1: Sőt, ahogy olvastam az anyagot, volt egy pont, ami engem kifejezetten meglepett. Mert oké, bemutatják a sikeres embereket, kifelé próbálják javítani a képet, de van egy műsortípusuk, amire még képzeld, nemzetközi szinten is felkapták a fejüket.
2: Melyikre gondolsz?
1: Ezek azok a magazin műsorok, amiket kifejezetten roma nők készítenek.
2: Aha, igen, a női műsorok.
1: És olyan témákat boncolgatnak bennük, mint mondjuk a válás, a családon belüli konfliktusok, a hagyományos nemi szerepek szorítása, vagy az egyszülős anyák küzdelmei. Ezek a témák sokszor a saját közösségükön belül is masszív tabunok számítanak.
2: Ami elképesztő bátorságra vall a részükről. És el is mondom miért.
1: Kíváncsi vagyok.
2: Amikor egy kisebbségi csoport állandó nyomás alatt van a társadalom részéről, amikor tudod nap mint nap védekezniük kell a negatív előítéletek ellen, akkor a legtermészetesebb emberi védekezési mechanizmus az az összezárás.
1: Hogy kifele csak a jót mutatjuk.
2: Így van, kifelé csak a jót. Nem akarják kiteregetni a szennyest, nem akarják megmutatni a belső törésvonalakat, a vállást, a generációs konfliktusokat, mert egyszerűen attól félnek, hogy a többségi társadalom majd azt mondja, hogy na tessék, mondtuk mi, hogy ilyenek.
1: Hogy úgymond fegyvert adnak az előítéletesek kezébe.
2: Pontosan ezt akarják elkerülni. Ehhez képest, amikor a rádiódik egy műsorában roma nők nyíltan beszélnek a vállás nehézségeiről, vagy mondjuk a toxikus hagyományokról, az a közösség elképesztő mentális és intézményes érettségét mutatja.
1: Igen, hogy elbírják ezt a vitát.
2: Azt üzenik vele, hogy vagyunk már annyira felnőttek, és elég erős a platformunk ahhoz, hogy nem csak a ránk erültetett külső támadásokkal küzdünk meg, hanem szembenézünk a saját belső, fajdalmas tabuinkkal is. Ez adja meg egy médium igazi hitelességét. Amikor nem egy steril, tökéletesített PR képet sugároznak, hanem a maguk esendő, komplex valóságát.
1: Hú, ez egy elképesztően fontos gondolat. De azért tegyük fel a kérdést. Miért hat ránk ennyire újszerűen, hogy egy roma tanár az irodalomról beszél, vagy egy édesanya a vállásról egy rádióban? Miért érezzük ezt még ma is valami forradalmi dolognak? Ahhoz, hogy ezt a megkönnyebbülést megértsük, azt hiszem muszáj egy kicsit beszélnünk a múltról is.
2: Igen, a történelmi háttérről.
1: Arról a toxikus médiakörnyezetről, amiben mindannyian felnőttünk.
2: Így van. Az okokat nagyon erősen a 90-es évek magyar médiaipari működésében kell keresnünk. A rendszerváltás előtt a rómák, hát ha egyáltalán szóba kerültek az állami sajtóban, szinte csak egy passzív, problémás rétegként jelentek meg, akikről a felsőbb hatalom majd csak gondoskodik.
1: Igen.
2: De a rendszerváltás után a szabad sajtó megjelenésével jött az igazi hideg szuhány.
1: Hát igen, azok a 96-97-es statisztikák az asztalomon. Ezeket tényleg nehéz olvasni. Nézd meg ezeket a számokat, amiket a forrásaink idéznek. A 90-es évek második felében a hazai sajtóban a romákkal foglalkozó cikkek 25%-a tisztán az etnikai konfliktusokra volt kihegyezve.
2: Durva.
1: Egy másik 25%-a kizárólag a bűnözési statisztikákhoz kötötte őket. És még 20% csak és kizárólag a mélyszegénységgel, az oktatási és szociális válsággal foglalkozott.
2: Aha.
1: Ha ezeket összeadjuk, a róluk szóló hírek 70%-ában a... idézőjelben mondom, a probléma szinonimái voltak.
2: És tudod, mi a legkárosabb ebben a 70%-ban? Az a folyamat, amit a médiakutatók homogenizálásnak neveznek. Ne ijedjünk meg a szótól, pofon egyszerű a jelentése.
1: Mire gondolsz?
2: Gyakorlatilag egyetlen, arctalan, szürke masszával gyúrták a képernyőn a teljes roma lakosságot, nem volt saját nevük, nem volt egyéni sorsuk. Ha a 90-es években láttál egy romát a híradóban, Az esetek nagy részében nem egy interjúalany volt, aki a szakmájáról beszél, hanem hát csak egy vágókép valamilyen bűnügyi vagy szociális riportban.
4: Arc nélkül, némán.
2: Igen. A valóság viszont az, hogy a magyarországi roma társadalom elképesztően rétegzett. Mást jelent romának lenni, mondjuk egy borsodi kis településen, és teljesen mást a budapesti értelmiségi közegben.
4: Persze.
2: Különböznek a hagyományaik, a vallási kötődésük, az anyagi helyzetük, sőt, sok esetben még a nyelvük is. Ha a média ezt a hihetetlen sokszínűséget egyetlen szürke kategóriába zsúfolja, azzal a legfontosabbat veszi el tőlük.
4: Az egyéniségüket.
2: Pontosan. Ezért annyira kritikus jelentőségű minden egyes olyan perc a rádióban, amikor valaki nem a nagybetűs roma embert játssz el, hanem egyszerűen csak a saját neve alatt, a saját szakmájáról, a saját életéről beszél.
4: És ahogy így lassan összeáll a kép ebből a rengeteg infóból, számomra van egy nagyon kristálytiszta tanulsága ennek az egész folyamatnak. Olyan ez, tudod, mint a nyelvtan. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen előjáró szót használunk, amikor a médiáról beszélünk.
2: Hogy érted?
4: Óriási különbség van a között, hogy a társadalom beszél valakiről úgy, hogy az illető még csak ott sincs a szobában, vagy pedig leülünk és beszélgetünk valakivel.
2: Aha, nagyon igaz.
4: Sőt, van egy harmadik, szerintem a legmagasabb szintje is a történetnek. Amikor nem csak velük beszélgetünk, hanem hagyjuk, hogy ők maguk tegyék fel azokat a kérdéseket, amik nekik fontosak. Hogy nem mi diktáljuk a témát felülről. Ennek a független felületnek a kiharcolása és a saját témafelvetés szabadsága az, ami a rádiódik valódi súlyát adja ebben a rettentően zajos médiatérben.
2: Ezzel nagyon nehéz lenne vitatkozni. Viszont ne felejtsük el, hogy ez a függetlenség, ez sosem egy statikus állapot. Ezt nem lehet egyszer kiharcolni, aztán szépen hátradőlni. Minden áldott nap meg kell küzdeni érte az éterben.
4: Igen, ez folyamatos munka.
2: Patika mérlegen kell egyensúlyozniuk a hagyományok megőrzése és mondjuk a modern társadalmi problémák boncolgatása között. Mérlegelni a felhőtlen zenés szórakoztatás és a komoly ismeretterjesztés arányát, és közben a legnehezebb feladat valahogy egyensúlyban tartani a működéshez szükséges üzleti hirdetői elvárásokat a tartalomba vetett szerkesztői függetlenséggel.
4: És ezzel el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol érdemes egy picit távolabbról rápillantanunk arra, amit ma itt átrágtunk veletek. Kezdtük a legeslegelején a Dixóval, egy lelkes YouTube csatornával, és azzal az ígérettel, hogy nézz. Uh-huh. Aztán megnéztük, hogyan nőtte ki magát ez a bizonyos garázszenekar, milyen árat fizettek az intézményesülésért, és milyen elképesztő űrt töltött be a rádió, amikor egy évtizedes csendet tört meg az FM sávon. De ahogy a formátum változott, hát úgy változott a felszólítás is.
2: Igen, az üzenet átalakult.
4: A Rádió Dik esetében a nézd üzenete már sokkal inkább azzá formálódott, hogy hallgasd meg, hogy mielőtt véleményt formálnál a harsány, clickbait szalag címek alapján, állj meg egy pillanatra, hangolódj rá a frekvenciájukra, és hallgasd meg, mit mondanak ők a saját maguk által írt szabályuk szerint, a saját életükről, a saját zenéjükön keresztül.
2: Ez így egy gyönyörű ív a YouTube-tól a rádióig, de még mielőtt teljesen lezárnánk a mai témát, van valami, ami az adatok és az okokozati összefüggések elemzése közben bennem felmerült. És szeretném, ha Telki most hallgatsz minket, ezen rágódnál egy kicsit a műsor után.
4: Na, kíváncsian várom, mivel dobott fel a legvégét.
2: Tegyük fel a legprovokatívabb kérdést a média evolúciójával kapcsolatban.
4: Jehet.
2: Teljesen simulékonyan beépül a fősodratú, fényes, kereskedelmi médiába.
4: Aha.
2: Vajon elkerülhetetlen, hogy ezzel együtt elveszítse azt az eredeti nyers, kicsit karcos, garázszenekari hangját, amiért egykor olyan hiteles volt? Vajon a hallgatottsági verseny szépen bedarálja az identitást, vagy, és ez a másik olvasata a dolognak, talán pontosan ez a tökéletes észrevételen asszimiláció az igazi siker?
3: Hogy már fel sem tűnik.
2: Pontosan. Amikor már senki nem akad fenn azon, hogy fú, ez egy roma rádió, hanem egyszerűen csak az a hír, hogy ez egy rohadt jó rádió, amit mindenki hallgatni akar. Vajon melyik forgatókönyv jelenti a valódi társadalmi egyenlőséget? A karcos, független különállás, vagy a teljes, kommercializált beolvadás?
4: Hú,
2: Mindenképpen érdemes ezen elgondolkodni legközelebb, amikor beindítod az autót és gombot nyomsz a rádiódon.
4: Hú, na ezen a dilemmán én is biztos, hogy rágódni fogok még egy darabig. Ez nagyon betalált. Borzasztóan izgalmas volt ezt a témát ma veled ilyen mélységében átbeszélni. És neked is köszönjük, hogy velünk tartottál és rászántad az időd erre a mai utazásra. Reméljük, adtunk egy új eszközt a kezedbe, hogy legközelebb picit máshogy kritikusabb szemmel és nyitottabb füllel figyeld a világot magad körül. Keresd továbbra is a mögöttes történeteket, és ne felejtsd el mindig megnézni, hogy vajon ki fogja éppen a mikrofont.
0: Egy kis elmélkedést hallottunk a rádiódikről, illetve a roma média történetéről és a láthatatlan narratívákról, és még számtalan izgalmas gondolatról. Önök a rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallhatták. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
5: Művészet, kultúra, hagyomány.
6: Ez a Roma Szalon.
5: A 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dick.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Kevesebb indulat és több kölcsönös tisztelet megteremtésére törekszik Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnökök körét gyakorló házelnök, aki erről napi rendelőt beszélt az országgyűlés ülésén. A köztársasági elnöki jogkörök gyakorlásának átmeneti időszakában azon fogok dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a nagyság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Nem ígérhetem, hogy minden vitát feloldok, de valamennyi döntésemmel és megszólalásommal arra fogok törekedni, hogy kevesebb legyen közöttünk az indulat és több a kölcsönös tisztelet, fogalmazott Forsthoffer Ágnes, akinek felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak bent az ülésteremben. Emlékeztetett az alaptörvény

0: törvény 17. módosításának hatályba lépését követően a köztársasági elnök megbízatása hétfőn megszűnt. A Tisza párt parlamenti frakciójának még nincs új államfőjelöltje. A képviselőcsoport a héten többször is össze fog ülni egyeztetni, folyamatosan jönnek az ajánlások, amiket meg fognak vitatni, mondta kedden a parlamentben újságíróknak Bújdosó Andrea. A Tisza frakció vezetője közölte, ez egy hosszabb folyamat lesz, most alaposabban egyeztetnünk kell. Hozzátette, reméli, hogy találnak egy kiváló pártoktól független jelöltet, aki védi a demokrácia értékeit és alkalmas arra, hogy egyesítse a nemzetet. A politikus lehetséges neveket azonban nem akart mondani. Egy Polgár Juditról szóló kérdésre válaszolva hangsúlyozta, sajnálják, hogy a sakkozó nem fogadta el a felkérést, de tiszteletben tartják a döntést. Egy másik kérdésre felelve kiemelte, hogy a frakcióval megbeszélték a hozzájuk érkezett jelöléseket, és Polgár Juditot kiváló jelöltnek tartották. Több fontos ügyben is döntést hozott a parlament kedden. Az országgyűlés megszavazta a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló javaslatot. Ezt a kormány szerint az indokolta, hogy az iskolakezdés a szűkösebb anyagi lehetőségek, illetve a tankötelezettség kezdete miatt egyetlen családnak se jelentsen aránytalan terhet. A jogszabály szerint a támogatás nem minősül jövedelemnek, ezért nem kell utána adózni, és végrehajtás alá sem vonható. Elfogadta az országgyűlés 139 igen és 26 nem szavazattal egy tartó mellett a közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló határozatot is. A határozat célja az új közszolgálati média szervezeti rendszer megalapozása. A múlt csütörtöki bejelentéstől mostanáig több mint 131 ezeren töltötték ki a kormány oldalán elérhető közlekedésbiztonsági kérdőívet. Az eddigi válaszok eloszlása alapján sokan egyetértenek az extrém gyorshajtók, a notórius szabálysértők és a közúti versenyzők elleni határozottabb fellépés ötletével. Bár a különböző szankciókkal és szigorításokkal kapcsolatos kérdések egy része megosztja az embereket, a válaszok több mint fele a válaszadók többségének egyetértését jelzi. A szigorítást legalább részben támogató válaszokkal együtt ez az arány összességében meghaladja 70%-ot.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik.

0: Sunenvo jassa.
1: 100.3 Rádió Dik.
2: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
3: Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki érdekes idejét a Média és Valóság podcastra fordítja. Én magam Baranyi Tamás vagyok, és itt van velem gyönyörű műsorvezető társam, Mizari Szandi. Hello, Szandikám!
4: Szia, Tomi! Nagy szeretettel köszöntök minden kedves nézőt és hallgatót. Öröm veled műsort vezetni, vagy öröm volt veled műsort vezetni, ugyanis.
3: Igen, mert hogy ez most az utolsó adásunk, és egy kis önreflexióval vissza is tekintünk majd az adásra, de igazából nem konkrétumokba megyünk bele, hanem úgy általánosan a lényegre próbálunk visszatekinteni. Most, ha így megkérdezem tőled, akkor így visszatekintve, mi volt az a konzekvencia, az a tanulság, amit leginkább le tudtál szűrni így a műsor folyamról?
4: Mindenféleképpen egy tükörnek érzem a Média és Valóság podcast sorozatunkat, és azt gondolom, hogy rendkívül hiánypótló volt, hiszen én magam racionálisan két lábbal a földön álló nőnek gondoltam, egészen a harmadik, negyedik részig. Aztán rá kellett döbbennem, hogy azok a szakértők, akik részt vettek vendégként ebben a műsorban, tudtak nagyon sok újat mondani. Voltak olyan történetek, ahol meghatódtam, voltak olyan történetek, ahol szégyeltem egy kicsit magam, és attitűdöt is kellett váltanom, ugye az élet minden területére vonatkozóan. Te hogy élted ezt meg, Tomi?
3: Én úgy éltem meg, hogy arra jöttem rá, hogy a média az egy sokkal demokratikusabb dolog, mint ahogy én azt gondoltam. Egyrészt azért, mert ugye már a civil anyagok bekerülnek, tehát így a médiában már jelen van, tehát ők is ott vannak. Másrészt meg, hogy mi is sokkal erősebben tudunk hatni a médiára, mint ahogyan ezt én korábban gondoltam, ha tudatosak leszünk, és felismerjük ezt a képességünket, és alkalmazzuk is. És mi volt, ami a legjobban megérintett, említetted, hogy volt ilyen?
4: Volt ilyen, igen, egy parasportolónak a története volt. Én mindig úgy gondoltam, hogy élem az életemet, hogy félig tele van a pohár. Nem úgy. Ő éli úgy az életét, és én kevésbé, de igyekszem máshogy állni a világhoz.
3: Engem pedig az érintett meg, de emlékszem, hogy ez téged is nagyon mindkettőnket, amikor itt volt a MÁV szóvivője, és ő ugye már nincs szolgálatban, és megkértük, hogy elköszön, ő fejezte be az adást, és az valahogy nagyon megérintett, mert ahogyan úgy összeszedett lett, egy pillanat alatt is hangnemet váltott, abban érezhető volt egy tisztelet a szakmája felé, és abban benne volt egy életút.
4: Kirázott a hideg, tényleg ez egy ilyen pillanat volt, hogy ültünk itt a székben, ahogy leálltak a kamerák, és meghatódva gondolkodtunk rajta, hogy akkor ki fogja kikísérni az urat. Szerettem az adást, és hát nagyon érdekes a mai vendégünk is. Igen, itt a záró fináléban. Kivel beszélgetünk?
3: Lesz a lehetőségünk szerintem most is, hogy a hidegrázom minket, ugyanis az egyik főnökünk, ami vendégünk, ő nem más, mint Fáy András, a Dik Média ügyvezetője és producere. Köszöntünk itt körünkben téged, András, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
5: Hát én is köszöntelek benneteket, és köszöntöm a nézőket, hallgatókat. Elsősorban gratulálok nektek ahhoz, hogy végigcsináltátok ezt a műsorsorozatot. Nem is tudom, hogy végül hány részt.
4: Ez a 48.
5: 48 részt, tehát 48 vendéggel beszélgettetek. Nem mondom, hogy már mindegyiket meghallgattam, de elég sokat meghallgattam, sokba belehallgattam, és tényleg nagyon érdekes válogatást raktatok össze Média és Valóság címszó alatt. Tehát nem csak a műsorvezető társainkat talált, vagy műsorvezető társaitokat találtam itt örömmel, akik most egy kicsit más oldalukról mutatkoztak be, és egy kicsit mélyebben, kicsit más dolgokról beszéltek, de ez a parasportoló és egyéb sportolók, akik megjelentek a műsorba, különböző celebek, influencerek, de még szexológus is volt a vendég, szóval nagyon érdekes válogatást láttunk, és nagyon ügyesen mindenkitől jókat kérdezve kihoztátok azt a lényeget, ami a Média és Valóság témakörben számunkra most a műsor szempontjából a legfontosabb volt, és emellett tényleg az emberi oldalát is megmutattátok mindegyik vendégünknek, úgyhogy Még egyszer gratulálok.
4: Nagyon köszönjük szépen. Én itt a nézőknek, illetve a hallgatóknak szeretném közben elmondani, hogy két nagyon ritka pillanat történt. Az egyik az az, hogy a főnökünk fehér hollóként beült ide hozzánk, a másik pedig az, hogy megdicsért valakit. Úgyhogy én szeretném a kollégák figyelmébe az újrajátszó gombot ajánlani, hogy nyomogassák meg.
3: És szerintem most sokan utálnak is minket ezért, de ezzel lépjünk tovább, és fogjuk bele abba a műsor részbe, ahol elővesszük a média és valóságot, pontosabban a DIK média és valóság kapcsolatába is belenézünk majd, hiszen te vagy az, aki az ügyvezetője vagy, és ezzel kapcsolatban téged kérdezhetünk legautentikusabban. Szandi,
4: meg is van az első
3: benned
4: kérdés.
3: Mindig ott van az első kérdés, nem akarlak téged megelőzni.
4: Igen, az érdekelne, hogy szakemberként hogyan látod, milyen szerepet tölt ma be a DIK TV az összes csatornához viszonyítva?
5: Hát a DIK TV egy elég speciális televízió, és hát ugye itt azért nem csak a tévéről, hanem az egész DIK médiáról beszélhetünk, hiszen a DIK TV mellett 2022-től, ha jól emlékszem, van a DIK Rádió is, vagy a Rádió DIK, ugye hivatalos nevén, aminek a stúdiójában ülünk, és a DIK TV pedig 2019-től, igen, 2019, hát hogy telik az idő már, nekem nehéz visszaemlékezni, 2019-től működik televízióként, ugye előtte pedig egy YouTube csatornaként indult el, és ami a különlegessége elsősorban a DIK TV-nek, ami máig is megmaradt, az, hogy akik csinálják a televíziót, azok a magukénak érzik, tehát olyan roma műsorkészítők, akik abszolút a magukénak érzik ezt a csatornát, és abszolút magukénak érzik ezt az egész médiát, és ők azok, akik tulajdonképpen a romákról alkotott képet árnyalják, és hitelesen mutatják be ma a magyar médiában. Mert mi itt a probléma alapvetően, amikor arról beszélünk, hogy a média kép, a romák, vagy hát egy kicsit tágabban nézve a kisebbségek média képe, vagy általában, hogy milyen képet alkot a média rólunk. Hát a probléma mindig az szokott lenni, hogy a média azt a képet próbálja erősíteni és bemutatni, ami egy olyan kép, amit leegyszerűsítve gondolunk mi valakiről, vagy valakikről, egy csoportról, egy társadalmi rétegről, egy bármilyen szociológiai csoportról. És ez alapvetően egyébként az emberi gondolkodásra jellemző, hogy megpróbáljuk leegyszerűsíteni a dolgokat, és az agyunk működését kimélve azt mondjuk, hogy bizonyos csoportokat megpróbálunk egy csoport jelzővel illetni. És azt mondjuk, hogy az egyszerűség kedvéért a magyarok ilyenek, a svájciak olyanok, a romák amolyanok, és hát tudjuk, hogy ez nem igaz. Tehát aki Magyarországon él, megismeri a magyarokat, az tudja, hogy elég nehéz dolog azt mondani, hogy ilyenek a magyarok, mert ilyenek is, meg olyanok is. Aki messziről tekint Svájcra, az nyilván azt tudja mondani, hogy na hát a svájciak ilyenek. Tehát aki oda megy Svájcba, az rögtön rájön, hogy hát egyáltalán nem ilyenek, vagy lehet, hogy vannak ilyenek, meg nem olyanok. És hát ugyanez a romákra is így igaz. Most a romákról alapvetően van két képünk, van két olyan már a magyar társadalomban elfogadott és berögződött kép, amit a magyar média hol így, hol úgy, hol pozitívan, hol negatívan ugye használ. Az egyik, ami a vidám, nótáskedvű, táncolni szerető, kedves, ez az egyik romaképünk, a másik romaképünk a szegény és általában a szegénységétben ugye akkor nem túl iskolázott, vagy nem iskolázott, és ennek megfelelően a szegénységben bármire képes romák. Ez a másik kép, amit szoktunk látni a magyar médiában, és ez sajnos elég gyakran elénk jön, vagy az egyik, vagy a másik kép. Tehát pontosan tudjuk, hogy a romák nem ilyenek. És ezeket a képeket igyekszünk mi ebben a televízióval és rádióval, igyekszetek ti ebben a tévében és rádióban valahogy árnyalni és megmutatni azt. És ugye a legnagyobb baj a magyar médiában, hogy főleg ezekben a sztereotípiákban jön elő a roma kép, és nem nyilvánulnak meg egyébként a roma nemzetiségű emberek teljesen átlagos helyzetekben, teljesen átlagos szituációkban, vagy olyan szituációkban, ami nem kötődik ezekhez a sztereotípiákhoz.
0: Igen.
5: Erre van a Dik TV. Erre jött létre a Dik TV, erre hozta létre még annak idején ugye az a kis közösség a YouTube-on ezt a csatornát, hogy egy csomó olyan dolgot mutasson meg a roma közösségről, amit addig a többségi társadalom nem ismert, nem figyelt fel erre, és hát ezt próbáljuk mi továbbvinni. Azzal együtt, hogy egyébként ezt a úgynevezett pozitív sztereotípiát, ami a zenéléssel és a tánccal kapcsolatos, ezt természetesen megtartjuk, hiszen ennek van egy figyelemfelkeltő hatása, és ezt a nézettség érdekében szeretjük, és hát egyébként is látjuk, hogy a nézők is szeretik a zenei műsorokat, tehát azt mindenképpen nézik, és ezek közé, a zenei műsorok közé helyezzük el például az ilyen egy kicsit gondolatébresztőbb, vagy nagyon gondolatébresztő műsorokat, mint ez a Média és Valóság, de hát Szandi, neked is van egyéb műsorod, amiben sokkal érdekesebb beszélgetéseket folytatsz, mint most esetleg velem, sokkal érdekfeszítőbbeket, és hát Tomi, neked is ugye a rádióban vannak nagyon jó műsoraid, amik nem zenei műsorok, úgyhogy itt mutatkoznak be azok a vendégek, akik egy teljesen másfajta roma képet mutatnak be a többségi társadalomnak.
4: Egy dolog jutott eszembe ennek kapcsán, hogy ugye kicsit imperialista módon, meg egészséges önreflexió nélkül azért a romák között magukat értelmiség réteghez sorolóak nagyon lenézik azt, hogy Dik TV, hát csak a tánc meg a zene. Erre van egyébként egy réteg, és nem csak a romák közötti réteg, akinek igénye fogalmazódik meg arra, hogy legyenek ezek a műsorok, és akkor mindig igyekszek elmondani, hogy de vannak azok, ami volt korábban, ugye Zsásé, amiben szerepeltem közösen a Melanival, az is egy hiánypótló dolog volt, ott is próbáltunk hidat képezni a roma és a nem roma társadalom között, és valahol a Média és Valóság az a műsor, ahol szakértőbb hangvételben olyan emberek tudtak csatlakozni, akivel el tudott beszélgetni két roma származású is, és azt gondolom, hogy az az üzenet, amit az innen kilépők visznek tovább, az talán egy kicsit erősebb digitális lábnyom, mint az, hogy ezt mi most itt megnézhetjük majd vissza 10-20 év múlva. Azt gondolom, hogy hiánypótló. Viszont van egy olyan kérdésem, hogy nincs-e kontraproduktivitása annak a ténynek, hogy a Dik TV vezetőségének a missziója, ez a kulturális misszió, amiről beszélünk, és egyébként ezt valóban érezzük is, és egyetértünk veled, tud-e piaci tényezőként, kulturális misszión túllépve piacot találni úgy, hogy ne sértsen kulturális határokat, az érzékenyítésen belül maradjon, és ugyanakkor mégis azt mondja, hogy határozott média reprezentáció történik, amit a romák magukról alkotnak?
5: Hát én egy olyan korszakban kezdtem el televíziózni, ugye hát már több mint 30 évvel ezelőtt, amikor még a televízió azt mondhatjuk, hogy teljesen másmilyen volt. A kereskedelmi televíziók akkor még nem indultak el Magyarországon, és külföldön is még gyerekcipőbe járt a kereskedelmi televíziózás, már itt Európában. Ugye Amerikában tudjuk, hogy ez jóval előttünk már megtörtént. Akkor a médiának egy sokkal inkább közszolgálati szerepe volt, még a szinte minden tévécsatornán. És valahogy mindenki úgy képzelte el a televíziózást, hogy maga a televízió az, az embereknek az oktatását, a tisztánlátását, a valóság jobb megismerését fogja segíteni. Sajnos ez aztán nem így alakult. És ezért nagyon jó a kérdésed, mert a kereskedelmi szempontok előbb-utóbb felülírtak mindent. Felülírták ezt a kulturális elhivatottságot, felülírták az oktatási célokat, és felülírtak nagyon sok mindent. És látjuk, hogy hova jutott a televíziózás. A kereskedelmi televíziók nagyon elvétve tisztelet a kivételnek, akik színvonalas, kulturális műsorokat tűznek napirendre, ahol színvonalas beszélgetés műsorokat lehet hallani, amik nem politikával foglalkoznak, mert azt hozzá kell tennünk, hogy nyilván a politikai műsorok azok ezeken a kereskedelmi televíziókon és általában a televíziókon igen nagy hangsúlyt kapnak. Hogy milyen színvonalon, az megint egy másik kérdés, és hogy milyen céllal, az megint egy másik kérdés, de lényeg az, hogy ezek, tehát hogy igazából vitaműsorokat ott látunk, politikai vitaműsorokat, de kulturális vitaműsorokat, ilyen műsor például, mint Média és Valóság, aminek azért, és itt érdekes ez a helyzet, hogy egy roma televízión, egy kereskedelmi televízión adunk helyet, ez egy különleges helyzet. Egyébként ezt azért tudjuk megtenni, azt hozzá kell tennünk, mert egy támogatást kaptunk az Európai Uniótól, és ezért tudjuk mi is ezt a műsort megcsinálni. Nézettségi szempontból valószínűleg nem ez lesz a hónap legnézettebb műsora, hiába vannak ilyen jó műsorvezetőink, nem ez lesz a legnézettebb műsorunk, a zenei műsorok azok, amik általában a nézettség listán elől vannak, a kívánság műsorok, a zenei műsorok, tehát ezeket szeretik a nézőink, nem csak a roma nézők szeretik ezt, és nem csak a roma televízión szeretik ezt, hanem minden, vagy a rádión, ugye mindig egy kicsit, én mindig a televízió irányából beszélek, de természetesen a rádiónál is ugyanez van. A rádiónál is a zenei műsorok a leghallgatottabbak. Vagy a reggeli szórakoztató műsor, tehát azért a nézőink pontosan ugyanúgy viselkednek, mint minden más televízió néző, és pontosan ugyanazok a nézőink, mint minden más televíziónak a nézői, tehát itt nincsenek különbségek. Nem is mérhetőek egyébként ezek a különbségek, vagy nem is, és ráadásul nem is mérik ezeket a különbségeket, bár mi mindig azt gondoljuk, hogy a mi televíziónkat azért elsősorban roma nézők és a rádiót roma hallgatók hallgatják, de mivel a nézettségmérés és hallgatottságmérés erre nincs felkészülve, ezért ezt mi ki se tudjuk mutatni, hogy a nézettségen belül ténylegesen mekkora a roma nézők és roma hallgatók aránya. Ami biztos, hogy a nézettséghez képest, amit hivatalosan mérnek a televízióval kapcsolatban, ahhoz képest, hát egy kívánság műsornál sokkal több kérés érkezik csak, mint amekkora nézettséget kimutat a nézettségmérés, vagy a hallgatottságmérés, tehát ebből gondoljuk, hogy talán nem reális ez az egész mérés, de hát egy ilyen speciális helyzetben levő tévénél és rádiónál azért speciális mérés lenne szükség, ami nyilván számunkra megfizethetetlen, és alapból nem áll rendelkezésre.
3: Igen, bocsáss, még én csak levegőt vettem.
4: Ja, de a kérdésre.
3: Van is kérdésem, de igen, fejezz csak be.
5: Inkább jöjjön a kérdés, mert szerintem, ha nem is tudom, hogy megválaszoltam a kérdést, de körülbelül az a válasz a kérdésre, amit Szandi feltett, hogy megpróbálunk egyensúlyozni. Tehát a nézettség és hallgatottság és a kulturális misszió között próbálunk valahogy valahogy egyensúlyozni, és egyébként azt gondolom, hogy nyilván senki nem lesz elégedett, mert azok, akik több zenét akarnak, azért nem elégedettek, mert közben ilyen okoskodó műsorokkal szakítjuk meg a nagyon jó kis zenéket, akik pedig több kulturálisan érdekes és mélyebb beszélgetéseket szeretnének hallgatni, ők meg azért nem elégedettek, mert ebből nincs elég, és ez tény. De nem egy televízió fogja megoldani a magyar média összes problémáját, és sajnos ugye jönnek hozzánk kérdések, a politikai kérdések, a romák nehéz sorsával foglalkozó naponta kapunk üzeneteket, hogy milyen megalázó helyzetbe tudnak kerülni romák a többségi társadalom által, milyen megalázott helyzetben kell élniük, és ezekkel a dolgokkal nem azt gondoljuk, hogy nem egy roma televíziónak kell foglalkoznia, hanem ezekkel a gondokkal egy közszolgálati tévének kell foglalkozni, ezekkel a gondokkal országos kereskedelmi tévéknek kell foglalkozni.
3: Pont ehhez kapcsolódik.
5: És mi tudjuk, hogy ezek így vannak. Tehát magunknak ezt elmondani sokszor talán felesleges. És a másik, ami, hogy ugye maguk a romák is a magyar médiából tájékozódnak arról, hogy ők maguk milyenek. Tehát, hogy egy olyan roma kép alakul ki a romákban is a saját közösségükről, amit ez a média mutat. Mi egy olyan képet szeretnénk mutatni nekik, ami felemelő, ami büszkeséget ad, és amit örömmel néznek. Azokat a problémákat, amik érik őket nap mint nap, azokat ne ezen a tévén lássák, és ez van emögött, hogy mi szándékoltan a televízió indulása óta nem foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, és nem foglalkozunk politikai kérdésekkel sem. Ezekkel a közszolgálati tévének kell foglalkozni.
3: Most egy rövid szünet, muzsikálás következik, azután folytatni fogjuk a beszélgetést.

0: véleményedet.
1: 100.3 Rádiódi. Média és valóság, a DIK Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Nagyon érdekes, pont ez kapcsolódik, amire így gondoltam, amikor először felvetődött, hogy akkor lejössz hozzánk és beszélgetünk, mármint az emeletről arra gondoltam, hogy lejössz hozzánk, hogy nagyon érdekes helyzetben van a média, mert ahogyan említetted is, tipizál, uniformizál, és olyan sémákkal, sablonokkal dolgozik a jól közérthetőség érdekében, ami egyébként teljesen egy sablonba fogadja a tartalmat. Ugyanakkor pedig a valóságot is szeretnél valamilyen módon leképezni, legalább bizonyos műsorsávokban, műsoridőkben. És egy kereskedelmi médiumnál meg ez egy főleg nagy kérdés, hogy akkor ennek a feszültségét hogyan lehet elhordozni, hogy szeretnénk üzenetet közölni, szeretnénk eljutni valamilyen küldetéssel a fogyasztóhoz, ugyanakkor pedig, ha a valóságot akarjuk leképezni, akkor árnyalnunk kell szerte szét a képet, és szét kell száloznunk. Ez egy olyan ellentmondás a műsorgyártás folyamán, egy olyan feszültség pontosabban, amit így hordozni kell folyamatosan. Így ügyvezetőként ez mennyire nehéz számodra úgy személyesen?
3: Illetve van egy gyors ehhez kapcsolódó kérdésem, hogy igen, illetve hogy a felelősséget éreztek-e döntési pozícióban azt illetően, hogy a DIK TV a romák média reprezentációját illetően egy episztemikus autoritás?
4: Én azt gondolom, hogy a felelősséget igyekszünk áthárítani rátok.
2: Köszönjük.
4: Tehát nem szeretnénk eldönteni semmit. Nem szeretnénk helyettetek, műsorkészítők helyett döntéseket hozni, és talán azt látjátok is, hogy az egy dolog, hogy feljebb ülök egy emelettel, és néha jövök, de ez nem azt jelenti, hogy hierarchikusan ott helyezkedek el fölül, és majd leszólok, hogy ez ne így legyen, vagy ne úgy legyen. Tehát talán ezt megerősíthetitek, hogy ilyen nincsen. És nem is erről szól ez az egész média, és ez az egész televízió. Mi azt szeretnénk biztosítani, itt a televízió vezetésre, a tulajdonosi körre gondolok, hogy egy olyan biztos háttér legyen, egy biztos gazdasági háttér legyen elsősorban, ahol ez a televízió tud működni, és ahol a műsorkészítők szabadon készíthetik a műsorokat. Az, hogy ugye, amit én elmondtam az előbb, hogy ez egy szándékolt stratégia, és ezt ugye az elején megbeszéltük, hogy ez a televízió nem politizál, nem a szociális problémáknak a feltárásával foglalkozik, ezt tudjuk. Egyébként óhatatlanul megjelenik ez a műsorokban, tehát amikor lemegy a stáb vidékre, és egy fiatal, tehetséges roma gyereket mutatunk be, aki zenél, és fantasztikusan énekel, és fantasztikusan zenél, de hát közben a kamera mutatja azt, hogy milyen szörnyű körülmények között, micsoda szegénységben él ő, a családja, az egész falu. Tehát ez nem megkerülhető. De mi azt akarjuk megmutatni, hogy ebben a környezetben micsoda tehetségek, és micsoda fontos új életek születnek, amiket nem szabad elengedni, amiket nem szabad megkerülni, és nem szabad elhallgatni, hogy ezek vannak. A körülményeket látjuk, és tudjuk mindannyian. Én azt hiszem.
2: Igen, így van. Így van. Egyébként, hogyha így meg kell fogalmazni, amikor elindult a csatorna, főleg itt most a tévére gondolok, de a rádiónál is azért említhetem, hogy mint médiumnál, hogy mi volt az a környezet, illetve az a közönség, amit meg akartunk szólítani. Tehát ugye itt egy önreprezentációról van szó, amiben tulajdonképpen saját magunkat kommunikáljuk, vagy egy szélesebb, nagyobb beágyazottságban szeretnék bemutatkozni, vagyis ugye a többségi társadalomnak, vagy a romáknak szeretne először megfelelni a médium?
4: Hát szerintem nem szeretnénk megfelelni senkinek, tehát ez a romákról, nem csak romáknak, ugye ez a jelszó, amit kitaláltunk a legelején, már nem tudom, kitalálta ki, de nagyon találó és nagyon jól jellemzi azt, hogy ez a televízió mindenkinek szól, elsősorban romákról, hiszen a romák média reprezentáltsága azért elég alacsony, és hát ahogy erről rögtön az elején beszéltem, nem csak, hogy alacsony, de hogy ráadásul a sztereotípiákat erősítik ezek a megjelenések. Általában a tömegmédiában sajnos ezzel találkozunk. Itt nyilván valahogy megpróbáljuk ezt az egyensúlyt, ha nem is helyreállítani, mert azért ez egy picit bonyolult lenne egy ilyen kis tévével helyreállítani, de legalábbis árnyalni a helyzetet, és azoknak, akik érdeklődnek legalább a roma kultúra iránt, és ide kapcsolnak erre a tévére, azoknak megmutatni ebből valamit. Hát nyilván, akik hátat fordítanak a roma kultúrának, azokkal nem tudunk mit kezdeni, tehát azok számára továbbra is azt javasolnám, vagy hát inkább a közszolgálati tévének azt javasolnám, hogy ők is többet foglalkozzanak ugye a romákkal, és mondom, hogy nem csak azokban a helyzetekben, amikor ezt a sztereotípiák erősítéseként tudják megtenni, hanem teljesen átlagos szituációkban is megszólaltathatnak roma honfitársakat.
3: A véleményed szerint egy népcsoport reprezentációja az attól lesz hiteles, hogy az adott népcsoport vagy vallási csoport aktora ül ott abban a műsorvezetői székben, vagy ezt meg tudja tenni egy többségi társadalom tagja? Tehát konkrétan arra gondolok, hogy mondjuk van egy mozgássérülteket érintő műsor, akkor ott annak a műsorvezetője attól lesz hiteles maga a műsor koncepcióban, hogy ő is mozgásában akadályozott, vagy ezt meg tudja tenni egy kevésbé érintett személy is? Tehát mitől valódi hiteles reprezentáció egy-egy népcsoporté, vallási csoporté?
4: Hát én a egyetemi oktató is vagyok, és egy tanulmányt írtam még a Dik TV elindulása után a hiteles roma kép reprezentációjáról és a Dik TV történetéről. Ez meg is jelent egy egyetemi folyóiratban, és akkor ebben a tanulmányban ezt le is írtam, de nyilván ez ismert volt a szakirodalomban, én csak összegyűjtöttem az ide vonatkozó témákat átnézve, hogy és pont ugyanez a kérdés akkor felmerült bennem, és úgy láttam, és úgy látom, hogy a szakirodalomban az ezzel foglalkozó, ugye nyilván Amerikában ez egy nagyon fontos kérdés volt, hogy az afroamerikai kisebbséget hogyan lehetne reprezentálni, és ki tudja reprezentálni, és ha belegondolunk, akkor ott egy elég nehéz lenne arról, tehát hogy rögtön érthetővé válik ez a kérdésnek a irrelevanciája, hogy hogyan beszélne egy afroamerikaiakról egy műsorvezető, aki nem afroamerikai. Tehát, hogy hogyan csinálna egy beszélgetős műsort, egy olyan, amit itt láttunk már azért a magyar médiában, olyan afroamerikaiakról egy beszélgetős műsort, amiben nincsen afroamerikai. Ugye? Tehát, hogy
3: máshogy látom. Én azt gondolom, hogy ahogy a feminizmushoz szükség van a férfiakra, meg a gyerekműsorhoz, a gyermektelenekhez, pont az árnyalás miatt, amit egyébként a Dik TV is csinál, én nem biztos, hogy kategorikusan azt mondanám, hogy az valós, vagy attól valós valaki, mert érintett az adott műsor tematikájában.
4: Igazad van, tehát azt mondom, hogy nem beszélhetünk a romákról, romák helyett. De nyilván, és ezért jó ez a televízió, mert itt tulajdonképpen mindenki, aki műsorokat készít, aki a műsorokat vezeti, a műsorokkal foglalkozik, ők romák. És hát ők szerintem jobban tudják a saját problémáikat, és egy teljesen más kép. Szerintem mindenkinek, ha már a média és valóság műsorban vagyunk, akkor menjünk onnan, hogy szerintem mindenkinek megvan a saját valósága. És ez a saját valóság, ez az ő születésétől alakul ki azáltal, hogy kik voltak a szülei, milyen oktatáson ment keresztül, és azt gondolom, hogy az, hogy valaki egy roma családban születik, roma szülőktől és roma családtól körülvéve, az egy olyan valóságot ad neki, egy olyan valóságlátást ad neki, amit én, aki itt Budán születtem, itt éltem Budán egész életemben, nem láthatok. Nem láthatok, de nem is ez a, nekem nem is ez a
2: valóságod, igen.
4: Nekem nem is ez a célom, nekem az a célom, és nekem az a valóságom, és ezért van szerencsém, hogy én itt születtem, és én mondjuk egy olyan családban nőttem föl, hogy gyerekkoromban a szög huszár, vagy mi volt a címe, roma meséket olvastattak velem a szüleim, meg a világ minden tájáról meséket olvastattak velem. Hát teljesen olyan környezetben nőttem föl, ahol fel nem merült bármiféle hátrányos megkülönböztetés bárkivel szemben. És visszaemlékezve az életembe, az első roma ember, akit megismertem, az egy nagyon kedves és nagyon értelmes ifjú hölgy volt, tehát nekem utána bárki mondhatta, hogy ilyenek a romák, vagy olyanok a romák, én pontosan tudtam, hogy hát nem olyanok, mert én ismerek valakit, aki nem ilyen. És hát ezt javaslom mindenkinek, hogy ismerje meg ilyen kedves roma embereket, akik értelmesek, intelligensek, és akkor utána bárki bármit mond nekik a romákról, azt tudja mondani, hogy el tudom képzelni, hogy vannak ilyen roma emberek, akik a szegénységtől, a megalázottságtól, a háttérbe szorítottságtól, a lehetőségektől való elzártság miatt így viselkednek, de ki nem lenne ilyen helyzetben? És akkor menjünk, és akkor utána látjuk, hogy a körülmények milyen módon alakítják ki egy ember valóságát, mert hogy csak is a körülmények alakítják ki a mi valóságunkat. És akkor ez a valóság, nyilván innentől látjuk, hogy a romáknak miért más a valóságképük, és nekünk, vagy kinek, mindenkinek miért más a valóságképe. Úgyhogy ezért gondolom, hogy alapvetően a romákról szóló műsorokat romáknak kell csinálni, az ő valóságképüket kell megmutatni, de nyilván ez nem működhet egy társadalomban a mások nélkül, hiszen ezért vagyunk egy társadalomban, hogy mindannyian próbáljunk együttműködni, tehát nyilván a roma embereknek együtt kell működni, és a nem roma embereknek együtt kell működni a roma emberekkel, ez alapvetően fontos.
2: És így az együttműködés így reagálva, hogy most így romákkal dolgozol együtt itt a médiák, ezeknek a két médiumnál, mi az, amit megismertél a roma mentalitással kapcsolatban, amire rájöttél, hogy valami módon a romáknak van egy olyan tulajdonságuk, olyan fajta sajátosságuk, amit érdemes behozni a médiumok. Tehát, hogy nem jelenik meg azokban a médiumokban, ahol a romák jelennek meg. Tehát a roma képben ez még így hiányzik. Tehát van valami olyan, ami szerinted ma a romák, magyarországi romákkal kapcsolatban az ő média megjelenésükből hiányzik, pedig egy nagyon fontos, hangsúlyos jellemzője a roma társadalomnak.
4: Hát én azt gondolom, hogy minél többet dolgozom együtt a roma kollégákkal, annál inkább jövök arra rá, hogy semmilyen különbség nincs a roma kollégák és a nem roma kollégák között. Tehát nem igazán tudnék most ilyen sztereotípiákat felállítani.
2: Nekem ez tetszik. Nekem igen, tetszik igen, ez a válasz.
3: Ez egy nagyon jó válasz.
4: De nem is akarok. Tehát nem is célom, hogy ebbe az irányba elmenjünk. Én azt gondolom, hogy és ezért javaslom mindenkinek, hogy minél több romával találkozon személyesen és beszélgessen. És aztán rájön arra, hogy ugyanolyan ember, mint mindenki más. és ugyanannyira más a valósága neki, mint nekem, és vagy nekünk, és mindenkinek van egy másik valósága, és ez az a valóság, amit tudunk oktatással, neveléssel, társadalmi összefogással alakítgatni, és szerencsés esetben ezek a valóságok, ezek egyre pozitívabbak lesznek.
3: Azt azért szerintem fontos elmondani a nézőknek, illetve a hallgatóknak is, hogy itt azért a legtöbb műsor az úgy születik, hogy ötletelés van, és ti ezekre az ötletelésekre nyitottak vagytok, tehát szerintem így azért egyszerűbb megérteni azt, amikor azt mondod, hogy ti alakítjátok. Tehát, hogy ez valóban így van, hogy ebben szabad kezet kapunk, én is, illetve a kollégák is. Mi az, ami neked, tudom, hogy nem fogod kimondani, vagy nem lehet kimondani, hogy mi a kedvenc műsorod. Van-e olyan műsor ma a Dik TV-nek a palett táján, amiből azt érzed, hogy szükség lenne még kettőre? Tehát, hogy van-e ilyen? Gondolkoztok-e abban esetleg, hogy mondjuk egy 5 éves mérföldkő, vagy 10 éves mérföldkő esetében próbáltok esetleg többet elmozdulni, nem csak a zenei irány, hanem valóban a beszélgetés, vagy a más módon, a főzőműsor, ugye imádják ezt is. Nekem például az ismeretségi körömben azok, akik nem roma származásak, ők nézik a főzőműsorainkat és próbálkoznak az ételekkel. Tehát, hogy van-e olyan, amit te mondjuk így tudnál szakemberként, és hogyha ezt nem egy ilyen piacorientált módon vizsgáljuk, hanem tényleg te, mint mondjuk kommunikációs szakember, szerinted tudna társadalmilag pozitív hatással lenni, ha mondjuk valamelyikből lenne kettővel több?
4: Hát én most inkább arra beszélnék, hogy mi az, ami nincsen, és még lehetne. Szuper. Ez ráadásul egy zenei műsor, tehát én például a jazzt nagyon szeretem, és azt gondolom, hogy a rádióban van.
2: Igen.
4: Bocsánat.
2: Pandival, igen.
4: Ott mindenképpen van ennek helye, de hát egyébként meg nem egy televíziós műsorfajta sajnos a jazz. Bár próbálkoztak már jazz tévével, és van is ilyen külföldön, de azt gondolom, hogy itt Magyarországon egy jazz műsort csinálni, az pláne televízióban ugye az nagyon nehéz, tehát ezt mindenképpen hagyjuk meg a rádiós műfajnak, és azt gondolom, hogy a rádiónak pedig abszolút helye van a médiában, és szerintem még sokáig helye is lesz, tehát többször már temették, most éppen a televíziót temetjük, de szerintem a televízió is, meg a rádió is is van helye a médiában, lehet, hogy kicsit másképp fogják hívni majd ezeket streamingnek, meg nem tudom én minek, de akkor is ez ugyanaz lesz, televízió lesz, vagy rádió lesz. Tehát én egy jazz műsornak örülnék még.
3: Terveztek arra vonatkozóan célzott kutatásokat, akár célcsoportelemzéseket, hogy mire lenne még igény, mert ugye ez a jazz, ez egy nagyon érdekes dolog, de lehet, hogy számos hasonló ötlet lenne össztársadalmi szinten, akár nem csak a roma közösséget kérdezve, hanem a nagy többségi társadalmat kérdezve arról, hogy melyik oldalára kíváncsiak akár a romáknak. Tehát, hogy terveztek-e esetleg az NMHH-val közösen pályázati projekt alapon, de bármiféle tanulmányt arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjátok még hatásosabban ezt a roma képet a médiában reprezentálni?
4: Ez egy érdekes felvetés, köszönöm, Szandi. Tehát eddig nem gondoltunk erre, hogy erre egy ilyen kutatást kellene elindítani, vagy felmérést indítani. Én azt gondolom, hogy ezek a témák, ahogy eddig is, ezek így organikusan így felmerülnek. Uh-huh. Tehát amikor valami jobban érdekli a közösséget, akkor valahogy ez a téma ez bejön. Ahogy bejött a divat téma, ahogy bejött a ruha téma, esküvő téma, ahogy bejött a sok-sok műsorunknak a témája egyszer csak így felmerült, és akkor azt elkezdtük szervezni, és valahogy azok a dolgok jönnek össze, úgy érezzük, ami éppen aktuálisan tényleg érdekli az embereket. Tehát amikor a főzőműsorok érdekesek, amikor ez van a médiában mindenfelé, akkor akkor nálunk is felmerül, hogy mi miért nem csinálunk főzőműsort, hiszen látjátok ti is, hogy mennyire érdekli a családotokat, a barátaitokat, és akkor behozzátok a témát, hogy főzőműsor, és akkor valahogy ez össze is áll. Mert akkor találunk rá érdeklődőket, találunk rá szponzorokat is szerencsés esetben, és akkor el tud indulni egy főzőműsor. Amikor egy kicsit már alább, hogy a főzőműsorok iránti érdeklődés, akkor egy picit mi is azt látjuk, hogy hú, ez most már nehezebben megy, akkor most keressünk valami másik témát.
2: És ugye a jövőre nézve, mert most már azért nagyjából így a műsor vége felé járunk, így a műsoridőben, lekerekítve, hogy mennyire gondolod azt, hogy az a médium, ami a Dik TV, és most inkább a tévére gondolok, mint a rádióra, azért is hoztam be, de akár a rádiót is behozhatjuk, így, hogy a jövőkép a romáknak, a jövőkép alakulásában nem közszolgálati médiumként milyen felelőssége lehet a jövőre nézve? Tehát, hogy ugye a romák innen ismerik meg önmagukat, említetted. Azért ennek egyfajta felelőssége ilyen szempontból mégis jelentkezik, hogy így ebben milyen irányt tud adni egy olyan médium, ami nem közszolgálati.
4: Hát egyrészt én minden nézőnknek azt tanácsolnám, hogy ne csak innen ismerje meg önmagát, tehát próbáljon meg azért mindenhonnan tájékozódni, és azt gondolom, hogy nem csak nekünk, tehát egyébként mindenkinek és minden médiával foglalkozó embernek óriási felelőssége van azzal kapcsolatban, hogy milyen képet alakít ki, éppen kiről és miről. Tehát, hogy ezt sokkal jobban meg kell fontolni, és sokkal jobban át kell gondolni a minden médiában dolgozó embernek, hogy az, amit ő csinál, az milyen hatás.

0: És Tomi, neked is nagyon szépen köszönöm, hogy együtt vezettük ezt a műsort. Imádtam minden percét, és hát lehet, hogy foglak telefonon még zaklatni.
1: Engem nyugodtan kereshetsz, és én is nagyon sokat tanultam tőled a jelenlétedet, úgyhogy köszönöm ezt a nyitottságot, mert nekem valóban új volt ez a terep, úgyhogy most már egy picit döcögősen, de azért jelen vagyok.
0: Köszönöm a szépen. Nézőknek, illetve a hallgatóknak pedig köszönjük szépen a figyelmet, és hát tartsatok velünk itt a Dick Médiában sokszor ezután is. Sziasztok!
1: Minden jó, sziasztok!
2: Sziasztok!
3: A Dick Rádió média és valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
2: 35 éves jubileumát ünnepli a Parnograszt egy különleges aréna koncerttel. 35 évvel ezelőtt egy szabolcsi faluból indult útjára egy zenekar, amely mára nem csak a magyarországi cigányzene egyik legismertebb képviselője lett, hanem a generáció közös zenei élményévé is vált. A Parnograszt 2027. január 22-én a Budapest arénában ünnepli fennállásának 35. évfordulóját egy egyszeri, különleges koncerttel, amely a zenekar történetének legfontosabb pillanatait idézi meg számos vendégművésszel és meglepetéssel. A Parnograszt története mindig is a családról szólt. A zenekart rokoni szálak kötik össze, dalaikban és koncertjeiken pedig ugyanaz az őszinte öröm, összetartozás és életszeretet szólal meg, amely 3,5 évtizede meghatározza őket. A jubileumi koncert ezt a történetet meséli el. A kezdetektől napjainkig vezető utat, amelynek során a hagyományos cigányzene értékeit megőrizve váltak, a hazai zene élet egyik legmeghatározóbb koncertzenekarává. Olvasható a közleményükben. Mint kiemelik, az ünnepi estén a jelenlegi felállás mellett újra szintén

0: színpadra lépnek a zenekar korábbi meghatározó tagjai is. Balog Marica, Váradi Mária és Jakocska János. De közben emlékeznek meg a zenekar egykori tagjáról, Olá Jancsiról is, aki ugyan már nincs közöttünk, de szellemisége és öröksége ma is a Parnograsz része. Hozzátéve a különleges időutazáson olyan előadók csatlakoznak hozzájuk, akikkel az elmúlt évek során közös dalok, koncertek vagy meghatározó zenei találkozások születtek, Bagosi Norbert, Dániel Figergő, Mező Misi, Pál István Szalonna, Pogány Induló, Szirota Jennifer, Honey Beast, a Bohemian Betyársz, a Magyar Banda és a Punani Masszív. Ezek az együttműködések igazán jól mutatják, hogy a Parnograsz zenéje messzire túlmutat a műfaji határokon. Autentikus gyökereiből kiindulva évtizedek óta képes megszólítani a legkülönbözőbb zenei világok alkotóit és közönségét. A jubileumi koncerten természetesen felcsendülnek a legismertebb Parnograsz dalok, de számos olyan produkcióval is készülnek, amelyek kizárólag ezen az estén lesznek láthatók. Az aréna egy estére a közös ünneplés helyszínévé válik, ahol 35 év emlékei, barátságai, dalai és történetei találkoznak. A koncertre a jegyértékesítés 2026. július 20-án 10 órakor indult el. A Parnograszt egyik legfontosabb küldetése a cigány hagyományok megőrzése. Zenéjükön keresztül továbbadják azokat a dallamokat, ritmusokat és történeteket, amelyeket még szüleiktől és nagyszüleiktől tanultak. Ez különösen fontos napjainkban, amikor sok hagyomány lassan feledésbe merülhet. A zenekar megmutatja, hogy a roma kultúra rendkívül gazdag és értékes. Fellépéseikkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a cigányságról kialakult kép árnyaltabbá váljon, és egyre többen ismerjék meg a roma emberek hagyományait, zenéjét és örömeit.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
3: Nagy szeretettel köszöntelek titeket, kedves rádiódik hallgatók, csütörtök este 8 óra van, ami nem jelent mást, mint hogy legnagyobb örömötökre, vagy akár akaratotok ellenére is, de a következő 2 órában a regenerációt fogjátok hallani. Én Baranyi Roland vagyok, és rengeteget tanakodtunk azon mai vendégemmel, hogy melyik témakört járjuk körbe. Annyi témakör jutott eszünkbe, elsősorban kell beszélnünk egy szerencsétlen autóbalesetről, ami szeptember 27-én történt, erről majd részletesebben fogunk beszélni, hogy mik voltak a baleset körülményei. Ebből kifolyólag a fiatalon megszerzett jogosítvány témakörét fogjuk körbejárni, de beszélni fogunk utazási szempontból a fiatalok szemével nézve a nagyobb európai városokat összehasonlítva Budapesttel, valamint fiataloknak szóló fantasy sorozatokat és filmeket fogunk körbejárni. Ebben a körbejárásban nagy segítségemre lesz mai vendégem, Lakatos Mário, jó barátom, szia!
4: Szia, Roli, üdvözöllek téged és a kedves rádiódik hallgatókat is.
3: Hát elsősorban szerintem beszéljünk a vezetésről.
4: Beszéljünk.
3: Szeptember 27-én meg kell említenünk egy szomorúbb témát. Ugye szeptember 27-én pénteken szenvedett autóbalesetet Sallai Nóra és 5 éves kisfia Bende. A kisfiú sajnos életét vesztette ebben a balesetben, és Sallai Nóra is súlyosan megsérült. Innen is részvétünket küldjük neki, és ugye nem ők voltak a vétkesek ebben a balesetben, hanem két fiatal fiú ült az autóban, egy fiatal fiú vezette az autót, és muszáj beszélnünk arról, hogy fiatalon jogosítványt szerezve mennyi idő után tud magabiztosan vezetni egy fiatal fiú. Hát hozzád fordulok ebben a témában, mivel nekem még nincsen jogosítványom, te viszont lehet mondani, hogy viszonylag már régóta vezet. A fiataloknál ugye jellemző az a dolog, hogy szeretnek gyors autókat vezetni, gyorsan is hajtani ezekkel a gyors autókkal, viszont ahhoz, hogy ezt megfelelő biztonsággal tudja, akár megengedett sebességen belül maga biztosan tudjon gyorsan vezetni mondjuk valaki egy autópályán, ahhoz kell a tapasztalat. Na most ugye itt van egy ellentmondás, hogy fiatalon szeret gyorsan vezetni az ember, meg akkor élvezi legjobban a vezetést, viszont a tapasztalatot pedig már csak öregebben szerzi meg. Neked mik az élményeid ezzel kapcsolatban? Te milyen voltál akkor, amikor annak a folyamatában volt, hogy megszerezted a jogosítványt, és milyen voltál akkor, amikor friss jogosítványos voltál?
4: Szóval elsősorban is szeretnék én is a családnak részvételt nyilvánítani ebbe a súlyos tragédiába. Aztán a kérdésedre visszakanyarodva, hát én még nem mondanám magamat egy tapasztalt sofőrnek, 8 éve rendelkezem jogosítványa, azóta a mindennapjaim része is a gépjárművezetés. Hát az első 1-2 évenben az lehet, hogy én is egy kicsit meggondolatlanabbul vezettem sok esetben, mint ahogy kellett volna. Nem tudom, hogy az évek múlásával vajon a tapasztalat az egyenes arányosan nő-e, meg a hozzáértés, de mindenféleképpen kell azért egy érzésnek is lenni, meg egy akaratnak is, meg egy szeretetnek, aki vezeti az autót, hogy szeresse is azt, hogy amit csinál, hogyha így is kifejezhetem magamat. De igen, sajnos nekem is a baráti körömbe, meg tágabb ismerési körömbe nagyon-nagyon sok felelőtlen sofőrről hallok, illetve nagyon sok felelőtlen döntésről hallok, ami az utakon születik meg. Hát igen, jobban oda kéne mindenkinek figyelni, mert nagyon-nagyon veszélyesek az utak, és egy fél pillanat alatt meg lehet bármikor a probléma, hogyha nem is a mi hibánkból, a legtöbbször a másik hibájából, sajnos.
3: Egyébként szerinted, akik fiatal koruk ellenére élvezik mondjuk azt, hogy gyorsan vezetnek, hogy egy sportautót vezetnek, ők nem elég következetesek arra, hogy felmérjék ezeket a veszélyeket, szóval nem számítanak arra, hogy ebből probléma történik, vagy bevállalják ennek a kockázatát, annak árán is, hogy baleset történjen, akkor is érvezni szeretnék ezt a dolgot, hogy ők most száguldanak. Szerinted melyik inkább a jellemző, hogy nem következetesek, vagy inkább az a jellemző, hogy ezt ők bevállalják?
4: Szerintem inkább az első, hogy meggondolatlanok az emberek, a fiatalok most ebben a kontextusban. Viszont ameddig az embernek nem történik baleset, Isten adja, ne is történjen senkivel, nem kívánom senkinek, addig nem is tudja felmérni, hogy ez milyen kockázattal járhat egy ilyen baleset, meg akár mekkora egy lelki traumával is, ami után lehet, hogy az ember már úgy ül be a gépjárműbe, hogy egy minimálisabb félszel, ami amúgy is szerintem benne kéne lenni minden gépjárművezetőben. Nem tudom, Roli, hát nehéz téma, nagyon nehéz téma, viszont én most innen ezzel a 25 éves fejjel azt tudom javasolni minden újonnan megszerzett 18-20-22 éves fiatalnak, aki most csinálja, vagy épp most szerezte meg a jogosítványát, hogy kétszer is gondolja meg, amikor esetleg a sebesség határokat szeretné túllépni, vagy bármilyen más szabálytalanságot elkövetni, mert nem csak a saját maga életével, hanem az utakon más szabályosan közlekedő emberek életével is játszik.
3: Eszembe jutott közben, hogy neked önhibádon kívül volt egy baleseted, ugye az autód meghibásodása miatt akkor nem fogott úgy, jól emlékszek, a fék, és volt egy ilyen baleset. Én úgy ismertelek téged, hogy mindig betartottad ugye az utakon a szabályokat, viszont ezután lehetett mondani a baleseted után azt, hogy még óvatosabb lettél, szóval lett egy olyan élményed a vezetéssel kapcsolatban a baleseted után, hogy másképp kezdtél el vezetni, akár sokkal még jobban figyelmesebb lettél, mert szokták, tudod, azt mondani, hogy ha valaki egy nagy bajt kikerül, akkor utána átgondolja ezt az egészet. Mi volt az élményed ezzel kapcsolatban?
4: Természetesen nekem is volt ilyen, viszont amit ebbe a baleset kapcsán egy nagyon nagy tanulópénz volt nekem, hogy minél jobban ellenőrizzük az autónak a műszaki állapotát. És ne üljünk olyan autóba, amiben nem érezzük magunkat 100%-ig biztonságban. Uh-huh. Ugye önhibámon kívül történt az sajnos, mert a fék az nem fogott be úgy, ahogy kellett volna. És igen, egy megrázó élmény is volt számomra az a baleset. Hát igen. Sajnos, igen.
3: Azóta valamennyire azóta újra gondoltam.
4: Természetesen már másnap is úgy ültem be az autóba, hogy nem felejtem el azt, amikor az a pillanat, az a egy másodperces pillanat, a másodperc tört része, amikor megtörtént a baj. Hát igen, én is úgy ülök be azóta az autóba, hogy jobban odafigyelek másokra is, jobban odafigyelek a biciklisekre, robogósokra is, illetve a gyalogosokra is, ugye természetesen.
3: Egyébként történt veled hasonló szituáció azóta, mert ha jól emlékszek, ez legalább egy jó pár 4-5-6 éve történt
4: igen,
3: ez a dolog.
4: Ez egy ilyen 5-6 éve.
3: Történt hasonló ilyen szituáció veled azóta?
4: Történt volna, de hál' Istennek volt olyan is, hogy ki tudtam kerülni másnak a szabálytalanságát, és így nem történt meg a katasztrófa. Viszont igen, nagyon-nagyon oda kell figyelni, és én is úgy ülök be minden nap az autóba, meg a többi fiatalnak is elmondom, hogy nagyon fontos, például a biztonsági év használata, azt nem előzzék, ne csak a rendőrök miatt, az a pénzbüntetés, illetve a pontok miatt, hanem tényleg az a biztonsági év azért, hogyha Isten nagy a baj van, akkor meg is tud fogni.
3: Igen, és egy ilyen esetben ugye bármilyen vagány a sofőr, ugye rengeteg YouTube videót látunk szerintem másokan például arról, hogy egy biztonsági, vagy egy légzsák az hogy nyílik ki.
4: Pontosan.
3: És még az sem mindegy, hogy az új adat hogy teszed rá a kormányra, meg pontosan hogy fogod. Hogy van ez az órás példa, hogy hány óránál kell fogni?
4: 10 és 2 óránál kéne fogni a Kressz szabályai szerint. Uh-huh. Én inkább azt mondanám, hogy 9 és 3 óránál a saját tapasztalataim szerint. Meg erre szerintem nincs egy bevett mód, a Kressz így tanítja, de szerintem ahogy mindenkinek a leg kézre esőbb és legkényelmesebb kanyarodás, illetve a közúti közlekedés szempontjából.
3: Hát reméljük, hogy nem fog kiderülni, hogy egy légzsák úgy jobban éri a kezedet, hogyha 9 és 3-nál fogod, ne kerüljön erre sor.
4: Nem, reméljük.
3: Ejtsünk még szót arról, hogy a szerinted már mint valamennyire tapasztalt vezető, amit vezetési órákon szerzel, tehát a jogsis szerzés folyamatában tudás, amit elsajátítasz, az hát mennyire elég az az óraszám, amit egy jogosítványhoz le kell vezetni, mennyire koncentrált az a tudás, mennyire ezeken az órákon az zajlik, amit hasznát veszed majd az utakon. Van erről egy kialakult véleményed, hogy esetleg mit kellene másképp csinálni, több idő, kevesebb idő?
4: Amikor én csináltam jogsit, akkor úgy volt, hogy kötelező 30 óra vezetés, abban jól emlékszem, nem akarok hazudni, hogy 2 óra autópályán és 2 óra sötétben. És ez volt, ami után az ember elmehetett a forgalmi vizsgájára. Most, ha jól tudom, mert a hugom egy ilyen 1-1,5 évvel ezelőtt tette le a jogosítványt, talán 400 kilométer a kötelező, és hogy ameddig nincs meg az óra, de nem akarok hülyeséget mondani, hogy plusz-minusz 50-100 kilométer lehet. Ezt egyébként egy jó dolognak tartom, mert az a 30 óra, vagy 40, vagy 50 óra az alatt az ember igazából csak szerintem egy 20-25%-ba tudja elsajátítani a gépjárművezetést, illetve a közúti forgalomba való részvételt. Mindenféleképpen szükség van arra, hogy utána az ember menjen, gyakoroljon, parkoljon, egyedül részt vegyen ugye a közúti forgalomban, mert egyébként az is nagyon sokat számít, hogy nincs ott mellettünk az oktató, és nincs ott senki, akinél ugyanúgy ott van lent egy fékpedál, egy kuplungpedál, egy gázpedál, ugye bármikor belenyúl a kormányba. Úgyhogy igen, először nekem is egy olyan érzésem volt, mikor beültem az autóba, hogy na, itt vagyok, jogosítványa, fiatal vagyok, 18 éves vagyok, 17 és fél, igen, hogy jó érzés minden, de azért volt bennem egy minimális félsz is, hogy na viszont most azért már egyedül vagyunk az autóba. Most már azért a teljes felelősség rám hárul bármit csinálok.
3: Igen.
4: Úgyhogy igen, én azt mondom, hogy fontos, nagyon fontos a jó oktató is, Nagyon sok helyről hallottam azt, hogy ilyen oktatója volt, olyan, és hogy nem tanult meg nála, inkább a forgalom, viszont nagyon sok olyan példát is hallottam, hogy áradoznak az oktatókról, hogy milyen. Nekem egyébként én szerencsém volt, egy nagyon-nagyon jó oktató volt, nagyon jól megértettük egymást, közös hangon voltunk. Fontos a jó oktató is, az odafigyelés is, az akarás is szerintem, illetve azért egy minimális bátorság is, hogy az ember el tudjon indulni, főleg itt Budapesten a forgalomban.
3: Igen, ez érdekes dolog, ugye maga a kressz oktató is, és a vezetés, vagy illetve a vezetés oktató, kressz oktató nincsen, a vezetés oktató, ugye mindig az szokott lenni a felállás, hogy te valamiért ugye pénzt fizetsz, ezért te jelen esetben meg szeretnéd szerezni a jogosítványodat. Neki az a dolga, hogy ő is fizetést kap, hogy a legjobb tudása szerint átengedjen mondjuk ezen a vizsgán. Na most ugye mindig az a bevett szokás a fejünkbe.
4: Bocsánat, igen? Van ugye, akivel vezetünk, igen? Ő az oktató. Nem ő fog átengedni, egy harmadik személy ül be, a vizsgabiztos a vizsgán. És az oktató ilyenkor mellettem ül az anyósülésen, a vizsgabiztos hátul, és a végén ugye a vizsgabiztos adja meg, nem tudom, van egy ilyen az ő szemébe, hogy egy 5-10 pont, amin belül, hogyha az ember mozog, akkor átengedik, persze, ugye, hogyha nem véd súlyosabb hibát, akár index kihagyás, vagy jobb kéz, vagy bármilyen súlyosabb hiba, de azon kívül a vizsgabiztos dönt 100%-ban. Az oktató minket megtanít, és utána, amikor megyünk a vizsgára, aznap reggel derül ki, hogy ki lesz a vizsgabiztosunk.
3: Aha. Tehát a vizsgabiztos, ezt, de jó, hogy mondod, látszik, hogy én nem csináltam jogosítványt, és ezt nem tudtam. Itt az oktató, az teljesen passzív magában a döntésben, hogy neked lesz a jogosítványod?
4: Természetesen.
3: Aha.
4: Itt az oktató, és az én esetemben inkább, mint hogyha az én oldalamon állt volna, hogy láttam az arca egy intet, hogy na ez jó, hogy nem jó, hogy... Hogy, mintha nekem, hogy velem van, hogy nekem szurkol. Igen, mindenféleképpen. Bár ugye beleszólása nincsen, meg segíteni nem tud, mert csak mi vezetünk, és a vizsgabiztos meg hátulról, ugye figyel, észlel.
3: Igen. Hát átszerkeztem a mondanomat, tehát a vizsgabiztos az, aki ugye dönt arról, hogy neked jogosítványod legyen, és akkor ugye te befizeted az összeget, és akkor végül rajta múlik, hogy lesz-e jogosítványod neki, az a célja, hogy a legjobb tudása szerint osztályozza a te vezetésedet.
4: Igen.
3: És ugye azt szoktuk általában mondani, hogy aki jó fej, az átenged, tehát az a jó fej, tanár, oktató, vizsgabiztos, aki átenged.
4: Csak ez itt nem csak egy itt nem egy jegyről van szó, hogy az ember kettes vagy hármas kap, hanem hogy kitengedünk ki a közútra.
3: Így van, tehát itt nem biztos, hogy az a pozitív, hogyha a vizsgabiztos az jó fej, és akkor jó, hát akkor engedjük át, mert ő kockázatot vállal igazából a sorsodra vonatkozóan.
4: Igen, meg igazából lehet, hogy nincs is összefüggés. Lehet, hogy jó fejben megértenétek egymást, elmennétek kávézni, de azt mondja, hogy nem ennyi ki a forgalomba.
3: Hát igen. Ez benne van a pakliba egyébként. Ugye, ami még eszembe jutott ezzel kapcsolatban, az, hogy már maga szigorúbb dolognak tekintendő egy vizsgabiztosnak a szerepe abban, mint egy tanári mondjuk az iskolába, hogy engedékeny valed vagy nem, mivel ő komoly kockázatot vállal, hogyha nem tudsz vezetni, és mégis jó fejkedni akar, és átenged. Viszont törvényileg, ha jól tudom, akkor bizonyos évszámnak, majd biztos segítesz benne, hogy hány évnek kell eltelnie, onnantól, hogy jogosítványod van, onnan, hogy mondjuk taxit vezethetsz.
4: Magyarul, hogy egy hivatásos jogsit szerezzünk, PÁV vizsgával.
3: Igen, és taxis vizsga, igen.
4: Igen, először ugye hivatásos jogsikkal a PÁV vizsga, ennek ugye életkorhoz, illetve meglévő évekhez is van kötve.
3: Életkorhoz is? Ezt nem
4: 21
3: tudtam.
4: Év betöltött életkor, illetve minimum 2 év jogosítvány, ami kell, és akkor ilyenkor ugye az ember elmehet egy PÁV vizsgára, erre a PÁV 2 szükséges egyébként a taxihoz, és akkor utána meg különböző taxi társaságoknál megcsinálhatja az ember a taxis vizsgát, és még úgy tudom, hogy a taxiknak évente kell műszaki vizsgát csináltatni.
3: Ez sűrűbb, mint az
4: igen,
3: átlag.
4: Igen, Magyarországon a rendes személygépjárműknek 2 évente kell.
3: Aha. Ez azért érdekes, mert ugye mondtuk ebben a felelősséget, és mondjuk, hogyha valaki, nem mit mondok én, pizzafutárnak akar menni, akkor ugye nem kell, tehát egy hetes jogsival is elmehetsz, mivel ott a saját személyes biztonságod ér felelsz, hogyha saját autót vezetsz, és nem tudom, csak dolgozni jársz be, akkor is a saját személyed ért felelsz, ha pizzafutárkodni mensz,
4: hát a
3: akkor
4: saját személyünkért, illetve a forgalomban másik résztvevő személyekért is.
3: Így van, így van. De hát ugye maga az autóba csak érted, pontosan, és mondjuk, értem, ha nem tudom, a hamburger ér felelsz, ami másé, mindegy. És viszont, hogyha a taxiról van szó, akkor valaki azt mondja, hogy én a déli pályaudvarról akarok menni a keleti pályaudvarba, és akkor mondunk, igen, egy árat 3500-4000 forint. Ahhoz jár az ugye, hogy meglegyen bizonyos évtapasztalat, bizonyos életkor, stb. Tehát valahol lehet azt mondani, hogy bizonyos szemszögből nézve az a jogosítvány, ugye az alapjogosítvány, nem a taxis, amit megszerzel, az még mindig nem egy akkora tudásról tesz tanúbizonyságot, amiről biztosítanál mondjuk mást is, aki mellé dől.
4: Egyébként én nem...
3: Érted, hogy mire akarok
4: kiukadni? Értem, értem, természetesen. Én nem vagyok taxis, most szögezzük le, hogy a témába.
3: Hogy annyit beszélünk a taxis.
4: Igen. Nincs is pávvizsgám. Ha az ember elmegy egy taxis vizsgára, akkor ott kell ugyanúgy csinálni a vezetéstechnikai vizsgát is, illetve elméleti vizsgát is, ha jól tudom. És szerintem azért, mint ahogy az előbb mondtuk, hogy a vizsgabiztosok között lehet, hogy vannak jó fejek, engedékenyebbek, viszont szerintem egy taxis vizsgánál ott a régebben úgy volt, arról hallottam, hogy beült a vizsgabiztos, és elmondta, hogy menjünk a Szondi utcába, menjünk a 20. kerület, stb. És a taxisnak fejből el kellett oda jutni a
3: jobb tudása szerint.
4: Nem, a leggyorsabb úton.
3: Ja, a leggyorsabb úton.
4: Igen. Nem tudom, hogy most is így van-e, viszont abban biztos vagyok, hogy bármi is legyen ott a vizsga keretein belül, szerintem ott azért még jobban meg van húzva az a határ, hogy ki mehet akkor át azon a vizsgán, és ki nem.
3: Igen, érdekes, most megint eszembe jutott valami erről. Általában vannak, hát hogy mondjam, fiatalok körében menőbb taxitársaságok, most nem mondunk neveket, cégneveket, ezeket általában applikációban lehet rendelni.
4: Most már szerintem mindegyik taxitársaságnak van applikáció, és azon belül tudjuk rendelni egyébként.
3: De majdnem mindegyiknek szerintem van. Mindegyiknek. Jó, de ezek közül is vannak menőbb applikációk, amit ebben töltenek le.
4: Felkapottabbak,
3: igen. És ott általában fiatalabb sofőrök is vezetnek, és ami érdekes, hogy mikor egy így appon rendelem a taxit, és beülök, akkor általában ugye szokták egyből a fiatal sofőrök nézegetni egyből az útvonalat. Viszont amikor rendelek egy másik, szóval telefonon hívom fel őket, igen, akkor általában kijön egy idősebb, őszösebb valaki,
4: értem,
3: és
4: értem.
3: Ő fejből, szóval azt mondom neki, hogy Podmonicki utca, az nem fogja nézni, hanem látszik, ugye régen is, ugye, amit az iskolában megtanultak, lexikális tudást például, azt meg kellett tanulni, mert elmondták az iskolában, nem tudták visszanézni az interneten, hogy jól emlékeznek-e. Így igen, ez a taxisoknál is megjelenik, hogy fejből tudják
4: megjelenik,
3: az útvonalakat.
4: Viszont lehet, hogy nem egy előnyös dolog az utas szempontjából, úgyhogy az utas meg lehet nem ismeri a legjobb útvonalat, aha, és azt gondolná, hogy akkor a taxis egy kerülő úton viszi őt.
3: Kicsit saját zsebre dolgozik.
4: Pontosan. Uh-huh. És egyébként visszatérve ez a témához, hogy vannak ilyen felkapottabb taxiszárságok is, de szerintem most már mindegyik applikáció úgy működik, hogy ugye beírjuk, hogy honnan szeretnénk utazni, és most már be kell írni a célállomást is. Aha. Szóval nem tudom, majd, hogy melyik applikációnál hogy van, de egy 2-3 taxitársaságról tudok, aminél már be kell írni a célállomást, mikor megrendeljük ugye a taxit, és akkor már úgy ülünk be az autóba, hogy ott az applikáción keresztül össze van kötve egy másik térkép applikációval, és akkor egyből mi ott látjuk, nem tudom, ebben sajnos nincs olyan belelátásom, viszont egyébként, hogyha én, mint például nem budapesti, beülnék egy budapesti taxiba, örülnék azért annak, hogyha a GPS-t én is láthatnám.
3: Aha, aha.
4: Szerintem.
3: Még Dióhéjban ejtsünk pár szót arról, ugye én nagyon sokat láttam Facebookon, TikTokon olyan tartalmakat, ahol mutatják mondjuk a pedálkezelést, úgy, ahogy egy oktatáson, ugye vezetésoktatáson megtanultuk, és ahogy ő szerintük tapasztalatból, nem tudom, az évek során, vagy a most modern vezetési technikával hatásosabb. Na most ugye nem akarunk nagyon ebbe belemenni, mert egyrészt nem akarjuk
4: kezelés,
3: igen. Nem akarjuk egyrészt az autodidakt vezetésen, kinek se ajánlani, továbbá nem vagyunk olyan okosak, hogy felülbíráljuk ezt.
4: Illetve ez autófüggő, meg hogy milyen állapotban ugye a kuplungja, hol fog.
3: De egyébként így tapasztalatból mondjuk egy jó autóval van alapja ezeknek a videóknak, hogy ő valamennyivel hatásosabb, úgy, ahogy egy ilyen modern technikával mutatják?
4: Hát gondolom, te most ugye a váltós autókra gondolsz.
3: Igen, hogy először a fékre mennyire, hát, stb. Igen.
4: Igen, a maga a módszer az igazából azonos, hogy ugye a kuplungot engedjük fel, kis gázt adunk egyesbe, és akkor elindul az autó. Mm. Váltunk ugye a kuplungot, csak valamelyik autónál lehet, hogy a kuplung felénél, rosszabbaknál lehet, hogy lent vagy felfog a kuplung, és szerintem erre nincs egy bevett módszer, viszont a normális ugye manuális váltós autóknál ugyanúgy kell használni a kuplungot, gáz meg a fékit, igen.
3: Hát most átkanyarodunk félig meddig a következő témakörünkbe, egy felet meghagyunk az előzőből, és egy felet átkanyarodunk már a következőre, ugye fogunk beszélni európai városokról, fiatalok szempontjából, szemszögéből nézve. Ugye jártál már Ausztriába, Németországba, Hollandiába, vezettél is ezekbe a városokba mindegyikben?
4: Természetesen.
3: Vannak szembetűnő különbségek akár szabályokban, akár a sofőrök viselkedésére vonatkozóan Magyarországhoz vagy Budapesthez képest?
4: Szerintem így nagy vonalakban a KRESZ szabályain belül nincsenek olyan nagy különbségek, maximum kisebb eltérések. Legnagyobb példának felhoznám a sebességkorlátozást, ugye? Uh-huh. Hogy hol mennyivel mehetsz ugye autópályán, az függ ugye az országtól is, milyen állapotban az autópályája, milyen gyorsan lehet haladni. Nem tudom. A német autópályán szeretek előszeretettel haladni, mert ugye az a Európában egyedülálló, hogy ott no limit zóna van, uh-huh. És igen, ez ami ugye a legnagyobb szembetűnő változás szerintem így uh-huh. Magyarországhoz képest. Aztán meg, hogyha a forgalmi tempót mondjuk, itt Budapesten azért egy meglehetősen jó kis forgalmi tempónk van. Én úgy érzékelem, hogy a magyarok azért tudnak vezetni. Uh-huh. Jó tempót viszünk. Ausztriában, mint hogyha egy kicsit én azt vettem volna észre, hogy egy kicsit jobban odafigyelnek az emberek, lassabbak, viszont ez nem azt mondom, hogy hátrány, de lehet, hogy előny se.
3: Uh-huh. Igen, azért Magyarország szempontjából azt érdemes megemlíteni, hogy ez biztosan egy olyan ország, nem tudom kint, hogy van ez, hogy mindegyik sofőr az jobban tud vezetni, és jobban tudja a KRESZ, mint pont az, aki a jobb kezére jön az utcából. Ez egy ilyen általános dolog, ez külföldön is megvan, ez a millió KRESZ szakértő ország, a Németország.
4: Szerintem ezt, amit mondtam, Magyarországon mindenki mindennek a szakértője. Ugye ezt szögezzük le. De egyébként, hogyha egy gépjármű vezetőnek saját magában nincs meg az a magabiztossága, hogy igen, én tudom a kereszt, igen, én bemerek ülni az autóba, igen, én átmerek vezetni 3-4 országon is, stb., akkor szerintem úgy ne üljünk be, hogy jaj, mi lesz most a következő, mekkora dugó, nem tudok beparkolni párhuzamosan. Akkor az ember menjen és gyakoroljon szabad idejébe, hétvégén, amikor nincs akkora forgalom. Mindenféleképpen kell egy minimális magabiztosság ahhoz, hogy az ember normális tempóval normálisan részt tudjon venni a forgalomban.
3: Hogyha már szóba hoztad a németországi no limit autópályát, igen. Arról van valamilyen információt, hogy ez mennyire hatásosan működik? Tehát nem növekedik meg a balesetek száma ettől?
4: A no limit zónában nagyon-nagyon kicsi a balesetek száma.
3: Komolyan?
4: Igen, nagyon-nagyon kicsi. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Ugye ott olyan autópályák is vannak, uh-huh. ahol például nem olyan a szakasz, ott egyből akkor ugye a no limit zóna vége, és ott azért tudjuk, hogy ott Ausztriában, meg Németországban, ahol van egy sebességkorlátozás, ott az van. Ott nagyon sok helyen fotóznak, ott és ott be is kell tartani. Úgy, ahogy itt is természetesen. Uh-huh. De sokszor van az, hogy megy az ember a no limiten, és már van egy felújítás, egy valamilyen kis probléma, akkor ott már nem no limit zóna van, hanem akkor akár 30-70, vagy 130-as tábla, vagy bármi más, mert én úgy vettem észre, hogy tényleg ott van a no limit zóna, ahol lehet, és ahol az ember a saját felelősségtudatának, meg saját felelősségtudatának egyenes arányúan választja meg a sebességét.
3: Igen.
4: Elmondani.
3: De az jutott eszembe egyébként erről a no limit zónáról, hogy aki mondjuk egy 20 éves Suzuki Swift-tel szeretne A-ból B-be jutni pont ezen a szakaszon, annak nem szerencsés ugye itt mennie, ellentétben, hogyha valaki szeretne törvénytisztelő emberként jó lelki ismerettel 280-nal menni
4: nem
3: valahol.
4: Nem szükséges annyival akkor, menni. Több sáv
3: de
4: van
3: akkor ugye. Lehet, ugye?
4: Természetesen.
3: Ja, hogy több sáv van valahol, nem no limit?
4: Ne. Úgy van, hogy ugye több sáv van. A legbelső sávba előfordulhat, hogyha te 300-zal mész, akkor levillognak.
3: Aha.
4: Ugye akkor be kell menni, és ugye ez mindig, igen, aki igen, gyorsabban igen. megy, ugyanúgy, mint az itthoni autópályán is. Nem hiszem, hogy egy régi 20 éves Suzuki Swift-et akartál, ugye?
3: Igen.
4: Vagy egy 20 éves Suzuki Swift-tel valaki egy 280-at lehetetlen egyébként azzal egy alap Swift-tel menni. Igen. Nem, nekem egyébként egy nagyobb lóerős BMW-n van, egy F10-es BMW-n, majdnem 300 lóerő. Viszont előfordult, hogy nekem engem is ilyen 240-250-nél azért levillogtak, de még ez se olyan nagy csoda, mert 300-350-nél is levillogják az embert.
3: Azt a mindenit.
4: Igen, szóval ott a német autópályán mindig jön egy gyorsabb autó mögötted. Nekem ez a tapasztalatom.
3: Hát ez azért kemény. Visszatérve ugye a sajnálatos esethez, egy-két szót ezért ejtsünk arról is, hogy mennyire szigorúak, vagyis a baleset mértékéhez, vagy a veszélyek mértékéhez képest szigorúak-e azok a szabályozások, amik mondjuk egy autóvezetőt büntetésként sújtanak. Tehát gondolok itt pontokra, amik után elveszik a jogosítványodat. Nem tudom, hogy külföldön, Ausztriában, Németországban tudod-e ezeket a szabályokat, hogy mennyire szigorúak?
4: Szigorúak, igen.
3: Hasonló, mint itt van?
4: A pontrendszert azt nem tudom. Uh-huh. A pénzbüntetés kiszabása az egyébként egy szigorú, de Magyarországon is szerintem szigorú, de szerintem ez így van jól.
3: Megállítja szerinted azokat, akik mondjuk sportautóval szeretnek gyorsan menni mondjuk egy pénzbüntetés? Ez is egy jó kérdés, ugye?
4: Ez is egy jó kérdés,
3: mert
4: igen.
3: Aki megteheti azt, hogy sportautóval gyorsan megy, az megteheti azt is, hogy kifizeti a büntetést.
4: Igen. Ausztriában most volt egy törvényváltozás a Kresszel kapcsolatban. Uh-huh. Ott, hogyha egy X sebességkorlátozás felett mész, és nem történik semmi baleset, akkor is elveszik a jogosítványodat.
3: Aha.
4: Nem tudom, hogy nem akarok hülyeséget mondani, hogyha 50 helyett 150-nel, vagy valami ilyen nagyságrendű sebesség kihágásról lehet szó. Mindenféleképpen most a tragédiára visszakapcsolódva, itt ugye az ember egy ilyen probléma esetén nem fogja visszakapni most jelen esetben sajnos a színésznő a kisfiát, hogyha a pontról pénzbüntetés, de ez esetben ugye komoly jogi eljárás lesz, gondolom, ennek a következménye. Mindenképpen az emberek figyeljenek oda, figyeljék a másikat. Nem tudom. Nagyon nehéz téma, Roli. Igen.
3: Hát még fogunk róla beszélni. Még egy dolog még eszembe jutott, mielőtt lezárjuk az első felét az adásnak. Ugye a sebesség korlátozások tekintetében a trafipax, nekem mindig egy nagy kérdés volt, hogy miért rakják ki úgy a trafipaxot, hogy azt te már nem tudom hány méterről látod, hogy na itt lesz egy trafipax. Ez olyan, mintha a gyerekemet le akarnám ellenőrizni, hogy dohányzik-e, és akkor mondanám neki, hogy na 15 perc múlva ott vagyok, majd meglátjuk, hogy dohányzol-e, tudod? Ebben nincsen semmilyen lecsapás.
4: Igen. Viszont erre szoktak, én nem tudom, hogy ebben ugye milyen szabályozás van ugye az itthoni dolgokkal kapcsolatban, de hogy igen, szerintem a telepített trafipaxok, amik ugye minden nap azonos helyen vannak, azokat szerintem lehet, hogy van egy olyan jogszabály, hogy muszáj feltüntetni előtte egy X méterre. Viszont ugye rengeteg idéglenesen kihelyezett trafipaxot szoktunk látni az utakon, akár ami mellett ugye rendőr áll, vagy akár ami a hátsülésről, és csak a rendőrautó félre van állva. Szóval igen, azért szoktak ilyen trafipaxok is lenni, és nem tudom erre a jogszabályt, hogy a rendesen telepített trafipaxoknak mennyivel előtte, vagy egyébként köteles-e jelezni, hogy trafikkontroll, nem tudom.
3: Hát kedves hallgatók, ha ti velünk ellentétben tudjátok a jogszabályt a trafipaxokra vonatkozóan, akkor mindenképp küldjétek el a 0630-3030-100-as telefonszámra. Most el fogunk menni egy rövid zeneszünetre, de semmiképpen ne menjetek messzire, mert az adás elején említett témákkal fogunk visszajönni hamarosan, addig egy kis zenét fogtok hallgatni, mindenképpen maradjatok velünk.
1: Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: rádiódik.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 rádiódik, süss fel nap!
2: Minden hétköznap 9-től délig.
3: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
4: Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
5: A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásokat is, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a Tisza frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolást elérve radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a Tisza kormány azzal, hogy a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, sok cégnél az előző kormány alatt ezek a pozíciók kifizetőhelyként működtek. Az uniós szabályozás, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők csütörtökön a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor Kárpát-medencei magyar autonómia törekvésekről rendezett pódiumbeszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösségek megmaradásának. Eléréséhez szerinte az lenne a leghatékonyabb nemzetközi segítség, ha az Európai Unió kötelező tenni a tagországok számára az őshonos kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerését. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnök közcímzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO mentességét, és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikákkal szemben, közölte az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás enyhíteni a GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályokat, de ettől még ezek nem válnának GMO-mentessé, amit 2018-ban az Európai Bizottság kimondott. Azonnali

0: Víradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
4: Nagyszerű estét kívánunk minden rádiódik hallgatónak itt csütörtökön este 9 óra után pár perccel. Mi ígéretünkhöz híven visszajöttünk a zeneszünetről, még mindig Baranyi Rolandot és Lakatos Máriót halljátok. Rengeteget beszéltünk ugye a vezetésről, a KRESZ szabályokról, a jogosítvány megszerzéséről, viszont egy dolgot még nem említettünk nektek, hogy megváltozik a KRESZ szabály Magyarországon. Ez rengeteg törvényt érint, illetve rengeteg szabályozást jelent, nem egy nagy szabályozás, hanem egy csomó mindenre kiterjed. Például nagyobb lesz, szóval többen lehet majd menni, ha
5: hát igen,
4: úgy fejezzük ki magunkat
5: ugye,
4: magyarul.
5: Ugye ez még egy törvényjavaslat, és igen, azt szeretnék majd törvénybe iktatni, hogy ugye most Magyarország területén belül maximum 130-as táblával találkozhatunk, és hogy helyenként különböző autópálya szakaszokon mostantól 140 km/h lehet majd megengedett, ugye itt még semmi nem biztos, amiről beszélünk, de igen, én úgy gondolom, hogy ez egy itt a sebesség korlátozással kapcsolatban, ez egy nagyon jó kis kezdeményezés szerintem, hogy vannak Magyarországon olyan jó minőségű utak, ahol azért a 130 helyett a 140 autópálya megengedett lehet.
4: Ugye ígértük, hogy fogunk beszélni egy csomó dologról, de most annyira belementünk ebbe a témába, meg annyira sok dolog van, amit ki lehet beszélni. Nekem az jutott eszembe elsősorban a nagyapám, az mindig ugye hát hirdette, hogy remekül vezet, szerintem remekül is vezetett, de ki nem hirdette, hogy jól vezet, vagy jól vezetett. És mindig azt mondta, hogy nagyon sokszor okoznak balesetet azok, akik lassan mennek, túl lassan mennek. Ugye betartva a sebesség, mert ugye alsó határ is van, tehát nem tudom, az országúton nem lehet 10-zel menni. Tehát sokszor okoznak balesetet azok is, akik túl lassan mennek, és itt nagyon nehéz, szerintem nagyon nehéz lehet megszabni a határokat, hogy melyik az a tempó, ami megengedett, még nem reszkírozunk olyan dolgot, hogy valaki túl gyorsan menjen, elveszítse a kontrollt az autó felett, stb. És hát igen, mi az, ami tényleg hatékonyabbá teszi azokat az utakat, mert nyilván mindenkinek valahol célja azt, hogy megfelelő időbe gördülékenyen tudjunk felérni a munkáinkra, stb. Mi az élményed ezzel kapcsolatban, mint sofőr?
5: Igen, nagyon nagy probléma az, hogyha az ember nagyon-nagyon lassan közlekedik, indokolatlanul. Ugye vannak különböző műszaki problémák, vagy vontatott gépjármű, aminek ugye a sebessége egy maximum sebességhatár, és akkor az fölött nem fogunk vele közlekedni, viszont a normális, rendes, jó műszaki állapotban lévő autók, ahol esetleg egy öregebb személy, vagy egy nem tudom, egy kivezet, de nem veszi fel a normális tempót. Igen, ő szerintem sokkal nagyobb károkat is okozhatna a forgalomban. De hát igen, mindenki válassza meg a saját sebességét és a forgalomhoz lévő sebességet, természetesen a sebességhatárok betartásán belül.
4: Igen, meg azért egy kicsit a személyiségből is jön, hogy ki hogy vezet autópályán. Nekem például apukám olyan, meg, vagy akkor úgy mondom, hogy volt olyan, mert már nem vezet egyáltalán, amikor vezetett, akkor volt olyan, hogy ő a lehető legminimálisabb tempóval ment mindig, és tehát ő csak akkor ült autóba, amikor már eleget piszkáltuk otthon gyereknek, hogy most már valahova menjünk, meg mit tudom én, meg ugye el ide, vagy oda, vagy Balatonra, akkor ült autóba, és azt mondják sokan, hogy ez veszélyes, ugye mindenki, amikor azt mondják, hogy veszélyesen vezet valaki, nem jó mellette ülni, akkor mindenki arra gondol, hogy nem tudom, sportautóval hátsó kerekezik, és a többi, igen, és a többi, igen. De nem biztos, hogy ez akkor ezt jelenti.
5: Nem biztos. Valószínűleg, aki most a hátsó kerékre kitértél, valószínűleg, aki ugye ilyen formában tudja használni az autót, hogy egy rutinosabb, vagy nem tudom, egy jobban koordinálja a gépjárműt, mint aki például nagyon-nagyon lassan közlekedik, és ezzel zavarja az egész forgalmat, és a közlekedésben résztvevő társait is. Hát igen, én meg még sajnos, vagy nem sajnos, de vannak olyan jogosítványt kötném például felső életkorhoz.
4: Aha.
5: Szerintem, mert az igaz, hogy az embernek... Bár,
4: bocsánat, szabad ne felejtsd, bocsánat, hogy megszakítalak, mert képzeld el, hogy pont ezt akartam tőled kérdezni. Ugye eszünk ágába sincsen elsősorban most, hogy ezeket a változásokat elolvastuk. Ugye a közlekedési minisztérium, a rendőrség, stb. Megállapították, megegyeztek bizonyos javaslatokban, bizonyos korlátozásokban, vagy bizonyos engedményekben. Viszont most mégis mi bátorkodnánk, hát kicsit okoskodni, igen, mondjuk, mint te Mário, mondjuk sofőr szempontjából. Volt-e olyan dolog, például, mikor te vezettél, és bizonyos szabályokhoz nyilván, aki beül a kocsiba, az köti magát, alkalmazkodik, pontosan, egy intelligens ember, de volt-e olyan, hogy milyen jó lenne, amikor mondtad magadban, milyen jó lenne, ha ezt és ezt kitalálnák, és ezek a szabályok lennének, és így lehetne hatékonyabban vezetni. Ez átfüt minden sofőrnek az agyában, hogy ez miért nincs így megcsinálva, másképp tudsz erre példát mondani?
5: Nem tudom, viszont a saját szemszögemből, igen, nekem például lenne egy nagyon, nagyon erős és nagyon komoly javaslatom itt a magyar törvényhozóknak, hogy Amerikában, az Egyesült Államokban van egy ilyen kressz szabály, hogy ha piros a lámpa, de nem jön senki, akkor is jobbra kisívbe bármikor elkanyarodhatsz.
4: Aha.
5: Szerintem ez itthon is működne, persze nem mindegyik úton, de egyébként Amerikában meg ez egy általános szabály, szóval mindegyik úton jobb a piros lámpánál, ha nem jön senki, ugye körültekintően indexel természetesen jobbra kisívbe, be lehet venni azt a kanyart.
4: Uh-huh.
5: Itthon nagyon sokat tapasztalom azt, hogy ugye vannak itt különböző olyan lámpák, hogy ahol még van egy kiegészítő nyíllámpa, hogyha például jobbra kanyarodhatsz, akkor csak az villan fel zölden, és akkor ugye a jelzőlámpa ugyanúgy pirosat mutat. Szerintem nagyon-nagyon sok olyan út van itt Magyarországon, majd egyébként Európán belül ezt így összhangba, így Európára is ki tudnám terjeszteni ezt a törvényjavaslatomat, hogy szerintem az, hogy az ember jobbra kisívbe piros lámpa jelzésnél elkanyarodhat, azzal szerintem semmi baj nincs, és egyébként fel is gyorsítaná a forgalomnak a tempóját szerintem.
4: Igen, igen. Ugye ez egy
5: persze, csak
4: igazából
5: az
4: itt nagyon kevés hiba faktor van, ahogy én így elképzeltem magam előtt abban,
5: szerintem,
4: amit mondtál.
5: Szerintem is, bár Amerikában például még nem vezettem, ezt szögezzük le.
4: Igen, de még reméljük, hogy fogsz.
5: Biztos.
4: Biztos, hogy fog. Ugye itt mindig a biztonság és a hatékonyságot kell egy-egy mérlegre tenni, biztos nagyon nehéz ezeket a határokat belőni.
5: Pontosan.
4: De hát valamennyi változást ez fog jelenteni bizonyára az utakon, ugye ez kiterjed ugye azokra az autókra is, akik valamit vontatnak, illetve megváltozott ugye a, hogy szokták azt mondani, mikor valamennyivel követned kell, a követési távolság is megváltozott.
5: Igen, most már ugye ezt időbe fogják mérni.
4: Aha. De azt hogy tudják időbe
5: mérni?
4: Hogy
5: egy vagy két másodperc kell, ugye. Most nem tudom, két másodpercet javasolnak.
4: Igen,
5: majd,
4: igen, igen.
5: Hogy úgy legyen, eddig meg ugye méterbe volt megadva, hogy 5 méter, 10 méter. Csak ugye egy ember, amikor közlekedik, meg egy ember alapból is sokkal jobban be tudja satszolni az időt, mint a távolságot, hogyha megy egy x kilométer per órás sebességgel.
4: Igen, igen, igen, ez érdekes, viszont ugye a most, hogy így gyorsan gondolkodom, ugye a két másodperc távolság, ugye elvileg arra való a követési távolság, hogyha az előtted lévővel akármi történik, vagy gyorsan
5: még meg
4: kell fékezni, akkor még meg tudjunk állni. Viszont a két másodperces követési távolság, vagy ennek a biztonsági faktora, az más jelent ugye akkor, mikor az ember, ugye azért lehet a két másodpercet betartani, mert általában akivel hosszú ideig egymás mögött mentek, általában ugyanannyival mentek körülbelül, mert másképp vagy megelőzöd, vagy
5: igen,
4: szóval
5: igen.
4: Ezért is lehet ezt betartani. Viszont más biztonsági faktort jelent 50-nél a két másodperc, meg 120-nál a két másodperc, mert 120-ról sokkal nehezebb megállni, mint 50-ről. Lehet,
5: pontosan,
4: hogy nem elég két másodperc.
5: Pontosan, viszont szerintem, meg ha jól is hallottam, a szakemberek ezt a két másodpercet, ezt ugye tegyük fel, hogy most egy tökéletesen rendben lévő műszaki állapotú autóról beszélünk, ugye? Ami ennek kell lenni egy autónak. Akkor a két másodperc a Magyarországon legnagyobb sebességhatárhoz viszonyítva elégnek kell, hogy legyen, hogyha bármilyen vészfékezés, vagy bármilyen probléma esetén, de meg tudjunk állni probléma esetén.
4: Egyébként érdekes, most jutott el az, hogy amikor 130 a maximum sebességhatár, tehát te, ha bárhol 130 fölött haladsz Magyarországon, ma akkor biztos, hogy szabályszektél, mert az a legmagasabb a 130.
5: Igen, jogilag igen.
4: Ami még eszembe jutott erről, és ez lehet, hogy egy nekem, aki nem vezet, ez egy elég kezdő vagy bugyuta kérdés, de rengeteg autónál, vagy az autók többségénél miért van például az, hogy addig van órázva az autó, amennyivel igazából nem is igazán mehetsz. Tehát 250 fölött vannak órázva az autók. Ennek mi az oka? Tehát
5: most azokat a... tegyük fel, hogyha most Németország ott van a no limit zóna, ugye?
4: Igen, de hát most ez egy kivétel, érted?
5: Hát most nem akarok ugye különböző márkajelzéseket megnevezni, de a legtöbb jó autó amúgy is Németországban.
4: Tehát most de egyébként
5: de
4: meg lehet pártani.
5: Hogyha az ember ugye úgy dönt, hogy áthágja ezeket a szabályokat, és például Magyarországon 130-nál többel közlekedik, ugye a mai nap még, ugye, amíg nem az a törvényjavaslat, ugye nem került módosításra. Mindenféleképpen előnyös az, hogyha ugye az ember áthágja a szabályokat, de akkor is tudja azért az ember, hogy 150-nel, 180-nal, 200-al, vagy 220-al közlekedik. Egyébként egy autó általában addig van órázva, ameddig az autó képes ugye azt a végsebességet megtenni. Nekem mármint ez a tapasztalatom.
4: Hát vissza szeretnék kanyarodni egy kicsit másfajta témára. Szerintem eléggé átbeszéltük a kreszt és a vezetést. Szerintem elég jó tanácsokat adtál a fiataloknak, amennyire tudtál.
5: Legjobb tudomásom szerint pontosan.
4: Viszonylag rutinos vezetőként, fiatalként.
5: Fiatalként,
4: mondjuk,
5: igen.
4: Hogy viszonylag. Visszakanyarodnék arra a témára, ami az európai nagy vagy kisvárosokat hozzánk közel érinti, Budapesttel szembeállítva. Ugye beszéltünk a vezetésről, viszont beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen szembetűnő különbségek vannak neked például, aki sok időt töltöttél például, ha jól tudom, az osztrák-német határnál.
5: Igen.
4: Több évet voltál kint.
5: Igen.
4: Mik azok a szembetűnő különbségek kifejezetten fiatal szemmel nézve, amiket meg tudnál említeni, hogy feltűnt Budapesthez képest, akár az éjszakai életben, akár a nappali valamilyen fiatalokhoz köthető programot akar csinálni az ember?
5: Szögezzük le, hogy ugye én nagyvárosokban, Budapesten kívül húzamosabb ideig sosem éltem. Mindig ilyen kisebb városokba, községekbe, falvakba, ahol ugye megváltozik egy fiatalnak ugye a Budapesthez, vagy esetleg egy Bécshez, Münchenhez, vagy Stuttgarthoz képest, egy nagyvároshoz képest a lehetőségei. Ugye én is érzékeltem, én Budapesten nőttem fel, ugye És az ember, hogyha kimegy egy ilyen helyre, akkor egy kisvárosban, legyen az szó egy magyar kisvárosról, vagy egy osztrák kisvárosról, nehéz egymással szemben állítani egy majdnem 2 millió lakosságú várost, meg egy nem tudom, egy pár tízezres, vagy akár százezres lelkű települést. Viszont, hogyha a nagyvárosokat veszük, akkor szerintem Budapesten is megvan majdnem minden az a lehetőség, mint ami például, hogyha tegyünk fel egy Bécset. Uh-huh. Én szerintem itt a fiataloknak ugye persze szórakozás, stb., de nagyon fontos, én az oktatást említeném. Budapesten is nagyon-nagyon olyan sok felsőoktatási intézmény van, szerintem, ami nyugodtan oda szembeállíthatjuk egy európai nagyváros felsőoktatási intézményeivel szemben.
4: Ha jól emlékszek, akkor a közelmúltadból azt mesélted, hogy voltál ugye Ausztriában, Németországban, Hollandiában, többek Svájc, között igen. Svájcban. Ahogy ugye távolodtál el Magyarországról, érzékelhető volt a nagyobb változás? Tehát minél távolabb mentél, annál kevésbé hasonlított a megszokott környezetre? Az a hely, vagy nem fedeztél fel ilyesmit? Akár ez megjelenhet, nem tudom, éghajlatban, vagy ismerős, nem tudom, az táblákban, vagy akármiben, élelmiszerben, stb. Stb.
5: Hát éghajlatként felhoznám egy nagy példának, nem tudom, megengeded-e, Roli, de hogy együtt voltunk Portugáliában, Porto városában.
4: Na, arról lehet még mesélni sokat.
5: Igen. Körülbelül 7 évvel ezelőtt, ugye?
4: Annyival,
5: valahogy igen. Úgy, igen. Na hát ott ugye mi érzékeltünk azért külön másabb, kicsit másabb éghajlatváltozást. Viszont hát itt ugye én a Ausztriában éltem a legtöbbet. Uh-huh. Így, hogy külföldön ugye Magyarországot nem veszük most alapul, mert ugye ez Budapest az otthonom. Ausztriában én a hegyekben voltam fent Tirolba, ugye, és ott azért, ott nálunk hát ilyen
4: vannak jó sajtok, bocsánat, csak pont ezt hallottam TikTokon.
5: Ne. Ott ilyen, hát ilyen szeptember vége, október elejétől egyébként végén áprilisig, május elejéig havazás van.
4: Azt a mindenit.
5: Most, még idén, mikor kint voltam, még május 8-a, 9-a magaslatában még azért volt egy 10-15 centi havunk.
4: Azt a mindenit. Hát ugye sokat szoktunk, mert rengeteg vendéggel beszélgettem már éghajlatváltozás, természetvédelem, stb. Témakörben, és mindig ugye én szoktam itt sajnálkozni, hogy szeretnék még sokszor látni havat, mint gyerekkoromban, de így, hogy ezt most mondod, hát igen, lehet, ott... hogy te is kívántad, de most már egy kicsit visszavett az érdeklődésed ebből, nem?
5: Igen, például az előző két telemet, az ott pont ott Tirolba töltöttem, és hát nehéz. Jó, persze azzal nincsen probléma, reggel fel kell az ember, a közutak le vannak sózva, tiszták, de azért ott is van egy ilyen veszélyfaktor, hogyha az ember ilyen hajnali 5 óra körül ül be még az autóba, akkor le vannak fagyva az utak, ráadásul fent a szerpentinen azért még egy plusz veszélyfaktor, meg hát igen, azért a éjszakánként ez a mínusz 10-15-20 fok mínuszokban nem tud kellemes lenni, úgyhogy ugye mi meg azt szoktuk meg, hogy az elmúlt 8-10 telünkön elvétve láttunk havat, de szerintem a saját bevallásom szerint ilyen Németország, Svájc, meg így a hegyek után, hogy ez nem az a hó, mint amikor a január közepén ilyen 40 centi havak esnek.
4: Hát igen. Én voltam a Sollóba 10 jó pár éve Kanadában, gyerekkoromban, ott is volt mínusz 28 fok, talán volt olyan, be is zártak az iskolák, bezárt az iskola, ahova jártam, kicsit örültem neki, otthon maradhattam, de azért kemény volt, és én azt vettem észre, hogy akik 10-20 éve már ott éltek, én akkor az első telemnél ugye nyáron mentem ki, és fél éve laktam Kanadába, valahogy nem tudom, jobban hozzá vannak szokva. Te ezt észrevetted, hogy mit tudom én, egy sállal kevesebbet hordanak, meg nem tudom, így 10 fokkal többet éreznek azok, akik régóta ott vannak, mint te, vagy kb. Ugyanúgy érezték a hőmérsékletet?
5: Jobban hozzá vannak szokva, Viszont ne felejtsük el azt is, hogy ez ugye átcsap a másik oldal is, hogy nyáron meg vannak ugye olyan személyek, akik ölnének néha azért a 35-36-ért, meg a tűző napért. Viszont ott azért még nyáron is egy délben is egy 30 fok fölé nem megy a hőmérséklet, és nyáron éjszaka is azért az ember nem menjen ki egy pulcsi nélkül semmelyik nap, mert bármikor kelhet, bármikor jöhet egy eső, egy 8-10 fok egy nyári estén, úgyhogy igen, hát megvan az előnye is, és a hátránya is. A nyarakat lehet a hegyekbe tölteni kellemesen.
4: Hát, hogyha már szóba hoztad, beszéljünk egy kicsit Portugáliáról. A hallgatók keresenek rá, São Jacinto nevű kis falu? Faluban
5: igen,
4: voltunk.
5: Ott töltöttünk egy 4 vagy 5 napot, és akkor még...
4: volt, ez egy 7 is volt talán.
5: Nem, utána még eltöltöttünk 2 napot Porto belvárosában.
4: Ez Portótól nem annyira messzire lévő kis faluban játszódott a mi történetünk.
5: És 1000 lelkes halászfaluról van szó egyébként.
4: És onnan tudjátok ezt nagyon gyorsan észrevenni, hogy mi hol voltunk, vagy nagyon gyorsan megtalálni. Ha beütitek Európa térképét, és ott balra lent Portugáliánál Európa legszélébre első pontot megtaláljátok az ujjatokkal, akkor arra nagyítsatok rá, és mi pont ott voltunk.
5: Pontosan.
4: És azt mondtuk, hogyha ez nem a világnak a legszéle, akkor semmi nem az. Tehát, hogyha kiléptünk, ahol laktunk, ugye kiléptünk az ajtón, mentünk 50 métert, ha beugrottunk a vízbe, és eltévesztettük az irányt, akkor legközelebb Amerikába tudtunk volna kiúszni. Az volt még egy kemény dolog, és most azt képzelje el valaki, aki még nem volt ilyen helyen, ugye óceán közeli helyen, hogyha sétálgatsz a városba, de még nem látsz vizet, akkor is fél óra után úgy mész haza, hogy szakad a hajadból a víz, mintha letusoltál volna.
5: Igen, a páratartalom azért az egy egész nagy százalékban van jelen az ilyen régiókban.
4: Igen.
5: Hát igen, mi ugye nem ehhez vagyunk szokva.
4: Igen. És mindenhol halat árulnak, az is furcsa volt. Emlékszel, hogy
5: elég finom halat, nem róla?
4: Egyébként igen, de már annyira untuk a halat, emlékszel, hogy mindenhol halat árultak, bementünk, és valami P-betűs halatot árultak, és bementünk, megláttuk azt, hogy pizzéria, az van kiírva. És ne az se pizzéria volt, hanem ki volt írva az étteremre, hogy pixéria. És az valamilyen halnak a ilyen szójáték volt. És az se pizzéria volt, és csak halat lehetett tenni. Egyébként volt olyan kint, például Ausztriában vagy Németországban, hogy kerestél valami olyan ételt, amit itthon nagyon megszoktál, és nem lehet egyáltalán kapni?
5: Nem is, hogy csak volt igazából. Nekem a jó magyar étel, az ugye meg neked is, meg minden magyar embernek, hát az a velünk járója. És szerintem, most kóstoltam én már, meg ahogy te is, Roland, nagyon sokféle nemzetnek az ételét, és saját magam véleménye alapján a miénkhez egyik se jött.
4: Hát szerintem sem.
5: És huzamosabb ideig nem enni olyan magyar ételeket, nem egy jó érzés. Jó, az ember ki tudja kerülni, hogy wiener schnitzel, oké, rántott hús, meg ilyen dolgok, de úgy alapvetőleg igen, nekem az egyébként, most ezt bele is trafáltál, az a legnagyobb mínusz külföldön, hogy nem várom vagyok, és nem olyan ízeket érzek, mint amikhez hozzászoktam, meg amikre vágyom.
4: Igen. Ami nekem még érdekes volt, csak ennyit hozzátenni, Kanadában például bemész a boltba, ott nem igazán kapsz olyat, az egész várost körbe kell járnod, hogy találj egy francia békörit, ahol árulnak olyan kenyeret, ami tényleg kenyér. Hogy egyébként mi nem tudjuk, hogy ebből a szempontból mi mennyire szerencsések
5: pontosan
4: vagyunk, hogy kimegyünk bárhova, és van olyan kenyér, ami tényleg egy kenyér. Ezeket a nagyon műanyag, ilyen édes tószkenyereket árulták, és ott az emberek úgy vannak vele, hogy az a kenyér.
5: Igen.
4: És akkor mondják, hogy kérdezzük, hogy hol van a kenyér, mondják, hogy ott, és mondjuk, hogy ez nem kenyér. És de mondják, hogy ők nem tudják, hogy az nem kenyér,
5: pontosan.
4: Viszont igen, tudod.
5: Igen, ugye ezzel például Ausztriában nincsen probléma, ott kiváló pékségek vannak, és hasonló pékárok, mint itthon. Viszont egyet azért felhoznék, itthon én szerintem a pékségekben az ilyen kis pékárukról van szó, amik sósak, nagyon nagy a lehetőség, nagyon nagy a választék.
4: Aha, kint nem annyira?
5: Kint nem annyira, de viszont a pékár ugyanolyan, ugye a rendes kenyerek, a zsemlék, kiflik, finomak, meg ugye sokféle van, ugyanúgy nem úgy, ahogy most a Kanadát említetted, hogy csak a csomagolt, illetve tartósítószerrel dúsított termékek, de például ilyen virslis bukták, vagy nem tudom, amit itthon megszokhattunk a pékségekbe, az úgy annyira ott nem volt jelen.
4: egy dologról még kénytelenek vagyunk beszélni, ugye hát nagyon bele is találtunk, hogy melyik héten beszéljünk erről. Ugye kivitték Magyarországon a valaha volt legnagyobb lottónyereményt, ha jól tudom 6 milliárd 600 millió forint körüli összeget.
5: Igen.
4: Ez körülbelül annak felel meg, hogyha valaki életében megnyert egy lottót, a 4-5-6-szorosa egy átlagos lottónyereménynek. Tehát lehet mondani, hogy az utóbbi heti nyertes az egyszerre 5 lottót nyert meg, 5 darab 5-öst.
5: Lehet.
4: Az átlaggal számolva.
5: Az elmúlt években, vagy talán Magyarország 5-ös lottó történelmében?
4: Mióta létezik Magyarországon 5-ös lottó, ez a legnagyobb nyeremény, tehát 6 milliárd 600 millió.
5: Hát
4: idén most vitték ki először.
5: Asszik.
4: És már most október végét. Amit ezzel kapcsolatban szerettünk volna mondani, hogy nyilván hogy kivitték, annyian most nem fognak lottozni, mert ki volt írva, hogy 200 millió a következő héten, ezt már valamennyire bánná is az, aki megnyerni, mert 6 milliárdot.
5: Nekem nem lenne ez.
4: Jó, hát mi beleegyeznénk, persze. De hogy ne népszerűsítsük a szerencsejátékot, ugye pont a fordítottja a célunk, ugye beszélnünk kell arról, hogy mi régen azért a sport iránti szeretetünkből rengeteget
5: sportfogadtunk. Pontosan.
4: A Mário pont egy ilyen korszakunkban voltunk, akkor is rengeteget sportfogadtunk, és erről a szokásunkról leszoktunk, elengedtük ezt a szokásunkat, szerintem ezt ki lehet azért jelenteni elég erősen.
5: Természetesen.
4: Néztem egy kutatást, illetve egy szakember beszélt arról, azt még nem is mondtam neked, kíváncsi leszek a véleményedre, hogy a sportfogadás, nem a sportfogadás, a szerencsejáték az a legerősebb függőség, ami egy ember életében jelen tud lenni. Tehát az a dolog, amiről a legnehezebb leszokni. Nyilván úgy, hogy nincsen ezerfajta függőségünk, nem nagyon tudunk különbséget tenni ezek között, de azért úgy végig tudjuk gondolni, mennyire értesz vele egyet, hogy a szerencsejáték a legnagyobb függőség, vagy mennyire lehet ez igaz szerinted?
5: Látok ebben egyébként rációt, viszont ezt is szerintem egy szubjektív kontextusba tudnánk helyezni, hogy ki milyen beállítottságú ember, ki hogy tudja elengedni azt, hogy nem megy lép a sportfogadó irodába, vagy online nem teszi meg a tippjét az esti foci meccsre, és ki az, aki ugye el tudja engedni, és mégis le tud egy olyan úgy ülni a tévére, és egy olyan izgalommal szurkolni akár a csapatának, hogy
4: igen.
5: Ne legyen benne az, hogy na hát a végén nyerek egy 20-as terét nyernek.
4: Igen.
5: Igen, nem tudom. Én, hát amikor fiatalok voltunk, ilyen 18-19 éves korunkban azért járkáltunk, gyakran tettük meg a fogadásainkat. Én igazából ezt nem is vettem úgy függőségnek, és szerintem ez nálam így az évek során kikopott.
4: Aha.
5: Ilyen nagyobb eseményeknél, mint például most az Európa bajnokságnál, a döntőnél fogadtam egyet, de az csak úgy mégiscsak, hogy a múltamra való visszatekintés, akár mondhatjuk így is, de az, hogy én nekem ez napi, heti vagy havi rendszerességgel az életem része lenne, hogy szerencsejátékkal foglalkozom, az egyáltalán nem val már rám.
4: A szerencsejátékban én végig gondoltam, hogy mi lehet igazán a függőség ebben. Ugye, hogyha szerencsejátékra gondolunk, akkor az van a szemeink előtt, hogy bizonyos összeget kockáztatunk, és hát attól függ, ugye, hogy mennyit szeretnénk nyerni, de ha megnyerünk bizonyos összeget, az nagyon jó lesz nekünk, mert lesz egy csomó pénzünk, amit
5: újra utána felrakhatunk.
4: Hát ezt akartam, amit utána...
5: Most, hogy egy szerencsejátékos szemszögéből.
4: Igen, de még ne lőd le a poént. Ugye bemegyünk a lottózóba, más rosszabb helyekre, van, aki kaszinóba, és akkor kockáztat egy bizonyos összeget, nyer belőle egy csomó pénzt, kijön arról a helyről, és elkölti, amire szeretné, szinte ingyen jött pénz, semmiből jött, el tudja költeni. Viszont itt azzal a faktorral sokszor lehet találkozni, hogy valaki például bemegy a kaszinóba, ott szerintem arra számít, hogy egy csomó ideig úgy úgy inog ez a dolog, tudod, hogy most nyerni fog, nem fog nyerni, fent van, lent van, és ez egy csomó ideig, több óráig folyik. Na most én már rengetegszer hallottam olyat, hogy valaki bemegy X összeggel, annak meg szeretné nyerni a 10-szeresét,
5: igen.
4: És arra számít, hogy ez neki egy 5 órás esti program lesz, egy egész estés program. Bemegy, ez, amit ő magának eltervezett 5 óra alatt, ez az első 10 percben megtörténik.
5: Mármint benyeri az összeget.
4: Mármint megnyeri a tízszeresét.
5: Értem.
4: És így, hogy az első 10 percben megtörtént, így nem élvezte ki ezt az egészet. Tehát megvan a végcél, hogyha ezt 5 óra alatt lyukadnak ki, ott, hogy 10-szer annyi pénz van nála, mint amivel bement, akkor nagyon boldogan jön neki, költeni el, még nem is mondtam azt, hogy visszavinni, de így, hogy 10 perc alatt történik meg, így lehet arról beszélni, hogy itt nem az a, szóval nincsen cél a végén. Nem az a cél, hogy meglegyen az összeg, a cél az az adrenalin, a szórakozás.
5: Illetve szerintem a minél többet akarásról.
4: Így van, így
5: hogy
4: van.
5: Itt beszéltünk ugye számokról, hogy most ma ennyit akarok nyerni, holnap annyit, holnap után annyit, de egy szerencsejátékosnak szerintem nincs felső határ. Aki tényleg szerencsejáték függőnek valhatja magát, bármennyire is rossz dolog.
4: Igen.
5: Ott szerintem ott az ember bármennyit nyerne, utána többet akarna. Hogyha visszakapcsolódhatunk hát a lottó nyereményre, hogy nem tudom, hallottad, de hogy körülbelül a lottó nyertesek 90%-a a lottó nyeremény után pár éven belül még ugyanabban a helyzetben, hanem rosszabb helyzetbe kerül, mint előtte volt.
4: 90%-a.
5: Körülbelül a 90%-a.
4: Azt a mindenit. De én ezt, igen, de soha nem értettem. Tegyük föl, hogy mi nem vagyunk olyan következetesek, annyira okosak, amúgy lehet, hogy nem is vagyunk, mindegy, mint amennyire most mondom magunkat, és mi el akarjuk szórni, fiatalok vagyunk, akarunk, mint tudom én, Amerikába, nem tudom hol bulizni, New Yorkba, meg Dubajba, és el akarjuk szórni a pénzt. Az egy dolog, hogy mi ezt akarjuk, de itt rengeteg pénzről beszélünk, nincs mellettük egy ember, akár a szüleik, akár egy idősebb hozzátartozó, aki azt mondja, hogy jó, azt csinálsz, amit akarsz, a pénzednek a felével. És a többit meg légy szíves, ad nekem ide, befektetem neked, veszek neked lakást, a többi, nincs mellettük egy ilyen ember, én ezen csodálkozom.
5: Biztos, hogy van meg különböző befektetői tanácsadók is lehetnek már ilyen összegnél, vagyis én fogadnék már ilyen összegnél különböző szakembereket, hogy kezeljék a pénzemet, vagy segítsenek kezelni a pénzemet. Viszont szerintem egy felnőtt embernek megmondani ezt, hogy mit és hogy csinálja, főleg egy ilyen adrenalin állapotban, amit ugye mi nem tudunk átélni, egy ilyen felfokozott élményben, hogy mi milliárdosok vagyunk, most a jelen lottónyereményről beszélünk. Szerintem ez alapból egy személyiséget is úgy meg tud változtatni, hogy visszatekintve a régi személyiségünkre már nem tudnánk tükörbe nézni, vagy nem igen. Tudom, hát éljük meg Roland, hogy ilyen problémát legyen, én azt tudom mondani.
4: Igen, visszatérve egyébként a szerencse játékra, mint legerősebb függőségre ugye a tanulmány szerint.
5: Igen.
4: Ugye az a legnagyobb különbség, hogy itt maga a folyamata, a dinamizmusa a lényeg, tehát hogyha most beszélünk másfajta függőségekről, amit rengeteget hallunk fiatalként, mondjuk dohányzás, mondjuk alkoholfogyasztás, mondjuk kábítószerfogyasztás, ott ugye mindig a káros fogyasztónak ugye az a célja, hogy van bizonyos hatóanyag, ami bejut a szervezetbe, és ha bejutott a szervezetbe, akkor megvan a végcél, az neki jó, és maga a folyamat az annyira nem számít, hanem amit a folyamat kivált.
5: Szerintem az összes függőség a legvégén az endorfin szintnek az emelkedéséről szól. Ha beszélünk egy alkoholról, egy kábítószerről, vagy esetleg egy szerencsejátékról, amikor olyan endorfin szint, meg olyan ugye a boldogsághormon úgy szabadul fel az emberbe, hogy lejünk őszintékről, nem egy rossz érzés, mikor bejön a meccsünk, vagy bejött annó pár
4: igen, de ebben tudod, benne van egy kis az is, hogy én mindig azoknakra rakok, akiknek szurkolok, tehát én sokszor akkor a Real Madrid, de értem, amit mondasz, igen, az valamit felszabadít.
5: Én el sem tudom képzelni, hogy milyen élmény lehet, hogy egyik pillanatra a másikra a nyakamba szalakadt több milliárd forint, és ezzel egy nagyon nagy felelősség is.
4: Képzeld, de én egyszer-kétszer végig gondoltam ezt az egészet, hogy mi lenne, hogyha én nyerném meg. És akkor mit tudom?
5: Szerintem mindannyian
4: X milliárd már. Forint, nyilván mindannyian annyira örülnénk, hogy nem tudnánk magunkkal mit kezdeni, de úgy végig gondoltam, tudod, hogy ott lenne a zsebemben a szelvény, és akkor most gondolkodtam, hogy lehet, hogy rajtam kívül addig, ameddig, mert én már utána néztem, tudod, hogy az illetékes, szerencsére fel kell hívni, akkor be kell vinni, és azon gondolkoztam, hogy nem merném senkinek elmondani, nehogy azt tovább mondja, nehogy mit tudom én véletlen valaki kidobja, hanem én azon gondolkoztam, hogy bérelnék magamnak egy szobát, elvonulnék oda, így ilyen nagyon sok dobozba belőle, itt lenne a zsebembe, tudod, és addig, ameddig bennem vegyek, hogy lenne bennem szerintem egy félelem. Ez valamelyikkor a felelősség.
5: Valószínűleg ez a folyamat, ez úgy működhet, hogyha például ma megnyertük a lottot, és te holnap bemész ezzel a szelvénye, akkor szerintem a különböző szerencsejátékkal foglalkozó cég megőrizné neked a szelvényt, és tudná, hogy utána már te vagy a nyertes.
4: Igen. De addig eltelne egy idő, mert figyelj,
5: én mennék ma másnap.
4: Szombaton húzzák, és vasárnap az ugye nem tudsz menni, igen. Hétfőn felhívod őket, és akkor lehet keddre beszéled meg, és akkor ott tartasz, hogy szombatról keddig ott kell legyen a zsebedben.
5: Én hétfő reggel 8-kor ott indítanék.
4: Akkor is, ha beszélni vagyunk, akkor is.
5: Pontosan.
4: Egyébként a végére azt így meg kell említenünk, hogy nyilván mi abban a kontextusban beszéltünk erről vicces emlékként, hogy akkor nem lenne ennyire vicces, hogyha ennek még mindig a rabjai lennénk, ezért azt el kell mondanom, hogy mi is, meg egyébként szerintem a kollégáim nevében és az egész Dik Rádió elhatárolódik ettől, mind a szerencsejátéktól, mind egyéb káros szenvedélyekről. Ami még utoljára eszembe jutott, hogy valamennyire kielégítetlenül hagytuk az ígéretünket, mivel a műsor elején mondtuk, hogy fogunk sorozatokról beszélni, annyira megemlítjük ezt, hogy szerinted van-e olyan függőség, hogy sorozatfüggőség? Mert azért az is annyira rávisz a lelket, hogy már minden belső szervet fáj, annyira álmos vagy, de még akkor is plusz egy részt megnézel valamilyen szinten, az is függőség lehet.
5: Szerintem biztos, hogy van, hogyha összekapcsoljuk ugye a játékfüggőségről, amiről sokat hallhatunk, hogy igen. Kisebb gyerekek akár nyári szünetben nem lépnek ki a gép elől.
4: FIFA, Call of Duty. Igen.
5: Igen. Meg egyéb játékok. Én biztos vagyok benne, hogy a sorozat is, és a film is egy olyan függőséget tud nekünk okozni, hogy jó, persze, nem olyan egy olyan komoly dologról beszélünk, hogy be tud szippantani, de hát ugye ez is szubjektív. Nem egy hasznos dolog, a napi 6 órát ülni egy sorozat felett, igen. Szerintem.
4: De már mindannyian élveztük ezt, szerintem mindannyian átmentünk ezen. A hallgatóknak végezetül azt tudjuk tanácsolni, üzenni, hogy azok helyett, a függőségek helyett, amit az elmúlt 10 percben beszéltünk, ne vegyenek ilyenekbe részt, inkább az utóbbiban vegyenek részt, a sorozatfüggőség a legrosszabb, amiben vegyenek részt, nyilván azt is mértékkel megbeszéltük, hogy az is egy függőség, és hogy küldjék el a véleményüket a 0630-3030-100-as telefonszámra, hogyha hozzá szeretnének szólni azokhoz a témákhoz, amit esetlegesen mi akár rosszul tudtuk. Nagyon szépen köszönöm Lakatos Máriónak, hogy a segítségemre állt ezen témaköröknek a körbejárásába, és hát gyere máskor is, a legközelebbi alkalommal.
5: Én köszönöm a lehetőséget, és további szép estét kívánok a Dik Rádió hallgatóinak.
4: A hallgatóknak azt üzenjük, hogy jövő héten is lesz regeneráció, ne felejtjétek el hallgatni a 100.3 Rádió Dikket, Baranyi Rolandot és Lakatos Máriót hallottátok, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
5: Sziasztok!
1: Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Pornograszt Magyarország egyik legismertebb és legsikeresebb cigányzenekara, amely nem csak hazánkban, hanem külföldön is nagy népszerűségnek örvend. Nevük lovári nyelven azt jelenti, hogy fehér ló, amely a cigány hagyományokban a szabadság, az erő és a tisztaság jelképe. A zenekar különlegessége, hogy tagjai egy nagy családot alkotnak, így a közös zenélés számukra nem csupán munka vagy fellépés, hanem a mindennapi életük természetes része. A Pornograszt zenéje a hagyományos cigánydallamokat ötvözi modern zenei elemekkel, miközben megőrzi a roma kultúra eredeti hangzását és értékeit. A zenekar története. A Pornograszt Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében, Paszab községben alakult az 1980-as évek végén. A zenekar tagjai gyermekkoruk óta együtt éltek, együtt nőttek fel, és már egészen fiatalon megismerkedtek a cigány népzenével. A családi összejöveteleken természetes volt az éneklés, a tánc és a hangszeres muzsika, így a zene szinte örökségként szállt generációról generációra. A zenekar célja kezdetektől fogva az volt, hogy megmutassa a cigány kultúra valódi értékeit. Nem akarták megváltoztatni vagy modernebbé tenni a hagyományos roma zenét, inkább hitelesen szerették volna bemutatni a világnak. Ez a hitelesség tette őket különlegessé, és ennek köszönhetően egyre több ember figyelt fel rájuk. A Pornograszt első lemeze nagy sikert aratott, majd ezt további albumok követték. Az évek során számos magyar és külföldi fesztiválon léptek fel, és koncertjeiken mindig hatalmas energiával, életörömmel és közvetlenséggel varázsolják el a közönséget. A zenéjük sajátosságai. A Pornograszt zenéje elsősorban az autentikus magyarországi olácigány népzenére épül. Dalaikban gyakran hallhatók hagyományos hangszerek, például gitár, kanna, tambura és különféle ritmus hangszerek. A kanna különösen jellegzetes hangszer a cigány zenében, egy egyszerű fémedény, amelyet ütőhangszerként használnak, és különleges ritmust ad az előadósnak. A zenekar egyik legnagyobb erőssége a több szólamú éneklés. A férfi és női hangok együtt különleges harmóniát alkotnak, amely egyszerre erőteljes és érzelmes. A dalok témái sokfélék, szólnak szerelemről, családról, örömről, bánatról, szabadságról, valamint a cigány emberek mindennapi életéről. A Pornograszt előadás módjára jellemző